0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 4-én, kedden. Bár napok teltek el a ceutai migrációs válság kirobbanása és a kialakult helyzet stabilizálása óta, a történteket övező politikai vita továbbra sem csitul. Napjaink kríziseinek következményei azonban a spanyol mellett a magyar kormánynak is feladják a leckét. A tartós hőség és az extrém csapadék hiány ugyanis az energiaválság küszöbére sodorta az országot. És a negatív nemzetközi hírek árnyékában hazánkban pozitív fejlemények is történtek, mivel tegnap egy újabb lépéssel közelebb kerültünk a nemi alapú diszkrimináció felszámolásához. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kubányi Péter, a hírszerkesztő pedig Paszmár Lívia. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Valódi a hangfelvétel, Martina Simkovicsová megteszi a szükséges lépéseket. Volodymyr Zelenszkij visszahívta Ukrajna Egyesült Államok beli nagykövetét. Pozsonyban és Kassán is 19 fok van. Következnek a részletek. A valódi és valóban a művészeti alapnál készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel. Martina Simkovicsová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket, közölte Petra Demková, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója. A Tristos Ezgyesziátka híroldal tegnap közölt egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók. A minisztérium nem kíván részletesebben nyilatkozni a hanganyag tartalmáról. Lukás Machala, a kulturális minisztérium szolgálati irodájának főtitkára elmondta, elhatárolódik attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármilyen beavatkozással. A híroldal közlése szerint a hangfelvételen František Kornája, a művészeti alap vezetője hallható, amint arról beszél, hogy nyomás nehezedik rá, és utasításokat kap fentről, mások mellett Lukás Machalától. Az alap munkatársai korábban lehallgató készülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve, július 16-án közölték, hogy az ügyben már folyik a nyomozás. Tegnap folytatódott a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos Dóval és Bacsfa ügyben folyó tárgyalás a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon. A bizonyítás lezárult, megkezdődtek a záróbeszédek. Az ügyész letöltendő börtönbüntetést és 3 millió euró pénzbírság kiszabását kérte Marián Kocsner vádlottra, akit korábban már jogerősen elítéltek a Markéza televízió váltóinak meghamisításáért. Peter Pecho és János Laktová vádlottra felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az ügyvédek védenceik felmentését kérték a bíróságtól záró beszédükben. A vád szerint több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalás történt a dóvali ingatlan ügynetek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Eredetileg 4 ember ellen emeltek vádat, de Ján Fálisz ellen időközben megszüntették a büntető eljárást. Emellett Marián Kocsnert a Bacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolják, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner tagadja a vádakat. Új abszolút rekordot mértek Pozsonyban. Tegnap délután 39,9 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet a fővárosban, tájékoztatott Iván Gárcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. A Kolibán mérték a legmagasabb hőmérsékletet a meteorológusok. Ma még tovább fokozódik a hőség Pozsonyban, tájékoztatott Janka Cserbová, az SHMU meteorológusa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök visszahívta Olha Stefanishinát az ukrán nagyköveti posztról az Egyesült Államokban. Erről a BBC és az ukrán média számolt be, hozzátéve, hogy Stefanishina visszahívására a kormány átfogó átszervezése és az ukrán nagykövetek várható cseréje idején kerül sor. A visszahívásról szóló rendeletet az ukrán elnöki hivatal honlapján tették közzé. A dokumentum nem tartalmazza a visszahívás okait, amelynek kapcsán az elmúlt napokban heves viták folytak az ukrán politikai körökben. Az új ukrán nagykövet neve egyelőre nem ismert, ahogy Stefanishina további tervei sem. Az ukrán diplomáciai képviseletek vezetőinek tegnap Kijevben tartott éves ülésén Zelenszkij kijelentette, hogy a nagykövetek munkájának döntő mutatója az lesz, hogy mennyi fegyvert sikerül beszerezniük Ukrajna számára. Ukrajna ősszel tervezi elindítani az úgynevezett kárpáti kezdeményezést, amely 8 közös gazdasági és biztonsági érdekekkel rendelkező országot fog össze, köztük Szlovákiát is. Ezt tegnap jelentette be Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Miért született ez az ötlet? Mert nem minden ország hajlandó fegyverekkel támogatni minket, de együttműködni akarnak a humanitárius segítségnyújtás, a biztonság és a gazdaság területén. Ukrajna újjáépítésén is gondolkodnak, mondta Zelenszky. Szerinte az a tény, hogy a szomszédos országok az újjáépítésen gondolkodnak, az Ukrajnába és a békés jövőbe vetett bizalom jele. A kezdeményezésbe Csehország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Szerbia is Ukrajna tartozik.
0: Időjárás.
2: Derült vagy részben felhős az idő, helyenként főként a hegyvidék területeken átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és ott kivételesen záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Rendkívül meleg, füllett időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A Slovan, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. Rossz formában vannak a házigazdák, hiszen a bajnokságban már zsinórban 7 találkozón nem nyertek. A pozsonyiak viszont jól rajtoltak a ligában, Pesterczebányán 4-0-ra, odahaza a Podbrezová ellen pedig 3-0-ra győztek, és bizakodva várják a keddi odavágót. Nyonban kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák rájátszásának párosításait. A bajnokok ligájában, ha a Slovan túljutna a svéd Mjällbyn, az örmény Ararat Jereván és a szlovén Cellje párharcának győztesével mérkőzne a főtáblára jutásért, augusztus 18-án vagy 19-én Pozsonyban, egy héttel később pedig idegenben. Ha viszont kiesne, akkor átkerülne az Európa Ligába, ahol a ciprusi Pafosz és az osztrák Salzburg párharcának továbbjutójával csatázna a főtáblára kerülésért augusztus 20-án odahaza, egy héttel később pedig idegenben. Az Európa Ligában, ha a Ferencváros kiverné a lengyel Zabrzet, a sorozat playoff szakaszában a Trabzonspor lenne az ellenfele, a főtábláért augusztus 20-án Törökországban, 27-én pedig az Üllői úton. Kiesés esetén a Fradi átkerülne a Konferencia Ligába, ahol a francia Monakóval mérkőzne a főtáblára jutásért. A Konferencia Ligában a Dac továbbjutás esetén a holland Twente elleni harmadik fordulós párharcot kellene megnyernie, az ukrán Dinamo Kijev és az azeri Karabakh párharc győztesével kerülne szembe augusztus 20-án és 27-én. Amennyiben a Győr és a Debrecen sikerrel venni a harmadik kört, az Eto, a lengyel Poznány és a feröeri Klaksvik Európa Liga párharc vesztesével, a DVSC pedig a finn Turku és a liechtensteini Vaduz párharcának továbbjutójával játszana a liga szakaszba kerülésért. A második labdarúgó liga második fordulójának záró mérkőzésén Inter Žilina B 0-1. A labdarúgó NB1 második felvonásának utolsó, gólzáporos találkozóján a Zalaegerszeg odahaza 5-2 arányban leiskolázta a Paksot, így nincs már 100%-os együttes a 2026-2027-es idényben. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott a Leipzig labdarúgó csapatától, és 2 millió euróért a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Vince Regina ezüstérmet szerzett a nők 10 méter légpuska versenyszámában a wroclawi U23-as sportlövő Európa bajnokságon. Bondár Anna 6-4-7-5 arányban legyőzte az ukrán Angelina Kalinyinát a torontói női tenisztorna első fordulójában. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló spanyol országúti kerékpáros körversenyen. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogacar számára, 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Az Alpine csapat vezetője Flavio Briatore elmondása szerint ő és Donald Trump voltak a kezdeményezői annak, a végül meghiúsó tervnek, amely a 2010-es években egy Forma 1-es utcai versenyt vitt volna New Jersey-be.

6 óra 19 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Domonkos, Dominik és Dominika napja van. A Domonkos férfi név a latin Dominikus magyar alakváltozata, jelentése az utónévkönyv szerint Istennek szentelt. A Dominik tulajdonképpen egyike a Domonkos később önállósult, máig igen népszerű alakváltozatainak, amely női párja a Dominika. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Döme, a Dömös, valamint az Indra nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint ugyancsak Dominik és Dominika napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. A Google után a TikTok is komoly bírságra számíthat. Kiderült, hogy miért merül a telefon még akkor is, hogyha éppen ki van kapcsolva, és kudarcba fulladhat a NASA történelmi mentő akciója. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok megsértheti az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét, mert a platform kiskorú felhasználóinak fiókbeállításai nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet, közölte az uniós testület mindössze egy nappal azután, hogy a Google-re 1 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A bizottság közlése szerint a TikTokon a kiskorúak nyilvánosra állíthatják fiókjukat, így a közzétett tartalmaikat bárki megtekintheti, még azok is, akik nem rendelkeznek TikTok fiókkal. A bizottság szerint ez növeli a kéretlen kapcsolatfelvételek, a zaklatás, valamint a gyermekeket célzó visszaélések kockázatát. Az előzetes megállapítás szerint a TikToknak módosítania kellene a kiskorúak alapértelmezett fiókbeállításait úgy, hogy tartalmaikat csak az általuk elfogadott felhasználók láthassák. Amennyiben a bizottság álláspontja végső megerősítést nyer, hivatalosan megállapíthatja a jogsértést, ami a vállalat globális éves árbevételének 6%-áig terjedő bírság kiszabását is lehetővé teheti. Habár az okostelefonok akkumulátorai egyre nagyobbak és hatékonyabbak, még mindig gyakori, hogy a legrosszabbkor kapjuk az értesítést, hogy a töltöttségi szint alacsony. Sokan azt gondolhatják, hogy a telefon kikapcsolása a legjobb módja annak, hogy meghosszabbítsuk az okostelefon élettartamát, de ez nem teljesen igaz, hiszen a mobil kikapcsolt állapotban is merül. De miért van ez így? Kikapcsolt állapotban az egyik dolog, ami meríti az akkumulátort, az óra és ébresztő áramkör. A legnagyobb akkumulátormerítő folyamat azonban az úgynevezett önkisülés, a telefonokban használt lítium-ion akkumulátorok természetes kémiai reakciója. Az akkumulátor kikapcsolt állapotban havonta körülbelül 1-2%-ot veszít emiatt az energiájából. Ha tehát valaki hosszú távra szeretné elrakni a telefonját, akkor is érdemes folyamatosan tölteni, hogy elkerülje a károsodást. Július elején többszöri halasztás után a NASA felbocsátotta a Link nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gerrels Swift obszervatóriumot a pusztulástól, amely beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe. A Catalyst Space Technologies startup által épített háromkarú űreszközt annak reményében bocsátották fel, hogy magasabb föld körüli pályára állíthatják a veszélybe került teleszkópot. A NASA azonban most arról számolt be, hogy az eszköz sorozatos meghibásodások után irányíthatatlanná vált, és jelenleg a tartalékrendszerek segítségével próbálják stabilizálni azt. Az amerikai űrkutatási hivatal akkor dönt majd arról, hogy folytatható-e a misszió, ha sikerült stabilizálni az eszközt.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a szakértők szerint azonban ez még csak a kezdet. A klímaváltozás következtében ugyanis egyre intenzívebb hőhullámok érik majd el térségünket. De valóban az idei lehet a hátralévő életünk leghidegebb nyara? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ, előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Léviától.
2: Tegnap kora délután ünnepélyes keretek közt átadták a vasútvonal felett átívelő teljesen újjáépített hidat Szeredben. A hídon annak rossz állapota miatt 2019 óta korlátozták a teherautók és az autóbuszok közlekedését, később pedig teljesen lezárták. A közlekedési minisztériumban jelenleg véglegesítjük azt a közbeszerzést, amelynek révén több mint 500 első osztályú közúti hidat újítanak fel és újjá, fogalmazott József Rás közlekedési miniszter. Szombat megyei önkormányzat elnöke József Viszkupics üdvözölte azt is, hogy új finanszírozási forrásokat keresnek az első osztályú utak hídjainak felújítására, ugyanakkor hozzátette, jelenleg is intenzív tárgyalások folynak a másod és harmadosztályú utak állapotának javításáról. Szeret polgármestere Andrej Kurbel szerint a város hosszú idő után ismét egységes egészet alkot. A közlekedési minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a híd megnyitásával ismét fizetőssé vált a Szered melletti R1-es gyorsforgalmi út érintett szakasza. Augusztus 1-től jelentős változás lép életbe a Nyitra megyei autóbusz közlekedésben. Bevezetik az átszállójegyet, amelynek köszönhetően az utasok átszállás esetén sem fizetnek többet, mint egy közvetlen járatért. Az új rendszer az Arriva és Nyitra megye tömegközlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a gyorsabb, kedvezőbb és kiszámíthatóbb utazás biztosítása a régióban. Az Arriva és Nyitra megye az elmúlt években fokozatosan vezette be az úgynevezett ütemes menetrendet. Először a Nyitra-Verebély-Léva, majd a Nyitra-Vágselje útvonalon, most pedig az Aranyos-Marót irányába terjesztik ki ezt a rendszert. A mostani átszállójegy tulajdonképpen ennek a hálózatos közlekedési modellnek az egyik hiányzó eleme. Az átszállási jegy Nyitra megye regionális helyközi buszjáratain lesz érvényes, amennyiben a viteldíjat közlekedési kártyával fizetik. Az utas 30 percen belül átszáll a csatlakozó buszjáratra, az útára nem lesz magasabb, mint ha közvetlen buszt használna. A változás az alap és a kedvezményes viteldíjra egyaránt vonatkozik. Érsekújvárban a regionális közútkezelő és karbantartó vállalat locsolja az utakat, vizet a saját kútjából biztosít. A várossal kötött megállapodás után július végén kezdték rendszeresen hűteni az utcákat. A forró aszfalt locsolásához nem a lakossági hálózat ivóvizét használják, tájékoztatott az önkormányzat. A vállalat a Nyitra megyei másod és harmadrendű utakért felel. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet az érsekújvári járás területére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki tegnaptól holnapig, délután 1 és este 8 óra között 38 foknál is melegebb lehet.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos,

0: hullámzással számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: 6 óra 34 perc. Szlovákia nagy részén napok óta hőségriasztás van érvényben, a tartósan meleg és száraz időjárás következtében pedig az erdőtüzek kockázata is folyamatosan nő. Nem véletlen tehát, hogy a lakosok többsége azt várja, hogy újabb felüdülést hozó hidegfront érkezzen. A tudósok azonban arra figyelmeztetnek, eljött az ideje, hogy egyre több pénzt és energiát fordítsunk az alkalmazkodásra, mivel a hőhullámok mostanra nem szélsőséges időjárási jelenségek, hanem a mindennapjaink szerves részei. De mit árul el az aktuális helyzet a klímaváltozás alakulásáról? És hogyan kellene felkészülnünk a következő évtizedekre? Egyebek mellett erről kérdezte Schaffhauser Tibort, a Green Policy Center társalapítóját és szenior klímapolitikai tanácsadóját Juhász László a tegnapi reggeliben.
3: Az előttünk álló napokban is kitart a rendkívüli hőség, mondják a meteorológusok. Ez már egy újabb szélsőséges időjárási esemény, vagy lassan ez lesz a megszokott nyár?
4: Hát igen, sajnos az idei nyár az ismét rányította a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás nem csupán jövőbeli probléma, hanem már ma is érzékelhető Európában. Június végén és július elején a kontinens nagy részét ez a hosszantartó hőhullám sújtotta. A Spanyolországban és Portugálban például helyenként 40-46 fok körüli hőmérséklet mértek. Hát Franciaországban, Olaszországban, Balkánon, de hát akár Magyarországon, Szlovákiában is rekordok töltek meg. És hát több helyen 35 fok fölötti hőmérsékletet mértek, és az éjszakák sem hozták igazából ezt az érdemi lehűlést, amit vártak az emberek. És itt fontos azt is megemlíteni, hogy itt nem csak a hőségről beszélünk, ami egy kellemetlenség, hanem tényleg nagyon komoly hatásai is vannak. A júniusi hőhullámok például a becslések szerint több mint 10 000 többet halálást hoztak Európában, leginkább a 65 év felettiek körében. És ez a június például a másik legmelegebb volt Európában a mérések kezdete óta, és a legmelegebb Nyugat-Európában. Úgyhogy bár az elmúlt években is voltak hasonló hőhullámok, de azért lehet látni, hogy ez egy erősebb lesz, és ezért azt jelenti, hogy komoly változást láthatunk, mert néhány évtizede az ilyen extrém meleg időszakok nagyon ritkának számítottak. Ma már viszont egyre inkább az a kérdés, hogy milyen hosszú és milyen intenzív lesz a következő hullám, nem pedig az, hogy bekövetkezik-e. Úgyhogy ez azért is problémás Európa számára, mert a tudományos mérések szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, és az átlaghőmérséklet növekedése meghaladta már most a globális átlagot. Most azt látjuk, hogy kb. 1,8 fokkal van melegebb Európában, mint az 1991 és a 2020-as évek átlaga, vagy annyival melegebb a mostani időszak. A korábban, amíg voltak meteorológiai helyzetek, azok nem okoztak ilyen magas hőmérsékletet, és igazából tényleg most látjuk, hogy a klímaváltozás az nem hoz alapvetően új időjárási jelenségeket, korábban is voltak hőhullámok, hanem felerősíti a mostani létezőknek hatásait. Úgyhogy sajnos válaszol rövid a kérdésre, azt láthatjuk, hogy igen, ez az új normális lesz a jövőben.
3: Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondod, hogy Európa az átlagosnál gyorsabban melegszik. Ennek mi lehet az oka? Miért éppen a mi kontinensünk ennyire sérülékeny?
4: Az európai kontinens felmelegésnek egyik sajátossága, hogy a nyári időjárás egyre gyakrabban uralják ezek a tartós, nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszerek. Ezek több napra, hogy akár hetekre is beragadhatnak mondjuk úgy egy adott térség fölé, és ezért akadályozzák a hűvösebb atlanti légtömegek beáramlását. Ennek következtében látjuk ezeket a nappali hőmérséklet csúcsokat, azt, hogy nem nőnek az éjszakák, hogy szárad a talaj, hogy a növényzet fokozatos stressznek van kitéve, és hát nő az erdőtüzek és a villámárvizek kockázata. És hát, ahogy említettem, igazából az a hőség nem csak a nappali maximumok miatt veszélyes, hanem a trópusi éjszakák miatt is. Ez a trópusi éjszakák arra szoktuk mondani, amikor a hőmérséklet 20 fok alá sem csökken, mert ez jelentősen növeli az egészségi kockázatot, mert az emberek szervezete nem tud egyszerűen regenerálódni a nappali hőterhelés után.
3: Hát a hőhullámok nem csak az egészségünkre hatnak, hanem ugye hát a mezőgazdaságra, a vízkészletekre, ahogy ez látható, a száj kapcsán, illetve hát az energiatermelése is. Mely területen lehetnek a legsúlyosabbak a következményei?
4: Hát hogyha én gazdasági területről beszélgetünk, akkor igen, a mezőgazdaság.

0: gazdaságot például nagyon kitett, mert a legnagyobb veszteségeket ez az ágazat szenvedi el az ismétlődő asszályok miatt. Hát itt gondoltunk arra, hogy a kukorica, napraforgó, ilyen szántóföldi kultúrák termésre folyamatosan csökken, és a kiszállott talajok miatt romlik a termőképesség. Hát és persze növekedni az öntési igény, hogy lenne vele öntözni, és ide kapcsolódik persze a vízgazdálkodás is, mert a hosszantartó száraz időszakok miatt egyre alacsonyabb a folyók szintje, csökken a talajvíz utánpótlása, és nő a vízhiány kockázata. Ez persze olyan szinten van már, hogy nem csak a mezőgazdaságot veszélyezteti, hanem a ivóvízbázisokat és az energiatermelést is. És persze említettem már az egészségügyet, ez mind egy komoly problémát, itt főleg a hőstresszre gondolhatunk, az idősek, így a kis gyermekek van, mint a krónikus betegek körében, illetve ez azért megnöveli a tartós, a tartós meleg megnöveli a szív- és érrendszeri betegség kockázatát is. És hát végig sem említettem már a másik nagy kihívás, az például az infrastruktúra. Ezért gondoltunk arra, hogy károsodnak a nagy meleg, mi az utak és a sínek. Hát Franciaországban is le kell állítani itt több alkalommal például a vasúti közlekedést. Nő az elektromos házat terhelése, hát hallhattunk arról, hogy Romániában és Magyarországon is le kell állítani az atomerőműveket, vagy korlátozni kellett például Franciaországban is a termelést. És a másik pedig, hogy a városokban ez a hőség még tovább növeli a városi hősziget hatást, ami azt jelenti, hogy például a sűrűn beépített területeken akár 5-8 fokkal is melegebb lehet, mint például egy vidéki területen. Ehhez még egybe rátesz azt, hogy egyre több légkondiciát használunk, ami még jobban visszanyomja a meleget a városokban. Hogyha pedig így a területet, mint földrajzi egységét nézzük, akkor pedig a Kárpát-medence az kifejezetten érzékeny a klímaváltozás hatásaira, mert a Kárpát-medencének a zárt medence jellege miatt ez még jobban megvan. Egyre inkább csökken itt a nyári csapadék, és a növekvő párolgás miatt még jobban kiszárad a terület, mint Európa más része. Úgyhogy itt Közép-Európában mi egyre többet fogunk szembesülni a hőhullámok gyakoribbá válásával, az asszályos időszakokkal, valamint az ezek után jelentkező intenzív csapadék mennyisége, amilyen villámárvizeket okozhatnak. És ez, ahogy említettem, ez így összességében már ilyen élelmiszerbiztonsági, gazdasági és társadalmi kockázatokat is jelentenék a térség számára. És hogy még itt hozzátegyem a sajnos ilyen rossz híreket, hogy a Kárpát-medence különösen veszélyes az úgynevezett talajhőmérséklet visszacsatolás miatt. Itt azt kell érteni ez alatt, hogy a talaj kiszárad, ezért kevesebb energiát használ fel párolgásra, és még jobban felmelegszik, és ez tovább fokozza a hőséget, ami még jobban kiszárítja a talajt, és egy ilyen önmagát erősítő folyamat alakul ki. És hát ide jön be ez az egész hőkupola hatás, amiért szerintem nagyon sokat hallhattak most a hallgatók az elmúlt időszakban.
1: Azt olvastam valahol, hogy ez az idei valószínűleg a következő 10 év leghűvösebb nyara. Ez igaz lehet, vagy ez csak egy ilyen jól hangzó hatásvadász főcím?
0: Hát, hogy azt mondjuk, hogy mit várhatunk így középtávon, így Közép-Európa számára, nem lehet pontosan mondani, mert azért ilyen klímamodellekről beszéltünk, ami valószínűségeket tud mondani, úgyhogy azt nem tudom megígérni, vagy pontosan mondani, hogy mi lesz 3 év múlva, azért ez egy elég megbízhatók ezek a modellek, és hát így ezek a különböző számítások ilyen elég egységes képet mutatnak a Kárpát-medence jövőjéről. Alapvetően azt mondják, hogy a következő évtizedekben várhatóan még tovább emelkedik az átlaghőmérséklet, hogyha nem teszünk semmit, ilyentesen nőhet a hőhullámos napok száma, még gyakoribbá válhatnak a trópus éjszakák, csökken a nyári csapadék megbízhatósága, vagyis hogy a kiszámíthatósága, és ezzel kapcsolatban persze nő az asszály gyakorisága és a hossza is, valamint gyakoribbá válhat az, hogy rövid idő alatt hullik le az intenzív csapadék mennyiség, szóval nem feltétlenül látjuk azt, hogy csökkenni fog az éves szinten a csapadék, csak az eloszlása fog változni, és egyszerre fog sok csapadék lehullani. És hát ezért szerintem ez már nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem egy gazdasági és biztonságpolitikai kihívás is, mert hát ez már hatással van, hogy én vettem mindenféle rendszer az élelmiszertermelésre, vízbiztonság, energiatermelésre. Azért nagyon fontos lenne, hogy ez a klíma alkalmazkodása a közép-európai országnak nem csak egy környezetvédelmi kérdésként, hanem biztonságpolitikai tervezésben is megjelenjen inkább. Úgyhogy sajnos azt tudom mondani, igen, a modellek azt mondják, hogyha tényleg nem cselekszünk, akkor a jövőben is ilyen és ennél melegebb nyarak várhatók.
1: Sőt, hát azt is olvastam, hogy néhány évtized múlva akár az 50 Celsius fok közeli nyári hőmérséklet sem lesz elképzelhetetlen Dél-Európa egyes részein. Ez valódi tudományos forgatókönyv lehet, vagy inkább csak egy ilyen szélsőséges lehetőség?
0: Hát igen, ez úgy néz ki, hogy általában több különböző modell készül, és több különböző valószínűséget számítanak a klímakutatók, és azért láthatjuk a különböző modelleket, és a legszélsőségesebb modellek mondják azt, hogy azért várhatjuk ez az 50 fok fölötti hőmérséklet akár. Itt erre csak egy ilyen kis kitérő, hogy az elmúlt időszakban volt pár ilyen nagyon érdekes ilyen félretájékoztatás a médiában. Most ez egy tudatos volt, vagy véletlen, az most nem megyek bele. De az történt, hogy azért, hogy mondjak jó híreket is, azért az ország, vagy a világ kormányai el is volt tesznek azért a klímaváltozás megfékezése iránt, és ez azt hozta, hogy azért ahhoz képest, hogy azt vártuk, például a Párizs megállapodás 10 éve korábbi elfogadása során, hogy ilyen 4 fok körül várható a globális átlagkömérséklet emelkedés a század végére, ahhoz képest annyi minden lépést tettek már a világ kormányai, most már ilyen 2,8 fok körül várható. Még mindig nagyon sok, még, de látszik, hogy azért van egy ilyen trend, hogy csökken ez a várható felmelegedés, és ezért az IPCC, az ENSZ-nek a klíma, a tudományos testülete azt mondta, hogy a legszélsőségesebb forgatókönyveket, azokat már igazából vissza lehet vonni, mert úgy néz ki, hogy azok nem fognak bekövetkezni, úgyhogy most már az egyel kevésbé szélsőséges forgatókönyvek játszanak, de ezt sok helyen úgy hozták le, hogy hát a tévedtek a tudós. Nem tévedtek, csak hát szerencsére azért vannak lépések annak az érdekében, hogy tényleg csökkentsük a klímaváltozás negatív hatásait. De az fontos megjegyezni, hogy nem vagyunk még ott, hogy tényleg megnyugodhassunk, még azért mindig kell lépéseket tenni. Úgyhogy a legszélsőségesebb, amit pár éve még vártunk, az már szerencsére nincsenek meg, de azért mindig láthatjuk, hogy komoly kihívások elé nézünk. És akkor pont így készülve a beszélgetésre után néztem arra is, hogy mit vártunk például idénre, mert azért vannak ilyen rövidebb távú ilyen modellezések, meg vannak hosszú távúak, és viszont azt jelenti, hogy hát az augusztus és az őszre sajnos szintén azt látjuk, hogy nem csinálják jó híreim, mert itt viszont már belép a hőkupola mellett az El Niño hatás is, és azért azt látjuk, hogy például augusztus első harmadára és a hónap másik felére, így főleg Magyarország felett várhatjuk Európában a legnagyobb hőmérsékleti eltérést. Itt is a csapadék terén is azt várhatjuk, hogy így a régiónkban így 15-25%-kal váltunk a szokásos szárazabb időszakot. Tehát ez a rövid távú előzés, azt meg ilyen 5-7 fokos átlaghőmérséklet eltérést várhatunk kevesebb csapadék mellett. Tehát azt jelenti, hogy még nagyobb szárazságot várhatunk, mert ez ki fogja szipolyozni az utolsó csepp vizet is a talainkból, és ilyenkor pedig az emberek is sokkal több vizet használnak, úgyhogy azáltal, hogy még a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén is szárazabb időszakot várhatunk, így a régiónkban egyértelműen nagyon meleg és száraz őszt várhatunk. Főleg, hogyha egy kicsit kiírnézünk, akkor a mediterrán térségben és Nyugat-Európában lesznek nagyobb csapadékos időszakok, nálunk pedig ez a közép-európai zóna, ez egy átmeneti zóna lesz, úgyhogy azért vannak itt bizonytalanságok, viszont mindenképpen azt láthatjuk, hogy az átlagosan melegebb időjárás várható. Látunk majd néhány intenzív csapadékos időszakot, de ez nem fogja enyhíteni a talajok vízhelyen, mert annyira ki vannak szállva a talajok, hogy egyszerűen tudja beszívni a vizet, és ilyen gyors lefolyású, ilyen villámárvizek várhatók. Itt azt persze meg kell mondani, hogy azért ez, amit most mondtam, nem egy hagyományos időjárás előrejelzés, hanem ez ilyen valószínűség számítási modellek, amik ilyen 3 hónapos átlagra vonatkoznak. Szóval, hogyha a hallgatók később majd szeretnék idézni, van, mert nem úgy jött be valami, akkor itt csak szeretném ezt megérzni, hogy tényleg ilyen valószínűség modellek, és nem egy konkrét időjárás előrejelzés volt.
1: Kedves hallgatóink, a Patreon rádióban továbbra is Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértővel beszélgetünk. Sokan úgy érzik, úgy érezzük, hogy a klímaváltozás ellen egyéni szinten már alig lehet tenni valamit. Ez valóban így van, vagy pedig mi konkrétan a hétköznapokban magánemberként akár mit tehetünk a klímaváltozás ellen?
0: Itt két irányból ragadnám meg ezt a kérdést. Egyik az, hogy persze, hogy minél nagyobb a lehetősége valakinek lépni, annál nagyobb a felelőssége, tehát persze mindenkinek fontos, hogy a saját maga képességéhez mérten próbáljon fellépni. Itt persze gondoltam arra, persze a nagyvállalatoknak azért több lehetőség van, mint az egyéni embereknek, de mindenkinek fontos, hogy lépjen. Illetve azt is megjegyezném, hogy a vállalatok nem azért termelnek környezetszennyező, vagy nem klímabarát módon, mert gonoszok lennének, nem azért, mert mi megveszünk a termékeket. Tehát mi, mint fogyasztók, nagyon nagy ráhatásul vagyunk arra, hogy hogyan termel a gazdaság, hogy milyen lépéseket tesznek, mert hogyha nekünk az lesz fontos, hogy egy termék fenntartó legyen, egy termék környezetbarát legyen, és nem kizárólag az ára alapján döntünk, akkor ez motiváció a cégek számára is, hogy akkor zöldebben termeljenek.
1: Mondjon egy nem környezetbarát terméket, amit például érdemes nem megvennünk. Tud ilyet mondani? Természetesen márkanév nélkül.
0: Igazából itt épp azt mondom, nem is feltétlenül az számít, hogy egy konkrét terméktípust mondanám azt, hogy ezt úgy abban a formában nem szabad megvenni, hanem fontos azt látni, hogy például, hogy Európában termelték, és nem Kínából kell ide utaztatni, akkor már nagy esély van arra, hogy kevesebb kibocsátás termel, csak azért, hogy mert ide utazott. Itt mindenképpen fontos arra gondolni, hogy azért a helyi zöldségek, az évszaknak megfelelő gyümölcsöket választjuk, mert ott élelkozó helyben termelnek, nem kell őket szállítani, már is alacsonyabb a kibocsátásuk. Itt is fontos meggondolni például a ruhák és a öltözködés szempontjából, hogy próbálj meg akár helyi európai dolgokat vásárolni, amik tartósabbak, és nem a gyorsan kikopó, eldobható, ezt az új fast fashion, gyors divat dolgokat vásároljuk, amik nagyon rövid időtartamig tudjuk használni, szóval jobb például a jobb minőségű terméket megvenni, vagy akár használtan is vásárolni, mert például a ruhaiparnak nagyon nagy környezeti lábnyoma van, és nem csak az alapanyag felhasználás miatt, hanem például a színezékek miatt, vagy például a mosásra is, hogy minél többet mosuk őket. Amiatt is szólt, például a ruházat szóval nagyon sokat tehetünk, az élmedés során nagyon sokat tehetünk, az is például, hogy tudatosan vásárolunk, és nem dobunk ki, és nem pazarlunk élmiszert, meg azt látjuk, hogy az élmiszer termelés jelentős kibocsátása nem is azért van, mert hogy megtermeljük feltétlenül azt a terméket, hanem azért, mert egyszerűen kidobjuk, és nem került felhasználásra, és azért kárba megy. Úgyhogy ha nem is mondanak egy konkrét termékeket, de például a tudatos fogyasztás rengeteget hozhat, mert még hogyha meg is veszünk egy terméket, amit nem annyira fenntartható, de sokáig használjuk, és tényleg próbáljuk azt kihasználni, és nem eldobni időt, mert azzal is tudunk sokat segíteni. És ugye ez igaz például az elektronikai termékekkel is, hogy minél jobban kihúzzuk azoknak a használatát, és nem vágyjuk le évente például a telefonunkat, az is tud segíteni. És itt például mindig be szokott jönni így a kérdések közé, hogy az elektromos autó versus hagyományos meghajtású autó kérdése, hogy azt mondják persze, hogy hát itt fontos látni, hogy új autó legyártása mindenképpen környezeti terhelésre jár, hogyha valakinek van egy relatíve hatékony benzines autója, ami 1-2-3-4 éves, nem érdemes lecserélni csak azért egy elektronos autóra, mert az kevesebb kibocsátással jelenleg, mert annak az előállítása a legyártása és kibocsátásokkal jár, úgyhogy ilyenkor például érdemes megfontolni, hogy még pár évig használjuk a meglévő autót, mert akkor így az egész termék, az egész autó életciklusa során jobban lehet környezetbarátabb is, de itt azért fontos megjegyezni, hogy például az autónál jobb, hogyha mondjuk még környezetbarát módokon próbálunk közlekedni, gondolok itt a közösségi közlekedésre, biciklizés, gyalogás hasonlóra. Szóval igazából nagyon sok apró lépést tudunk tenni, ami azért tud segíteni abban, hogy fenntarthatóbban éljünk. És itt még azt megjegyezném még, hogy nincs olyan, hogy egy 15 pontos lista, amit mindenkinek be kell tartani, és akkor lesz még környezetbarát, vagy fenntartható az élete, hanem tényleg mindenkinek az a fontos, hogy a saját lehetőség képes próbálja megtenni, amit lehet. Tehát nem lesz rossz, vagy jó környezetvédelem, például mindenki darabozított, amit ő maga meg tud tenni, ezt próbálja megtenni.
1: És hogyha már a lakosságról beszéltünk, mit kellene tenniük a kormányoknak? Tehát, hogyha végezetül egyetlen üzenetet kellene megfogalmazni a döntéshozóknak, mi lenne a legfontosabb dolog, amit most már tényleg nem lehet tovább halogatni?
0: Hát igazából az energiaátállás, energiahatékonyság, ezek a legfontosabb lépések. Abból a szempontból, hogy az energiahatékonyság az is fontos, mert a legkönnyebb barátabb energia az, amit nem termelünk meg, és nem használunk fel. És hát az épületeink és az ipar az a legnagyobb energiafelhasználó, tehát itt mindenképp fontos, hogy minél több energiahatékonysági beruházást támogassanak, mind az ipar számára, mind a lakosság számára, hogy például az épületeinket felújítsuk. A másik pedig maga az, hogy milyen energiát termelünk meg, az a másik ilyen nagyon nagy kihívás. És itt persze nagyon fontos a megújuló energiának és az energiatároló kapacitásoknak a kiépítése. Itt gondoltunk persze mindenféle megoldásra. Most itt nincs az, hogy melyik országban melyik a legjobb. Itt mindig meg kell nézni, hogy persze egy hegyvidéki országban lehet gondolni a vízerőműre, de például Magyarországon is sokkal jobb, több szélerőműre kell gondolni. Tehát mindig meg kell nézni az adott kormánynak, mi ez a leghatékonyabb megoldás, de mindenképpen fontos az, hogy a szennyező fosszilis erőforrásokat minél hamarabb kivezessük. És itt ennek egy nagyon fontos lépése lenne az, hogy például a fosszilis energiaipar támogatása is kivezessük. Így gondolok mind arra, hogy az iparnak a támogatását áttervezzük, mind a lakosságét, mert rengeteg pénzt költünk arra, hogy szennyezzünk, és a szennyező ipar támogassuk, mert szennyező energiatermelés, és ez az erőforrás pedig lehetne akár, vagy ez a pénzi erőforrás lehetne akár zöld beruházásra is fordítani. Itt érdemes arra gondolni, hogy amíg tovább támogatjuk a környezetszennyezést, az nagyon nehéz lesz fellépni a klímaváltozás ellen. Úgyhogy ez is például ez a fosszilis támogatás, a kivezetése is egy nagyon fontos lépés lenne. Úgyhogy alapvetően ezt a hármat mondanám, amely még lehet még negyedét hozzátenni, az pedig a közösségi közlekedés fejlesztése lenne.
1: A hőség, a szárazság és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek azt mutatják, hogy a klímaváltozás már tájainkon is kézzelfogható valóság. Schaffhauser Tibornak, a Green Policy Center társ alapítójának és senior klímapolitikai tanácsadójának köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy is tudom hallgatni.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 4-én, kedden. Az Európát sújtó tartós hőség nem csak az emberi szervezetet és a mezőgazdászok felkészültségét teszi próbára, súlyos energiaellátási problémákat is okoz. De minek tudható be, hogy Magyarország ebben a tekintetben egyike a leginkább sérülékeny államoknak? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ha valódi a hangfelvétel, Martina Simkovicsová megteszi a szükséges lépéseket. Volodymyr Zelenszky visszahívta Ukrajna Egyesült Államok beli nagykövetét. Ma 36 és 41 fok között alakulnak a maximumok, következnek a részletek. A valódi és valóban a művészeti alapnál készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel. Martina Simkovicsová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket, közölte Petra Demková, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója. A Tristos Özgyesietka híroldal tegnap közölt egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók. A minisztérium nem kíván részletesebben nyilatkozni a hanganyag tartalmáról. Lukás Machala, a kulturális minisztérium szolgálati irodájának főtitkára elmondta, elhatárolódik attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármilyen beavatkozással. A híroldal közlése szerint a hangfelvételen František Kornája művészeti alapvezetője hallható, amint arról beszél, hogy nyomás nehezedik rá és utasításokat kap fentről, mások mellett Lukás Machalától. Az alapmunkatársai korábban lehallgató készülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve. Július 16-án közölték, hogy az ügyben már folyik a nyomozás. Tegnap folytatódott a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos Dóval és Bacsfa ügyben folyó tárgyalás a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon. A bizonyítás lezárult, megkezdődtek a záróbeszédek. Az ügyész letöltendő börtönbüntetést és 3 millió euró pénzbírság kiszabását kérte Marian Kocsner vádlottra, akit korábban már jogerősen elítéltek a Márkéza Televízió váltóinak meghamisításáért. Peter Pecho és János Láktová vádlottra felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az ügyvédek védenceik felmentését kérték a bíróságtól záró beszédükben. A vád szerint több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalás történt a dóvali ingatlan ügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Eredetileg 4 ember ellen emeltek vádat, de Ján Fálisz ellen időközben megszüntették a büntető eljárást. Emellett Marian Kocsnert a Bacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolják, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner tagadja a vádakat. Új abszolút rekordot mértek Pozsonyban. Tegnap délután 39,9 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet a fővárosban, tájékoztatott Iván Gárcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. A Koliban mérték a legmagasabb hőmérsékletet a meteorológusok. Ma még tovább fokozódhat a hőség Pozsonyban, tájékoztatott Janka Cserbová, az SHMU meteorológusa. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök visszahívta Olha Stefanishinát az ukrán nagyköveti posztról az Egyesült Államokban. Erről a BBC és az ukrán média számolt be, hozzátéve, hogy Stefanishina visszahívására a kormány átfogó átszervezése és az ukrán nagykövetek várható cseréje idején kerül sor. A visszahívásról szóló rendeletet az ukrán elnöki hivatal honlapján tették közzé. A dokumentum nem tartalmazza a visszahívás okait, amelynek kapcsán az elmúlt napokban heves viták folytak az ukrán politikai körökben. Az új nagykövet neve egyelőre nem ismert, ahogy Stefanishina további tervei sem. Az ukrán diplomáciai képviseletek vezetőinek tegnap Kijevben tartott évesülésén Zelenszky kijelentette, hogy a nagykövetek munkájának döntő mutatója az lesz, hogy mennyi fegyvert sikerül beszerezniük Ukrajna számára. Ukrajna ősszel tervezi elindítani az úgynevezett kárpáti kezdeményezést, amely 8 közös gazdasági és biztonsági érdekekkel rendelkező országot fog össze, köztük Szlovákiát is. Ezt tegnap jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Miért született ez az ötlet? Mert nem minden ország hajlandó fegyverekkel támogatni minket, de együttműködni akarnak a humanitárius segítségnyújtás, a biztonság és a gazdaság területén. Ukrajna újjáépítésén is gondolkodnak, mondta Zelenszky. Szerinte az a tény, hogy a szomszédos országok az újjáépítésen gondolkodnak, az Ukrajnába és a békés jövőbe vetett bizalom jele. A kezdeményezésbe Csehország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna tartozik.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható. Főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínelés Nagyabony után Felsőpatony irányában, az egyik sáv nem járható, és torlódik a forgalom Kassán a VSS hídon az Optima felé, 5-10 perc várakozással számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A szlován a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. Rossz formában vannak a házigazdák, hiszen a bajnokságban már zsinórban 7 találkozón nem nyertek. A pozsonyiak viszont jól rajtoltak a ligában, Pesterce bányán 4-0-ra, odahaza a Podbrezová ellen pedig 3-0-ra győztek, és bizakodva várják a keddi odavágót. Nyonban kisorsolták az európai labdarúgó kupák rájátszásának párosításait. A bajnokok ligájában, ha a Slovan túljutna a svéd Mjällbyn, az örmény Ararat Jereván és a szlovén Cselje párharcának győztesével mérkőzne a főtáblára jutásért, augusztus 18-án vagy 19-én Pozsonyban, egy héttel később pedig idegenben. Ha viszont kiesne, akkor átkerülne az Európa Ligába, ahol a ciprusi Pafos és az osztrák Salzburg párharcának továbbjutójával csatázna, a főtáblára kerülésért augusztus 20-án odahaza, egy héttel később pedig idegenben. Az Európa Ligában, ha a Ferencváros kiverné a lengyel Zabzset, a sorozat playoff szakaszában a Trabzonspor lenne az ellenfele, a főtábláért augusztus 20-án Törökországban, 27-én pedig az Üllői úton. Kiesés esetén a Fradi átkerülne a Konferencia Ligába, ahol a francia Monakóval mérkőzne a főtáblára jutásért. A Konferencia Ligában a Dac továbbjutás esetén a holland Twente elleni harmadik fordulós párharcot kellene megnyernie, az ukrán Dinamo Kijev és az azeri Karabakh párharc győztesével kerülne szembe augusztus 20-án és 27-én. Amennyiben a Győr és a Debrecen sikerrel venni a harmadik kört, az Eto, a lengyel Poznany és a feröeri Klaksvik Európa Liga párharc vesztesével, a DVSC pedig a finn Turku és a liechtensteini Vaduz párharcának továbbjutójával játszana a liga szakaszba kerülésért. A második labdarúgó liga második fordulójának záró mérkőzésén Inter Zsilina B 0-1. A labdarúgó NB1 második felvonásának utolsó, gólzáporos találkozóján a Zalaegerszeg odahaza 5-2 arányban leiskolázta a Paksot, így nincs már 100%-os együttes a 2026-2027-es idényben. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott a Leipzig labdarúgó csapatától, és 2 millió euróért a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Vince Regina ezüstérmet szerzett a nők 10 méter légpuska versenyszámában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Bondár Anna 6-4-7-5 arányban legyőzte az ukrán Angelina Kalininát a torontói női tenisztorna első fordulójában. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló spanyol országúti kerékpáros körversenyen. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogacar számára, 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Az alpin csapat vezetője Flavio Briatore elmondása szerint ő és Donald Trump voltak a kezdeményezői annak, a végül meghiúsó tervnek, amely a 2010-es években egy Forma 1-es utcai versenyt vitt volna New Jersey-be.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása.
1: 7 óra 15 perc. A tartós kánikula és az extrém csapadékhiány következtében történelmi mélypontra csökkent a Duna vízszintje, amely miatt a régió több országa, köztük Magyarország is az energiaválság küszöbére sodródott. A kialakult helyzet ugyanis közvetlen hatással van az olyan, ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú létesítményekre, mint amilyen a paksi atomerőmű is, amely működését a rekordalacsony vízszint miatt részlegesen már le kellett állítani. Így mostanra csak az utolsó termelőblokk üzemel. A vonalban Pázmándi Tamás atomfizikus, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársa és a Magyar Nukleáris Társaság tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Bár napok óta arról szólnak a hírek, hogy 44 év után először küszöbön a paksi atomerőmű teljes leállítása, az utolsó turbinát máig még úgy is sikerült üzemben tartani, hogy a Duna vízszintje Paksnál a korábban jelzett lekapcsolási szint alá csökkent. De minek köszönhető, hogy még ilyen körülmények között is sikerült némiképp elodázni a teljes leállást?
2: Hadd kezdjem rögtön két jó hírrel. Az egyik, amit ön is említett, hogy még mindig sikerült üzemben tartani a paksi atomerőműnek az egyik blokkját. Az is 50%-os teljesítményen üzemel, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez fenntartható. A másik, talán ennél is sokkal jobb hír, különösen itt a következő napokra a lehetőségeinket illetően, hogy mind Pakson, mind Budapesten azt lehet látni, hogy ugyan nagyon minimális mértékben, de elindult a Duna vízszintjének az emelkedése, tehát a vízügyi szakértők azt mondják, hogy talán túl vagyunk a minimumon, és a következő napokban egy lassú-lassú emelkedésnek lehetünk majd tanulni.
1: Pozitív hírek tehát bőven vannak, viszont a paksi mérnökök is hozzátették a magukét ahhoz, hogy ilyen kedvező fejleményekről beszélhessünk, tekintve, hogy azért rettentő nagy részük volt abban, hogy még nem kellett megejteni a leállást, de egészen konkrétan mit varázsoltak, hogy a hallgatók nyelvén érthető legyen az, ami Pakson történt?
2: Így van, azt kell tudni, hogy tényleg egy példátlan összefogásnak vagyunk tanúi mind az országban, mind egyes részein, így a paksi atomerőműben és a velük együtt dolgozó vízügyi és egyéb szakemberek tekintetében. Azt kell tudni, hogy, és ez talán a legfontosabb, hogy semmilyen biztonsági kockázat nincs sem most, sem nem volt az elmúlt hetekben, és nem is lesz akkor sem, hogyha végül mégis arra kerül sor, hogy le kell állítani az utolsó blokkot is, és aztán a vízszintítás is egy jól begyakorolt és megfelelő előírásokkal körülvett eljárás rendet akar. De az, hogy sikerült még ezt az egy blokkot üzemben tartani, az annak köszönhető, hogy egyrészt leállították a többi blokkot ezáltal, a szükséges víz mennyiségem ki kell venni a Dunából leágasztatott hidegvíz csatornából az alacsonyabb. Másrészt olyan műszaki megoldásokat próbáltak itt az elmúlt napokban, elmúlt másfél-két hétben vikezni, amik segítették azt, hogy ugyanakkor a Duna vízállásnál és vízhozamnál kisebb legyen a víznek az ellenállás, amit le kell győzni ahhoz, hogy az erőműnek a műszaki technológiai be tudjon kerülni, ezáltal a kisebb az ellenállás, akkor kisebb az a vízszint, ami szükséges mindenképpen ahhoz, hogy ez működőképes tudjon lenni. Tehát olyan apró műszaki megoldások tömkelegét végezték el, amik mind ahhoz járultak hozzá, hogy minél alacsonyabb vízszint esetén is még működőképes tudjon lenni az erőműnek legalább ez az egy blokja. Ugye azt kell tudni, hogy itt a víz mennyiségével igazából nincsen probléma, még mindig több mint 700 köbméter érkezik a Dunán keresztül másodpercenként. Ennek a paksi atomerőmű csúcs üzemi kapacitása során is kb. 100 köbméter vizet vesz ki másodpercenként, most ennek kb. Az egy tizedét. Tehát nem a víz mennyisége a kérdés, hanem a vízszint, ahonnan ezek a szivattyúk még ki tudják szívni a vizet. Ezek előre telepített és nem egy könnyen mozdítható szivattyúk, és mivel nagyon alacsony maga a vízhozam is, illetve az elmúlt években, évtizedekben elég jelentősen csökkent a meder szintjének, tehát a víz aljának is a szintje, ezért most ugyanannyi víz is alacsonyabb partról nézett vízmagasságot tud okozni. Tehát amit most mindenképpen el kell kerülni, hogy ezek a szivattyúk, ezek szárazra kerüljenek, tehát ne legyen elég víz, amit szívni tudnak.
1: És elkerülhető lehet az, hogy erre sor kerüljön? Tehát jelen állás szerint mi a legvalószínűbb forgatókönyv a következő napokban, hogyha nehezen, de még mindig fenntartható lesz ez az állapot, ami jelenleg eleve fennáll, vagy sort kell majd keríteni a leállásra, mert nem lesz más megoldás? Mi a legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg?
2: Nagyon nehéz erre megalapozott választ mondani, a reményeimet tudom elmondani, hogy abban bízunk, hogy igen. Egyrészt pozitív és bizakodásra okot az, hogy látjuk, hogy tényleg a Duna vízszintje elérte a minimumát, és lassan emelkedik. Ez tényleg Pakson 1-2 cm jelent a mai éjszakához képest, úgyhogy egészen minimális emelkedésről van szó. Másrészt az előrejelzések szerint nem itt Magyarországon, hanem elsősorban a Duna vízgyűjtő területén a hét második felére, hét vége felé némi csapadékot mondanak, ami néhány nap alatt el fog jutni ide is a Dunán keresztül hozzánk. Tehát valóban igaz az, hogyha ezt a következő 3-4 napot sikerül így kiúzni, akkor valószínűleg egy kevésbé megterhelt rendszerrel nézünk szembe. Azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon kifeszített a rendszer, minden a maximálisan elérhető kritikus állapotban van, úgyhogy ha nem jön közbe semmi, akkor talán van esély, hogy ez sikerül nagyobb probléma nélkül megúszni. De azt is látni kell, hogy nagyon meleg van, ami egyrészt az üzemi gépeknek a működését, teljesítményét is befolyásolja, másrészt nagyon magas az energiafogyasztás, és erre rakódik rá az is, hogy az elmúlt évekhez képest igen jelentős vízhiányra néz szembe az ország. Úgyhogy sok szempontból nagyon nehéz a helyzet, bizakodóak vagyunk. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt néhány napnak az összefogása, a műszaki megoldásai, azok mind oda vezettek, hogy most még egyáltalán tudunk arról beszélni, hogy van esély arra, hogy Pakson nem kerül sor minden négy blokknak a teljes leállítására.
1: Ha netán mégis a legrosszabb forgatókönyvek valósulnának meg, akkor a szlovák miniszterelnök Robert Fico jelezte, hogy Pozsony kész segítőkezet nyújtani Budapestnek, de egy ilyen esetben, hogyha tényleg a vészforgatókönyvek lépnek életbe, akkor mire lehet elég Szlovákia felajánlása?
2: Én ugye nem ismeri itt a pontos részleteket, de azt gondolom, hogy ez elsősorban egy nagyon kedves és nagyon pozitív politikai gesztus, aminek a jelentőségét semmiképpen nem szabad elhanyagolni. De ugye maga az árampiac az egy tőzsdei termék, ezt a piac megfelelően szabályozza, tehát amíg a piacon van elérhető mennyiségű villamos energia, addig az ilyen politikai üzenetek nélkül is ez megvásárolható. Természetesen a piac ez beárazza, tehát arra kell számolni, hogy most, amikor ekkora hiány van, akár villamos energiából, de hát ez hasonló minden más termékhez, akkor annak lényegesen magasabb az ára. Úgyhogy nem lebecsülve ennek a politikai kijelentésnek a súlyát, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez magát a gyakorlati megoldást nem befolyásolja érdemben. De itt is érdemes arra kitérni, hogy mennyire fontos az összefogás, és mennyire fontos az, hogy felkészüljünk arra, hogy a következő években, évtizedekben a klímaváltozás következtében egyre több olyan helyzetbe fog kerülni Magyarország is, de várhatóan sajnálatos módon Szlovákia is, ami csak úgy lesz megoldható, hogyha elvetjük a korábbi már jól megszokott módszereket, ezeken túllépünk, és sokkal nagyobb összefogással, együttműködéssel, ott az adott probléma leküzdésére nagyon sokat megtéve próbálunk közösen beavatkozni.
1: Egészen pontosan hogyan kellene újra gondolni ezeket a vész megoldásokat így a klímaváltozás korában, tekintve, hogy például Magyar Péter is megjegyezte, hogy korábban sem az erőmű tervezői, sem a menedzsment nem készített forgatókönyvet arra vonatkozóan, hogy mi lehet a megoldás egy a jelenlegihez is hasonló rekord alacsony vízállás esetében, mivel korábban sokan úgy gondolták, hogy erre nincs szükség, ezek az elméletek azonban megdőlni látszanak.
2: Hát egyrészt azt kell tudni, hogy a tudósok, most én ezt rendjánul fogalmazva, hosszú-hosszú évtizedek óta hívják fel a figyelmet arra, hogy a klímaváltozással foglalkozni kell, és az előbb-utóbb nagyon szélsőséges viszonyokat fog tudni okozni. Úgyhogy egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy a tudományos körökben ezek jól ismertek. Az, hogy ez ennyire hirtelen fog bekövetkezni, az is nagyon jól ismert, és azt is évek, évtizedek óta mondjuk, hogy a klímaváltozás az nem egy szép lassú folyamat, hanem majd egyszer hirtelen lesz egy áttörés. Ennek vagyunk most itt a tanúi, közel fél méterrel alacsonyabb most a Duna vízszintje, mint eddig volt bármikor. Ez 2018-ban volt, amikor eddig a legalacsonyabbat mértük, és akkor is lényegesen alacsonyabb volt, mint korábban a történelmi időben. Tehát arra kell, hogy felkészüljünk, hogy nagyon szélsőséges lesz az időjárás, nem átlagértékeket kell nézni, és nem azt kell nézni, hogy átlagosan például mennyi csapadék hullik le, hanem ennek a területi és az időbeli eloszlás az, ami nagyon szélsőséges tud lenni. Tehát ez ismert volt, tudtuk, hogy ez fog bekövetkezni, azt nem tudtuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni, mindenki arra számított, hogy ez majd évekkel, akár évtizedek később fog bekövetkezni, de hogy ez be fog következni, és hogy ez alapvető változtatásokat igényel az egész társadalomtól, az teljesen egyértelmű volt. Az, hogy ez már az az esemény, ami megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, vagy sajnálatos módon ki kell várnunk, hogy még ennél is súlyosabbat, azt én most itt nem tudom megmondani, erről beszélünk majd 2-3 év múlva. De hogy mit lehet tenni? Egyrészt meg kell nézni azt, hogy rövid távon mit tudunk tenni, ezt a néhány napot ezt valahogy át kell viselni. Ez egyrészt Magyarországon tényleg mondhatom azt, hogy példátlan összefogással valósul meg. Nagyon jelentős az áramfogyasztásnak a visszafogása, elsősorban a délután 5 és este 10 óra közötti csúcsidőszakban. Másrészt nagyon jelentős az átütemezett fogyasztás, tehát azt lehet látni, és nagyon jól tudjuk, hogy napközben, amikor a napelemek tudnak termelni, és Magyarországon igen magas a beépített napelemeknek a kapacitása, akkor van elég villamos energia, azt lehet használni, viszont amikor a nap lemegy, és jellemzően ez egybeesik azzal az időponttal, amikor az emberek hazaérnek, és otthon a lakásukban a napi rutin feladatokat elkezdik végrehajtani, akkor nagyon-nagyon komoly hiány tud fellépni nagyon hirtelen.
1: Ezek szerint, elnézést, lassan az időnk végéhez érünk, a kulcs ahhoz, hogy sikerrel vegyük a klímaváltozás okozta kihívásokat, első lépésben az, hogy képesek legyünk átgondoltan fellépni, illetve változtatni a hozzáállásunkon.
2: Ez így van, és egy utolsó mondatot engedjen még meg, hogy itt a hosszabb távra is kitérjek. Nagyon komplex kérdésről van szó, a vízhasználattól kezdve a mezőgazdaság, vízmegtartás, villamosenergia termelés és az egész életvitelünknek a kérdése. Úgyhogy én itt most egy dologra hívnám fel tulajdonképpen a magunk figyelmét is, hogy nem lehet külön-külön kezelni ezeket a kérdéseket, nem lehet most hirtelen mindenre alkalmas megoldást mondani. Egy nagyon széles körű első körben tudományos egyeztetésre, összefogásra lenne szükség, amit aztán a társadalommal is meg kell vitatni, meg kell értetni, hogy az a rendszer, hogy folyamatosan mindig van víz és villamos energia, ráadásul nagyon kedvező áron érhető el, ez elmúlt, más világ jön mostantól kezdve, és erre megfelelő módon fel kell tudjunk készülni.
1: Pázmándi Tamás atomfizikust, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Magyar Nukleáris Társaság tagját hallották. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a viszonthallásra.
0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
3: Spanyolország déli része, Andalúzia, a flamenco, a fehérfalú városok és a perzselő hőség hazája. Ha beülünk egy helyi bárba, Sevilla, Granada vagy Córdoba utcáin, és rendelünk egy hűsítő sört vagy szangriát, sok helyen automatikusan egy kis tányér ételt, úgynevezett tapaszt tesznek elénk. Fontos tudni, hogy Granadában ez a falatka teljesen ingyen van, a ház ajándéka az ital mellé. Viszont a szomszédos Sevillában vagy a tengerparti zónákban már felszámolhatják az árát. Így ha nem vagyunk biztosak benne, nyugodtan kérdezzük meg a pincértől, hogy ez grátis? Egy másik fontos dolog a bikaviadalok, a korridák világa. Bár külföldiként sokak számára ez egy megosztó és vitatott hagyomány. Ha úgy döntünk, hogy megnézzünk egyet, tartsuk tiszteletben a helyi közönség etikettjét. A bikaviadal nem futballmeccs. A viadal legdrámai pillanataiban a stadionban síri csend honol. A hangos kiabálás, fújolás vagy a nevetgélés óriási tiszteletlenségnek számít az arénában küzdőkkel szemben. Ha tisztelettel és nyitottsággal közelítünk szokásaikhoz, a helyiek is szívesebben avatnak be minket különleges, szenvedélyes világuk titkaiba.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Bár napok teltek el a ceutai migrációs válság kirobbanása és a kialakult helyzet stabilizálása óta, a történteket övező politikai vita továbbra sem csitul. De milyen tanulságokat kellene levonni ebből a krízisből az uniós döntéshozóknak? És milyen hatással lehet ez az eset Brüsszel migrációs politikájának alakulására? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Léviától.
2: Tegnap kora délután ünnepélyes keretek közt átadták a vasútvonal felett átívelő teljesen újjáépített hidat Szeredben. A hídon annak rossz állapota miatt 2019 óta korlátozták a teherautók és az autóbuszok közlekedését, később pedig teljesen lezárták. A közlekedési minisztériumban jelenleg véglegesítjük azt a közbeszerzést, amelynek révén több mint 500 első osztályú közúti hidat újítanak fel és újjá, fogalmazott József Rás közlekedési miniszter. Nagyszombat megyei önkormányzat elnöke József Viszkupics üdvözölte azt is, hogy új finanszírozási forrásokat keresnek az első osztályú utak hídjainak felújítására, ugyanakkor hozzátette, jelenleg is intenzív tárgyalások folynak a másod- és harmadosztályú utak állapotának javításáról. Szeret polgármestere Andrei Kurbel szerint a város hosszú idő után ismét egységes egészet alkot. A közlekedési minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a híd megnyitásával ismét fizetőssé vált a Szered melletti R1-es gyorsforgalmi út érintett szakasza. Augusztus 1-től jelentős változás lép életbe a Nyitra megyei autóbusz közlekedésben. Bevezetik az átszálló jegyet, amelynek köszönhetően az utasok átszállás esetén sem fizetnek többet, mint egy közvetlen járatért. Az új rendszer az Arriva és Nyitra megye tömegközlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a gyorsabb, kedvezőbb és kiszámíthatóbb utazás biztosítása a régióban. Az Arriva és Nyitra megye az elmúlt években fokozatosan vezette be az úgynevezett ütemes menetrendet. Először a Nyitra-Verebély-Léva, majd a Nyitra-Vágseje útvonalon, most pedig Aranyos-Marót irányába terjesztik ki ezt a rendszert. A mostani átszállójegy tulajdonképpen ennek a hálózatos közlekedési modellnek az egyik hiányzó eleme. Az átszállási jegy Nyitra megye regionális helyközi buszjáratain lesz érvényes, amennyiben a viteldíjat közlekedési kártyával fizetik. Az utas 30 percen belül átszáll a csatlakozó buszjáratra, az útára nem lesz magasabb, mint ha közvetlen buszt használ. A változás az alap és a kedvezményes viteldíjra egyaránt vonatkozik. Érsekújvárban a regionális közútkezelő és karbantartó vállalat locsolja az utakat, vizet a saját kútjából biztosít. A várossal kötött megállapodás után július végén kezdték rendszeresen hűteni az utcákat. A forró aszfalt locsolásához nem a lakossági hálózat ivóvizét használják, tájékoztatott az önkormányzat. A vállalat a Nyitra megyei másod- és harmadrendű utakért felel. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet az érsekújvári járás területére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki tegnaptól holnapig, délután 1 és este 8 óra között 38 foknál is melegebb lehet.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható, főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy rész harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és Nagyabony után Felső-Patony irányában. Baleset történt Gálszécsen a főúton, a

0: 7 óra 37 perc. A múlt hét végén rendkívüli migrációs hullám érte Ceutát, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávét, amikor alig 48 óra alatt közel 60 ezeren jutottak át a térségbe Marokkóból. A spanyol kormány tájékoztatása szerint a helyzetet azóta sikerült stabilizálni, az érkezők többsége pedig néhány órán belül elhagyta a várost. A válság legintenzívebb szakasza tehát lezárult, a történtek politikai és diplomáciai következményeinek rendezése azonban eltart majd egy darabig. A vonalban Kovács András migrációkutató, a Menedék Egyesület igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nem ez az első alkalom, hogy Ceuta egy migrációs válság középpontjába került, hiszen a Spanyolországhoz tartozó exklávé alig néhány évvel ezelőtt is hasonló problémákkal szembesült, így feltehetően nem árt, hogyha a térség viszonyainak elemzésével kezdünk. Melyek tehát azok a sajátosságok, amik miatt Ceuta újra és újra migrációs gócponttá válik, illetve mekkora szerepe van mindebben a spanyol-marokkói viszonynak?
1: Hát leginkább a helyföldrajzi elhelyezkedése az, ami itt nagy jelentőséggel bír. Ugye két ilyen spanyol enklávé vagy exklávé van Marokkó területén, az egyik Ceuta, egy másik egy Meija nevű hely, és mindkettőnek az a jelentősége, hogy jogilag formálisan az Európai Unióhoz, Spanyolországhoz tartoznak, ugyanakkor az afrikai kontinensen helyezkednek el, és az Európába irányuló migrációs útvonalaknak ezek nagyon fontos állomásai. Ez viszont nem egy új fejlemény, évtizedek óta ez a helyzet, és évtizedek óta így a szakmai berkekben legalábbis ez egy ismert körülmény, hogy ez a két város, ez nagyon jelentős migrációs nyomásnak van kitéve, és hát erre be is rendezkedett a szakma, tehát itt egyrészt nagyon komoly határrendszerek működnek, ez volt talán az Európai Unióban az első hely, ahol fizikai határkerítések is épültek évtizedekkel korábban, és hát a másik, ami szintén nagyon fontos egy ilyen határellenőrzés esetén, hogy az esetek többségében nagyon jó az együttműködés Marokkó és Spanyolország között a

0: tekintetben, hogy a migrációs folyamatokat kontrollálják, kordában tartsák. És akkor itt válik jelentőssé az, ami most is történt, meg ami 2021-ben is történt, hogy esetenként, és ezt általában le is lehet követni, diplomáciai feszültségek, konkrét konfliktusok hatására ez az együttműködés ez meglazul, vagy egyenesen ellenségessé, ellenérdekelté válik, és ezekben az esetekben bizony látszik az, hogy nagyon hirtelen, nagyon meg tud nőni a migrációs nyomás. 21-ben volt egy hasonló helyzet, akkor, hát most idézőjelben mondom, csak egy ilyen 8-10 ezer emberről beszélünk, aki néhány nap alatt bejutott, és akkor ez nagyon világos volt Marokkónak, egy politikai üzenete volt a nyugat-szaharai térségre vonatkozó spanyol politikát kritizálták, és küldtek jelzést Spanyolországnak ezzel. Tehát ez egy nagyon erős példája annak, hogy a migráció hogyan tud nem csak hogy diplomáciai eszközzé, hanem egyenesen politikai nyomásgyakorlássá, vagy hát már vannak, akik ezt úgy mondják, hogy szinte ilyen úgynevezett hibrid hadviselésé válni országok között.
1: Ezek szerint jogosak azok a felvetések, amik arra mutatnak rá, hogy Marokkó feltehetően tudatosan lazította a határellenőrzéseken, vagy legalábbis a marokkói hatóságok szerepet játszhattak a történtek kiéleződésében?
0: Nehéz ezt ebben a pillanatban még elmondani. Valószínűleg ki fog ez derülni néhány héten, néhány hónapon belül, hogy egész pontosan mi történt. Ez a mostani helyzet, ez egy picit összetettebb jelenségnek látszik, tehát itt, és hát egyébként ez is nagyon jellemző a migrációra, hogy nagyon ritkán sikerül ezt ilyen leegyszerűsítően egy konkrét okkal megmagyarázni. Itt egyfelől megint vannak diplomáciai feszültségek Marokkó és Spanyolország között, egy részben szintén Nyugat-Szaharát illetően, itt most az algériai kapcsolatok, azok, tehát azoknak az erősödése, javulása az, ami Marokkónak kevésbé tetszik. De van egy másik körülmény is, erre a spanyol kormány, meg a spanyol hatóságok hivatkoznak, és valószínűleg ez is nagy szerepet játszik, hogy egy spanyol legfelsőbb bírósági ítélet hatására vélték úgy részben az érintett migránsok, részben az őket segítő embercsempészek, hogy itt most egy ilyen rendkívüli lehetőség nyílik arra, hogy könnyen lehessen bejutni Spanyolországba, illetve az Európai Unióba. Ez egy bonyolult technikai döntés, igazából arról szól, hogy a tengeren érkezőknek a visszafordítása, kiutasítása az mostantól, illetve júniustól nem annyira egyszerű, mint korábban volt, de részben azért ez még mindig egyszerű, részben pedig pont erre az esetre nem vonatkozott, de ilyet is láttunk egyébként már, meg lehet látni világszerte, hogy elképesztő ereje van annak, hogy egy-egy hír, adott esetben egy téves információ hogyan fut végig azokon az embereken, akik ebben érintettek, és nagyon hirtelen napok alatt tudnak a számok nagyon jelentősen felfutni. Ugye ezt láttuk már a 2015-ös migrációs és menekültügyi válságnál, látjuk ezt a Törökországból, pont a Covid idején Európába indulók esetén, ami ugye egy rövidebb epizód volt, és nyilván ilyenkor, hogyha az érintett országoknak a hatóságai ezt még így vagy ösztönzik, vagy legalábbis szemet hunynak fölött, akkor pillanatokon belül ki tud alakulni egy ilyen helyzet.
1: Ebben a bonyolult viszonyrendszerben tehát egyáltalán nem egyszerű azonosítani, hogy mi állhat a történtek hátterében, illetve hogy kit terhel a felelősség a kialakult helyzetért. Ugyanakkor, ahogy arra már némiképp utalt, Madrid és az Európai Unió az elmúlt években igen nagy összegeket fordította a marokkói biztonsági erők támogatására, éppen azzal a céllal, hogy megakadályozzák, vagy legalábbis minimalizálják az illegális határátlépések számát. Ez az együttműködés pedig az esetek többségében, vagy legalábbis akkor, amikor Madrid és Rabat viszonya stabil, eléggé működőképes volt. Vissza lehet még térni ehhez az állapothoz, vagy azért nem lesz olyan egyszerű rendezni ezt a kialakult helyzetet?
0: Valószínűleg egyszerű lesz, vagy egyszerű, soha nem egyszerű, de azért én azt feltételezem, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is sikerülni fog a helyzetet rendezni, sőt, hát ugye ami a rövid távú helyzetet illeti, ez már most rendeződött, bár azért szerintem ezt is nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy azért ez egy elképesztő emberi tragédia volt, tehát itt emberek tízezrei rettenetes állapotba kerültek, és hát közel 60 ember pedig meghalt ez alatt a két nap alatt ebben a ebben a felfordulásban. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket általában sikerül rendezni. Ami ugyanakkor látszik, és ez részben Spanyolországra is vonatkozik, részben gyakorlatilag az egész Európai Unióra, meg az Európai Uniós külső határokra, hogy itt egy nagyon-nagyon kényes, egy nagyon érzékeny helyzet alakul ki a migráció kezelését illetően, ami, hát ami legalább annyi kiszolgáltatottsággal jár, mint amennyi előnnyel. Tehát itt az történik, hogy az európai külső határ mentén, meg a migrációs útvonalak mentén fekvő országokkal próbál az Európai Unió, akár unió mint egésze, akár egyes tagállamok egyességeket kötni arra vonatkozóan, hogy a migráció kezeléséből vállaljanak részt. Ez ugye leginkább a migráció visszatartását, ellenőrzését szolgálja, és hát ez egyszerre tűnik nagyon hatékony megoldásnak, de közben viszont az látszik, és évről évre előkerülnek ilyen helyzetek, hogy nagyon kiszolgáltatottá teszi az európai migrációs rendszer, hiszen semmiféle befolyása nincs arra, hogyha egy-egy ország úgy dönt, hogy ezt most mégsem tartja be ezeket az alkukat, vagy ne adj Isten egyenesen politikai engedmények kicsikarására, zsarolásra használja, akkor nagyon-nagyon komoly felfordulást tud okozni. Ugye itt megint Törökországot hoznám erre nagyon jó példán. Gyakorlatilag a 2015 óta ez egy időzített bomba, amin ülünk a tekintetben, hogy Törökország meddig kezeli az uniós elvárásoknak megfelelően az Európába irányuló migrációs folyamatokat. De nagyon hasonló a helyzet Csáddal, nagyon hasonló a helyzet Nigerrel, és ugye miről már beszéltünk részben, Líbia is ilyen, ami ugye különösen problémás, hiszen itt gyakorlatilag ilyen kvázi állami entitásokkal igyekszik az Európai Unió egyességet kötni, nagyon sokszor nagyon komoly emberi jogsértések árán is, tehát ez azért egy nagyon-nagyon bizonytalan helyzet, amiben vagyunk.
1: Az ilyen egyességeket pedig nem csak az unión kívülről, hanem mondhatni belülről is komoly bírálatok érik, és valami ilyesmi történt most is, tekintve, hogy a történtek ismét kiélezték az Európai Unió egyes tagállamai között eleve meglévő törésvonalakat, már ami a migrációt érinti, hiszen a külső határok védelme miatt egy ilyen elég hangosra sikerült párbeszéd alakult ki néhány állam között. De mit árult el egyébként ez a válság az Európai Unió külső határainak védelméről szóló stratégiáról, illetve annak állapotáról? Át kellene értékelni ezeket az eddigi terveket?
0: Hát én nagyon bízom benne, hogy azért minimum önvizsgálatra szorítja az érintetteket, bár tényleg ennek a 22 tagállami nyilatkozatnak a gyorsaságát, vehemenciáját, hangvételét illetően azért, hogy mondjam, nincs sok remény arra, hogy itt egy józan politika kerekedik felül. Nagyon aggasztó ez, ami történik. Elég kétségbe esettek a tagállami reakciók. Itt megint ugye egy nagyon komplex politikai helyzet van, tehát a legtöbb tagállamban erősödő, előretörő, vagy adott esetben akár kormányon is lévő szélső jobboldali politikai érdekeknek a rövid távú, hát vagy kiszolgálásáról, vagy pedig arról az egyébként tényleg adatoltan, bizonyítottan hamis politikai stratégiáról, hogy a szélső jobboldali retorikát átvéve, némileg tompítva lehet valamilyen módon lavírozni a választói akarat megnyerését illetően. Amit ebben tényleg egészen tragikus az, hogy gyakorlatilag ezekben a hónapokban került tető alá, illetve hát az elmúlt néhány hónapban indult be már élesen annak a menekültügyi és migrációs paktumnak, ami valójában ugye nem egy darab egyesség, hanem egy nagyon átfogó jogszabályi reform. Tehát ennek a reformnak a megvalósítás, ami egyébként az ilyen helyzetek kezelésére is elsősorban a tagállamok közötti szolidaritásra hívja fel a figyelmet. Spanyolország amúgy is eleve annak a négy tagállamnak az egyike, akik ebből a szolidaritásból a migrációs helyzetre való tekintettel kellene, hogy részesüljenek, és amit most látunk az, hogy a tagállamok első reakciója az, hogy a schengeni belső ellenőrzés, határellenőrzésnek a visszaállítását követelik, illetve Spanyolországot kárhoztatják, ami megint egy teljesen más politikai vita, szintén évtizedes erős politikai vita, hogy a jogszerűtlenül papírok nélkül tartózkodók esetén milyen politikát kövessen egy tagállam. Itt azért éles határ van, két, egyik sem tökéletes, és egyik sem károsztatandó, ugye, vagy amit mondjuk Spanyolország is, egyébként Portugália is, korábban Olaszország is gyakoroltan, néha Görögország, az úgynevezett regularizációs politikát, tehát hogy akik hosszú ideje bizonyítottan integráltan tartózkodnak egy-egy országban, akkor az ő státuszukat rendezik. Erre ugye az ezt ellenzők azt mondják, hogy ez viszont bevonza és még inkább erősíti majd a jogszerűtlen illegális határátlépéseket, illetve a másik politika, ami azt mondja, hogy minden eszközzel megpróbál megszabadulni a tagállamok területein jogszerűtlenül tartózkodóktól, aminek viszont ugye látjuk a statisztikai adatait, hogy ez nagyon kevéssé sikerül, és ez az egyik például, ami egy nagyon egyik körülmény, ami nagyon nagy ami elégedetlenséget szül, és ami politikai válságokat is szül, de mindenesetre most megint ez a két érdek feszült egybe, és szinte ilyen ürügyként használva ezt az epizódot nekiugrottak Spanyolországnak a tagállamok többsége.
1: Ahogy arra némiképp ön is utalt, ez a válság egy igen érzékeny időszakban robbant ki, hiszen az Európai Unió egyes országaiban még nem csengett le teljesen a közelmúltban életbe lépett, szintén ön általán már említett migrációs paktumot övező politikai hangulatkeltés, illetve annak hatása, és az ellenérzésekre építő kritikusok éppen ezt a mostani esetet próbálják az érvelésük igazolására használni, de elképzelhető, hogy ez a vita pont azért sikerült ennyire érzelemközpontúra vagy vehemensre, mert ezek az indulatok még mindig dolgoznak az egyes tagállamokban, és nem sikerült egyelőre a konstruktivitás medrébe terelni a jelenleg folyó diskurzust.
0: Hát valószínűleg ez a helyzet, illetve az a helyzet, hogy itt megint egy ilyen nagyon összetett részben technikai, szakmai kérdés kerül elő a migráció szabályozására vonatkozóan, kezelésére vonatkozóan, a krízisek megoldására vonatkozóan, illetve mindennek a társadalmi észlelésére vonatkozóan, amiből aztán közvetlenül politika, pártpolitika, meg hatalompolitika következik. Tehát itt most már nagyon hosszú ideje az Európai Unióban, az egyes tagállamokban is a migráció, annak a kezelése, az erre adott politikai, társadalmi válaszok, azok így a központi kérdése a pártpolitikának, tehát hogy ki mit ígér, ki milyen elvekkel, ki milyen hozzáállással lép fel, az nagyon komolyan választói akaratban tud megnyilvánulni. És hát azért ez egy nagyon, tényleg nagyon jó példa. Hát 48 óra alatt egyrészt felfutott egy tényleg döbbenetes, tehát hogy így a látványt illetően, az emberi hatást illetően, tehát ez egy 80 ezres város, ahol egyszer csak megjelenik 60 ezer ember tényleg két nap alatt, vagy egy nap alatt, és senki nem tudja, mi történjen, és a hadsereg felvonul, és a rendőrség felvonul, és farkas szemet néznek egymással, és aztán és itt jön a történet folytatása, hogy ezek az emberek látják, hogy innen nincs út tovább. Ugye ez az egész schengeni sztori is, tehát ez nem Schengen, tehát Ceuta nem a schengeni térség része, semmi köze az egészhez, amire aztán reagáltak a tagállamok, és gyakorlatilag ez a helyzet megoldódik. Tehát a spanyol kormány mindenféle szolidaritás, segítség, paktum nélkül egymaga, nyilván a marokkóiakkal nagyon gyorsan kialakítva az együttműködést, de megoldja ezt a helyzetet. Tehát azt is lehet mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez volt egy pillanatnyi krízis, amit megoldott egy tagállami kormány, és valóban, ahogy ön is utal erre, ehhez képest ez most elszabadította az indulatokat, és újra a felszínre jöttek azok a nagyon mély konfliktusok és feszültségek, amik az uniós szintű migrációkezelést terhelik. Tehát egy kicsit, mint egy ilyen állatorvosi ló, úgy lehet erre a helyzetre nézni. És hát még ugye most jön a java, hiszen a következő napokban konkrétan ezügyben fognak az európai kormányok tárgyalni, és hát legalábbis remélhetőleg valamilyen konstruktívabb álláspontot kialakítani.
1: Az egyik ilyen egyeztetésre pedig már ma sor kerül, de ezek szerint bízik abban, hogy jöhet konstruktív állapot, illetve adott esetben ilyen felfokozott körülmények között, ekkora törésvonalakkal mennyire lesz nehéz bármilyen konstruktív, vagy legalábbis mindenki számára valamilyen módon elfogadható megoldást eszközölnie Brüsszelnek?
0: Hát ebben nyilván bízni lehet, meg én azt mondom, hogy bízni kell is, hiszen ez ugye megint az európai együttműködésnek a próbája. És hogy itt tényleg nagyon nagy a tétel, ahogy ezt láttuk most is, itt folyamatosan újra meg újra a schengeni határok visszaállítása, tehát az uniós belső határok visszaállítása, és az unión belüli szabad mozgásnak a nagyon jelentős korlátozása az, ami válaszként fel tud merülni. És ez ugye megint csak látszólag egy technikai kérdés, de valójában az Európai Uniónak, mint egy gazdasági, mint egy politikai térségnek a működését, a versenyképességét, a fejlődési lehetőségeit szinte leginkább befolyásoló körülmény ez. Tehát, hogyha ez sérül, akkor az Unió, ugye, ami amúgy is elég komoly gazdasági, meg politikai problémákkal küszködik globálisan, akkor az Uniónak a globális pozíciója az még inkább meggyengül, még inkább sérül, és valójában itt ennek az elkerülése az érdek, és hát én abba bízom, csak bízni lehet ebbe, hogy felelős tagállami vezetők belátják azt, hogy idáig ezt a dolgot nem lehet feszíteni, és hogy annak ellenére, hogy nagyon nagyok a viták, meg értem azt is, hogy a politikai pártoknak egyensúlyozni kell a pragmatizmus, illetve a választói érzelmek és érdekek kiszolgálása között, de hogy itt azért a tényleg a józan belátás és a szakmai szempontok fognak győzedelmeskedni, ami viszont mindenképpen az együttműködés, sőt az együttműködés további erősítését célozzák és szolgálják, és nem pedig az újabb törésvonalak és konfliktusok kialakítását.
1: Ideális esetben tehát az olyan drasztikus forgatókönyvek megvalósulását, mint a schengeni térségen belüli korlátozások vagy határellenőrzések visszaállítását remélhetőleg sikerül majd elkerülni az egyeztetés sorozat lévén, de juthatnak ennél komolyabb előrelépésre is a tagállami vezetők, illetve a tagállamok képviselői, vagy ez még a jövő zenéje, és nehéz jósolni ebben a kérdésben?
0: Hát ez mindenképpen a jövő zenéje. Itt szerintem önmagában elég előrelépés lenne az, hogyha az idén tavasztól hatályba lépett és megvalósítani kezdett új, illetve nem feltétlenül csak új jogszabályok, de mindesetre jogszabálymódosításokat, amit így paktum néven ismerünk, ezeket elkezdenék alkalmazni tagállam szerte, unió szerte, és inkább arra kezdenénk el koncentrálni, hogy itt esetleg milyen finom hangolásokra van szükség, milyen kiigazításokra van szükség, tehát hogy itt most igazából valójában nem előrelépésekre van szükség, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy ne menjünk vissza a kiinduló mezőre, tényleg egy ilyen közel 10 éves jogalkotási, tárgyalási, diplomáciai egyeztetési folyamatot követően. Tehát itt inkább ennek ez a tétje, hogy ne gyakorlatilag egy halva született migrációs reformmal álljunk szemben.
1: Ebből adódóan a következő napokban és a hetekben feltehetően ismét sokat hallunk majd a migrációs paktumról, illetve annak lehetséges reformjáról.
0: Vélhetően ez lesz a helyzet, igen.
1: Az Európai Unió tagállamait vezető politikusok többsége összehangolt fellépést és gyors reakciót sürget a ceutai menekültválság kirobbanása után. Arról, hogy Brüsszelnek milyen lépéseket kellene tennie a helyzet stabilizálása érdekében, Kovács András migrációkutatót, a Menedékegyesület igazgatóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én is nagyon köszönöm.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 4-én, kedden. Tegnap óta akár 100 ezer eurós bírsággal is sújthatják azokat a munkáltatókat, akik nem tesznek eleget a bértranszparenciáról szóló törvényben foglalt szabályoknak. De mire érdemes figyelnie a vállalatoknak a nők és a férfiak jutalmazása terén, hogyha nem szeretnének busás büntetést kapni? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A valódi a hangfelvétel, Martina Simkovicsová megteszi a szükséges lépéseket. Hackerek törték fel Liechtensteinben a gazdasági kezdeményezettek nyilvántartását. 36 és 41 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A valódi és valóban a művészeti alapnál készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel, Martina Simkovicsová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket, közölte Petra Demková, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója. A Tristos Ezgyesietka híroldal tegnap közölt egy hangfelvételt, amely állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók. A minisztérium nem kíván részletesebben nyilatkozni a hanganyag tartalmáról. Lukás Machala, a kulturális minisztérium szolgálat irodájának főtitkára elmondta, elhatárolódik attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármilyen beavatkozással. A híroldal közlése szerint a hangfelvételen František Kornája művészeti alapvezetője hallható, amint arról beszél, hogy nyomás nehezedik rá, és utasításokat kap fentről, mások mellett Lukás Machalától. Az alapmunkatársai korábban lehallgató készülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve, július 16-án közölték, hogy az ügyben már folyik a nyomozás. Tegnap folytatódott a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos Dóval és Bacsfa ügyben folyó tárgyalás a Beszterszebányai Speciális Büntetőbíróságon. A bizonyítás lezárult, megkezdődtek a záróbeszédek. Az ügyész letöltendő börtönbüntetést és 3 millió euró pénzbírság kiszabását kérte Marian Kocsner vádlottra, akit korábban már jogerősen elítéltek a Márkéza televízió váltóinak meghamisításáért. Peter Pecho és Janás Laktová vádlottra felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az ügyvédek védenceik felmentését kérték a bíróságtól záró beszédükben. A vád szerint több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalás történt a dóvali ingatlan ügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Eredetileg 4 ember ellen emeltek vádat, de Ján Fálisz ellen időközben megszüntették a büntető eljárást. Emellett Marian Kocsnert a Bacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolják, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner tagadja a vádakat. Új abszolút rekordot mértek Pozsonyban, tegnap délután 39,9 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet a fővárosban, tájékoztatott Iván Gárcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. A Kolibán mérték a legmagasabb hőmérsékletet a meteorológusok. Ma még tovább fokozódhat a hőség Pozsonyban, tájékoztatott Janka Cserbová, az SHMU meteorológusa. Ismeretlen hackerek behatoltak a liechtensteini gazdasági kedvezményezettek nyilvántartásába, és lemásoltak mintegy 31 ezer vállalat, alapítvány és vagyonkezelő társaság adatait, közölte a hercegség kormánya. A hírről tegnap a Reuters hírügynökség számolt be. Liechtenstein a világ egyik legkisebb és leggazdagabb országa, több ezer alacsony adóterhelésű tröszt székhelye. A nyilvántartást egy 2021-es törvény alapján hozták létre a pénzmosás ellen intézkedések része. A hacker támadás nem érintett semmilyen bankot, sem azok ügyfeleinek adatait, nyilatkozta a Liechtensteini Bankárok Szövetségének igazgatója. A kormány közleményében kijelentette, hogy jelenleg semmi nem utal arra, hogy a megtámadott adatokat megváltoztatták vagy törölték volna. A liechtensteini kormány ennek kapcsán válságstábot hozott létre. A június végén Venezuelát sújtó pusztító földrengés áldozatainak száma több mint 6000-re emelkedett, erről tegnap este az X közösségi oldalon számolt be Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke. A venezuelai képviselők pénteken egyhangulag elfogadták a lakhatásról szóló törvényt, amely megkönnyíti az ingatlanok bérbeadását. Az intézkedés hatályon kívül helyezi a korábbi baloldali kormányok által elfogadott az ingatlanok bérbeadását korlátozó törvényeket. A guatemalai hatóságok a múlt héten megkezdték a megrongálódott épületek lebontását La Guaira városában. A katonák először lezárták az érintett területeket, majd felrobbantották az épületeket.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható. Főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és Gálszécsen a főúton, a rendőrség irányítja a forgalmat. Torlódik a forgalom kassán a VSS hídon, az Optima felé 10-15 percet várakozhatnak, és a Presovszkán, valamint a Palackeon a városközpont irányában 15 perc a várakozási idő. Mobil radar, egy fekete BMW kombi közlekedik az R1-esen Nyitra környékén, és radar mérje sebességet Rimaszombatban a főúton Losonc felé, valamint kassán a Herlienszkán a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A Szlován a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. Rossz formában vannak a házigazdák, hiszen a bajnokságban már zsinórban 7 találkozón nem nyertek. A pozsonyiak viszont jól rajtoltak a ligában, Pesztercebányán 4-0-ra, odahaza a Podbrezová ellen pedig 3-0-ra győztek, és bizakodva várják a keddi odavágót. Nyonban kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák rájátszásának párosításait. A bajnokok ligájában, ha a Slovan túljutna a svéd Mjällbyn, az örmény Ararat Jereván és a szlovén Cellje párharcának győztesével mérkőzne a főtáblára jutásért augusztus 18-án vagy 19-én Pozsonyban, egy héttel később pedig idegenben. Ha viszont kiesne, akkor átkerülne az Európa Ligába, ahol a ciprusi Pafosz és az osztrák Salzburg párharcának továbbjutójával csatázna a főtáblára kerülésért augusztus 20-án odahaza, egy héttel később pedig idegenben. Az Európa Ligában, ha a Ferencváros kiverné a lengyel Zabzset, a sorozat playoff szakaszában a Trabzonspor lenne az ellenfele, a főtábláért augusztus 20-án Törökországban, 27-én pedig az Üllői úton. Kiesés esetén a Fradi átkerülne a Konferencia Ligába, ahol a francia Monakóval mérkőzne a főtáblára jutásért. A Konferencia Ligában a Dac továbbjutás esetén a holland Twente elleni harmadik fordulós párharcot kellene megnyernie, az ukrán Dinamo Kijev és az azeri Karabakh párharc győztesével kerülne szembe augusztus 20-án és 27-én. Amennyiben a Győr és a Debrecen sikerrel venni a harmadik kört, az Eto a lengyel Poznany és a feröeri Klaksvik Európa Liga párharc vesztesével, a DVSC pedig a finn Turku és a liechtensteini Vaduz párharcának továbbjutójával játszana a liga szakaszba kerülésért. A második labdarúgóliga második fordulójának záró mérkőzésén Inter Zsilina B 0-1. A labdarúgó NB1 második felvonásának utolsó, gólzáporos találkozóján a Zalaegerszeg odahaza 5-2 arányban leiskolázta a Paksot, így nincs már 100%-os együttes a 2026-2027-es idényben. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott a Leipzig labdarúgó csapatától, és 2 millió euróért a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. A 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Vince Regina ezüstérmet szerzett a nők 10 méter légpuska versenyszámában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Bondár Anna 6-4-7-5 arányban legyőzte az ukrán Angelina Kalininát a torontói női tenisztorna első fordulójában. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló spanyol országúti kerékpáros körversenyen. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogacar számára, 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Az alpin csapat vezetője Flavio Briatore elmondása szerint ő és Donald Trump voltak a kezdeményezői annak, a végül meghiúsó tervnek, amely a 2010-es években egy Forma 1-es utcai versenyt vitt volna New Jersey-be.

0: 8 óra 14 perc. Nagy nap volt a tegnapi a dolgozó nők számára Szlovákiában, hiszen 2 hónappal az egyenlő bérezésről szóló törvény hatályba lépése után a jogszabály gyakorlati alkalmazása is megkezdődött. Az európai irányelven alapuló módosítás célja az lenne, hogy szépen lassan felszámolja a nemek közötti fizetésbeli különbségeket, és megszüntesse a hölgyek munkaerőpiaci diszkriminációját. De hozhatnak valódi előrelépést ezek a változtatások? A következő percekben erről is beszélgetünk Csernus Fannival, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ahogy ezt már említettem, a jogszabály azt lenne hivatott garantálni, hogy szépen lassan megszűnjön a nők és a férfiak közötti bérszakadék, de milyen eszközökkel érné el ezt a célt az uniós irányelven alapuló törvény?
1: Egy pillanatra, mielőtt megválaszolnám a kérdést, csak röviden vázolnám azt, hogy miről is beszélünk, amikor a nemek közötti bérszakadékról beszélünk. A nemek közötti bérszakadék esetében a nők férfiakhoz viszonyított átlagos bérhátrányáról beszélünk, ami ugye jelenleg Szlovákiában közel 16%, 15,7%. Ez egyébként a 6. legmagasabb érték az Európai Uniós tagállamok listáján. Magyarországon ennél egyébként kicsit magas a 16,9%, tehát átlagosan ennyivel keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak. Ez a probléma, ez már egy régóta elhúzódó probléma, ami nyilván a nők életének számtalan területére van hatással, és ennek az irányelvnek pontosan az lett volna a cél, az a célja, hogy ezt a különbséget fokozatosan elkezdje csökkenteni. És ennek érdekében fogadták el ugye 2023-ban ezt az EU-s irányelvet, és 2026. június 7-ig volt lehetőségük a tagállamoknak a saját jogrendjükbe átültetni. Az irányelv egyébként, és akkor itt fordulnék rá a kérdés másik részére, az irányelv egyébként mondjuk azt, hogy 2-3 főbb területre osztható, az egyik az a munkavállalóknak a jogai, hogy mi, mint munkavállalók, milyen adatokat kérhetünk ki, milyen időn belül kell válaszolni. A másik a munkáltatóknak egyfajta jelentéstételi kötelezettségére fókuszál, a harmadik pedig igazából a szankciókra, illetve hogyha adott esetben peresített belőle, akkor a bírósági eljárás menetére.
0: Mivel azonban az Európai Unió idézőjelben csak egy irányelvet tett le az asztalra, itt tulajdonképpen Brüsszel kikövezte az utat, az azonban már az egyes tagállamokon múlt, hogy mennyire lépnek majd fel szigorúan a nemi alapú diszkrimináció ezen formája ellen. Szlovákia pedig azokhoz az országokhoz csatlakozott, akik mindössze a szükséges minimumot teljesítették. Ennek fényében mire lehet elég ez a jogszabály?
1: Hát ennek fényében azok a minimum követelmények, amiket igazából előír az irányelv, illetve ami nekünk talán munkavállalóként a legfontosabb lehet, az az, hogy kikérhetjük a saját bérszintünkre vonatkozó adatokat. És nem csak a saját bérszintünkre vonatkozó adatokat, hanem a saját munkavállalói kategóriánkon belül a férfiak és nők átlagos bérszintjére vonatkozó adatokat is. Tehát ez egyszerűen praktikusan azt jelenti, hogy ha nekünk van egy bizonyos munkakörünk, akkor a saját munkakörünkön belül kikérhetjük azt, hogy átlagosan mennyit keresnek a férfiak, és mennyit keresnek a nők, illetve mi nagyjából hol helyezkedünk el ebben a kategóriában a fizetésünk alapján. Tehát azt nem kérhetjük ki, hogy pontosan XY mennyit keres. És erre a kérésünkre, vagy ezt a kérdésünket igazából 2 hónapon belül kell megválaszolnia a munkáltatónak. Ami egy nagyon fontos információ, hogy záros határidőn belül választ is kell kapnunk. Egy másik fontos elem az, hogy ha mi nem merjük kikérni ezeket az adatokat, akkor a munkavállalói képviselők is kikérhetik ezeket nekünk, például a szakszervezetek. Ami fontos lehet, mert sokszor a nők félnek adott esetben kikérni, attól félnek, hogy valamilyen negatív következménye lesz, valamilyen retorzió érheti őket a munkahelyükön, hogyha kikérik. Egy másik nagyon fontos dolog még ezzel kapcsolatban, hogyha az információk pontatlanok, akkor kérhetünk további információt, vagy további részleteket, és ezt is meg kell nekünk adni a munkáltatónak. Tehát ezek igazából a mi tájékozódáshoz való jogunkról szólnak. De nem csak, hogy mi magunk tájékozódhatunk, hanem tájékoztathatunk is másokat. Ami például Magyarországon is egy nagyon fontos elem lesz, hogyha egyszer végre életbe lép ez az irányelv Magyarországon is, hogy nem minősülhetnek a bérek többé üzleti titoknak. Ami azt jelenti, hogy ha én szeretném megosztani a kollégáimmal, hogy én mennyit keresek, akkor megoszthatom, és ennek semmilyen negatív következménye nem lehet. És végül, de nem utolsó sorban, nem csak arról van szó, hogy jelenleg mennyit keresek, vagy mekkora az én bérhátrányom másokhoz képest, hanem ennek a típusú tájékoztatásnak már azelőtt meg kell történnie, hogy én mondjuk egy pozícióra jelentkeznék. És ez Szlovákiában is így került ugye bevezetésre, hogy az álláshirdetésekben is fel kell tüntetni a kezdőbéreknek igazából a bérsávját, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy nem úgy megyek bele mondjuk egy bértárgyalásba, hogy fogalmam sincs, hogy az adott pozícióban én mennyi pénzt kérhetek. Mert sajnos azt lehet látni, hogy sokszor a nők hajlamosabbak keveset kérni, de ez pontos, hogy nem az ő hibájuk, hanem ez hosszú-hosszú évek szocializációs folyamatainak az eredménye, hogy egy nő adott esetben kicsit kevesebb bérigénnyel áll elő, illetve amiről még tájékoztatni kell minket a munkahelyünkön, az az, hogy a béremelésünknek a feltétele mi. Ezt valamilyen felületen, adott esetben egy közös online felületen, vagy az intraneten, vagy attól függ, hogy a munkáltató mit használ, ezt fel kell tüntetni, hogy a munkavállalók tudják azt, hogy mi a feltétele annak, hogy ők magasabb bérezésben részesülhessenek. Tehát ezeket emelném ki, mint így a munkavállalókra vonatkozó legfontosabb elemek. A jelentéstételi kötelezettség tekintetében pedig a minimum 100 főt foglalkoztató munkáltatókat fogja ez érinteni, akiknek időről időre jelentést kell készíteniük a bérszakadékra mutató adataikról. Első körben majd jövő június 7-ig kell majd a minimum 150 főt foglalkoztatóknak leadni ezt a jelentésüket egy központi szerv számára, ami pedig publikálni fogja ezeket az adatokat egy honlapon.
0: Mivel a jogszabály elsősorban a nőket érintő diszkriminációt lenne hivatott megszüntetni, vagy legalábbis folyamatosan mérsékelni, így elsősorban a nőknek kedvező elemei kerültek a figyelem középpontjába, de vannak ezeknek a változtatásoknak olyan hozadékai, amikkel még maguk a férfiak is jól járhatnak?
1: Én azt gondolom, hogy egyébként vannak. Tehát például azt, hogy a béremelés feltételeiről tájékozódhatnak, ez mindenképpen egy olyan elem, ami őket is érinti. Tehát ők is megtudhatják azt, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy magasabb pozíciót, vagy egy magasabb bérrel járó, mondjuk, hogy pozíciót töltsenek be a cégnél. Ezen kívül, ami egyébként őket is érinti, az az, hogy ők is megoszthatják a bérezésre vonatkozó adataikat mással. Tehát azért, és egyébként ők is egyébként láthatják majd annak hasznát, hogyha úgy mennek el egy állásinterjúra, hogy tudják, hogy nagyjából mekkora fizetésre számíthatnak az adott pozíciónál. Tehát mindenképpen vannak előnyei. De alapvetően, amit még így fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy ahhoz, hogy olyan munkahelyeket teremtsünk, ahol alapvetően egy bizalmi légkör tud kialakulni, ahol az emberek nem értik azt, hogy potenciálisan esetleg diszkriminálva lehetnek. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de hogy nincs bennük ez a frusztráció. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy minden munkavállalónak egy megnyugvás, egy jobb élmény egy olyan helyen dolgozni, ahol azt érti, hogy tudja, hogy mi alapján keres annyit, amennyit keres.
0: Ahogy arra korábban már utalt, az egyes tagállamok eltérő ütemterv szerint vezetik be ezeket a módosításokat, hiszen kiemelte például Magyarország esetét, ahol még várat magára az európai irányelv gyakorlati átültetése, de mivel ez az idővonal teljesen eltérő, így vannak olyan államok, akik Szlovákiánál jóval korábban vezették be ezeket a változtatásokat a jogrendjükbe. Mit mutatnak ezen államok tapasztalatai? Melyek azok a területek, ahol a legnagyobb előrelépéseket hozta ez a bértranszparencia irányelv, illetve az azon alapuló módosítás?
1: Ezek általában egyébként olyan tagállamok, ahol már azt láthatjuk, hogy a bérszakadék alacsonyabb. Tehát itt csak röviden két részre osztanám, vagy három részre igazából a tagállamokat. Vannak olyan országok, akik még nem tettek lépéseket, tehát vagy esetleg már törvényjavaslat készült, de még nem került bevezetésre. Ők elég sokan vannak egyébként. Vannak olyan országok, amik már bevezették ezt az irányelvet, például Szlovákia, Olaszország, Litvánia és Málta voltak ezek a tagállamok. De vannak olyan tagállamok, akik még nem vezették be, például Svédország, vagy Belgium, vagy Dánia, ami ilyen érdekesen hangozhat, hiszen ezek azok az országok, akikről azt gondolnánk, hogy elsőként tesznek lépéseket azért, hogy meg tudjanak felelni az Európai Uniós elvárásoknak és követelményeknek. Ráadásul látjuk, hogy ezekben az országban viszonylag kicsi a bérszakadék, a nők magas arányban foglalkoztatottak, és úgy alapvetően a nemek közötti egyenlőség kérdésében relatíve jobban állnak. Ezeknél az országoknál az a helyzet, hogy azért várat magára az irányelv implementálása vagy bevezetése, mert ott már vannak működő szabályozások, sőt adott esetben lehetnek szigorúbb szabályozások, és ilyenkor ez plusz időt vagy többlet időt igényelhet az, hogy ezeket párhuzamba hozzák, vagy egységesítsék az irányelven foglaltakkal kapcsolatban. Tehát a jogharmonizáció az mindenféleképpen ezeken a területeken, vagy ezekben az országokban egy kicsit még várat magára, vagy több időt vesz igénybe, de ez nem azt jelenti, hogy ezek az országok ne akarnának egyébként lépéseket tenni a bérszakadék felszámolásáért. Ez az irányelv egyébként időbe telik, tehát maga a bértranszparencia, mire eredményt tud elérni, mire azt fogjuk látni, hogy mondjuk Szlovákiában ez a 16%, vagy közel 16% csökkenő tendenciát tud mutatni, az azért időbe fog telni. Ez lehet akár mondjuk 3-4-5 év, mire ezek látható eredmények lesznek. Viszont ami gyorsabb eredményt, vagy gyorsabb változást hoz, akár 1-2 éven belül is, az a munkahelyi kultúra változása. Tehát pontosan azok az elemek, amiket mondtam, tehát az, hogy az emberek jobban mernek bízni a bérezés végre, nem lesz tabu, titok, az, hogy a munkáltatónak lépéseket kell tennie azért, hogy ne tudja a nőket diszkriminálni, mert ugye, hogyha 5% fölötti a különbség a nők és a férfiak fizetése között mondjuk egy adott munkavállalói kategóriában, tehát egy pozícióban vagy munkakörben, és ezt nem tudja a munkáltató objektív indokokkal megindokolni, például iskolai végzettség, nyelvtudás, szakmai tapasztalat, akkor rövid időn belül, 6 hónapon belül lépéseket kell tenni azért, hogy ezt a különbséget csökkentés, ha nem sikerül, akkor a munkavállalói képviselők bevonásával bérértékeléseket kell végezni, tehát például a szakszervezetek vagy üzemi tanácsok bevonásával. Tehát alapvetően egyfajta nyomás is helyeződik a munkáltatókra arra vonatkozóan, hogy legyenek érzékenyebbek és figyelmesebbek arra vonatkozóan, hogy mi alapján fizetnek annyit a munkavállalóknak, amennyit fizetnek. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet eltérés, de ha van, azt indokolniuk kell tudni, méghozzá objektív okokkal.
0: Az elmondottakból pedig azt csen ki, hogy a nemek közötti egyenlőség megteremtése egyáltalán nem sprint, sokkal inkább hosszú távfutás, így feltehetően további intézkedésekre is szükség lesz majd. De milyen egyéb társadalmi, illetve munkaerőpiaci változásokra lenne szükség, hogyha azt szeretnénk, hogy a nemek közötti egyenlőség ne csak egy álom legyen? Nagyjából 1,5 percünk van, de talán a legfontosabbakat ennyi idő alatt is fel tudjuk sorolni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés, hogy valóban a bértranszparencia az az első lépés. Önmagában az, hogy ezek az adatok kiszámolásra kerülnek, ezek a jelentések elkészülnek, nem fogja a problémát felszámolni vagy megszüntetni. De egy nagyon-nagyon fontos első lépés, hogy ne lehessen többet egyáltalán tagadni a létezését ennek a problémának, mert sajnos én a saját munkám során is sokszor tapasztalom, hogy megkérdőjelezik azt, hogy ez egyáltalán egy létező probléma, de számtalan statisztikai adat egyébként igazolja. De ezen kívül, ami még nagyon-nagyon fontos lenne, például a munka-magánélet egyensúlyának összehangolása. Azt lehet látni, egyébként ebben például Szlovákia és Magyarország nagyon hasonló, hogy magas viszonylag a nők foglalkoztatottsági aránya, tehát kicsi a nők és férfiak közötti különbség a foglalkoztatottság tekintetében, viszont a gyermekszám emelkedésével, ahogyan egyre több gyereket vállalnak a családok, a párok, ugyan nők egyre többször esnek ki a munkaerőpiacra. Például Magyarországon a három vagy több gyermeket nevelő nők esetében már jelentősen nagyobb a különbség például a foglalkoztatottság tekintetében. Tehát amire nagyon-nagyon nagy szükség lenne, hogy biztosítsanak rugalmasabb munkafeltételeket, hogy, és ez már a munkáltató mondjuk túlmutat, ez már az ország vezetésére is, vezetésének is szólt, például kiterjedtebb, jobban elérhető bölcsödei rendszereket alakítsanak ki, szociális ellátórendszereket, ahol például az idős embereket lehet gondozni, és ez nem kerül rettenetesen sok pénzébe mondjuk egy családnak. Tehát, mert hogy ezeket a munkákat, a gyerekgondozást, az idős rokonok ellátását általában a nők végzik, és ez a fizetett munka rovására megy, és emiatt sokszor anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Tehát például a munka-magánélet egyensúlyát elősegítő intézkedések, vagy például a nők vezető pozícióba jutásának elősegítése lenne még nagyon-nagyon fontos, mert a nők sokkal ritkábban kapnak arra esélyt, vagy lehetőséget, hogy magasabb pozíciókat érjenek el, miközben számtalan, rendkívül jó kvalitásokkal nagyon keményen dolgozó nő él, mint Szlovákiában, mint Magyarországon, mint az egész világon, akik megérdemelnék, hogy több lehetőséget kapjanak. Tehát például ezeket az elemeket tudnám csak így nagyon röviden kiemelni.
0: A bértranszparenciáról szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról és előnyeiről Csernus Fannival, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
2: 8:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A szlovákiai médiatér egyike a térség legstabilabb piacainak, az utóbbi hónapokban élesített technológiai újdonságok azonban nagy változásokat hoztak. De mennyiben alakítja majd át a mesterséges intelligencia térnyerése a lakosok hírfogyasztási szokásait? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Paszmár Líviáé a szó.
2: Tegnap kora délután ünnepélyes keretek közt átadták a vasútvonal felett átívelő teljesen újjáépített hidat Szeredben. A hídon annak rossz állapota miatt 2019 óta korlátozták a teherautók és az autóbuszok közlekedését, később pedig teljesen lezárták. A közlekedési minisztériumban jelenleg véglegesítjük azt a közbeszerzést, amelynek révén több mint 500 első osztályú közúti hidat újítanak fel és újjá, fogalmazott József Rás közlekedési miniszter. Szombat megyei önkormányzat elnöke József Viszkupics üdvözölte azt is, hogy új finanszírozási forrásokat keresnek az első osztályú utak hídjainak felújítására, ugyanakkor hozzátette, jelenleg is intenzív tárgyalások folynak a másod és harmadosztályú utak állapotának javításáról. Szeret polgármestere Andrej Kurbel szerint a város hosszú idő után ismét egységes egészet alkot. A közlekedési minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a híd megnyitásával ismét fizetőssé vált a Szered melletti R1-es gyorsforgalmi út érintett szakasza. Augusztus 1-től jelentős változás lép életbe a Nyitra megyei autóbusz közlekedésben. Bevezetik az átszállójegyet, amelynek köszönhetően az utasok átszállás esetén sem fizetnek többet, mint egy közvetlen járatért. Az új rendszer az Arriva és Nyitra megye tömegközlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a gyorsabb, kedvezőbb és kiszámíthatóbb utazás biztosítása a régióban. Az Arriva és Nyitra megye az elmúlt években fokozatosan vezette be az úgynevezett ütemes menetrendet. Először a Nyitra-Verebély-Léva, majd a Nyitra-Vágselje útvonalon, most pedig Aranyos-Marót irányába terjesztik ki ezt a rendszert. A mostani átszállójegy tulajdonképpen ennek a hálózatos közlekedési modellnek az egyik hiányzó eleme. Az átszállási jegy Nyitra megye regionális helyközi buszjáratain lesz érvényes, amennyiben a viteldíjat közlekedési kártyával fizetik. Az utas 30 percen belül átszáll a csatlakozó buszjáratra, az útára nem lesz magasabb, mint ha közvetlen buszt használna. A változás az alap és a kedvezményes viteldíjra egyaránt vonatkozik. Érsekújvárban a regionális közútkezelő és karbantartó vállalat locsolja az utakat, vizet a saját kútjából biztosít. A várossal kötött megállapodás után július végén kezdték rendszeresen hűteni az utcákat. A forró aszfalt locsolásához nem a lakossági hálózat ivóvizét használják, tájékoztatott az önkormányzat. A vállalat a Nyitra megyei másod és harmadrendű utakért felel. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet az érsekújvári járás területére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki tegnaptól holnapig, délután 1 és este 8 óra között 38 foknál is melegebb lehet.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható, főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy rész harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Zajlik a baleseti helyszínen és Gálszécsen a főúton, a rendőrség irányítja a forgalmat. Baleset történt Kassán a Presovszkán, az egyik sáv nem járható. Torlódik a forgalom Kassán a VSS hídon az Optima irányában 10-15 percet, és szintén Kassán a Presovszkán és a Palackehon itt 5-10 percet vár.

0: Balázs.
1: 8 óra 38 perc. Az igencsak turbulens közép-európai média viszonyok árnyékában a főként előfizetéses modellre építő szlovák sajtó egyike volt a régió legstabilabb piacainak. A hazai portálok látogatottsága legfeljebb az olyan, természetesnek számító sajátosságok miatt lengett ki, mint amilyenek a választások, esetleg a nagyobb sportesemények. Az utóbbi hónapok statisztikáit összegző adatok azonban egy új trend születéséről árulkodnak, amely arra enged következtetni, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése és az átalakuló keresési szokások árnyékában a korábbi kiszámíthatóság eltűnőben van. A vonalban Guld Ádám médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem docense. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Már a közösségi oldalak megjelenése, illetve elterjedése is alapjaiban változtatta meg a hírfogyasztási szokásokat, és ezáltal az egyes médiumok működését is. Felmerült tehát a kérdés, hogy mit várhatunk a mesterséges intelligencia forradalmától. A sajtó valóban egy fordulópont előtt áll, vagy még korai lenne ilyen messze menő következtetésekbe bocsátkozni?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem egy korai megállapítás. A mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai szakemberek, illetve kultúrakutatók, társadalomkutatók, vagy akár a filozófusok is az elmúlt 2-3 évben egyre magabiztosabban beszélnek arról, hogy egy nagyon-nagyon jelentős kommunikációs forradalomnak vagyunk a részesei. Ennek a jelentősége ez összehasonlítható lehet az írás, vagy akár csak az elektronikus tömegmédia megjelenésével is, sőt egyes elképzelések szerint ezen még akár ez a technológia túl is mutathat. Ez egyébként nagyon sok területen érezteti a hatását, a gazdaságban nagyon komoly változásokat látunk ebben a tekintetben, szinte alig vannak már olyan területek, ahol a mesterséges intelligencia ne okozna valamilyen változást, és mivel maga a mesterséges intelligencia és a kortárs média a kultúrának a része, talán a leggyorsabban és a leglátványosabban éppen ezen a területen tapasztaljuk meg ezeket a változásokat, és így az említett téma kontextusában is, tehát médiafogyasztás, hírfogyasztás, akár a híreknek az előállítása is olyan terület, ahol nagyon jelentős átalakulás zajlik pillanatnyilag.
1: És talán ez az a pont, ahol érdemes egy kis kitérőt tennünk arra vonatkozóan, hogy milyen elvárásokkal rendelkeznek napjaink hírfogyasztói, és hogyan alakulhatnak át ezek az elvárások a mesterséges intelligencia korában.
2: Hát sajnos nem látunk pozitív

0: trendeket, és ez most már nagyjából 15 éve így látszik a médiafogyasztás területén. Ma a médiafogyasztókra a minőségi hírfogyasztás egyre kevésbé jellemző. Ez nagyrészt egyébként a print sajtó, illetve hagyományos lineáris médiumoknak, tömegmédiumoknak a háttérbe szorulásával indult el. Nagyon sokféle változás zajlott le, és zajlik jelenleg is a hírpiacokon, tehát hogyha csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni ebből, ami lényeges, akkor első helyen említeném a fogyasztás gyorsulását. A fogyasztók egyre kevesebb időt töltenek egy-egy hír elemnek a megtekintésével, befogadásával, és inkább rövidebb idő alatt minél több morzsa-szerű információt szeretnének meglátni, illetve megszerezni. A másik nagyon lényeges változás, hogy a professzionális hírszerkesztés egyre inkább háttérbe szorult, tehát még 30-40 évvel ezelőtt nagyon felkészült, nagyon jó szakemberek kerültek a médiába, ami egyébként egy szűkös csatornát és szűkös keretet jelentett, és ők állították elő hosszú évek szakértelme eredményeként a híreket. Addig ma gyakorlatilag mindenkinek a kezében van egy olyan eszköz, egy okostelefon, aminek a segítségével tud híreket előállítani, tud akár egy személyes hírügynökséget vagy hírszerkesztőséget létrehozni. Ez pedig a tartalmak minőségében jelent egy nagyon komoly változást, mert rengeteg megbízhatatlan, hitelt nem érdemlő forrásból is nagyon látványos és nagyon gyorsan terjedő hírek is születhetnek.
1: Ennek fényében feltehetően nem véletlen, hogy folyamatosan csökken az objektív, illetve a kiegyensúlyozott hírgyártás iránti érdeklődés is, tekintve, hogy az ilyen úgymond önjelölt hírgyárosok tulajdonképpen a tradicionális sajtóba vetett bizalom csökkenését is előidézhetik, de minek tudható be ezen túl, hogy az emberek elkezdtek egyfajta talán hírkerülőnek nevezhető magatartást kialakítani, vagy legalábbis, hogy csökken az érdeklődésük a hírek világa iránt?
0: Én azt gondolom, hogy igazából nem a hírek világa iránt csökkent az érdeklődés, hanem, hogy ön is említette, a hagyományos klasszikus hírműfaj iránt. A hagyományos klasszikus hírműfaj a média kutatás, a média tudomány szerint egy lassú műfajnak számít. Ugye ezek a hírek általában lassabban is jönnek létre, hiszen akik előállítják őket, azok mérlegelik a forrásokat, megszerkesztik a tartalmat, és annak van egy átfutás ideje, mire az a nyilvánosság elé kerülhet. Ezzel szemben ezek az új típusú hírmédiumok, amikről most beszélünk, ezek gyors műfajnak számítanak. Nagyon gyors az átfutás, szinte másodperc alatt reagálnak rá jelenségeket hírmédiumok, és kerülnek ki gyakorlatilag ellenőrizetlenül tartalmak a felületre. Most éppen egy előadásra készülök egyébként, amit fiatal tizenéveseknek, illetve egyetemistáknak fogok tartani, és pont ezekre a momentumokra kerestem példát az előadásomban, és egy egészen megdöbbentő esettel találkoztam, ami 2023-ban történt, akkor elterjedt az interneten egy hamisított fotó, miszerint megtámadták a Pentagon épületét, és ez néhány óra alatt a teljes amerikai médiában elterjedt, és még a tőzsdének a beszakadását is okozta, pedig a valóság alapja az gyakorlatilag nulla volt. Tehát ennek a veszélye is egyébként nagyon nagy és jelentős kockázat rejlik ebben. Ennek ellenére tulajdonképpen a közönség mégis ebbe az irányba mozdul el, mert gyorsan, látványos, szenzációhajház híreket keres, ami az érdeklődését instant módon elégíti ki.
1: És a gyorsaság irányába történő elmozduláshoz pedig az olyan, például mesterséges, intelligencia alapú innovációk is hozzájárulnak, mint az új keresési modellek, amik lényegében anélkül adnak választ a felhasználók kérdéseire, hogy az érdeklődőnek bármire rá kellene kattintania, bármit végig kellene olvasnia, vagy adott esetben hallgatnia. Egy ilyen változtatás pedig kétségkívül növeli a gyorsaságot és a hatékonyságot, de milyen árnyoldalai lehetnek mindennek azon túl, amit már az említett példán keresztül szemléltetett?
0: Igen, itt egy nagyon fontos változásra mutatott rá ezzel a kérdéssel, mert valóban a hírfogyasztás abban az értelemben is átalakul, hogy míg régebben rákerestünk egy hírre, mondjuk egy hagyományos keresőprogram, a Google segítségével, utána rákattintottunk arra az adott híranyagra, vagy akár többre is egymás után, és ott a valós felületen, a tényleges felületen olvastuk el a tartalmokat. Ma nagyon sok felhasználó a keresés típusú hírfogyasztás hírfogyasztásról áttér a kérdés típusú hírfogyasztásra. Ez azt jelenti, hogy valamilyen interaktív mesterséges intelligencia alkalmazáson keresztül feltesz egy kérdést egy adott jelenséggel vagy adott történéssel, eseménnyel kapcsolatban, és itt az AI az elérhető online felületekről előállít gyakorlatilag egy személyre szabott választ. Még azt is beállíthatom, hogy ez milyen hosszúságú legyen, hogy engem abból a témából kifejezetten mi érdekel, tehát itt egyébként a személyre szabottságnak is van egy nagyon nagy jelentősége. Viszont a kockázat is nő, hiszen a mai napig is azért ezek az AI alkalmazások nem 100%-osan megbízhatóak, nem tudjuk pontosan ellenőrizni minden esetben, hogy honnan húznak be tartalmakat. Tehát ebbe is előkerülhetnek olyan hallucinációk például, ami az AI programokra a mai napig jellemző, illetve bekerülhetnek a forrásokba olyan felületek is, amelyek pedig abszolút nem megbízható információkat közölnek az adott eseményről. És ami talán egy harmadik tényezőként egy még igazán fontos kockázatként megjelenik, hogy ezt a típusú hírfogyasztást az algoritmusok működése még sokkal jobban befolyásolja, mint például a közösségi média felületeken történő hírfogyasztás, mert hogy itt nem csak a megválogatás, hanem a hírnek tulajdonképpen a megalkotása során, a személyre szabás folyamata során is nagyon komoly működése van ezeknek az algoritmusoknak, amik torzíthatják a tartalomnak a létrehozását.
1: Figyelembe véve, hogy ez a képlet rendkívül bonyolultá vált a közösségi oldalak és a mesterséges intelligencia térnyerése következtében, hogy kellene eligazodnia ebben az új világban a sajtónak? Gondolok itt arra, hogy hol húzódik a határa a minőségi, illetve az etikai standardokkal összhangban lévő tartalom és az attraktivitás között, hogy azért a tradicionális sajtótermékek valamilyen módon még mindig fel tudják venni a versenyt az innovációkkal, már ha ez egyáltalán még lehetséges.
0: Én, ha teljesen őszinte akarnék lenni, akkor ezzel kapcsolatban eléggé pesszimista vagyok. Én azt gondolom, hogy a minőségi hírfogyasztás a tömegek vonatkozásában pillanatnyilag egy irracionális elképzelés. Évek óta látjuk azt, hogy a mainstream fősodratú médiafogyasztási trendek azok egyértelműen a gyorsulás és a rövidülés, illetve az instant tartalomfogyasztás irányába tolódik el. Ezzel párhuzamosan egyébként hosszú évek óta, évtizedek óta látszik a minőségi sajtó, elsősorban a print médiának a leépülése. Egy néhány évvel ezelőtt végzett kutatásom szerint Magyarországon a lap előfizetők, a print lap előfizetők szinte kizárólagosan a csendes generáció, illetve a boomer generáció tagjai, és a statisztikákból az is látszik, hogy az ő elhalálozásukkal, eltávozásukkal ezeket az előfizetéseket már senki nem újítja meg. Tehát egész egyszerűen például a print médiára való előfizetési hajlandóság az folyamatosan csökken, és ebben semmilyen változást nem látunk. Gyakorlatilag a média fogyasztóknak a média tudatosság növelésével lehetne talán ebben a kérdésben egy kicsit elmozdulni, illetve ami azért egy lényeges szempont, hogy bár a tömegekre még alapvetően ez a gyors fogyasztás jellemző, azért mindig megvannak azok a speciális szegmensek, ezek általában magasan képzett értelmiségi pályán mozgó emberek, akik változatlanul nyitottak ezekre a hír műfajokra, illetve megbízható hírforrásokra. Itt igazából a legnagyobb kérdés az, hogy vajon az ő támogatásuk elegendő-e ahhoz, hogy ezek a portálok tovább működjenek, illetve ezen a ponton a társadalmi felelősség is felmerül, illetve hát akár az egész társadalomnak, vagy mondjuk egy politikai vezetésnek is a felelőssége, hogy ebben az esetben én azt gondolom, hogy ezeket a platformokat, a hagyományos, kiegyensúlyozott módon működő platformokat külső forrással kell támogatni, hogyha ezek a piacról nem tudják saját magukat fenntartani.
1: Ha már a külső segítség jelentőségét említette, akkor mennyiben tudatosítják napjainkban a polgárok azt, hogy igenis szükség van valamilyen formában a tradicionális sajtóra, különösen a dezinformációk és a félretájékoztatás korában?
0: Én azt gondolom, hogy ez megint egy értelmiségi kérdés, tehát egy átlag fogyasztó, én azt gondolom, hogy ezt a problémát nem feltétlenül érzékeli. Valószínűleg egyébként az elmúlt évek során mindenkinek volt valamilyen téma kapcsán olyan tapasztalása, ami arról szólt, hogy valamilyen hírfelületen találkozott valamilyen információval, aztán arról később kiderült, hogy nem igaz. De Őszintén szólva, a mai világban tényleg egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy mondjuk több forrásból, többféle nézőpontból vizsgáljanak meg egy témát, és akkor azokat a saját elméjükön átszűrve alakítsák ki a saját álláspontjukat. Egyébként ebbe a változásban, ami szerintem még nagyon fontos, ez mondjuk az AI-tól részben független, hogy az elmúlt években például az influencerek által közvetített hírfogyasztás is nagyon népszerűvé vált a fogyasztók sorában, és ez is egy olyan folyamat volt, ami ezt a kiegyensúlyozottságot kibillentette. Ugye nagyon sok esetben ezeknek az influencereknek semmiféle sajtóval vagy kommunikációval kapcsolatban képzettségük, vagy egyébként más gyakorlatuk nem volt, így alapvető mondjuk etikai kérdésekben sem jártassak, és nagyon sok esetben mindenféle gátlás nélkül a legtorzabb, legkevésbé a valóságnak megfelelő tartalmakat is hajlandóak voltak a csatornájukra kihelyezni, pusztán annak érdekében, hogy a nézettségük nem ilyen.
1: Nem véletlen tehát, hogy hova tovább egyre többször hallunk a tájékozottság, illetve a mediális műveltség társadalomban betöltött szerepének felértékelődéséről, és ezek azok a kompetenciák, amik terén a legutóbbi mérések tanulságai szerint nem álltunk túl jól, és ez nem országspecifikus jelenség, hanem sajnos a legtöbb államban hasonló trendek figyelhetőek meg. Továbbra is megállja a helyét ez a negatív forgatókönyv, vagy azért van elmozdulás ebben a kérdésben?
0: Én a szándékot látom alapvetően, tehát hogy egyelőre nagyon sok esetben a döntéshozók a problémát azonosították, és jelenleg nagyon sok féle törekvést látunk annak kapcsán, hogy ezt a problémát valamilyen szinten megoldjuk. Csak hogy egy nagyon közeli példát említsek Magyarországról, ugye most a kormányváltás kapcsán megindult az oktatásnak a teljes reformja, és ebben például kitüntetett szerepet kapott a médiatudatosság fejlesztése, illetve kifejezetten a mi témánk szempontjából is ez most érdekes, mert hogy a mesterséges intelligencia felhasználói kultúrának a kialakításával, illetve egy biztonságos keretben való működtetésével is fog foglalkozni a közoktatási program. A nehézséget ezekben a szituációkban mindig az adja, hogy akár az oktatási rendszer, vagy akár az embereknek a felvilágosítása, tájékoztatása, az is egy lassú folyamat. Tehát, hogy mire megtörténik a probléma felismerése, mire kialakítunk egy olyan módszertant, ami működőképes, aztán mire megfinanszírozzák ezeket a programokat a különböző kormányok, addigra rengeteg idő telik el, és az internet, illetve az online média és a digitális kultúra pedig nem vár. Ott gyakorlatilag azt látjuk, hogy havonta történik valamilyen változás, és így, ha mondjuk években nézzük ennek a fejlődését és ennek a gyorsaságát, akkor azt látjuk, hogy ami elképesztő gyorsasággal változik minden.
1: Ilyen körülmények között milyen lehetőségei vannak azoknak, akik mondjuk nem szeretnék megvárni, hogy a döntéshozók, illetve az államaparátus reagáljon egy-egy ilyen fejlesztésre, hanem addig is, míg ezek a szükséges állami szinten történő folyamatok végbe mennek, addig saját hatáskörben a lehetőségekhez mérten szeretne lépést tartani ezekkel a trendekkel, és tudatos fogyasztóként élni a mindennapjait?
0: Hát én azt gondolom, hogy ha például most a hírfogyasztás kérdésénél maradunk, akkor az egyik legcélra vezető magatartás forma az a lassítás. Ezt ma már akár egy egész komplett életfilozófiaként is fel lehet fogni a rohanó világban, de csak a médiafogyasztás területén is szerintem egy nagyon jól alkalmazható koncepció. És ez a lassítás, ez sok tényezőből állhat. Ez például állhat abból, hogy mennyi időt töltünk eszközök társaságában, mennyi időt töltünk el képernyők előtt. Aztán ilyen lassítás típusú médiafogyasztási minta lehet az, hogy olyan tartalmakat fogyasztunk, amelyek nem egyszerűen csak egy felületes szórakozást nyújtanak a számunkra, hanem ebből építkezni, tanulni tudunk, ami a saját fejlődésünket és akár az előrejutásunkat is elősegítheti. Most példaként említem azt, hogy mondjuk másfél órát töltök egy nap a média használatával, mondjuk a digitális média térben, de akkor nem TikTok videókat pörgetek, hanem mondjuk minőségi podcastokat hallgatok valamilyen online felületen. Tehát ez a fajta tudatosság, a választás tudatossága szerintem már önmagában egy nagyon komoly előre lépés lehet. A probléma sok esetben az, hogy egyébként megint csak azt látjuk, hogy ez a fajta magatartásforma nagyon erősen társadalmi státuszhoz kötött, ugye a képzettség, a legmagasabb megszerzett végzettség, a kulturális tőke és egyébként az anyagi tőke is ezeket a trendeket befolyásolja. Úgyhogy általában azok, akik már ma is ezt a fajta magatartást mutatják, azok eleve szerencsésebb helyzetben a társadalom valamely magasabb pozíciójában helyezkednek el.
1: A mesterséges intelligencia térnyerése az élet legtöbb területén komoly változásokat hoz, ez az átalakulás pedig a sajtópiacot sem kerüli majd el. Arról, hogy a technológiai fejlődés hogyan formálja át a hírfogyasztási szokásokat, Guld Ádám médiakutatót, a Pécsi Tudományegyetem docensét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallásra.
1: És 8 óra 57 perckor önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink, ugyanis ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 4-én kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria rádióadása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja önöket. A hangmérnök Kubányi Péter és a hírszerkesztő Paszmár Lívia nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Jó reggelt, kellemes délelőtöt kívánok minden kedves hallgatónknak. A mai napra ismét extrém hőséget jósolnak, úgyhogy ha tehetik, a legmelegebb órákban inkább húzódjanak árnyékba, vagy maradjanak bent. Mi pedig egészen délig gondoskodunk a társaságról, itt a Nappaliban. Ma beszélgetünk például arról, hogyan lehet a nyári pihenés nem csak külső, hanem belső utazás is. Bejárjuk Szlovákia izgalmas kiránduló helyeit, majd Nápolyba is ellátogatunk, de mielőtt még bepakolnánk a képzeletbeli bőröndünkbe és elutaznánk, következzenek a legfrissebb hírek Paszmár Líviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia nagy részén a hőmérséklet akár a 38 Celsius fokot is elérheti, figyelmeztet a Meteorológiai Intézet. Venezuelában a június végi földrengés áldozatainak száma meghaladta a 6000-et. Következnek a részletek. A valódi és valóban a Művészeti Alapnál készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel Martina Simkovicsová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket, közölte Petra Demková, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója. A Tristo Sezgyesietka híroldal tegnap közölt egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók. A minisztérium nem kíván részletesebben nyilatkozni a hanganyag tartalmáról. Lukás Machala, a kulturális minisztérium szolgálati irodájának főtitkára elmondta, elhatárolódik attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármilyen beavatkozással. A híroldal közlése szerint a hangfelvételen František Kornály, a művészeti alapvezetője hallható, amint arról beszél, hogy nyomás nehezedik rá, és utasításokat kap fentről, mások mellett Lukás Machalától. Az alap munkatársai korábban lehallgató készülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve. Július 16-án közölték, hogy az ügyben már folyik a nyomozás. Ma is folytatódik a hőhullám Szlovákiában. Az ország nagy részén a magas hőmérsékletre vonatkozó harmadik fokozatú riasztás van érvényben, a hőmérséklet akár 38 fokot is elérheti. Első és másodfokú riasztásokat adtak ki, minden riasztás 13 és 20 óra között érvényes. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet erről honlapján tájékoztatott. A legmagasabb szintű riasztás az egész pozsonyi, nyitrai és nagyszombati kerület területén, valamint Beszterszebánya, Trencsén és Kassa megyék nagy részén érvényes. Másodfokú riasztást adtak ki a Zsolnai és az Eperjesi kerület nagy részére, itt a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. A közegészségügyi hivatal a hőmérsékleti viszonyokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a terhesnők és a krónikus betegségben szenvedők, különösen a szív- és érrendszeri, légúti vagy mentális betegségekben szenvedők, illetve a túlsúlyosak. Ismeretlen hekkerek behatoltak a liechtensteini gazdasági kedvezményezettek nyilvántartásába, és lemásoltak mintegy 31 ezer vállalat, alapítvány és vagyonkezelő társaság adatait, közölte a hercegség kormánya. A hírről tegnap a Reuters hírügynökség számolt be. Liechtenstein a világ egyik legkisebb és leggazdagabb országa, több ezer alacsony adóterhelésű tröszt cég helye. A nyilvántartást egy 2021-es törvény alapján hozták létre, a pénzmosás elleni intézkedések részeként. A hacker támadás nem érintett semmilyen bankot, sem azok ügyfeleinek adatait, nyilatkozta a Liechtensteini Bankárok Szövetségének igazgatója. A kormány közleményében kijelentette, hogy jelenleg semmi nem utal arra, hogy a megtámadott adatokat megváltoztatták vagy törölték volna. A liechtensteini kormány ennek kapcsán válságstábot hozott létre. A június végén Venezuelát sújtó pusztító földrengés áldozatainak száma több mint 6000-re emelkedett. Erről tegnap este az X közösségi oldalon számolt be Jorge Rodriguez, a venezuelai parlament elnöke. A venezuelai képviselők pénteken egyhangulag elfogadták a lakhatásról szóló törvényt, amely megkönnyíti az ingatlanok bérbeadását. Az intézkedés hatályon kívül helyezi a korábbi baloldali kormányok által elfogadott, az ingatlanok bérbeadását korlátozó törvényeket. A venezuelai hatóságok a múlt héten megkezdték a megrongálódott épületek lebontását La Guaira városában. A katonák először lezárták az érintett területeket, majd felrobbantották az épületeket. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Szlován a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. A labdarúgó NB1 második felvonásának záró mérkőzésén a Zalaegerszeg 5-2-re leiskolázta a vendég Paksot. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengébb felhős idő várható. Főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán a Presovszkán, az egyik sáv nem járható. Torlódik a forgalom Pozsonyban a Vajnorszkán a városközpont felé 15 percet, Kassán a VSS hídon az Optima irányában 10 percet, valamint a Palackaihon a városközpont felé 5-7 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

9 óra 10 perc van, és ez pedig délelőtti magazin műsorunk a Nappali. Köszöntöm azokat is, akik csak most hangolódtak és kapcsoltak ide ránk. Ma is érdemes lesz velünk tartani délelőtti magazin műsorunkban. Először arra keressük majd a választ, hogyan lehet a nyári pihenés nem csak külső, hanem belső utazás is. Ezt követően otthon kirándulunk. Megmutatjuk, miért nem kell feltétlenül messzire mennünk ahhoz, hogy különleges élményekkel gazdagodjunk. Korpás Árpád idegenvezető, a Szenci Városi Múzeum munkatársával arról beszélgetünk, milyen látnivalókat érdemes felfedezni Szlovákiában, hogyha és hogyan válhatunk turistává a saját környezetünkben. Miért lehet egy múzeum látogatás a nyár egyik legjobb programja. A délelőtt végén pedig Nápolyba látogatunk. A közelmúlt földrengése kapcsán beszélünk a valós helyzetről, miközben felfedezzük a város igazi arcát is. Loibl Fannival, az Utaz Nápolyba alapítójával, a Kaja Szemle Nápolyban blog szerzőjével. A nyári utazásainkról pedig bővebben, tehát egész délelőtt hallhatnak, és még az első óra témájára szeretnék bővebben kitérni, ugyanis hamarosan majd ez a témán következik. Ugye a nyári utazásainkat általában alaposan megtervezzük, tudjuk, hogy hová megyünk, mit szeretnénk látni, milyen élmények várnak ránk, de vajon a belső utazásunkra is készülünk arra, hogy egy kicsit lelassuljunk, meghalljuk a tenger morajlását, vagy akár az otthoni madárcsicsergést, és közben önmagunkra is jusson idő. Mellár Mezei Anita, Mindfulness Coach következik hamarosan, akivel arról beszélgetünk, hogyan lehet a nyári hónapokban a külső utazások mellett a belső utazásunkra is figyelni. Bízom benne tehát, hogy velünk tartanak, kellemes délelőtöt kívánok még egyszer a Nappali mai csapata nevében. Hangmérnök Kubányi Péter, a szerkesztőműsorvezető Kasparik Maja.

Hát akkor maradjon, énekelte Paulina az imént. 9 óra 18 perckor pedig köszöntjük névnaposainkat. Augusztus 4-én a Dominikák és Domonkosok ünneplik névnapjukat, és már is egy jó kis nyári dallal köszöntjük majd őket, de még azt elmondom, hogy mit is jelent a Dominika és a Domonkos név. Mindkettő név latin eredetű, a Dominikus férfi név, női párja Dominika. A Dominikus jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták ezt a nevet, mivel a vasárnap neve az Úr napja. Sok boldogságot kívánunk még egyszer minden Dominikának, Domonkosnak, mindenkinek, aki ma ünnepel születésnapot, évfordulót, vagy csak úgy egyszerűen a keddi napot. Nekik szól a következő dal.

A mai napra is extrém hőséget jósolnak, ezért érdemes egy kicsit tudatosabban szervezni a napunkat. Ha tehetik, a déli órákban inkább maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, és a komolyabb kerti munkát vagy sportolást halasszák a reggeli órákra vagy pedig estére. Ne várják meg, amíg szomjasak lesznek, a rendszeres folyadékbevitel ilyenkor különösen fontos. A legjobb választás továbbra is a víz, de jól jöhet egy kis ásványi anyagpótlás is. Érdemes könnyebb, lédús ételeket választani, például gyümölcsök vagy salátákat. Ha útnak indulnak, soha ne hagyjanak gyermeket vagy házi állatot az autóban, még néhány percre sem. A parkoló autó belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat, és ilyenkor nem csak magunkra, hanem egymásra is figyeljünk. Ha idősebb családtagunk, szomszédunk van, egy telefonhívás vagy egy rövid bekopogás is sokat jelenthet. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy valaki biztonságban érezze magát. Vigyázzanak tehát magukra és egymásra is, igyanak sok vizet. Én is most ezt fogom tenni a zene alatt. Tegyenek önök is így, és maradjanak velünk továbbra is itt a Nappaliban.

0: Ha nyaralni indulunk, megtervezzük az útvonalat, lefoglaljuk a szállást, utána nézzünk a látnivalóknak. De vajon a belső utazásunkat is megtervezzük? Hagyunk-e időt arra, hogy csak üljünk a tengerparton akár, vagy sétáljunk egyet a természetben, vagy egyszerűen csendben legyünk egy fél órára? A következő percekben erről a belső utazásról beszélgetünk Mellár Mezei Anita mindfulness oktatóval. Hogyan találhatunk nyugalmat a nyári pörgésben, és miért lehet ez legalább olyan fontos, mint maga az úti cél? Szia Anita, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Szia Maja, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy egy utazás sokszor hónapokig tervezünk, de a saját belső világunkkal való találkozás szinte soha. Kérdezem és mondom, jelentem ki ezt én laikusként. Te hogy látod ezt a téma szakértőjeként? Ez mennyire igaz ez az állítás?
1: Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés a belső utazásról, és valóban, minthogyha tényleg egy ilyen ellentét feszülne a külső és a belső között, mert biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van olyan élménye, hogy nagyon eltervezte az utazás, minden meg lett szervezve, és egyszer csak, amikor ott vagyunk, akkor így azon kapjuk magunkat, hogy de még mindig az otthoni gondolatkörökben vagyunk, még mindig a munkahelyi intrikáról elmélkedünk arról, hogy hogyan lesz, és hogyan volt, ki mit mondott, és kinek mi lesz a véleménye róla, ahelyett, hogy a valóban várva várt utazást, kirándulást, nyaralást tényleg megélnénk. Úgyhogy nekem konkrétan van egy ilyen nagyon erős élményem még így a múltból, amikor tényleg így azon kaptam magam, hogy hoppá, hiába, hogy itt vagyok a strandon, és még egy koktél is a kezemben van, de egész egyszerűen olyan érzésem van, mintha még mindig kis kosztümben ülnék, és így az irodai teendőim körül forgott minden gondolatom, úgyhogy valójában testben ott voltam a kiránduláson, ott voltam az utazáson, de igazából meg sem érkeztem.
0: És szerintem ezzel nem voltál egyedül, mert lehet, hogy már te is hallottad azt, vagy akár ugye meg is élted, és szerintem sokan átéltük már ezt az érzést, hogy nem tudom, szinte a nyaralás vagy a kirándulás vége felé érkezzünk meg, és mondjuk azt, hogy na most érzem magamat úgy, hogy tényleg most már nyaralok, és hogy milyen kár, hogy holnap után véget ér. Ez mennyire jellemző, és miért van ez így?
1: Van egy kedves barátnőm, aki azt szokta mondani, hogy miután véget ért a kirándulás, még körülbelül 2 napra szüksége van arról, hogy kipihenje a kirándulás. Úgyhogy szerintem ez nagyon jól mutatja azt, amiről te is beszélsz. Szerintem igazából talán arra lenne leginkább szükségünk, hogy még az utazás előtt valahogy egy kicsit így lelkileg is jobban rákészüljünk, mert hisz valójában a pihenés az nem attól lesz igazi pihenés, hogy mondjuk adott esetben nem dolgozunk, vagy nem kell ugyanazokat a mindennapi teendőket elvégezni, hanem a pihenés az valójában attól lesz pihenés, hogy mintha megadnánk az idegrendszerünknek az engedélyt a lelassulásra, arra, hogy tényleg ki tudjuk élvezni azokat az élményeket, amikre mondjuk adott esetben egész évben várva vártunk. Itt nagyon aláhúznám ezt, hogy megadni saját magunknak az engedélyt a lassulásra. Néha az az érzésem, hogy amikor különösen elnézem, ahogy emberek bizonyos látnivalóknál megállnak, és sokszor kattintanak, hogy végre lencse, végre kapják az ideális szögből azt a bizonyos látványosságot. Ilyenkor az az érzésem, hogy ugyanazzal a tempóval megyünk pihenni és nyaralni, mint ahogy dolgoztunk, és hogy valahogy ez az eszeveszett hajsza, ez annyira megpecsételi a kirándulásainkat, a nyaralásunkat is, hogy egész egyszerűen azon kapjuk magunkat, hogy valójában rohanunk egyik helyről a másikra. És hogy hol marad itt az igazán élvezetes nyaralás, meg a megpihenés? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy így feltegyük magunknak akár azt is, hogy én mitől érzem azt, hogy én most pihenek.
0: Szerintem sok esetben közbeszól például az, amit a közösségi médiában is látunk, ez a minden élményt is magunkévá tenni, az összes élmény legyen a miénk, vagy ahol más járt, oda mi is eljuthassunk. De ugyanakkor, hogyha már itt átmegyek egy kicsit az online térbe, megjelentek azok a tartalmak, amik ugye pont ilyen kicsit viccesen mutatják be azt, hogy a kultúráért utazom, és a kultúra igazából maga az étel, maga a jelenlevés, az, hogy egy kicsit belekóstolunk abba, hogy mondjuk a helyiek hogyan élnek. Ugye itt akár gondolhatunk a mediterrán országokra, és azokra a helyekre, ahol tényleg tudják azt, hogy hogyan is kell élni és jelen lenni, érezni az ízeket, az illatokat. Mi az, amit tanulhatnánk szerinted azoktól, akár kultúráktól vagy emberektől, akik úgy tényleg nem feltétlenül nyaralnak, de tudják, hogyan kell élni és a jelenben megélni a pillanatokat?
1: Igen, ugye nem véletlenül mondják ezt a kutatások is, hogy ezek a mediterrán országok valójában nagyon sok boldog ember él ott, és a hosszú és minőségi életnek a helyszínei ezek a mediterrán országok. Még röviden visszakapcsolódva arra, hogy milyen lelkiállapotba indulunk így bele a pihenésbe, a nyaralásba, mintha az egész egyfajta teljesítményről szólna. És itt nagyon fontos, hogy megemlítetted így a közösségi médiának a nyomását, a hatását is, igen, hogy egymással akarunk fetegetni, hasonlítgatjuk egymást, és ez nagyon sok mindenben persze ösztönözhet is minket, de saját tapasztalataim szerint meg inkább visszafog abban, hogy tényleg meg tudjuk élni azokat az örömteli, élvezni való pillanatokat, mint ahogy a mediterrán országokban mondjuk látjuk, és arra gondolunk, hogy milyen jó lenne ebből hazacsempészni valamit a kofferünkben. Nagyon érdekes, nem is olyan régen voltam egy mediterrán országban, és azt tettem észre, hogy egy átlagos hétköznapi napon elmentünk bevásárolni egy nagy szupermarketbe, és éppen a sajtos pultnál kértünk valamilyen sajtot, kértünk volna, de előttünk még jó páran voltak, és megfigyeltem azt, ahogy a sorban várakozó emberek teljesen türelmesen kivárják azt, amíg zajlik egy kis beszélgetés az eladó és a vásárló között, mert mondjuk ismerik egymást, vagy éppen nem ismerik egymást, de megkérdezi valaki, hogy hogy vagy, mi újság, mi van veled, mit fogsz vele csinálni, mit készítesz ebből ebédre, talán még egy receptet is adnak egymásnak, és hogy ehhez képest, amit nagyon gyakran így nálunk a mindennapokban tapasztalunk, az, hogy ha egy picit is kell várni, akkor rögtön az emberben felmegy a víz, és rögtön így idegeskedik, hogy de hisz még mennyi mindent kell csinálni, és mi ez a szórakozás. Tehát, hogy valahogy ebben is van egyfajta ilyen közösségi szellem, egyfajta érdeklődés, kíváncsiság a másik iránt, és ez nem tanult, és nem mesterkélt, hanem nagyon is emberi, és nagyon is hitelesnek tűnt ott abban a sorban várakozva. Szóval, hogy lehet így is, és valóban milyen jó lenne így ebből is magunkkal vinni ezt az érzést, hogy ezt is megengedhetjük, és hogy ez is rendben van. Még akár azokon a sietős hétköznapokon is ott a sorokban állva, és várakozva valamire.
0: Itt például az alapmentalitás mennyire kapcsol be? Tehát ott, ahol mondjuk ezt így generációk óta így csinálják, tehát hogy ebbe születnek bele, és megtanulják tudattalanul is azt, hogy igen, ezt úgy ki kell várni, vagy pedig valaki ugye tényleg így ebben szocializálódik, hogy türelmetlenek vagyunk, sietünk, rengeteg teendőnk van, akkor mondjuk hogyan tudjuk magunkat, hát most így fogom mondani, egy kicsit átkódolni.
1: Én azt gondolom, hogy mindennek a kulcsa a tudatosság, hogy vajon észreveszem-e magamban azt, hogy én most ettől ideges leszek, és hogy vajon tényleg kell-e idegeskednem ez miatt, vagy most megengedhetem, hogy oké, várakozok egy picit, és akár még egy rövid mindfulness gyakorlatot is elvégzek, vagy egész egyszerűen csak odafigyelek arra, hogy oké, itt vagyok, állok, lélegzem, előttem emberek vannak, vagy jobban megfigyelem éppen azt, amit venni szeretnék. Szóval, hogy ez tudatosság kérdése, hogy mire akarunk figyelni.
0: Rád bízom, hogy eldöntheted, hogy tényleg, hogy nyaralásra fókuszáljunk, vagy ugyanaz-e, hogyha otthon maradunk, és akkor tervezzünk meg egy hetet. Szóval ezt azért fontos elmondanom, hogy mondjuk ezt a beszélgetést nagyon inspirálta az egyik barátnőm, aki ugye említette, hogy megy kirándulni, és azt is egy fontos pontként említette, ezt neked az egyeztetés során mondtam is, hogy ő bizony azt is betervezte, hogy napi 30 percet egyedül fog tölteni, fogja hallgatni a tenger morajlását, és közben olvasni fog. És hogy mennyire lenne

0: Nálunk a férjem egyébként a nyaralás szervezés felelőse, és nagyon sok olyan nyaralásunk volt, amit agyon tervezett, tehát ilyen félórás ütembe kellett menni valahova, míg nem felnázottam, és azt mondtam, hogy akkor most itt leülünk az egyik térnél, és csak fogjuk bámulni az embereket, és nem kell kávéra beülni, pont elég volt, hogy egy lekuporodtunk egy lépcsőre, és csak figyeltük, hogy ahogy az emberek élnek ott, ahol mennek, ahogy mennek és intézik ügyes-bajos dolgaikat, ahogy megállnak beszélgetni, ahogy a turisták fényképezik a látnivalókat. Tehát, hogy kinek mi esik jól? Az, hogy például tudatosan úgy szervezem, hogy a nyaralás során vannak mondjuk csendes pihenő időszakok, vagy van olyan időszak, amikor egyszerűen csak tényleg az adott élménynek a megélésére fókuszálok, az már az én életminőségem javítására szolgál, és az én felelősségem is, hogy vajon számomra ez fontos-e, vagy nem fontos-e. Hogy mennyire tudom így megélni az életet, hogy érdemes-e számomra így megélni az életet, vagy inkább vállalom azt, hogy pörgök, rohanok, megyek egyik helyszínről a másikra. És persze lehet pörögni a nyaraláskor is, csak tudjam, hogy akkor most éppen abban vagyok, hogy akkor most izgatott vagyok, mert egyik helyszínről megyünk a másikra, és végre látok valami olyasmit, amire nagyon vágyakoztam, vagy amiről nagyon sokat olvastam. Tehát itt az egésznek a kulcsa a tudatosság, hogy észreveszem-e ezt, hogy mi történik az én belső világomban, az én belső tájamjon, vagy csak így a teljesen elviszi így a történet és az esemény, és akkor nagy valószínűséggel a nyaralás végén megállapítom, igen, hogy nehéz visszaemlékezni még arra is, hogy két nappal ezelőtt hol is voltunk, mit is csináltunk, mit is láttunk. Szóval, hogy így el is veszünk ebben ilyenkor.
1: Mi a különbség egyébként a kikapcsolódás és a feltöltődés között?
0: Én azt gondolom, hogy a kettő valójában kéz a kézben jár, mert hogyha arra gondolok, hogy kikapcsolódás a számomra, talán azt jelenti, hogy egy picit így kivonom magam így a mindennapi életből, és adott esetben az azt jelenti, hogy mondjuk nem kell munkába járni, mert mondjuk éppen otthon szabadságolok, és tényleg van időm úgymond kikapcsolni ebből a mindennapi körforgásból, és ez számomra ugyanúgy feltöltő is lehet, hiszen csomó döntési helyzetet levesz rólam, csomó felelősséget levesz rólam, és valahogy így megengedem azt, hogy tényleg lassuljak, és megéljem azt a sok apró örömet, ami valójában itt van körülöttem, csak ugye hajlamosak vagyunk nem észrevenni ebben a nagy rohanásban.
1: Igen, és ugye nyáron egyébként tehát nagyon sokan szeretnek, és szerintem szeretünk pihenni, és akkor kimondjuk, hogy végre pihenek, de hogy valóban pihenünk-e, tehát hogy mit kellene, hogy értsünk szerinted a pihenés alatt, hogy ha már eljutunk oda, hogy kikapcsolás, kikapcsolódás és feltöltődés, tehát hogy eljussunk erre a szintre is.
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon személyre szabott, hiszen valaki az aktív pihenést választja, és abban tud igazából feltöltődni, akár kipróbál egy új sportot, vagy akár valamilyen sokkal kalandosabb, izgalmasabb élmény után megy, valakinek pedig a kikapcsolódás, a feltöltődést a teljes semmittevés jelenti, amikor akár órák hosszán keresztül egy bizonyos pozícióban tud ülni, mondjuk a napon a tengerpart mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szubjektív, hogy ki hogyan pihen, ki hogyan szeret pihenni.
1: A nyári rutin az így teljesen más, vagy sokaknál más, mint évközben, és szerintem ez sok családnál is így van. Ugye nyáron sok minden tud más lenni, a gyerekek mondjuk otthon vannak, nincsenek a megszokott napok, vagy máshogy zajlanak a napok, és pont ilyenkor azért néha elfogyhat a türelem. Szerinted kell-e nyáron is a rutin, és hogy ez mondjuk segíthet-e abban, hogy igenis megtaláljuk azt a bizonyos jelenlétet, a mindfulness-t a hétköznapokban?
0: Én kimondottan szeretem, hogyha van egy nyári rutinunk is, tehát hogy én nem vagyok ez a típus, hogy majd így bármikor fölkelek, mondjuk 11 órakor, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez megint csak

0: nagyon szubjektív, ki hogyan szereti a napját strukturálni. Az biztos, hogy teljesen más élmény a nyár gyerekekkel, illetve gyerekek nélkül. Én azt gondolom, hogy ha valaki gyerekekkel nyaral együtt is, tehát például valahova elmennek, de amikor otthon maradnak is, akkor az is nagyon fontos, hogy a gyerekekkel közösen együtt megtervezzék akár egy-egy napnak a kialakítását. És persze ebben mi szülők, felnőttek mindig példaként járunk elő gyerekeknél. Tehát, hogy az gyerekek mindig olyanok akarnak lenni, mint a felnőttek, azt akarják csinálni, mint a felnőttek. Tehát, hogy az én számomra fontos beiktatni naponta azt a bizonyos csendes pihenőt, vagy azt az én időt, akkor a gyerekek is, hogyha ezt látják otthon, akkor ő számukra is ez fog valamit mondani, vagy érni. Lehet ezt persze közösen is csinálni, tehát nagyon sok módja lehet ennek, hogy hogyan lehet a gyerekeket mondjuk a napi struktúra kialakításába belevonni.
1: Most így eszembe jutott a maga a csend és a csend fogalma jelentése és jelentősége. Ugye, szerintem sok felnőtt is fél a csendtől. Gyerekek pedig annyira szintén nem szeretik, vagy hogyha nyilván, ugye, amikor a játék zajlik, és lehet, hogy nem csendesen, de úgy igazából ők olyankor a belső csendjüket megadják saját maguknak. De például hogyan taníthatjuk meg, vagy tanulhatjuk meg, mert mondom, szerintem ez felnőtteket, gyerekeket egyaránt érint, hogy a csend is érték.
0: Igen, én is egyre többször találkozom ezzel, hogy amikor valahogy így végre csend lesz, akkor nagyon sokakban ez azt jelenti, hogy mondjuk itt az idő arra, hogy így azonnal a telefonhoz nyúljunk, és ott tájékozódjunk, pörgessük a feedeket, mert hogy a csend az szokatlan, tehát hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél inkább távol tartsuk magunktól a csendet. A mindfulness gyakorlatoknak a segítségével valahogy egy picit újra otthonossá lehet tenni ezt a csendet. De hogy ebben a csendben nagyon sok minden benne lehet, mert hiszen a csendben tudunk például kifelé is figyelni, akár arra, hogy milyen hangokat hallunk magunk körül, vagy hogy a testünkből milyen hangok jönnek, akár a légzésnek a figyelése. És hogy ez egyszerre csend is, de ugyanakkor egyfajta horgonzás, egyfajta kapaszkodó is a körülöttünk levő, és a bennünk levő csendbe, bennünk levő világba.
1: És közben pedig ugye azért itt van velünk a természet is. Jó, igen, ez a nagy forróságokban, ez nem feltétlenül lehet egy jó ötlet kiülni a tűzőnapra, és ezt nem is ajánljuk természetesen, de hogy maga a természet is hát óriási gyógyító erővel bír. Tehát, hogy miért nyugtat meg bennünket? Például akár ugye kiránduláson, hogyha veszem a tenger, vagy ha kimegyünk egy erdei sétára, vagy csak leülünk otthon, csak úgy a fűbe és hallgatjuk a madarakat. Tehát, hogy milyen erővel bír és milyen hatással bír ránk a természet?
0: Valahogy az ember, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ember így természeti lény is, tehát hogy van egy nagyon szoros kötelék ember és természet között, még akkor is, hogyha ezt nem éljük meg így rendszeresen nap mint nap, de hogy valahogy én mindig azt érzem, hogy ez egyfajta ilyen visszatalálás önmagamhoz, amikor a természettel tudok kapcsolódni. És ahogy te is mondtad, a természet, legyen az egy erdő, legyen ez egy estését, legyen ez a tenger morajlása, legtöbbünkre nagyon ilyen kikapcsoló, feltöltődő, pihentető állapotot tud előhívni, hiszen valahogy kevesebb lesz az inger, és hajlamosak vagyunk talán jobban úgy arra figyelni tudni, hogy adott esetben milyen illatok vannak körülöttem, képes vagyok-e megérezni a tenger sósságát mondjuk a szám szélén, vagy érzem-e a tengersós illatát, vagy meghallom-e a méheknek a zsongását egy-egy levendula bokorban. És hogy ilyen összekapcsolódás saját magunkkal, akár így a természeten keresztül lehet egy sima esti séta is, ahol adott esetben nem céllal sétálni, hanem csak egyszerűen szólhat ez az esti séta arról, hogy mondjuk figyeljük a tücsköket, a szél mozgását, a naplemente színeit, vagy a párunk kezének a melegét, vagy éppen a fagyi ízét. Tehát, hogy amint egy dologra tudjuk fókuszálni a figyelmünket, az olyan, mintha annak az egésznek így kitárulna a teljessége, az észlelés, mintha sokkal jobban így elmélyülne. Nem is olyan rég, és ez nagyon passzol ez az élmény, amit így tudatosítottam, hogy egy tó partján sétáltam, és arra lettem figyelmes, hogy a tó élménye minden részletével együtt, amikor megfigyeltem a tavat, akkor azt éreztem, hogy minden egyes részletét tudom rögzíteni magamban. Mert hogy mi történt? Valójában minden egyes érzékszervemmel befogadtam annak a tónak az élményét. Azt is, ahogy ott a gyerekek hangoskodtak, játszottak, fröcskölték a vizet, azt is, ahogy én néztem a vizet, a színét, az illatát, a szagát. Egész egyszerűen egy olyan tágas élmény lett ebből, hogy bármikor, amikor ezt az élményt felidézem, akkor újra jelen van ennek az egésznek a teljessége. Magyarul egész egyszerűen a jelenlétét tudjuk ilyenkor megérezni. És ez egy olyan élmény, ami így teljesen elmentődik minden egyes sejtünkben. És biztos vagyok benne, hogy neked is és a hallgatóknak is ilyen élményeik, amit bármikor a felidéznek, akkor újra az élménynek a teljes spektruma kinyílik előttük, és olyan, mintha az most történne.
1: Úgy próbáljuk megőrizni legtöbbször az emlékeinket, vagy akár ugye a nyaralásunkat, de az élményeket, hogy ugye fotózunk, kamerázunk és videózunk. Ugye itt lehet ebben egy kettősség, mert néha annyi inger ér bennünket, hogy tényleg utána úgy sikerül még jobban feldolgozni akár azt az élményt, hogyha vissza tudjuk nézni. De az is felmerülhet ilyenkor, hogyha nem figyelünk, akkor bizony tényleg egy kis telefonon, egy kis képernyőn keresztül nézzük végig a saját nyaralásunkat és utazásunkat, vagy akár a saját nyarunkat. Hogy figyeljünk oda arra, hogy bizony azért ez is egyensúlyban legyen?
0: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nekem is ez egy nagyon új élmény, hogy ezt megélni, hogy az emberek tényleg rohannak egyik helyről a másikra, és állandóan a telefon a kezükben van, és hogy valójában a saját szemükkel meg sem nézik azt a látványosságot, hanem tényleg csak a telefonon keresztül érzékelik, és hogy milyen lenne tényleg telefon nélkül megélni azt az élményt, hogyha csak a naplementére gondolok. A színek annyira gyorsan változnak, hogy mire előkapjuk mondjuk a táskából a telefont, addigra már rég lemaradtunk róla, úgyhogy néha érdemes egész egyszerűen csak a teljes lényünkkel átélni az élményeket, és megengedni, hogy ezt egy más módon rögzítsük magunkban.
1: Hogyan vezessük be tehát a hétköznapjainkba, Anita, a mindfulness, tényleg akár nyaraláson, akár hogyha otthon töltjük ezt az elkövetkező pár hetet, vagy a hétköznapjainkat éljük mondjuk ugyanúgy, mint az év bármelyik szakában, akkor hogyan adjuk meg magunknak azt a bizonyos kikapcsot? Kérdezem ezt továbbra is Mellár Mezzei Anita mindfulness oktatótól.
0: Lehetne ez akár egy ilyen egyszerű nyári mindfulness kihívás is, hogy mi lenne, ha minden napra választanánk egy olyan tevékenységet, amit úgy egyébként is megteszünk a mindennapi életünkben, tehát például a reggeli étkezés, vagy egy fagyi elfogyasztása, vagy egy séta, vagy például zuhanyzás. És mi lenne, hogyha ezt a teljesen egyszerű, hétköznapi, triviális cselekvés teljes figyelemmel végeznénk? Tehát nem kell megváltoztatni ezt a tevékenységet, hanem egész egyszerűen minden egyes érzékszervünkkel feldolgoznánk ennek az élményét, jelen lennénk benne. és ez nagyon-nagyon jól bevisz minket a jelenlétbe, a jelen pillanatnak a megélésébe. Semmi mással ne foglalkozunk, hanem csak éppen az adott tevékenységgel, azzal, ami itt és most van.
1: Lehet, kifogása nincs időm?
0: Én azt gondolom, hogy a mindfulness gyakorlatok nem plusz gyakorlatokat nem plusz feladatként kell megélni, hanem sokkal inkább itt a kulcs az lesz, hogy észrevegyük azt, ami már most itt van körülöttünk. Tehát ezért említettem például a zuhanyzást, mert hogy azt azért ilyenkor nyáron, amikor meleg van, elég gyakran csináljuk, de hogy mi lenne, hogyha tényleg az összes érzékszervünkkel, hogy éreznénk, hogy a víznek milyen a hőmérséklete, milyen a tusfürdőnknek az illata, milyen a víznek az íze, tehát, hogy teljesen átélnénk ezt az élményt, de akár egy buszást is, vagy a fadlaltozást. Tehát, hogy nem kell, hogy ez egy plusz feladat legyen a feladatlistánkon, hanem egész egyszerűen csak ott kell lenni abban, ami itt és most van, és ehhez észre kell vennünk, hogy mi az, ami itt és most van.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt és most beszélgethettünk, és veled együtt elmerülhettünk a jelenben. Én bízom benne, hogy a hallgatóink ebből a beszélgetésből tudnak meríteni az elkövetkező hetekben még. Bizony a nyár az nem csak arra ad lehetőséget, hogy új helyeket fedezzünk fel, hanem arra is, hogy egy kicsit önmagunkhoz is közelebb kerüljünk, ahogy szerintem ez a beszélgetésből is kiderül, és nem biztos, hogy ehhez mondjuk hosszú utakra van szükség, de mindenképpen egyfajta belső utazásra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Mellár Mezei Anita Mindfulness oktatónak. További szép nyarat kívánok neked!
0: Köszönöm szépen én is, és a hallgatóknak is kívánok emlékezetes élményeket így a nyárban.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Szép délelőttet kívánok. Itt ugyan a fordított piramisban szerintem egészen kellemes, de odakint egyre forróbb a levegő, így ha most éppen egy hűvös szobából vagy az autóból hallgatnak bennünket, maradjanak velünk a következő órában is. Hamarosan azt járjuk körül, hogy milyen különleges helyeket érdemes felfedezni Szlovákiában, és miért lehet egy nyári múzeumlátogatás is igazi élmény a Nappaliban. Most azonban hírekkel indítjuk az órát, ahogy mindig. Most Paszmár Líviának adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia nagy részén a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti. Biztonságosan üzemel Paks utolsó turbinája, emelkedett a Duna, írta a Facebookon Magyar Péter. Következnek a részletek. Tegnap folytatódott a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos Dóval és Bacsfa ügyben folyó tárgyalás a Beszterczebányai Speciális Büntetőbíróságon. A bizonyítás lezárult, megkezdődtek a záróbeszédek. Az ügyész letöltendő börtönbüntetést és 3 millió euró pénzbírság kiszabását kérte Marián Kocsner vádlottra, akit korábban már jogerősen elítéltek a Márkíze televízió váltóinak meghamisításáért. Peter Pecho és Jenes Láktová vádlottra felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az ügyvédek védenceik felmentését kérték a bíróságtól záró beszédükben. A vád szerint több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalás történt a dóvali ingatlan ügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Eredetileg 4 ember ellen emeltek vádat, de Ján Fálisz ellen időközben megszüntették a büntető eljárást. Emellett Marián Kocsner Tabacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolják, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner tagadja a vádakat. Ma is folytatódik a hőhullám Szlovákiában. Az ország nagy részén harmadfokú riasztás van érvényben a hőség miatt. A hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti. Emellett első és másodfokú riasztásokat is kiadtak. Minden riasztás 13 és 20 óra között érvényes. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet erről honlapján tájékoztatott. A legmagasabb szintű riasztás az egész pozsonyi, nyitrai és nagyszombati kerület területén, valamint Beszterczebánya, Trencsén és Kassa megyék nagy részén érvényes. Másodfokú riasztást adtak ki a zsolnai és az eperjesi kerület nagy részére, itt a hőmérséklet elérheti a 35 fokot. A közegészségügyi hivatal a hőmérsékleti viszonyokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a terhesnők és a krónikus betegségben szenvedők, különösen a szív- és érrendszeri légúti vagy mentális betegségeket tekintve, illetve a túlsúlyos személyek. 5 ember meghalt, további 6-an pedig megsérültek egy ukrán dróncsapás során, amely a moszkvai terület ipari övezetét érte, közölte ma Andrej Vorobjov kormányzó. Egy áldozatot jelentettek a határmenti Belgorod megye területéről is. Az ottani tisztviselők szerint az orosz támadások Ukrajnában 4 ember életét követelték, köztük 2 gyermekét. A leningrádi régió kormányzója a Telegramon közölte, hogy drónok csapódtak be egy raktárépületbe, és egy személy megsérült. A Wildberries online áru ház megerősítette, hogy az egyik logisztikai központjára mért támadás után tűz ütött ki. Az Ukrajnával határos Belgorod megye területén egy nő életét vesztette, 2 ember pedig megsérült, miután éjszaka egy drón eltalált egy autót. Ukrajna is jelentett áldozatokat az éjszakai támadások után. Az ország északkeleti részén fekvő Szumi városában 2 gyermek és egy nő vesztette életét a támadások során. A támadások célpontja volt a dél-ukrajnai Mikolaiv kikötővárosa is, ahol egy idős növesztette életét. Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásáról, ám akkor megállt a vízszint csökkenése és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, írta Magyar Péter magyar miniszterelnök ma reggel a Facebookon. A kormányfő a tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, a következő napok vízállásától függ, mennyi ideig tudják üzemben tartani a paksi atomerőmű utolsó turbináját. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Slovan a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. A labdarúgó NB1 második felvonásának záró mérkőzésén a Zalaegerszeg 5-2-re leiskolázta a vendég Paksot. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa bajnokságon.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható. Főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Dunaparton, a River Parknál a városközpont irányában és Kassán a Szecsovszkán, szintén a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Hát bizony megnézzük azt is, azt a helyet is, amit még eddig nem is láttunk. Korpás Árpád lesz segítségünkre, aki már meg is érkezett ide hozzánk, és hát jöjjön egy kis kulisszatitok, mert azért én szeretem beavatni a hallgatókat, hogy mi is történik itt a stúdióban. Hát azt el kell, hogy mondjam, hogy hangmérnökünk Kubányi Péter ma igazán vicces kedvében van, csak úgy szórja itt a poénokat, és közben pedig már is ide érkező vendégem Korpás Árpád szintén néha felüt egy labdát, hol leütik egymásnak, szóval itt tényleg jó a hangulat, és szerintem ebben a forróságban kell is a jókedv, és hát bízom benne, hogy ugyanilyen jókedvel érkezik már is ide Árpi mellém a stúdióba, és beszélgetünk bizony arról, hogy hova is érdemes utazni, hogyha például határon belül maradnánk, miért érdemes például múzeumba látogatni, ezt is megtudhatjuk nem sokára. És hát szó lesz szerintem kevésbé ismert kiránduló helyekről, és én kíváncsi vagyok arra is, hogy Árpi idegenvezetőként még tud-e turista lenni a saját hazájában? Na, például ezt is megtudhatjuk majd ebben az órában. És természetesen 11 óra után is utazni fogunk, ahogy azt én még a reggeli órákban megígértem, irány Nápoly. Megnézzük, hogy mi a földrengés utáni helyzet, egyáltalán mit éreztek ott a helyiek, és miért érdemes elutazni ebbe az ezer arcú városba. Loibl Fanni lesz majd vendégem, az Utaz Nápolyba alapítója, valamint a Kaja Szemle Nápolyban blog szerzője. Vele beszélgetek tehát Nápoly ezer arcáról, és valóban az aktuális helyzetet is górcső alá vesszük. Bízom benne, hogy velünk tartanak, egészen déli 12 óráig tart ma is a nappali.

0: Nem minden nyári kiránduláshoz szükséges repülőjegy vagy több száz kilométeres autóút. Néha egészen közel találjuk meg azokat a helyeket, amelyek mellett talán már ezerszer elmentünk, mégsem ismertük meg igazán őket. Korpás Árpád idegenvezető, a Szenci Városi Múzeum munkatársa, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke, a Felföldi Tájoló társalkotója, vendégem ebben az órában, és arról beszélgetünk, hogy milyen kincseket rejt Szlovákia, miért érdemes például múzeumba menni akkor is, ha nyár van, és hogyan lehet turistaként rácsodálkozni a saját környezetünkre. Szia Árpi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én köszönöm a meghívást, szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Árpi, neked szerintem rengeteg helyet sikerült bejárnod már így határon belül. Van még olyan hely, ahol nem voltál?
1: Természetesen van. Hát talán azt mondhatom, hogy az ország észak-keleti részét leszámítva azért nem vesznék el egyik régióban sem, de az észak-keleti rész a főként ruszinok lakta, vagy a ruszinok lakóhelyének számító régió azért hiányzik még a térképemről.
0: És ezek bakancslistás helyek, miért nem barangoltad be eddig még őket, ha ez persze publikus?
1: Természetesen ennek főként az idő az oka, meg talán az, hogy az utazási irodák programjában ez desztinációs célpontként nem igazán szerepel, vagy kevésbé szerepel. Holott rengeteg értéke van.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért, mert még nincs kialakítva ennek a struktúrája turisztikai szempontból, vagy egész egyszerűen ez megvan, csak nem látjuk eléggé, és nem ismerjük.
1: Mind a kettő sajnos igaz, mert hogy egyrészt azért talán erről majd fogunk később bővebben is beszélni, a turizmus infrastruktúrája itt nem egyenletes az országban, és vannak viszonylag jól teljesítő, jól ellátott régiók, de vannak bizony nagyon lemaradó, leszakadó régiók is ilyen szempontból. A másik pedig valóban az, hogy nem kellően tudással felvértezetten indulunk útnak, és keresünk célpontokat egy nyári családi kiránduláshoz például.
0: És ha már ugye nyári családi kirándulás, te mi az, amit tapasztalsz szakmabeliként, az emberek, akár a szűkebb, tágabb környezeted automatikusan inkább mondjuk a, nem tudom, a messzebb utazásokat, tehát ahova sokat kell utazni, vagy akár nem is biztos, hogy sokat, de mondjuk repülőre kell ülni, autóba ülni és elhagyni a határt, tehát hogy ezt a fajta utazást preferálják?
1: Nagyon sokan igen. Talán mondhatjuk azt, hogy a tömegturizmus része az e felé tendál. Miért? Azért, mert késztermékeket kínálnak nekik. Ha menet közben kiderül is esetleg, hogy azért nem annyira kész az a termék, nem annyira teljes körű, mint amennyire kínálta mondjuk egy katalógus, de hát alapvetően egy bejáratott rendszerről van szó, megvannak a repülőjáratok, megvannak azok a nyaralóhelyek, üdülőhelyek, ahová lehet menni, megvan azok infrastruktúrája, és ezek most már ugye a 90-es évektől kezdve folyamatosan ismertek az itteni lakosság utazóbb része előtt is, úgyhogy sokan, nem tudom, ismerek olyanokat, akik évek vagy évtizedek óta ugyanarra a helyre, vagy annak a helynek a környékére járnak vissza. Van egyrészt ez, aztán van, én talán úgy gondolom, most persze nem nézve le azokat, akik ilyenben vesznek részt, van egy másik csoport is, amelyik meg kicsit talán igényesebben, vagy a történelem irány jobban érdeklődve, a hazai tájakat is kellően elismerve, belföldön is szeretnek túrázni, a kerékpáros turizmus az szerintem egész szépen fejlődik, nem is annyira infrastruktúrálisan, mint amennyire az emberek érdeklődése felől fejlődik. Úgyhogy van egy ilyen réteg is, de hogyha úgy a tapasztalataim alapján kell erről beszélni, akkor azt mondom, hogy az összes utazó közül olyan 80-85%, aki ezeket a külföldi felkapott, ismert, közismert desztinációt destinációkat keresi, és olyan 10-15% lehet, vagy 20% az, amelyik fogékony nyitott a belföldi turizmus felé is. Most ezt statisztikai adatokkal én nem tudom alátámasztani, de gondolom, hogy azok is ezt tükröznék vissza.
0: Nekem most nem is célom az, hogy most megmondjuk, hogy melyik a jobb vagy a másik, de mindenképpen olyan szempontból érdemes ránézni, akár a belföldi, akár a külföldi utazásokra, hogyha mondjuk ugye lehet, hogy a, nem tudom, a családi kasszából egy nagy részt kivesz mondjuk egy külföldi utazás, nem feltétlenül kerül még egyszer annyiba mondjuk egy hazai, nem tudom, látnivaló megtekintése, de hogy ezekre nem feltétlenül fordítunk mégsem időt. Miért nem? Mert nem ismerjük őket, nem is tudjuk, hogy körülöttünk vannak ezek a nem feltétlenül például sok pénzbe kerülő látnivalók, amit mondjuk beiktathatunk még pluszban, akár a nyár folyamán, vagy mi ennek az oka? Te hogy látod?
1: Hát az ismeretek hiánya az egészen biztosan szerepet játszik, és talán az játszik a leginkább szerepet. Én úgy gondolom, hogy az anyagi megfontolás az, hogy most a pénz miatt válasszunk belföldi utazást, mondjuk egy külföldi helyett, az kevésbé játszik szerepet. Én így tapasztalom, mert hogy azért, hogyha a legfelkapottabb szlovákiai üdülő körzeteket vesszük alapul, akkor lassanként ugyanott tartunk árban minden szolgáltatást, étkezést, szállást, stb. Figyelembe véve, mint hogyha elvennénk egy olcsóbb, a tömegturizmusra építő itáliai, spanyolországi vagy más üdülőhelyre. Most persze lehetne ezt méricskélni, hogy mennyire igaz ez, de nagyságrendileg tulajdonképpen erről van szó. Itt inkább az a gond, hogy és itt van a sajtónak is nagyon komoly szerepe szerintem, hogy a bulvár sajtó felkap példákat. Most hirtelen nem jut eszembe, hogy pontosan hol, de egyszer a feleségemmel egy újságcikk alapján kerestünk meg egy vízesést, és az országon belül azzal, hogy gyönyörű hely, és hogy oda ebben az időszakban senki nem megy. Na most mivel, hogy ez egy bulvárcikk volt, természetesen mindenki felfigyelt erre, hogy hú, ez egy ilyen vadregényes hely, ahová senki nem megy, egymás tyúkszemét tapostuk. Tehát most dobta elém a közösségi média azt a képet, hogy a szlovák paradicsomban, a káposztás falvi karzban például a száraz patak, a Suchá-Bela, szárazfehér patak völgyében mekkora sorok alakultak ki a létráknál, meg a vaslépcsőknél, egyszerűen mert mindenki úgy gondolja, hogy az a vadregényes szlovákiai utazás. Mindeközben meg vannak olyan régiók, amelyek hasonlót tudnak értékben felmutatni, csak egyszerűen senki nem ismeri.
0: Igen,
1: itt az ismeret.
0: A
1: hiány
0: közösségi szerepe. Médiában hogy egyre több ilyen videót is látni, ami mondjuk megmutatja azt a helyet, amit mondjuk nagyon sokáig kvázi reklámoztak, hogy érdemes oda menni, de ebből kifolyólag ugye mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy elvesztette a varázsát pont amiatt, mert ugye tömeg alakul ki folyamatosan az adott helyszínen, és akkor ajánlanak helyette olyan helyeket, amelyek lehet, hogy ugyanolyan értékesek. Na de itt ugye megint csak fönnáll annak a veszélye, hogyha ugye lecseréljük azt a nagyon népszerű helyszínt egy másik, kevésbé ismertre, akkor itt tulajdonképpen ez a csövörből vödörbe kategóriába fogunk kerülni.
1: Talán kellene tennünk néhány lépést visszafelé, ami a belföldi turizmust illeti, a szemléletmódot illetően. Én tudom, hogy mindig jönnek új trendek, de azért az, ami a 60-as, 70-es, 80-as években itt jó értelemben véve a turista mozgalmon belül, a klubok kultúráján belül megjelent, hogy kiváló a kor szintjén álló térképekből, segédanyagokból, úti könyvekből, részletes leírásokból tájékozódtak az emberek, és az alapján képben voltak, tudtak közös, én tudom, hogy ez nagyon sok helyen mai napig működik, de minthogyha akkor ez így tömegesebb lett volna, vagy szervezettebb lett volna, tudtak közös programokat szervezni, elindulni, egy-egy ilyen kevésbé ismert helyet is felfedezni. ez vált nagyon felületessé, tehát ebben vált nagyon felületessé, én úgy gondolom az ember, most így mondom általánosságban, mert valóban csak kattintunk, és gyorsan megnézzünk egy cikket, mesterséges intelligenciával rákeresünk, na ha már itt vagyunk a régióban, akkor nézzük meg, mi az érdekes. Nem egyszer futok bele, én ugye rengeteg ilyen oldalra feliratkoztam, rengeteg oldalt követek a közösségi médiában, nem egyszer látom azt, hogy megyünk gyerekekkel, teszem azt Pozsony és Besztelce bányak közt, ajánljatok nekünk szép helyeket. Tehát ott tart az utazásra készülő ember, én tudom, hogy nem mindenki honismerettel foglalkozó, de ott tart az ember, hogy ilyen szinten tájékozódik. És akkor egy ilyen komment szekcióban mindenfélét ajánlanak neki, meg egymásra licitálnak ott az emberek, nem így kellene tájékozódni. Tehát egyszerűen nyilván megvannak az internetes források is, nyomtatott források is, szépen bemenni könyvesboltba, könyvtárba, letölteni minőségi tartalmakat. Rengeteg minőségi tartalom van, csak ez kicsit szűrnie kellene az embereknek, és akkor elkerülhetők ezek a tumultusok is például.
0: Hogyan tudjuk kiszűrni ebben az óriási nagy digitális zajban? Hogyha ugye mellé vesszük még a rohanó hétköznapokat, ugye feltehetjük a kérdést, hogy mennyire reális az, hogy amikor szó szerint last minute-ben tervezzük meg az utazásainkat is, mennyire valószínű az, hogy valaki mondjuk tényleg könyvtárba vonul, és mondjuk megnézi, vagy illetve, hogy egyáltalán ki tudja szűrni azokat a hiteles forrásokat, ahonnan mondjuk informálódhat, hogy például Pozsony és Besztelce bánya közt hol érdemes megállni, feltéve, ha ezt nem az utazás közben posztolja ki valaki már az úton.
1: Igen, felgyorsult az élet, tehát ez is szerepet játszik, nyilván nem csak az igényes vagy hát előismeret, ami alapján az ember kicsit igényesebbé válhat ilyen téren. Van az, hogy egyik nap még nem tudom, hogy megyek a következő napon, és akkor abba a következő napba viszont szeretnék valami ilyen elemet is bevinni. Tehát megy a rögtönzés is, nyilvánvalóan. Hát erre nem, igazából nem tud az ember. Ez egyéni igényesség kérdése szerintem.
0: Emberi igényesség, és adjatok tippet szép helyekre. Ugye mi számít szépnek? Mi az, amit, hogyha ugye láttál pár ilyen, nem tudom, kérdést, kommentet, mi az, amit keresnek most az emberek? Mit értünk a szép hely alatt, hogyha itt a belföldi utazásokat nézzük, nem tudom, egy jó kávézót, vagy tehát, hogy mi az, amit keresnek ma az emberek, ha kiruccannának?
1: Ez is mindig képzelet kérdés, mert van, aki nem gondolkodik ilyen dimenziókban, van egy, hogy mondjam, esztétikai kép, ami kialakult róla a szép helyről, kicsit ilyen katalógus ízű vagy színű, és mondjuk teszem azt, néhány kőben nem lát bele egy régi várat, de mert nincs hozzá meg a fantáziája, vagy a türelme, vagy a bármi, ami ehhez szükséges. És még itt a szépség mellé én a praktikusságot is odarendelném. Sokan azért nem csak a szépet keresik, hanem azt nézik, hogy oké, elmegyünk mi a Bajmóci várkastélyba, hogy egy ilyen triviális példát említsek, azért, mert ott van állatkert, ott van egy az ősember életét bemutató múzeum, ott van strand, ott van fürdő, stb., és tudom, még közelben van valami más látnivaló. Keresik ezt az infrastruktúrát az emberek, mert a kényelmet megszeretik. Ugye az, hogy én elmenjek egy rejtett érték után, az egyfajta lemondással is jár. Tehát a komfort egy részéről lemondok. Aki hajlandó lemondani a komfortról, a komfort egy részéről, no azaz a 10-15-20%, és azok mennek inkább gyalogosan, kerékpáron, stb.
0: Milyennek látod a belföldi turizmust jelenleg? Mondjuk, ha az elmúlt éveket vesszük, vagy tehát összehasonlítjuk, akkor hova sikerült fejlődni mondjuk 2026-ban?
1: Nyilvánvalóan vannak húzó régiók, ahol mit tudom én, kerékpárutokat építettek, szálláskapacitás bővült, és így tovább. És vannak nagyon leszakadó helyek, ahol a meglévő kapacitások egy részét is felszámolták, mert egyszerűen a gazdasági alapon nem rentábilis a fenntartásuk, vagy pedig hát nincs meg a kellő támogatás ehhez. Az állam részéről kellene egy sokkal koncepciózusabb hozzáállás mindenképpen, de hogy mást is említsek, és itt inkább a közelmúltat a jövővel vetném egybe, hogy én tudom, hogy most ez sláger téma, mindenki erről beszél mindenféle szempontból, de az, hogy itt egy nagyon komoly klímaváltozással állunk szemben, ami érinti nem csak a síkvidékeket, nem csak a vízfelületeket, a folyóvizeket, hanem bizony érinti a hegyvidéket is. Ez fogja átrendezni a turizmust. Most egy pozsonyi példa, ugye a pozsonyi, én magyar turistákat vezetek elsősorban, ez kevésbé érint, hiszen ők busszal jönnek, vagy esetleg tömegközlekedési eszközzel, de bizony nagyon sok kollégámat a Pozsonyi Idegenvezetők Szövetségénél is érint egzisztenciálisan, és még inkább érinteni fog szerintem az, hogy a nagy sétahajók elmaradnak, illetve hát a programjukat kénytelenek megváltoztatni, és mondjuk kimarad egy pozsonyi programpont. Úgyhogy ezeket nagyon komolyan bele kell kalkulálni. Sokan gondolnak arra, hogy jó, oké, itt nekünk délen kánikula van, majd én fölmenekülök a hegyekbe, és más lesz a történet. Én 4 napig a felföldi tájoló stábjával most várakat keresve, járva olyan hegyvidéki területeken voltam, a Tribecs-hegységben, a Selmeci-hegységben, meg még északabbra is, hogy bizony ott is száraz, avar, kopár, napsütötte, szírtek, lankadó erdők, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nagyon át fogja rendezni. Én úgy gondolom, még egy gondolatot ehhez, hogy a nyári időszakról ősz felé fogja eltolni az ideális időszakot a turizmusban, ez a klímaváltozás. Csak ugye azzal meg az a gond, hogy az embereknek a munkabeosztása, ugye a nyári szabadságolás, stb. Az hagyományosan ez a júliusi-augusztusi időszakhoz kapcsolódik, tehát nehéz lesz majd mondjuk a munkahelyek szintjén ezt úgy megváltoztatni, hogy ez szeptemberben legyen, arról nem is beszélve, hogy ha iskolás korú gyerekekkel utazik az ember, akkor ez szinte kivitelezhetetlen. Szóval ezek nagyon komoly kihívások, és nem tudom, hogy ezekre milyen válaszok születnek majd a jövőben.
0: Viszont nekem nagyon sok kérdés eszembe jutott, mert nagyon sok fontos pontot érintettél. Most vendégem továbbra is Korpás Árpád, akivel a belföldi turizmusra nézünk egy kicsit rá nagyítóval, és hát például, hogy itt említetted az imént, hogy mi is a helyzet, akár a sétahajókázás, vagy tehát mi, milyen képet festhetünk most? Ugye azt mondtad, hogy téged ez annyira ugye nem érint, de mondjuk miről számolnak be a kollégák? Én is láttam például videót, arról videóriportot, hogy nem tudom, ahogy jöttek át Ausztriába, ugye nem tudtak hajóval érkezni, le kellett szállni, busszal kellett, viszont a turisták elég pozitívan, amit én láttam videót, elég pozitívan álltak hozzá, hogy ez a helyzet, őket végül is az úti cél a számukra az igazán érdekes, és hát ők ezt így bevállalják, de hogy igen, ez is talán ember függő, típus függő, hogy ki hogy áll egy ilyen kialakult helyzet.
1: Meg ugye a program függő, mert hogyha kicsit lazább a programja, több napos, akkor ha egy ilyen tumultus dugó miatt, vagy baleset miatt, késlekedés miatt elmarad egy programpont, az még mindig átemelhető egy következő napra, vagy hát meg lehet változtatni úgy a programot, hogy ez ne okozzon valami nagy fennakadást. De én említettem ugyan, hogy főként a kollégáimat érintett azért engem is, hogyha így belegondolok, mert hogy volt már talán 2-3 olyan csoportom ebben a szezonban, amelyik megváltoztatta a dátumot, vagy lemondta a hőség miatt. Idősebb embereket hoztak volna, nyugdíjas klub tagjait egynapos kirándulásra Pozsonyba, és lemondták egészen egyszerűen az előrejelzésekre tekintettel, amit teljesen értek, ugye megvan az egészségügyi kockázata egy ilyen 38-40 fokos városban való sétálgatásnak. Nem tudom teljesen kiváltani ugye árnyékos helyek

0: Például olyan helyzetre, mint a Duna rendkívül alacsony, és talán soha nem látott alacsony vízszintje. Hát én azt látom, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt években nem hallottunk ennyit a Dunáról, most, hogy idézőben mondom, sajnos jó formán nincs, most hirtelen, mintha turista látványosság lenne, nem? Tehát, hogy nincs ilyen érzésed?
1: Van ilyen klímakatasztrófa turizmus, egész biztosan vannak olyanok, akik hát emberi kíváncsiságból elmennek, és megnézik azt, hogy milyen egy félig meddig kiszáradt folyómeder, elég szomorú és lehangoló látvány, bár hogy azért, hogyha visszanézzük a történelembe, nem példa nélküli, ha kisebb volumenűek is voltak, esetleg azok azért volt erre példa a múltban is. Az a baj ezzel, hogy az egyéni turista, aki mondjuk egy családi kirándulást tervez, az hoz egy viszonylag egyszerű döntést, nem megyünk, kész. De egy sétahajó programja az hónapokkal előre lekötött program, ott emberek pénzeket fizetnek be, szolgáltatásokat rendel meg a legfőbb szolgáltató, ugye alvállalkozókat, idegenvezetőket, éttermeket, stb. Úgyhogy ott nehezebb változtatni. Lehet, hogy azt, hogy a tömegturizmus, a százakat egyszerre megmozgató turizmus, az lesz az, amin nagyon komolyan el kell gondolkodni. Csak hát ugye erre egy külön iparág, a nemzetgazdaságoknak egy külön komoly szegmense épül, és ezt az egyik napról a másikra rendszer szintűen megváltoztatni nagyon-nagyon nehéz. Én idegenvezetőként hozhatok olyan döntéseket, és hát morfondírozok is azon, hogy a kerékpáros turizmus felé jobban nyissak. Tehát én alapvetően kulturális városnéző sétákat tartok, de hát persze járok, turista csoportokkal járom az országot is, de talán nyitni kell majd a kisebb baráti társaságok kisebb formációk felé, és kínálni nekik gyalogtúrát, holott ugye én idegenvezető vagyok, nem túravezető, tehát itt ez még az is fölmerül, hogy az embernek milyen képesítései vannak, mert ez sem mindegy, ugye főként törvényi oldalról. Kerékpár túrákat szervezzek, stb. Tehát végig fog kellenünk nekünk ezt mindenképpen gondolni, mindenkinek, aki a turizmusban érintett, beleértve az utazót is.
0: És most ugye a nagy hőségben, ugye, ahogy így említetted azt is, hogy a felföldi tájolóval most szintén barangoltatok, nem tudom, hogy új helyeket is fedeztetek-e föl.
1: Persze.
0: Tehát, igen. Hogy fedeztetek föl most új helyeket is, de hogy amennyiben valaki turistaként érkezik, akár a saját hazájában, vagy akár külföldről érkezik, ugye nem mindegy, amit te is mondtál, hogy minek, mikor van itt az ideje. Nyilván 40 fokban, nem tudom, városban sétálni, és megnézni kívülről, kintről a nevezetességeket, nem biztos, hogy olyan jó ötlet, vagy annyira élvezetes lesz, mint hogyha valaki mondjuk azt egy kellemesebb időjárásban teszi meg. Mi ilyenkor a helyzet? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy igen, a jövőben ez majd kitolódhat. De most, ha valakinek akár van tervében érkezni, akár Pozsonyba, Selmecbánya, említettünk még nagyon sok helyet, akkor hogyan érdemes ezt megszervezni?
1: Talán több belteret kell a programba iktatni. Nagyon érdekes helyszínek vannak, hát most mondok...
0: Mondjuk konkrétumokat,
1: hát ugye
0: igen.
1: Ott van Eger város alatt, Korponán, én magam sem jártam még ezt be, de készülök, van egy a híres város alatt húzódó ilyen pincerendszer, ami megtekinthető, vagy Brünn rendelkezik ilyen attrakciókkal, Budapest is akár, tehát lehetne példákat hozni, és hát a klasszikus értelemben vett kiállítóterek, múzeumok, galériák jöhetnek szóba, csak ugye itt meg az jön, hogyha mind rendszerűen erre áll át a városi turizmus, tehát a városnéző séták erre állnak rá, akkor egyszerre alakulhat ki egy olyan tumultus, ami szintén élvezhetetlenné teszi mondjuk a sétát. Teljesen meg egy város esetében nem váltható ki a kívülről megtekintett főbb látványosság, tehát most nem csak objektumokra, hanem utcaképekre gondolok, közterekre gondolok, és itt tovább, és itt a parkokra gondolok. A parkok az egyfajta, hogy mondjam, ilyen hibrid meg

0: megoldás szintén, és most a Pozsonyi Idegenvezetők Szövetsége például a pozsonyi Kochkertben több idegenvezetőt biztosított a Nemzeti Tröszt nevű szervezettel, civil szervezettel együtt, és hát ilyen kommentált park mustrákat tartanak. Ilyeneket kellene talán városi közegben bevezetni. Nehéz. Tehát ez annyira komplex dolog, mint minden más, ugye? Vízgazdálkodás ez az amaz, hogy nagyon sok kis ereszték, nagyon sok kis részlete van, és hát az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát valahogy rendszer szintűen kell kezelni, ami nehéz.
1: Továbbra is Korpás Árpáddal beszélgetünk arról, hogy hogyan is szervezzünk utazást belföldön, és hát ebben a nagy hőségben, ha tényleg maradunk határon belül, a múzeum látogatás is egy jó ötlet lehet. Gyerekekkel is, felnőttként is ez lehet egy izgalmas program. Hát akkor említsük meg konkrétan mondjuk a Szenci Városi Múzeumot, hogy mi most ott nálatok a helyzet.
0: A Szenci Városi Múzeum egy 16 évvel ezelőtt alapított múzeum, amely Sztresnyák Gábor vezetésével működik, és most két főbb kiállítótere van. Az egyik az úgynevezett Török házban, ami egy 16. századi reneszánsz épület. Szenc 20 000 lakosú város egyik legrégebbi épületéről van szó, világi épületek közül mindenképpen. Egykori 30-advám hivatal, főszolgabírói hivatal helyszíne, helye volt. És hát ott egy természettudományi és egy várostörténeti részleg van. A bionikával például a természet és a civilizáció közti hasonlóságokkal foglalkozó természettudományos kiállítás tekinthető meg jelenleg, meg a szlováki barlangászatról szóló vándorkiállítás. Liptó-Szent Miklósról a megfelelő szakmúzeumból kapott ehhez anyagot a Szenci Múzeum, és hát van egy klasszikus értelemben vett várostörténeti anyag is, ami a régészettől kezdve a szakrális emlékeken keresztül lehetőleg interaktívan is mutatja be Szenc és környéke múltját. Van egy picike kis mozi is például, ahol különféle ilyen oktatófilmeket, ismertető filmeket tekinthet meg az ember. Ez van tehát a Török ház nevű épületben, a város központjában, és ennek az épületnek a közelében van egy olyan 18. századra kialakított barokk épület, az egykori Arany Griffhez címzett fogadónak a gazdasági épületszárnya, ahol viszont egy tűzoltó múzeumot rendezett be a Szenci Múzeum, az a nyári időszakban gyakorlatilag egy-két nap kivételével fönt vannak az interneten az információk, naponta látogatható, az meg Szenc és környéke, Réte, Boldogfa, és így tovább, és így tovább, önkéntes tűzoltó szervezeteinek a történetét mutatja be elsősorban. Úgyhogy egy kisunokával, egy család, egy a Szenci tavaknál mondjuk a perzselő hőséget már kevésbé elviselő család be tud jutni oda a városközpontba, és meg tudja ezt nézni, vagy egy átutazóban lévő ember is. Nyilván van azért konkurenciája a Szenci Múzeumnak itt a régióban, Vöröskőtől kezdve a gyönyörű kiskárpátoki városokon át Nagyszombatig rengeteg a lehetőség, Pozsonyt is beleértve, meg hát persze délebre is Somorja és így tovább, de hát Szencen is nagy szeretettel várjuk a kedves vendégeket.
1: Mi kell ahhoz, hogy turistaként veszünk el egy kicsit otthon is?
0: Én nekem most ez, én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Mi most már több éve hagyományosan járunk családilag a gombaszögi nyári táborba, és hát úgy oldjuk meg, hogy a család nagy része nem ott van kint a táborban, nem ott tölti az éjszakát, hanem Rozsnyón veszünk ki szállást, és hát kirándulgattunk amellett, hogy azért a gombaszögi történések javarészét is igyekszünk figyelni, eljárunk a koncertekre, és egy nagyon kellemes élményben volt részem, ahol igazán én is idegenvezetőként turistává változhattam egy fél napra. Szakálos Éva művészettörténész hirdetett meg a tábor keretében annak kísérő rendezvényeként egy olyan túrát, ahol több gyönyörű falfestményes templomot kerestünk fel, a Pelsőcit, a Martonházai, tehát Ochtyinái, a Gecelfalvai, és talán ezt a hármat, lehet, hogy valamit kihagytam, templomokat. Gyönyörű értékek, ugye a gótikus útként ismert desztináció részei ezek, eldugott kis falvakban bemegy az ember a hűvös templomba, és ott van előtte a kereszténységnek a panoptikuma, tehát ott van a teljes ikonográfia. Persze ez kell egyfajta érdeklődés, mert nem mindenkit mozgat meg ez, én ezt tudom, én nagyon sok turistával, nagyon sok fajta turistával dolgozom, de hogyha szakértői és emberi nyelven előadott ismertető van hozzá, akkor el lehet az úgymond ez iránt kevésbé érdeklődő embert is varázsolni, tehát nagyon érdekes történeteket hallhat.
1: Igen, meg hát amiről hallunk, az lehet, hogy vagy amit látunk magunk előtt, vagy amit kineveznek valamivé, az még érdekesebbé válhat, és ezt most azért fogalmazta meg ilyen ködösen, mert például itt van esetünkben Trencsén, ami, ha jól tudom, hogy a 2026-ban Európa kulturális fővárosa, egyik fővárosa lett. Nem tudom, jártál-e ott mostanság, hogy amikor valamivé kinevezünk valamit, akkor mennyire válik népszerűvé, tehát hogy mennyire akarnak az emberek mondjuk most Trencsénbe menni, mint mondjuk tavaly két évvel ezelőtt.
0: Én úgy gondolom, hogy ott azt a mikrorégiót lehet, hogy egy kicsit jobban megmozgatta, és országos viszonylatban, vagy hát, hogyha gondolok mondjuk a magyarországi piacra is, akkor ez az európai kulturális fővárossá válás, ez nem igazán hozott valamiféle rapid növekedést a látogatók számát illetően, de lehet, hogy ez nem is baj. Mert hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a főváros projekteknek a hozadéka az későbbi. Tehát ráirányítja a figyelmet, nyilván arra az évre mindenki nem tudja, nem akarja beütemezni, lehet, hogy kerüli is a tömeget, még ez is benne lehet, de felfigyelteti az értékekre. Ugye az a helyzet, hogy emögé is az államnak sokkal komolyabban be kellett volna állnia, nagyon komoly fejlesztéseket kellett volna véghez vinnie. Az önkormányzat szerintem egészen komolyan állta a sarat, de azért sajnos ugyanabban az évben, amikor Európa kulturális fővárosa Trencsén, elbontottak ott egy műemléképületet. Engedély nélkül. Hatósági engedély nélkül, ebből ugye nagy botrány volt. Tehát ezek azok a fajta visszásságok, amelyek visszavetnek bennünket egy olyan országban, ahol 30-40 kilométerenként van valami nagy dobás turisztikai szempontból, mondjuk így, hogy európai mércével is mérhető, és nem nőttünk föl hozzá, se az állam, se talán a társadalom, hogy ezt megfelelően tudjuk értékelni.
1: Hát abban most bele sem merek menni, hogy mondjuk kinek a felelőssége az, hogy ez...
0: Közös.
1: Nyilván. Igen, tehát hogy ez nem lehet egyfelé irányítani a figyelmet sem, ugye a felelősséget.
0: Egy gondolatot itt engedj meg még. Én szerintem ami szerepe lehet a médiának ebben, hogy én tudom, hogy rengeteg ilyen tartalom van, de valamit magyarul, nem csak a szlovákiai magyarnak, hanem ugye egyáltalán magyarul készíteni ezekről az értékekről. Mi ugye csináljuk ezt a felföldi tájoló sorozatot, de túl ezen lehet, hogy kellene egy podcast sorozat is, amely kicsit részletezőbben, konkrétabban adott helyhez kapcsolódóan kínál valamit, meghív szakértőket, és teszem azt, idegenvezetők, helytörténészek, stb. Beszélnek a mátyusföldi régiónak az értékeiről. Ott egy nagyon példaadó társulás van, idegenforgalmi szövetség, amelyik Galánt, a Szered és így tovább Tallós értékeit próbálja felmutatni. Ilyenből, ilyen podcastekből például hiány van. szerintem, szlovenszkói magyar vonalon is, de úgy összmagyar vonalon is.
1: Hogyha viszont így zárásként valamit most lehetne ajánlani, akár hétvégére, vagy úgy az elkövetkező hetekben még, amit mindenképpen érdemes lenne beiktatni. Egyébként arra jöttem rá, hogy nehéz helyzetben vagyunk, hogyha azt akarjuk mondani, hogy ne kelljen hozzá utazni messzire, de hogy ugye kinek a szempontjából. Úgyhogy igen.
0: Igen, mert hogyha most a kedves Király Helmeci hallgatóra gondolok, akkor neki nyilván teszem azt a Dunajec közelebb van, mint egy Vereknyei vagy Csallóközcsütörtöki kedves hallgatónak. De hát nem észveszejtően nagy távolságok ezek.
1: Akkor azt javaslom, hogy válaszd ki minden nagyobb régióból egy-egy pontot, amihez képest, vagy régiónként, nem is tudom, most nehéz helyzetben vagyok én magam is, de hogy válaszd ki akkor néhány pontot, amit érdemes a térképünkön.
0: Hát ugye kulcsfogalom most a víz. Maradjunk ennél. Tehát én szerintem a folyóvizeink, bár most ugye a vízállásra helyenként gondva, kínálnak annyi attrakciót, hogy például a Dunajecen, az Árva folyón, a Garan folyón, a Vágon történő tutajozás, mondjuk egy közeli vár megtekintésével, Dunajecnél Lublóvára, a Vág esetében Sztrecsnóvára, teszem azt, kínálhat egy akár egy napos, vagy ha mellé szervezünk még valami több napos családi programot is. Vagy ott vannak gyönyörű példák, én magam még nem jutottam el oda, pedig nagyon szeretnék, a feleségem viszont áradozik róla, a vajkai kirándulások. Ugye, ahol egy gyönyörű élővilágot, környezetet lehet megmutatni. Itt vannak a mi értékeink is, itt a Kisduna, azon is lehet ilyen vízi sportprogramokat szervezni, tehát még csak nem is kell messzire mennünk, itt is értékekben bővelkedünk. Nyilván azért az a nagy hőség, ami kialakult, hőkupola, ami itt van fölöttünk, az ennek sem kedvez. Tehát valahogy jól be kell osztani.
1: És még egy záró gondolat, mielőtt elbúcsúzunk, hogyan legyünk tehát turisták otthon?
0: Készüljünk fel, hiteles forrásokból lehetőleg, az interneten is vannak ilyenek, és lazuljunk el hozzá kellőképpen.
1: Legyen így, én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát kellemes nyarat kívánok.
0: Én is, és neked is, és a kedves hallgatóknak is.
1: Korpás Árpád idegenvezető, a Szenci Városi Múzeum munkatársa, a Pozsonyi Kifri Polgári Társulás alelnöke, a Felföldi Tájoló társalkotója volt vendégem.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Így igaz, 11 óra van, én pedig kellemes délelőtöt kívánok. Ha tehetik, kerüljék a tűző napsütést, pihenjenek egy kicsit. Mi pedig még tartogatunk egy izgalmas utazást ezúttal Nápolyba. Beszélünk a napokkal ezelőtti földrengésről, arról, mit érzékeltek ebből a helyiek és a turisták, és persze arról is hallhatnak, hogy miért ejti rabul ez a különleges város azokat, akik egyszer ellátogatnak oda. De először hírek következnek. A mikrofonnál Paszmár Lévia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A főügyész szerint nem volt törvényes a bűnüldöző szervek eljárása a malatinai polgármester ügyében. Biztonságosan üzemel Paks utolsó turbinája, emelkedett a Duna, mondta Magyar Péter. 36 és 41 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. A bűnüldöző szervek eljárása a vád alá helyezett malatinai polgármester ügyében, akit később szabadlábra helyeztek, nem volt törvényes. Erről Maros Zsilinka főügyész tájékoztatott a közösségi hálón. Hozzátéve, hogy véleménye szerint a bűnüldöző szervek teljesen figyelmen kívül hagyták a polgármester korábbi szabálysértéseit. A nyilvántartások szerint 2020 óta 11 közlekedési szabálysértést követett el, ebből 2 ittas vezetés volt, amiért tevékenységi tilalmat is kiszabtak. Rá. Éppen ezek a tények, figyelembe véve a vád szerinti bűncselekmény sajátos jellegét, alátámasztották, hogy megalapozott aggodalom állt fent a hasonló magatartás folytatását illetően, nyilatkozta Zsilinka. Azt is megállapította, hogy a bűnüldöző szervek eljárása nem járul hozzá a polgárok jog és igazságosság iránti tiszteletének mélyüléséhez. A médiában megjelent információk szerint Tatjana Cservenyová, Malatina polgármester, település polgármestere megtagadta az alkoholszint ellenőrző vizsgálatot, a rendőrség kábítószer hatása alatt történő veszélyeztetéssel vádolta meg, később szabadon engedték. Szlovákiában éjszaka új minimum hőmérsékleti rekordot regisztráltak. A Szenyicei járásbeli Plavecki Peter településen 27,5 Celsius fokot mértek. Ez derül ki a Szlovák Hidrometeorológia Intézet által a közösségi médiában közzétett információkból. A mai éjszaka rendkívül meleg volt, a rendkívül meleg légtömeg jelenléte és az átmenetileg gyenge vagy mérsékelt szél is elegendő volt ahhoz, hogy a levegő hőmérséklete két mérőállomáson se csökkenjen 27 Celsius fok alá, magyarázta az SHMU. A hőmérséklet nem süllyedt 27 fok alá Szakolcán sem, ahol 27,4 Celsius fokot mértek. Az SHMU szerint ez egész Szlovákia területére vonatkozó új legalacsonyabb hőmérsékleti rekord. Az eddig érvényes rekordot 2013. július 29-én Pöstyénben mért 27,3 fok jelentette. Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, írta Magyar Péter magyar miniszterelnök ma reggel a Facebookon. A kormányfő a tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, a következő napok vízállásától függ, mennyi ideig tudják üzemben tartani a paksi atomerőmű utolsó turbináját. Magyar köszönetet mondott a polgároknak, a vállalkozásoknak és az intézményeknek az energiatakarékossági felhívás iránti felelősség teljes hozzáállásukért. Tegnap az országgyűlés frakcióvezetőinek találkozóján elmondta, hogy Magyarországon a súlyos energiaválság és a várható hőmérsékleti rekordok miatt az elkövetkező 5 nap lesz a legkritikusabb. Felszólította az ellenzéki pártokat, hogy ne terjesszenek olyan hazugságokat, miszerint a Dunában elegendő víz van, de azt visszatartják. 5 ember meghalt, további 6-an pedig megsérültek egy ukrán dróncsapás során, amely a moszkvai terület ipari övezetét érte, közölte ma Andrei Vorobjov kormányzó. Egy áldozatot jelentettek a határmenti Belgorod megye területéről is. Az ottani tisztviselők szerint az orosz támadások Ukrajnában 4 ember életét követelték, köztük 2 gyermekét. A leningrádi régió kormányzója Telegramon közölte, hogy drónok csapottak be egy raktárépületbe, és egy személy megsérült. A Wildberries online áruház megerősítette, hogy az egyik logisztikai központjára mért támadás után tűz ütött ki. Ukrajna is jelentett áldozatokat az éjszakai támadások után. Az ország északkeleti részén fekvő Szumi városában két gyermek és egy nő lett a támadások áldozata. Célpont volt a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötő városa is, ahol egy idős nő vesztette életét. Rövid sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
3: A szlován a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. A labdarúgó NB1 második felvonásának záró mérkőzésén a Zalaegerszeg 5-2-re leiskolázta a vendég Paksot. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa bajnokságon.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható, főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás várható, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Pozsonyban a Botanickán Károly falu irányából, fennakadással kell számolniuk, de ezessenek óvatosan, jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Aktuális helyzet Nápolyban és a város ezer arca. Ha Nápolyról hallunk, sokaknak elsőként a pizza, a Vezúv vagy éppen a zsúfolt utcák jutnak eszébe az embernek, de az elmúlt napokban a földrengés miatt került a hírekbe a város. De milyen most valójában ott az élet, milyen a helyzet, mennyire kell aggódniuk azoknak, akik utazást terveznek, és mitől lesz valaki egy életre Nápoly rajongója? Erről beszélgetünk az elkövetkező percekben Loibl Fannival, az Utaz Nápolyba alapítójával, akit nagy szeretettel köszöntök. Szia, Fanni!
1: Szia, Maja! Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ugye én azt kell, hogy mondjam, vagy én úgy látom kívülállóként, hogy Nápoly az úgy gyakran ott van az emberek szeme előtt, de most ugye különösen felfigyelt rá a világ. Mi is történt pontosan? Fessünk egy aktuális képet az elmúlt napokról. Mi történt?
1: Ugye pénteken egy 4,7-es erősségű földrengés rázta meg Nápolyt és környékét. Ez az elmúlt évtizedek legerősebb földrengés. Egyébként tavaly már volt egy 4,5-ös földrengés, az is rekordnak számított az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy igen, hát ez általában egyébként gond. Minden évben vannak földrengések, ami azért engem nyilván megmosolyogtat egy kicsit így 6 év itt lét után, hogy a érkező turisták hát mindig csak akkor pánikolnak, amikor éppen volt egy földrengés, ugye földrengések bármikor lehetnek. Ez a mostani, ez hát tényleg ijesztőbb volt, mint egyébként azt megszokhattuk.
0: Mi az, amit te vagy ti konkrétan éreztetek? Nagyon érdekes volt, mert én megpróbáltam egy kicsit a komment szekcióban elmerülni és belemerülni, és valahol azt olvastam, hogy valaki nem érzett semmit, még mások nagyon ijesztőnek írták le a helyzetet. Te hogy élted meg?
1: De érdemes külön választani Nápoly belvárosát. Általában egyébként az érkező turisták vagy itt, vagy a régió más területein szállnak meg, ezek kevésbé érintettek, illetve Nápoly nyugati kerületei és a Campi-Flegrei területe, tehát ennek a Európa egyik legveszélyesebb vulkáni zónája van itt, ez a Campi-Flegrei, ez az, ami jobban érintett, és itt azért nyilván sokkal jobban lehet érezni a földrengést. Úgyhogy szerintem az átlag turista az alapvetően a központba száll meg, és ott kicsit kevésbé érezhette a földrengést. Mivel ez a mostani nagyon erős volt, ezért nyilván nagyon ijesztő is volt. Azért ezt tudni kell, hogy a központban általában a tárgyak még mondjuk nem repülnek le a polcokról, nem mozdulnak el. Tehát itt egy nagyon furcsa érzés van, ugye, mint hogyha egy mondjuk egy ágyon feküdnénk, és azt mozgatnák alattunk, tehát ugye a föld megremeg. Úgyhogy elsősorban szerintem ezt érezhették. Vannak olyan turisták, akik ugye pont ezen a vulkáni zónában úgy szálltak meg. Itt egyrészt érdemes ugye előre tájékozódni, hogy itt lehet ilyen, és alapvetően ott már vannak olyan házak, ahol bizony leborult minden tárgy, akár bútorok dőltek fel, és vannak egyébként ilyen rém videók is a neten. Ezt azért tudni kell, hogy nagyon-nagyon kevés otthon van ilyen, és alapvetően inkább Pozzuoli, és ez ilyen, hát a vulkáni terület epicentrumában lévő városokban, és az ott lévő otthonokban, néhány otthonban történik ilyen nagyon szélsőséges mozgások, úgyhogy alapvetően én nehéz helyzetben vagyok ilyen szempontból, mert én bevallom őszintén, hogy én izgalmasnak találom ezeket az alkalmakat, ez nyilván odáig lesz igaz, amíg valami rosszabb nem történik, de alapvetően itt központban semmi probléma nem szokott érni, és alapvetően a nyugati kerületekbe se szokott lenni. Most azért van, aki hát elveszteni, nem veszette senki el az otthonát, de azért van, akinek ugye súlyos anyagi kárt okozott a jelenlegi helyzet.
0: Ez egyébként a turistákra nézve mit jelentett ez a földrengés? Vagy akár azokra nézve, akik mondjuk most érkeznének Nápolyba, vagy az elkövetkező napokban, hetekben érkeznek, van-e esetleg olyan, aki megijedt és nem akar menni? Tehát, hogy ugye itt gondolom azért képbe kell hozni az embereket, és hát a hiteles információ az mindig fontos, de ilyen helyzetben azt gondolom, hogy különösen az.
1: Hát ez minden évben vannak földrengések, és akkor mindig ugye tele vannak ezek a különböző csoportok, fórumok az ilyet turistákkal. Az fontos tudni, hogy körülbelül a földrengések után 24-48 órával még lehetnek, tehát akkor nagyobb az esély az utórengésekre, ez most is így volt. Körülbelül olyan 24 órával később már úgy lecsillapodtak a rengések. De egyébként bármikor van esély ugye a földrengésekre, körülbelül ugyanannyi esély van ezen kívül bármikor arra, hogy ez megtörténjen. Ilyenkor a hatóságok átvizsgálják az infrastruktúrát, ugye a metró vonatvonalakat, úthálózatokat, a lakossági épületeket is ugye vizsgálják statikailag, úgyhogy ez már megtörtént, alapvetően biztonságban van a város és a környéke. Aki fél, az inkább Nápoly központjában foglaljon szállást, vagy akár Campania régió más területei, minél messzebb ettől a vulkanikus területtől.
0: Hogyha valaki most utazik Nápolyba, akkor mi az, amire mindenképpen figyeljen oda? Mert ugye azt mondtad, hogy ilyen igazából bármikor előfordulhat, hogy most ebből a szempontból érdemes figyelembe venni bármit. Mi az, amit te tapasztalsz?
1: Hát igazából nem sok mindent tudunk csinálni. Ugye Nápoly egy ilyen város is alapvetően, hogy ez az éjjelmának élet felfogás van, főleg ugye hát a Vezúv és a különböző vulkanikus területek miatt. A helyiek se tudnak ezzel mit kezdeni, nem lehet ugye nagyon, egy esetleges kitörést azt elvileg meg tudnak ugye jósolni, de ezen kívül semmi mást. Úgyhogy a kontrollt ezt érdemes minden szempontból otthon hagyni. Hát van egy kis izgalom, alapvetően nincsen nagy veszély, úgyhogy nem veszélyesebb most Nápoly, mint máskor. Hogyha mégis földrengés van, akkor a helyieknek van néhány olyan tükje, amit ajánlott ilyenkor bevetni. Tehát, hogyha földrengés van, akkor érdemes egyébként a különböző ajtófélfák alá állni, ott ugyanis ugye erősebb az épület, és akkor az elvileg, hogyha be is omlik valahol, ami nem valószínű, mert most sem történt ilyen, akkor ugye megvéd az a része a lakásnak vagy a háznak, úgyhogy ezt érdemes követni, és utána pedig egy földrengés után ugye mindenképp le kell menni, ki kell menni az épületből le az utcára minél hamarabb. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha mozgásban vagy, akkor ugye sokkal kevésbé lehet érezni, tehát van, aki, hogyha mondjuk éppen sétált, vagy autóban ült, lehet, hogy egyáltalán nem érezte. Úgyhogy a 60-as években ugye volt egy ilyen hatalmas földrengés, amikor viszont tényleg épületek omlottak össze, és itt mesélték a családban a nápolyiak, hogy volt, aki autóban ült, és hát semmit nem érzett belőle, és a másik pedig, hogy alsóbb emeleteken sokkal kevésbé lehet érezni a földrengéseket. Ugye valaki szintén fél, akkor foglaljon az elsőre vagy a földszintre szállást magának.
0: Ugye már is kitérünk arra, hogy milyen is a nápolyi életérzés, de akkor ebből a szemléletből még egy kicsit ehhez a témához elcsípnék, és tehát, hogy hogyan érdemes tehát nápolyiként, akár egy ilyen helyzet után turistaként ott lenni. Egyáltalán visszatérte most már minden, szavaidból azt veszem ki, hogy visszatért most már azért minden a régi kerékvágásba.
1: igazából elég hamar visszatér minden általában ilyenkor a szokásos kerékvágásba. Tényleg a helyiek ezzel együtt élnek, és amúgy a hétköznapokban nem sokat foglalkoznak ezzel. Az idősebb generáció, ők ugye hát jobban félnek, mert ők megélték ezt a 60-as években ezt a hatalmas földrengést, de a fiatalabb generáció, hát akkor azokban a percekben, órákban, nyilván most nem azokról beszélek, akiket nagyobb kár ért mondjuk otthon, de a nagy átlag az ilyenkor telefonálgat, ilyenkor kikiabálnak egymásnak az emberek, a szomszédok, hogy éreztétek, hát nyilván mindenki érezte, és akkor megy is tovább az élet, tehát nem is tudom, mint egy ilyen kis közjáték lenne, és akkor mindenki éli tovább az életét. Úgyhogy az élet természetes része itt, úgyhogy ezt tudom, hogy nehéz így megérteni másoknak, mert engem is így szoktak kérdezgetni, és lehet, hogy ez egy ilyen védekezési mechanizmus is, vagy ez bennem is bennem van, de hogy nem annyira, nem foglalkoznak eljött a témával, az nem egy állandó beszéd téma, akkor abban azokban a pillanatokban, azokban a napokban igen, és akkor ennyi, hogy érezted, igen, én is éreztem, és akkor ennyi igazából az egész téma általában.
0: Viszont Nápolyról általánosan elmondhatjuk, hogy bizony folyamatosan beszédtéma, mert Nápolynak ezer arca van. Továbbra is Loibl Fannival beszélgetek, akit Nápolyból kapcsoltunk most. Tehát mesélj arról egy kicsit nekünk, hogy miért ennyire megosztó, és valóban megosztó-e Nápoly? És remélem, hogy halljuk egymást, de úgy tűnik, hogy Fanni eltűnt egy pillanatra. Hát nem tudom, hogyha nem halljuk egymást, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy Fannit egy pillanatra itt most elveszítettük, akkor megpróbálom őt újra hívni, hiszen még nagyon sok mindenről kell beszélnünk, például arról, hogy miért is olyan különleges Nápoly, mit lehet benne szeretni, mit lehet benne nem szeretni, de hogy ez kiderüljön, Fannit újra kell kapcsolnunk. Egy kis türelmet kérek a hallgatóinktól, most következik egy kis zene, utána pedig kapcsoljuk újra Fannit.

0: Loibl Fanni, az Utaz Nápolyba alapítójával beszélgetek arról, hogy Nápolynak bizony ezer arca van, és hát Nápolyt lehet szeretni, vagy nem szeretni, és valóban ennyire megosztó-e? Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Fanni, te mit mondasz, hiszen már ugye évek óta ott élsz, teljesen más nápolyiként látni a várost?
1: Ilyen szempontból nem, de szerintem, hogyha egy dolgot, vagy egy szót kéne kiválasztani Nápolyról, ez valóban tényleg ellentmondásos, vagy végletes hely, tehát ez abszolút igaz rá. Nehéz is szerintem, hogy igazán megismerni Nápolyt, és akit zavar ez a fajta káosz, az soha nem is jut el addig, hogy megismerje, vagy hogy egyáltalán megpróbálja megismerni Nápolyt, és ez így is van jól, tehát ahogy az angolban mondják, nem mindenki káposztíja, tehát nem mindenkinek való ez a város. És egyébként, ami azért a káosz mögött van, vagy azzal együtt igaz, ugye általában ez a negatív aspektus ennek a dolognak, egyébként elképesztő szabadság van, úgyhogy ez meg a pozitív aspektusa ennek a fajta káosznak, és ez az, amiben egyébként nagyon sokan beleszeretnek, és ez tényleg teljesen áthatja ezt a várost.
0: Neked miért lett szerelem, illetve szerelem volt első látásra, vagy pedig sokadik látásra?
1: Hát nekem igazából, én a szerelem miatt jöttem ide, úgyhogy nekem más volt az igazán nagy szerelem. Nagyon szeretek egyébként itt élni, de azért azt hozzá kell tennem, hogy én Budapesten nőttem fel, és én azt a várost is nagyon szerettem, és hát mind a kettő városnak egyébként van előnye és hátránya, úgyhogy vannak jó oldalai és rossz oldalai. Nápolyban, amit én a legjobban szeretek, az az, hogy nagyon-nagyon változatos, kicsit ilyen mozaikos, úgyhogy én úgy is szoktam mondani, hogy olyan, mint egy ilyen patchwork takaró. És tényleg nagyon sokféle ember, nagyon kis területen megfér egymás mellett, és nagyon sokféle életet lehet itt élni. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik itt.
0: Mi az, amit elsőre szerinted sok turista félreért Nápollyal kapcsolatban? Mert ugye így, hogy megosztó, így aztán igazán el lehet veszni például az információ tengerben is.
1: Hát szerintem, igen, a káoszok nyilván nem értik félre, de azt ugye nem értik, amit az előbb mondtam, hogy ennek van egy másik oldala is. És hogy mi az, amit félreértenek? Elég egyértelmű sok minden. Úgyhogy szerintem olyan nagy félreértések nincsenek. Nyilván vannak, az már egy másik kérdés, hogy vannak turista hibák. Az például mondjuk nagyon sokan félreértik, hogy mekkora ez a terület, és hogy mennyi időt az lehet mondjuk eljutni A-ból B-be, vagy hogy mondjuk ez egy nem strandolásra alkalmas része Olaszországnak. De magát a várost és az embereket szerintem annyira nem értik félre az emberek. Egy dolog, amit viszont talán igen, legalábbis magyarként, mi azért elég udvarias nép vagyunk. A nápolyiak nem ilyenek, ezt egyáltalán nem rossz szándékból teszik, hanem egyszerűen a természetük határozott, picit egocentrikusabbak ilyen szempontból, de ezt soha nem rossz szándékból teszik, és ezt azért azt veszem észre a vendégeim, már néha a gasztrosétákon is, ugye hát valami nem tetszik nekik, hogy picit többet kell várakozni, mondjuk egyáltalán ugye nem érdekli akár a pincéreket, vagy a bárpultost, hogyha kicsit tovább kell várakozni, vagy éppen neki valami dolga van, akkor ő nem izgul, és ez sokszor rossz indulatnak veszik a magyar turisták, pedig emögött semmi, és csupán a kényelem és a szabadság.
0: Ha már ugye ezek a félreértések Nápollyal kapcsolatban, nekem például eszembe jutott, aztán majd elmondod, hogy szerinted ez igaz vagy nem igaz, tehát hogy a rövid utazáshoz mennyire, vagy mi fér bele egyáltalán egy rövid utazásnál Nápolyban, vagy pedig inkább azt szoktad ajánlani, hogy érkezzen valaki egy hétre, de akkor tényleg barangolja be Nápolyt, mert ahogy ugye ez így már többször el is hangzott, tényleg ezer arca van, minden negyed valami más különlegességet rejt, és hogy az ember egy kicsit tényleg el akar veszni Nápolyban, akkor azért ahhoz nem tudom, mennyire elég az az egy-két nap.
1: Hogyha csak Nápoly, és akkor nincsenek ilyen nagy úti tervek, akkor 2-3 nap is persze elég. Viszont a legtöbben, amikor ide érkeznek, akkor szeretnék megnézni mondjuk Capri-t, Pompeit, a Vezúvot, az Amalfi partot, vagy valamelyik másik szigetet. Nagyon-nagyon sok látnivaló van, elég nagy területen, ahol nem annyira könnyű közlekedni. Úgyhogy nagyon sziklás is a terület, úgyhogy emiatt is hogyha egyébként a nápolyiak nagyon jól szerveznék meg a közlekedést, ami sajnos nem igaz, akkor is nehéz lenne közlekedni, úgyhogy akkor már több időt szoktam javasolni. Egyébként abszolút nem érdekből, de az az igazság, hogy inkább 1-2 hét az ideális, 10 nap, 2 hét, hogyha valaki az egész területet be akarja járni, és egyébként nagyon sokan visszajárnak ide, pont emiatt, mert tényleg nagyon sok apróság van. Én 6 éve élek itt, 7 éve járok ide, és vagy 7 éve kezdtem el ide járni, és igazából a mai napig vannak még olyan dolgok, amiket még nem láttam, és még mindig fel vannak a listámon. Úgyhogy ami a másik tanácsom, hogy aki ide érkezik, az tényleg adja fel ezeket az elképzeléseit, mert biztos, hogy nem fog mindent látni. Tehát, hogy ez 100%, úgyhogy így érdemes nekiindulni, meg hát úgy, hogy előre kinézik azokat a látnivalókat, amiket mindenképpen szeretnének, utána néznek, hogy az tényleg belefél az időbe. Van, aki egyébként, tehát rendszeresen kapok ilyen üzeneteket, hogy két teljes napjuk van, hogy ők szeretnék Sorrentót, Caprit, az Amalfi partot, Nápolyt és Pompeit megnézni, hát lehetetlen vállalás. Úgyhogy igen, érdemes megnézni azért a térképen, és úgy összeszámolgatni mondjuk a kilométereket, és akkor az alapján tervezni.
0: Most még maradjunk akkor konkrétan egy kicsit Nápolyban. Beszélgessünk még itt például akár a tévhitekről, vagy arról is, hogy a tévhitek mellett, hogy mi az, amit viszont tényleg érdemes megnézni Nápolyban. Ugye átadni magunkat a nápolyi életérzésnek, ami milyen is. Ugye ez is nagy kérdés, ugye említetted már azt, hogy bizony át kell adni magunkat annak az, tulajdonképpen annak az életszeretetnek, ahogy

0: hogy Nápoly az egy életérzés, és nem egy hely, és ez szerintem nagyon igaz, vagy hogyha erre a városra a legigazabb szerintem a világon, vagy ahol én jártam. Én emiatt inkább nyilván én gasztrosétákat tartok, és nekem ez a hobbim és a szenvedélyem, a főzés, az evés és mások etetése. Úgyhogy én leginkább legelsőként egy nagyon finom pizzát ajánlanék meg kóstolásra, a mozzarellát semmiképp ne hagyják ki, hogyha valaki ugye ide érkezik, hiszen az ugye hagyományosan ebben a régióban készül a mozzarella sajt, innen származik, úgyhogy azt semmiképp ne hagyják ki, ezt egyébként sokan nem tudják. Egész más íze van, mint azoknak a színes zacskós mozzarelláknak, amiket mi otthon tudunk vásárolni, úgyhogy sokan itt tesztek életükben először, hát igazi mozzarellát, úgyhogy én ezeket ajánlanám mindenképp, és természetesen a városnak ezeket az autentikusabb részeit, tehát az Óvárost, a spanyol negyedet ezekkel a sikátorokkal. Számomra ez az igazi Nápoly, de ahogy mondtam, nagyon mozaikos a város, tehát vannak itt azért, én ugye Budapesten nőttem fel, tehát hogyha ahhoz viszonyítok, akkor vannak ilyen budai részek, nagyon elegáns területek, tehát hogyha valaki ehhez vonzódik, akkor akár így is eltöltheti az idejét, de én ezeket az autentikusabb részeket ajánlom, mert szerintem így ott van Nápoly veleje.
1: És hát ugye a nápolyi tengerpart is különleges, ugyan nem feltétlenül fürdés szempontjából, de hogy annak is megvan a kikötőnek, és a hosszú sétáknak, a hosszú esti sétáknak, amikor egyik oldalról a város vesz bennünket körbe, másik oldalról pedig a Vezúv néz vissza ránk, tehát hogy ennek is megvan a hangulat a Nápolyban. Számodra mikor legszebb, vagy illetve szerinted mikor legszebb Nápoly?
0: Hát szerintem hajóról a legjobb egyébként, de nyilván ezt, tehát hogy az azért mélyen bele kell mindenkinek a zsebébe nyúlni, akár akinek hajója van, akár aki szeretne egy kis motorcsónakot bérelni, vagy kisebb jaktot, vagy nagyobb jaktot akár. Tehát nyilván a fürdőzés ugye legkényelmesebb, hiszen nagyon sziklás a terület, emiatt nagyon szűkek a partok, de maga a hangulata mondjuk a Mergellina kikötőből például gyönyörű, tehát ott így végig sétálni az nagyon szép, és ugye van Nápolynak egy vízivára, Castel de Lovo, és az naplementekor egyébként gyönyörű, úgyhogy azt is szívesen ajánlom, illetve van egy strand is, ami nagyon különleges, ez a Marekiáro strand, ez mondjuk most éppen zárva tart, ez is ilyen nagyon nápolyi történet, egyébként mindig mennek oda, de hajóval kell átmenni, 5-6 eurót befizet valaki, és akkor oda-vissza elviszik a partról. Hát ezek a hajók nem éppen voltak legális keretek között tartva, és most éppen lefülelték őket, ez körülbelül 10-20 éve így működik, most épp nem működik, majd szerintem jövőre újraindulnak, újra nem hivatalos keretek között. Hát igen, ezek ilyen tipikus nápolyi dolgok, úgyhogy egyébként a Marekiáro strandot is nagyon ajánlom, ez gyönyörű, szép, nagyon hangulatos. Nem épp annyira biztonságos mondjuk bemenni ott, mert nagyon, nagyon ilyen sziklás, úszós ott, de nagyon, tehát nagyon tiszta, kivételesen tiszta ezen a területen ott a tenger.
1: Nápolynak szerinted van-e olyan része, ami elhanyagolható, vagy amit te például kifejezetten nem szoktál ajánlani, és lehet, hogy éppenséggel nagyon is ismert, de helyette érdemes mondjuk betévedni teljesen máshová, tehát hogy Nápoly és a rejtett kincsei.
0: Hát egyrészt, amit szeretnék kiemelni, volt néhány éve egy sorozat, ami nagyon ismert, ez a Gomorra című sorozat, ami egyébként a helyi maffiáról szól, és nagyon sokan szeretnek így oda ellátogatni arra a városrészre. Hát ez most megint pesti, bocsánat, hogy így emlegetem Budapestet, de nem tudom máshogy viszonyítani, és szerintem sokan ismerik talán ez a Havanna lakótelep, tehát körülbelül olyasmi az a városrész, Úgyhogy az például egy

0: Egyáltalán nem ajánlom, hogy valaki oda menjen. Én is akkor voltam ott, amikor elsőként a hát nagyon nagy rajongó nagynéném és a családja, ők szerettek volna oda elmenni, és akkor elvittük őket autóval, és akkor én is elsőként láttam ezt a kerületet. Tehát van például ilyen része Nápolynak, de amúgy azokból a részekből, amiket alapvetően a turisták látogatnak, tehát így a központban, ott szerintem mindegyiket akár érdemes megnézni, mert mindegyik más. Úgyhogy mindenhol sok turista lesz, eleve a népszerűség nagyon nagy Nápolyban, tehát turista nélkül is vannak elegen a helyiek. Úgyhogy nagyon olyan hely, ahol mondjuk kevesen lesznek, azt nem nagyon tudok mondani. Esetleg Nápoly külterületén van egy-két olyan városka, ahol picit csendesebb az élet.
1: Ugye az ételeket és a gasztronómiát már egy kicsit említettük, de szerintem érdemes egy kicsit még jobban kitérni rá, mert hát talán a gasztronómia, az olasz ételek, vagy kifejezetten a nápolyi ételek, hát az kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy a látványosság részei, akárha csak a szűk utcácskákat vesszük a belvárosban, a történelmi városban, de hogyha kicsit kijebb megyünk, akár a tengerparti sétányon, tehát hogy vannak nagyon jó kis helyek, amiket érdemes ugyanúgy a listára felvenni, mert hogy maga a gasztronómiai élmény, és ugye te is vezetsz ilyen gasztrotúrákat, tehát hogy ez maga a látványosság. Miért olyan különleges Nápoly gasztronómiai szempontból a pizzán túl, de hát természetesen azért térjünk ki a pizzára is.
0: Ugye ezt azért érdemes tudni, és lehet, hogy itt sokan majd felhördülnek, de ezt azért az olaszok is általában bevallják egymásnak is, meg maguknak is, hogy minél délebbre mész, tehát a déli, Olaszország déli területén, Szicília, Campania régió, ahol ugye Nápoly is fekszik, annál autentikusabbak az ízek, annál finomabbak az ételek, annál erősebb a gasztronómia. Úgyhogy, és Nápoly, meg különösen nagyon lokálpatrióták az emberek, és nagyon egyedi és erős gasztronómiára ez a város, és hát amit még érdemes megemlíteni, hogy ideérkező turistaként, ami nagyon nagy előny, és ezt ugye Olaszországon belül is mindenki tudja, hogy nagyon olcsó a street food, tehát tipikusan a street, ugye az utcai étkezés nagyon olcsó, és abban nagyon erősek, ugye a pizza egyébként innen származik, tehát minden ma ismert pizzafajta a nápolyi pizzából alakult ki, és ez a szegények eledele itt Nápolyban, úgyhogy korábban egyébként nagyon sokáig, még amikor én is idejöttem, volt 3,5 euróért pizza, most már inkább 5-6 euró egy margarita pizza, de egyébként lehet valamikor olcsóbban is találni, úgyhogy ez szerintem nagy előny a gazdagság mellett. Azért nagyon sok mindent kevésbé ismernek a turisták, és azt tapasztalom, hogy a pizzán kívül kevés dologra találnak rá, ami számomra furcsa, hiszen minden utcán ott van, csak olyan ismeretlen számukra. Hát ez egy érdekes kettősség, hogy a pizzát azt mindenki ismeri, most már nagyon sok helyen van kifejezetten nápolyi pizzázó, viszont a többi dél-olasz étel az kevésbé ismert. Nálunk szerintem Magyarországon, és meg szerintem ott nálatok is, tehát Kelet-Európában azért inkább jellemzőbb, hogy az észak-olasz ételeket főzzük, úgyhogy nagyon sok újdonságot tartogat ez a terület, ami szerintem ilyen plusz érdekesség, és akár megmosolyogtató lehet, hogy amit mi főzelékként eszünk, azt ők mindent ráraknak a tésztára, tehát van borsós tészta, babos tészta, lencsés tészta, és a többi. Ezt például a turisták ritkábban kóstolják meg, mert nagyon sok étteremben ezeket ugye nem lehet kapni, tehát akkor olyan kisebb kifőzdékbe érdemes keresni, úgyhogy én mindenkit erre szoktam biztatni, hogy kisebb, egyszerűbb helyeken is keresgéljen, ne csak éttermekben, mert az éttermekben ott inkább a legnépszerűbb fogások, ételek lesznek az étlapon, és ezek, amiket otthon főznek, amik igazán autentikusak, ezek viszont hát nem nagyon találhatóak meg az éttermek étlapjain. Úgyhogy hát meg, hogy változatosság, annyira azért nem változatos, tehát mint nálunk mondjuk az ételek, tehát itt minden a tésztáról szól, ez azért hozzátartozik az igazsághoz.
1: Fanni, ahogyha egy dolgot kellene mondani, amit te a nápolyiaktól megtanultál, de nyilván ehhez arra van szükség, hogy valaki velük együtt éljen, akkor mi lenne az, amit turistaként maximum csak így tényleg így megízlelhetünk, de ahhoz, hogy ezt úgy igazán magunkévá tegyük, ott kell élni Nápolyban.
0: Hát jó értelemben való könnyelműség, kicsit a jó értelemben való felszínesség, ami szerintem egyébként pont itt a vulkánok között való élés, vagy ugye az oka, az az egyik lehetséges oka. Úgyhogy ez szerintem fontos, és ez szerintem kulcsa egyrészt a boldogságnak is. Ők se a jóba, se a nagy problémákban nem mennek annyira bele lelkileg is. Ez egy, én ezt szeretném egy kicsit megtanulni, és próbálkozom, mert szerintem magyarként más reflexeink vannak, tehát ezt nem lehet teljesen megtanulni, de ez azért egy nagy lecke szerintem, hogy picit érdemes könnyebben venni a dolgokat, és könnyebben átlépni a dolgokon, például egy földrengésen. Úgyhogy ez szerintem egy fontos dolog. És egyébként a nápolyiak nagyon büszkék, ez is, tehát a származásukra, a városukra nagyon büszkék, úgyhogy szerintem ebben is van tanulandónk. És hát határozottak, tehát ők mindig tudják, hogy mit szeretnének, úgyhogy ez a három mindenképpen olyan dolog, amit szerintem érdemes megsüvegelni.
1: Ha valaki most hallgat bennünket, és még sosem járt Nápolyban, zárásként tényleg nagyon röviden, mivel győznéd meg, hogy egyszer mindenképpen menjen el?
0: Hát, hogyha szeretné átélni a teljes szabadságot, akkor jöjjön. És ugyanemiatt, hogyha ezt nem szeretné a kontrollvesztettség állapotát átélni, akkor viszont ne. Tehát, hogy akkor nem fogja magát jól érezni. Úgyhogy én ezt mondanám, szerintem a szabadság.
1: Szabadság és Nápoly ezer arca. Köszönöm szépen Loibl Fanninak, az Utaz Nápolyba alapítójának a beszélgetést, és hát szép nyári nápolyi napokat kívánok neked. Köszönöm, hogy beszélgethettünk.
0: Én is köszönöm, szép napot!

Azt gondolom, hogy ez a dal igazi lezárása a mai napnak és az előző beszélgetésnek is. Bizony, micsoda káosz, de hát a szeretet és a szerelem azért az akkor is jelen van. És hát ennyi fért mai műsorunkba, délelőtti magazinműsorunkba, a Nappaliba. Köszönöm, hogy velünk tartottak augusztus 4-én is. Ne feledjék, maradjanak továbbra is bent, hogyha tehetik, kerüljék a tűző napsütést, igyanak sok vizet. Én búcsúzom mára a Nappali mai csapatával együtt, hangmérnök Kubányi Péter, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja. További szép napot, a legközelebbi viszonthallásra!

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A főügyész szerint nem volt törvényes a bűnüldöző szervek eljárása a malatinai polgármester ügyében. A mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara átfogóan kezdte kezelni az idei aszály által okozott károkat. Biztonságosan üzemel Paks utolsó turbinája emelkedett a Duna, írta Magyar Péter. Pozsonyban 36, Kassán 33 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A bűnüldöző szervek eljárása vád alá helyezett malatinai polgármester ügyében, akit később szabad lábra helyeztek, nem volt törvényes. Erről már Maros Zsilinka főügyész tájékoztatott a közösségi hálón, hozzátéve, hogy véleménye szerint a bűnüldöző szervek teljesen figyelmen kívül hagyták a polgármester korábbi szabálysértéseit. A nyilvántartások szerint 2020 óta 11 közlekedési szabálysértést követett el, ebből 2 ittas vezetés volt, amiért tevékenységi tilalmat is kiszabadítottak. Éppen ezek a tények, figyelembe véve a vád szerinti bűncselekmény sajátos jellegét, alátámasztották, hogy megalapozott aggodalom állt fenn a hasonló magatartás folytatását illetően, nyilatkozta Zsilinka. Azt is megállapította, hogy a bűnüldöző szervek eljárása nem járul hozzá a polgárok jog és igazságosság iránti tiszteletének mélyüléséhez. A médiában megjelent információk szerint Tatjana Cservenyová, Malatina település polgármestere megtagadta az alkoholszint ellenőrző vizsgálatot. A rendőrség kábítószer hatása alatt történő veszélyeztetéssel vádolta meg, később szabadon engedték. A valódi és valóban a művészeti alapnál készült a nyilvánosságra hozott hangfelvétel. Martina Simkovicsová kulturális miniszter felelősségre vonja az érintetteket, közölte Petra Damková, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója. A Tristos Ezgyesziatka híroldal tegnap közölt egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint az alap lehallgatott munkatársai hallhatók. A minisztérium nem kíván részletesebben nyilatkozni a hanganyag tartalmáról. Lukás Machala, a kulturális minisztérium szolgálati irodájának főtitkára elmondta, elhatárolódik attól, hogy a nevét összekapcsolják a döntéshozatali folyamatokba való bármilyen beavatkozással. A híroldal közlése szerint a hangfelvételen František Kornai, a művészeti alap vezetője hallható, amint arról beszél, hogy nyomás nehezedik rá, és utasításokat kap fentről, mások mellett Lukás Machalától. Az alap munkatársai korábban lehallgató készülékeket találtak az asztalaik aljára erősítve. Július 16-án közölték, hogy az ügyben már folyik a nyomozás. Megdőlt az éjszakai országos melegrekord Detrekő Szentpéteren, Plavecki Peter településen, csak 27,5 Celsius fokig hűlt le a levegő, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológia Intézet. Egyes helyeken rendkívül forró volt az éjszaka. A rendkívül meleg légtömegek és az enyhe szél miatt 2 mérőállomáson nem süllyedt 27 Celsius fok alá a hőmérséklet, tette hozzá az intézet. Szakolcán 27,4 fokot mértek. Az eddigi legmagasabb éjszakai minimum hőmérsékleti rekord 2013. július 29-e óta volt érvényes, amikor Pöstyénben csupán 27,3 fokig hűlt le a levegő. A szlovák mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara átfogóan kezdte el kezelni az idei aszály által okozott károkat. A régiókban felméri a károsodott növénykultúrák veszteségeinek mértékét, beleértve a takarmány növényeket is, amelyekből a haszonállatok számára jelentősen kevesebb áll majd rendelkezésre. Ugyanakkor a mezőgazdasági tárcától pénzügyi támogatást kért a tejelő tehenek számára, amelyek tenyésztői az aszály mellett az alacsony tejeladási árakkal is küzdenek. A tenyésztők becslése szerint csak a tejtermelés területén a 2026-os évre vonatkozó teljes veszteség a szárazság és az alacsonyabb tejárak miatt meghaladja a 95 millió eurót. Ezt Jana Holecióvá, az SPPK szóvivője közölte. A kamara 7 lehetőséget javasol a válság áthidalásához szükséges pénzügyi források beszerzésére. Ezek közé tartozik például a kedvezőtlen időjárási események által okozott károk megtérítésére szolgáló állami támogatási program, az állatok jó életkörülményeinek biztosítására irányuló támogatás, a zöld gázolaj, a lekötött közvetlen kifizetések és egyéb intézkedések. Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, írta Magyar Péter magyar miniszterelnök ma reggel a Facebookon. A kormányfő a tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, a következő napok vízállásától függ, mennyi ideig tudják üzemben tartani a Paksi atomerőmű utolsó turbináját. Magyar köszönetet mondott a polgároknak, a vállalkozásoknak és az intézményeknek az energiatakarékossági felhívás iránti felelősségteljes hozzáállásukért. Tegnap az országgyűlés frakcióvezetőinek találkozóján elmondta, hogy Magyarországon a súlyos energiaválság és a várható hőmérsékleti rekordok miatt az elkövetkező 5 nap lesz a legkritikusabb. Felszólított az ellenzéki pártokat, hogy ne terjesszenek olyan hazugságokat, miszerint a Dunában elegendő víz van, de azt visszatartják. 5 ember meghalt, további 6-an pedig megsérültek egy ukrán dróncsapás során, amely a moszkvai terület ipari övezetét érte, közölte ma Andrej Vorobjov kormányzó. Egy áldozatot jelentettek a határmenti Belgorod megye területéről is. Az ottani tisztviselők szerint az orosz támadások Ukrajnában 4 ember életét követelték, köztük 2 gyermekét. A leningrádi régió kormányzója Telegramon közölte, hogy drónok csapódtak be egy raktárépületbe, és egy személy megsérült. A Wildberries online áruház megerősítette, hogy az egyik logisztikai központjára mért támadás után tűz ütött ki. Ukrajna is jelentett áldozatokat az éjszakai támadások után. Az ország északkeleti részén fekvő Szumi városában 2 gyermek és 1 nő lett a támadások áldozata. Célpont volt a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötőváros is, ahol egy idős nő vesztette életét. Ukrajna ősszel tervezi elindítani az úgynevezett Kárpát kezdeményezést, amely 8 közös gazdasági és biztonsági érdekekkel rendelkező országot fog össze, köztük Szlovákiát is. Ezt tegnap jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Miért született ez az ötlet? Mert nem minden ország hajlandó fegyverekkel támogatni minket, de együttműködni akarnak a humanitárius segítségnyújtás, a biztonság és a gazdaság területén. Ukrajna újjáépítésén is gondolkodnak, mondta Zelenszky. Szerinte az a tény, hogy a szomszédos országok az újjáépítésen gondolkodnak, az Ukrajnába és a békés jövőbe vetett bizalom jele. A kezdeményezésbe Csehország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna tartozik.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A Slovan a labdarúgó bajnokok ligája 3. selejtező körének első mérkőzésén ma 18 órakor a svéd Mjällby otthonában lép pályára. A pozsonyi visszavágót 1 hét múlva bonyolítják le. A labdarúgó NB1 második fordulójának utolsó gólzáporos találkozóján az Zalaegerszeg odahaza 5-2-re leiskolázta a Paksot, így már nincs 100%-os együttes a 2026-2027-es idényben. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott a Leipzig labdarúgó csapatától, és 2 millió euróért a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli 5-tusa Európa bajnokságon. Rebeka Sramková 6-3-6-3 arányban legyőzte az orosz Anna Blinkovát a torontói tenisztorna nyitófordulójában. Udvardi Panna ellenfele a német Eva Liss a 3. szett elején sérülés miatt feladta. A montreali férfi viadalon Fucsovics Márton 6-1-6-2-re kikapott a francia Corentin Moutet-tól.
2: Időjárás.
1: A mai nap folyamán országszerte túlnyomóan napos, legfeljebb gyengébb felhős idő várható, főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Ismét rendkívüli hőség lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, délnyugaton déli irányból időnként mérsékelt légmozgás lesz, zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet a szél. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén 3. fokú hőségriasztás van érvényben.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Nagymagyarután, Szenc irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
0: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: szobába.
1: Eszembe se jutna, ha eddig nem tettük.
2: Igaz, szerelmes pár sose voltunk, csak egy életen át arra gondoltunk.

levegő, a nyári esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

és ha letelik pár nap, jövőre zsigárdunk, mint átkorokkal várnak. Mindig szükség van egy mély lélegzetre, te hozol változást és szint az életekbe.

Dugába dőlt Gianni Infantino terve is már az is kérdésessé vált, újra választják-e a FIFA élére. Kele János futballszakíróval beszélgetünk a kialakult helyzetről, valamint arról is, miért nélkülözhetetlen a független sportúság írása futballvilágában. Tizedik alkalommal rendez művésztelepet Doborgazon az In Situ alkotócsoport. A tábor helyszínéről élőben jelentkezik Gyenes Gábor, grafikus és illusztrátor, a rendezvény főszervezője. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is. Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, kalandos utazásairól, valamint többek között Abbázia, Fiume, Trieste és New York varázslatos látnivalóiról mesél. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Lassabban közlekednek a vonatok a hőség miatt. Csökkent a táppénzen lévők száma Szlovákiában. Újfent harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Szlovákiában 3% alá csökkent a táppénzen lévők aránya az idei első fél évben. Erik Tomás munkaügyi miniszter szerint ebben szerepe van annak is, hogy az orvos szakértők felülvizsgálhatják és megszüntethetik a jogosulatlan betegségszabadságokat. A tárca becslése szerint az új szabályoknak köszönhetően az állam idén akár 300 millió eurót is megtakaríthat a 2024-es évhez képest. A rendkívüli hőség miatt ma több szlovákiai vasútvonalon óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A korlátozás délelőtt 10 órától este 9-ig van érvényben, ezért jelentős késésekre kell számítani. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy induljanak el időben, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és kövessék az aktuális közlekedési információkat. Nem volt határozat képes a parlament szakbizottságának ülése, amely a szlovák posta helyzetével foglalkozott volna. Több kormánypárti képviselő és a posta vezetői sem jelentek meg. Az ellenzéki KDH bírálta a távolmaradást, és továbbra is kifogásolja a posta hivatalok tervezett átalakítását. A posta szerint a változásokra a csökkenő levélforgalom és a tartós veszteségek miatt van szükség. A Ján Kuciák oknyomozói központ szerint Norbert Bödör tagja annak a vadőri szolgálatnak, amelyet Robert Gyurica vállalkozó vadász területén működtetnek. A vadőrök jogosultak járműveket megállítani, igazoltatni és bizonyos esetekben kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak. A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy Gyurica neve korábban agrártámogatásokkal és több befolyásos személlyel is összefüggésbe került. Az ukrán biztonsági szolgálat közlése szerint az éveleje óta több mint 50 olyan merényletet hiúsítottak meg, amelyet az orosz titkos szolgálat online ismerkedésen keresztül próbált végrehajtani ukrán katonák ellen. A katonákat hamis női profilokkal csalták találkozókra, ahol robbanó szerkezet, méreg vagy fegyveres támadás várta volna őket. Az ukrán hatóságok több gyanúsítottat őrizetbe vettek. Litvánia szerint a NATO-nak határozottabban kellett volna reagálnia arra, hogy egy orosz rakéta lengyel területen csapódott be. Kestutis Budris litván külügyminiszter úgy véli, a szövetségnek növelnie kellett volna katonai jelenlétét a keleti határszakaszon. Mark Rutte NATO főtitkár elítélte az incidenst, amely a múlt heti orosz légitámadások során történt.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos, legfeljebb gyengén felhős időnk van. A hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljesen lezárták a D3-as autópályán található Horelica alagutat, mert egy meghibásodott kamion vesztegel a járatban. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy számítsanak torlódásra és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A forgalom újraindításának időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullám hosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év november 8-án elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben arról lesz szó, hogy ha a mélyolvasás helyett a digitális média tréningezi az elménket, manipulálhatóbbakká válhatunk. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Nem gondolom, hogy a könyvkultúrának vége, vagy az emberiségnek most emiatt gyorsan vége van, de hogy egy ilyen kettészakadás bekövetkezik, ezt nem tartom elképzelhetetlennek, és az egyik oldalon azok lesznek, akik elszakadnak a kultúra legtöbb termékétől, és csak a nagyon egyszerű, könnyen befogadható dolgokkal találkoznak. Lesz olyan rétege a társadalomnak, aki már nem szeret olvasás útján szöveget befogadni, de nem is lesz rá képes. Tehát, hogy miközben elég jó hatékonysággal leküzdöttük az analfabetizmust, közben a funkcionális analfabetizmus elleni harc lehet, hogy egyre aktuálisabb lesz. Hogyha én olvasok egy könyvet, és azt hiszem, hogy jó, ég ez milyen propaganda szöveg, akkor azt le tudom tenni. Sokkal nehezebb megszabadulni a digitális világ agymosásától, és én is azt gondolom, hogy rossz irányba visz minket, meg nem látjuk azt a határozott és erős küzdelmet, hogy ez ne legyen így.
0: Az elmélyült olvasás visszaszorulásával a demokrácia is erodálódik. Az értelmezési képesség romlásával ugyanis meggyengülhet az elemző és kritikai gondolkodásunk, és fogékonyabbá válhatunk a félrevezető információkra, az álhírekre és a populista leegyszerűsítésekre. Ez pedig kedvez a demagógia terjedésének. A mélyolvasás képességét emellett a technikai fejlődés és a jellemzően digitális tartalmak fogyasztása is veszélybe sodorja, és ha olvasunk is internetes felületeken vagy képernyőn, azt már jó eséllyel másképp tesszük, kijelzőn, monitoron egyszerűen máshogyan olvasunk, javarészt sokkal felületesebben. Egyebek mellett erről is beszélgettem Gombos Péter olvasáskutatóval. Az interjú még hetekkel Krasznahorkai László Nobel-díja előtt készült. Az apokalipszis világhírű magyar mesterének kitüntetése remélhetőleg többeket sarkal majd olvasásra a magyar glóbuszon. Ahogy a Sátántangó szerzője a díj kihirdetésekor adott nyilatkozatában maga is hangsúlyozta, vissza kell szereznünk a fantáziánk használatának képességét, mert az igazi fantázia egy egész más élethez vezet. Az olvasás gazdagít és erőt ad a túléléshez ezekben a nehéz időkben. A vendégszékben Gombos Péter olvasáskutató. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
0: Ugye azt gondolhatnánk, hogy keveset olvasnak a gyerekek, de tévedünk, sokat olvasnak a gyerekek, többet, mint valaha, csak mást. Legalábbis ezt nyilatkozta nemrégiben egy interjúban. Hogy van ez? Többet olvasunk, de a könyvolvasás visszaszorulóban van?
2: Így van. Hát ma egy bizonyos életkor fölött nem is tudják elkerülni az emberek, hogy ne olvassanak, hiszen nem csak a utcai táblákra, feliratokra kell gondolni, de hát mindannyiunk kezében ott van a telefon, üzenetet kapunk, üzenetet küldünk. Sőt, a bizonyos életkort is óvatosan használom, ezt a kifejezést óvodavezető mesélt egy konferencián, hogy az óvodásaiknak nem kis százaléka rendszeresen használja a Messenger-t, emotikonokat küldözgetnek egymást, akik még nem tudnak olvasni. Nyilván ez egy kicsit filozófiai kérdés is, hogy olvasásnak számít-e mondjuk az emotikonok értelmezése, de hát az nyilvánvaló, hogy a digitális kultúra termékei azok szinte kivétel nélkül megkívánják tőlünk az olvasás ilyen-olyan formában.
0: Aztán még egy ellentmondásra bukkantam készülve a beszélgetésre. Azt olvasni mindenütt, hogy bár az olvasás hanyatlik, az eladott példányszám nem csökken, vagy legalábbis nem zuhan. Ez hogy lehet?
2: Nagyon nem mindegy, hogy milyen könyvet olvasunk. Tehát itt egyrészt ez is fontos, hogy szép irodalom vagy ismeretterjesztő könyvek. Másrészt itt azért a statisztikát, ha mélyebben megnézzük, azt látjuk, hogy a hányan vesznek könyvet, és a milyen értékben költünk könyvekre, azok eltávolodtak egymástól, tehát évről évre többet költünk megint könyvekre, de valójában nem a könyvvásárlók köre szélesedik, hanem azok, akik eddig is vásároltak, ők még többet költenek könyvekre, nem kis részben egyébként azért, mert drágábbak is a könyvek. Tehát ez önmagában nem rossz hír, hogy többet költünk könyvekre, az kevésbé jó hír, hogy nem azért költünk többet, mert hogy nő a vásárlók száma köre. Amit A szociológiában és olvasás szociológiában is Máté effektusként szoktunk emlegetni, hogy az evangéliumból kiindul, hogy akinek van, annak még adatik, azt látjuk, hogy a kulturális javak halmozódása is egyfelé tendál, vagyis azok az emberek, akik sokat költenek múzeumra, színházra, ők járnak koncertekre, és ők vásárolnak könyveket is, tehát ezért szoktuk mondani, hogy a kulturális javak azok egyfelé csoportosulnak.
0: No, innen folytatjuk, de előbb, ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke, Zalában született 1973-ban. Először tanítószakon diplomázott Kaposváron, később magyar tanári, bölcsész, kommunikációs és hitoktató szakon is végzett. 5 diplomája közül 3-at is a Somogyi megyeszékhelyen szerzett. 2009-ben doktorált Pécsett, disszertációjában a gyermekirodalmi utópiákkal és antiutópiákkal foglalkozott. Jelenleg egyetemi docens, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának főigazgatóhelyettese, a szakdidaktikai tanszék vezetője. Kutatási területe az olvasóvá nevelés. A Dobj el mindent és olvas elnevezésű program megálmodója és elindítója, illetve az azonos című tanulmánykötet szerzője. Írt emellett kamaszoknak kalandregényt Vándorok címmel, de színdarabot is. Az Osztályvigyász című előadást 2019-ben mutatták be a Csiki Gergely Színházban, és több mint 50 alkalommal játszották. Gombos Péter nemrégiben Trefort Ágoston díjban részesült, az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett szakmai tevékenysége elismeréseként. Egy interjúban úgy fogalmazott: mindig azt mondom, hogy nem azért érdemes regényeket olvasni, mert attól okosabbak leszünk, hanem az élményéért. Nos, ígérem, hogy eddig még eljutunk, hogy miért is érdemes olvasni, de hadd kérdezzek vissza, itt említettem az bemutató szövegben, hogy a Dobj el mindent és olvas program egyik ötletgazdája volt, hogy mi ennek a lényege?
2: Ennek az a lényeg, egyébként külföldi mintát vettem alapul, hogy egy kisebb vagy nagyobb közösségben, az én álmaimban ideális esetben ez egy iskola szinten működik, és néhány helyen Magyarországon ki is próbálták. Tehát mondjuk X iskola csatlakozik ehhez a programhoz, és akkor lehet ez egy fordított nap, diáknap, vagy lehet egy egyszerű hétköznap, és szeptember 3-án megszól egy jelzőcseng az iskolában, ami jelzés hatására az összes diák és az összes tanár, és reményeim szerint a konyhásnéni, az igazgatóbácsi és a portás is, mindent letesz a kezeügyéből, fölvesz egy könyvet, és a következő jelzésig semmi más nem tesz, mint könyvet olvas. Tehát tulajdonképpen erőszakolunk magunknak időt az olvasásra, mert hogy a koncepció mögött az van, hogy néha azért nem olvasunk, mert úgy érezzük, hogy nincs rá időnk, de hogyha kikényszerítjük ezt az időt, akkor kiderül, hogy valójában ezt mi szívesen csináljuk.
0: És miért ez a gyakorlatban valóban mindenki csapott, papot hátrahagy és könyvet vesz a kezébe?
2: A Csányi Alapítványnál most jó régóta dolgozom fejlesztő tanárként, irodalmat, kommunikációt tanítok a gyerekeknek, és ott 5.-6.-asoknál ez úgy működik, hogy én kopogok, és akkor gyerekek tudják, hogy most ha mondatot elemeztünk, akkor azt hagyjuk abba, ha bármi mást abba hagytuk, és akkor mindenki fölveszi a saját könyvét, amely könyvet egyébként a fél év elején gondosan választunk ki személyre szabottan mindenkinek, mert ez is fontos, hogy olyan könyv legyen, amit szívesen olvas, és az irodalom legyen, szép irodalom legyen, tehát ne ismeretterjesztő könyv, mert ismeretterjesztő könyvet más szívvel, más lélekkel máshogy olvasunk. És akkor valóban rászánjuk azt az időt. Nekem még olyan szabályom van, hogy tilos egymással beszélgetni ilyenkor, tehát ne zavarjuk a másikat. Van, akinek 2 perc kell belelendülni, van, akinek 5 perc, de adjuk meg azt az időt, hogy el tudjon merülni a történetben.
0: De jó. Nos, végül is akkor belevágva a témánkba, ki mondhatja magáról, hogy olvasó? Mi kell ahhoz?
2: Hát, hogyha szabályszerűséget nézünk, vagy definíciót, a nemzetközi szabály szerint is olvasónak számít az az ember, aki évi 1 könyvet elolvas, vagyis nincs magasan a léc. Tulajdonképpen, aki ennek megfelel olvasónak számít, és nem is szoktunk ennél szigorúbbak lenni. Ez érdekes egyébként, hogy azért még mindig könyvkultúrához kapcsoljuk az olvasást, miközben nyilván itt egy csomó más tényező is bejön elsősorban a digitális kultúra kapcsán, de azért közben meg én mégis azt gondolom, hogy van annak értelme, hogy a könyvolvasást kiemeltnek tekintjük, és külön foglalkozunk vele, és mondjuk az olvasó definíciójában a könyvolvasót szoktuk beleérteni, és talán nem is baj ez, hogy ilyen szempontból szűkebben értelmezzük a fogalmat.
0: No és akkor hányan ugorjuk meg ezt a lécet? Mennyit olvasunk? Mit mutatnak a statisztikák?
2: Hát a magyarországi legutóbbi mérés volt 2017-19-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak egy EU-s pályázat kapcsán egy nagy reprezentatív mérése, de egyébként a tavaly nyilvánosságra hozott EU-s tartós mérés szinte pontosan ugyanezt mutatta, hogy Magyarországon nagyjából a lakosság fele számít olvasónak és fele nem olvasónak. Összevetésképpen mondjuk 2005-ben a lakosságnak 61%-a volt nem olvasó, tehát ahhoz képest 20 év alatt javult a helyzet, viszont a legelső Magyarország ilyen mérést nézzük, az 1964-es, ott még éppen fordítva volt, ott nagyjából kétharmad volt az olvasók, és egyharmad a nem olvasók aránya, tehát egy ilyen fokozatos romlást láttunk, ugyanakkor a legutolsó mérésnél már láttunk javulást, kevesedett a nem olvasók, viszont ezzel együtt, sőt, még nagyobb arányban csökkent a sokat olvasók aránya, míg a 2005-ös mérésnél több mint 15% mondta azt, hogy havi egy könyvet elolvas, ez 7% környékére csökkent 19-re.
0: A nemzetközi számok, illetve a trendek is hasonlóak?
2: Bizonyos szempontból igen. Vannak különbségek. Egyébként nemzetközi összehasonlításban általában az Egyesült Államokat szokták pozitív példaként mondani. Elvileg, ha pontosak a mérések, vagy ha elfogadjuk azt, hogy összevetünk nem feltétlenül azonos metódussal készült méréseket, az Egyesült Államokban a legpozitívabb a mérleg, ott 60% fölött van talán az olvasók aránya. Ugyanakkor mondjuk az EU-stat mérésében mondjuk Luxemburgra is kiosztják azt, hogy közel 3/4 az embereknek elolvasott az előző évben legalább egy könyvet. Mindenképpen érdemes, én szívesen kiemelem Észtországot, mert az észteknél néhány év alatt volt látványos fejlődés, és egyébként náluk ugyanúgy a szövegértésben, tehát a PISA mérésekben is nagyon szépen lépkednek is folyamatosan előre, de egyébként a nem nagyon nagyok a különbségek nemzetközi szinten. Tehát, hogyha ha ugyanazt a mérést nézzük, elvégzik több országban, akkor szinte alig emlékszem olyan, hogy mint 10%-nál nagyobb különbség lenne az olvasási kedvet tekintve. És hát nagyon izgalmasak a változások e téren, és ugye mondjuk a szövegértés terén szinte évtizedekig példának emlegettük a skandináv országokat, ahol mondjuk az elmúlt 3 mérésben már meredeken kezdett bezuhanni a szövegértési eredmény, és azért az olvasási kedv is hasonlóan csökkenés mutat.
0: Mit tudnak az észtek?
2: Valószínűleg nagyon tudatos építkezés van, amit én tudok, és amiről nemzetközi találkozókon, konferenciákon beszélünk. Szerintem nem biztos, hogy én tudnám mondani a környezetéből olyan gyereket, aki diákként írt PISA mérést, pedig biztosan van a környezetében olyan, aki belekerült a körbe. Nem tudják egy átlag magyar embert megkérdezni, nem tudja megmondani, hogy ez milyen hónapban, mikor írják, milyen formában. Én tudom, hogy Észtországban például csináltak olyan kampányt, amikor közeledett a PISA mérés ideje, hogy egy kicsit így biztatták a résztvevőket, hogy veletek vagyunk, ügyesek legyetek, ti képviseltek minket. Szóval egy ilyen mentális előkészítés volt, hogy ennek milyen jelentősége, csak egy gondolat, a magyar gyerekeknek nagyjából egyötöde gyakorlatilag bele se kezdett a teszt kitöltésébe. Tehát, hogy olyan szinten motiválatlan volt, vagy kedvét szegte a látszólagos nehéz feladat, hogy most már csak gépen töltik ki a feladatot, tehát aki nem tájékozódik jól egy erre specializált programban, őnek eleve nem sok kedve van itt a kudarc élményt végigvinni. Nyilván önmagában az kevés, hogy motiváltan áll neki, de hát az, hogy egy oktatási rendszer beépíti azokat a tapasztalatokat, amiket a kutatók és a kutatási eredmények mutatnak, az önmagában előremutató. Nagyon egyszerű példát mondok, a szövegértés alapja az ember jó szövegértő, aki az olvasás céljának megfelelően nagyon tudatosan különböző olvasási stratégiákat használ. Az olvasási stratégiákat lehet tanítani a gyerekeknek. Én magam is egy tanító szakon végeztem, igaz nem most, de hogy mi még nem tanultunk olvasási stratégiákat. Én félek, hogy ma is a tanító szakosok nem kis része úgy kap diplomát, hogy nem tudja, mi az, hogy olvasási stratégia, miközben ilyeneket kellene tanítania. Ahol jó eredményeket érnek, ott valószínűleg ebben sokkal nagyobb a tudatosság.
0: Amikor készültem a beszélgetésre, utána néztem, hogy Szlovákia hogy áll, hányadán áll az olvasással, és olyan felmérést találtam, hogy az emberek, vagy hát a megkérdezettek 30%-a állítja azt, hogy múlt héten volt a kezében könyv. Ez nemzetközi kivetítésben középmezőny, vagy annál rosszabb, vagy akár jobb is?
2: Nagyjából hasonló. Hát Szlovákia meg Magyarország egyébként nem szokott nagyon eltérni ettől egymásban. Itt nagyon érdekes a kérdés, hogy volt a kezemben könyv. Hát sokunknak sok könyv van a kezében. Úgy erre is egyébként nagyon érdekes, hogy hol vicces, hol komoly definíciók vannak az olvasás, és van, aki azt mondja, az olvasás is sem határozható meg, nagyon egyértelmű, hogy az végigolvastam a szöveget, átfutottam a szöveget, vagy pontosan tudom, miről szól. Tehát ez nem egészen ugyanazt jelenti. Ha mondjuk egy nagyon, szerintem tök érdekes példát erre a magyar felmérésből, 1965-től 2017-ig bármelyik nagy magyar olvasás felmérés megnéztük, ugyanaz a szerző állt a népszerűségi listák élén, vagyis amikor azt a kérdést tették fel a kérdezőbiztosok, hogy ki a kedvenc szerzője, akkor az erre adott válaszok gyakorlatilag 64-től 2017-ig egy irányba mutattak, ugyanazt a szerzőt nevezték meg, nem meglepő módon Jókai Mórt. Miközben azért már egy-két évtized látjuk, hogy mondjuk Jókai könyvet nem olyan sokat adnak el a könyvesboltok, hogy a könyvtárakban sem nagy számban fogy. És 2019-ben az akkori mérés projektvezetője Farkas Ferenc mondta azt, hogy mi lenne, ha nem így tennénk fel a kérdést, hanem úgy tennénk fel a kérdést, hogy ki az a szerző, aki a műveivel emlékezetesen nagy hatással volt rád, mint olvasóra, illetve a kedvenc könyvet pedig úgy tettük fel, hogy melyik az a könyv, amelyik emlékezetesen nagy hatással volt rád. Ez látszólag ugyanaz a kérdés, de valami teljesen más eredmény jött ki, Jókai nem volt benne az első tízben. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a kérdések, hogy ha volt a kezemben a könyv, vagy ki a kedvenc szerzőm, erre nem ritkán egy illendőségi választ adunk, mert ráadásul az, hogy volt a kezemben könyv, erre nem érzem hazugságnak azt, hogy volt a kezemben, de nem olvastam el, hiszen hát volt a kezemben, tehát arrébb tettem ugye a virágot, mikor locsoltam, akkor arra kellett tenni a könyvet. Tehát, hogy itt hogyan teszik fel a kérdést is, mert döntő tényező.
0: Egyébként mi nyerte meg ezt a felmérést, vagy hogy mit mutatott aztán a vizsgálat?
2: A 19-es emlékeim szerint, most lehet, hogy nem mondok egész pontosan, de talán Lőrincz László volt az élen, azt tudom, hogy most bekerült az első háromba Rejtő Jenő, aki soha korábban nem került be az élmezőnybe. Hát kortárs, populáris külföldi és magyar szerzők dominálták a listát, tehát egy egész más lista rajzolódott ki, mint a korábban. A korábbi ez valóban egy jelentőségi lista volt veretes klasszikusokkal a vélmezőnyben.
0: A fiúk vagy a lányok olvasnak többet?
2: A lányok, egyértelműen a lányok. Ez nagyon érdekes, hogy mi most volt az első olyan reprezentatív mérés, ahol nem csak az általános listát nyerték meg, de most először a nagyon sokat olvasók között is a lányok voltak többségben. Korábban az volt, hogy a lányok többet olvasnak, illetve sokkal kevesebb a nem olvasó lány, viszont a könyvmolyok, az elitolvasók, a havi legalább egy könyvet olvasók között a fiúk vezettek, most már ott is a fiúk háttérbe szorultak. Nem véletlen nemzetközi példákat látunk arra, hogy kifejezetten fiúkat megcélzó olvasási kampányok, mert hogy sokkal hátrébb vannak a fiúk, mint ahogy a szövegértésben is egyébként. A példaként emlegetett országokban is 30-40 pont simán van a lányok javára a szövegértési teszteken. Például azért is, mert hogy többet olvasnak, és emiatt is olvasnak jobban. Sőt, nagyon érdekes, hogy azok az országok, néhány ilyen van, jellemzően ázsiai országok, ahol nagyjából egyformán teljesítenek fiúk-lányok olvasásban, ott egyformán gyengén. Tehát amiatt nem kell meglepődnünk, hogy a lányok előbbre járnak szövegértésben. Bilyen szempontból azt sem meglepő, hogy többet olvasnak. Ugye erről talán éppen tavaly volt Magyarországon is kis vita, és robbant ki ezzel kapcsolatban, hogy a lányokban sokkal erősebb a megfelelési kényszer az iskola feladatai iránt, és például az olvasás is ugye egy kvázi iskolai feladatként jelentik meg sokszor az életükben, és ennek ők szívesebben és jobban megfelelnek, mint a fiúk.
0: És ami az életkor szerinti megosztást illeti, én olvastam, hogy ugye hát szokás mondani, hogy a mai fiatalok már nem olvasnak, de hát éppen egy önnel készült interjúban olvastam valami olyasmit, hogy hát a középkorúak és az idősebbek nem olvasnak inkább, és hát sokkal inkább olvasnak a fiatalok. Így állna a helyzet?
2: Ha az adatokat nézzük, akkor az idősek egyáltalán nem rontják le az átlagot, de a fiatalok sem javítják fel, csak akkor, hogyha az iskolásokat nézzük. Tehát bármilyen általános statisztikát nézünk, akkor az iskolások mindig előbbre járnak, kevesebb a nem olvasó, több a sokat olvasó, több a jó olvasó, mert az iskola együtt jár olvasási feladatokkal. De ha csak az életkorokat az iskolától függetlenül nézzük, vagy kivesszük az iskolát, akkor azért önmagában a fiatalok sem feltétlen példamutatók. Ugyanakkor az időseknél valóban látjuk azt, hogy ott az olvasási kedv elveszik. Ezt egyébként Mi mértük is, és megkérdeztük azt is idősektől, akik nem olvasnak, hogy miért nem olvasnak, mert feltételeztük, hogy mondjuk nem látnak jól, és ez az oka. És ami érdekes volt, de a tapasztalatok is ezt mutatták, hogy a kamaszok pontosan ugyanazért nem olvasnak, a nem olvasó kamaszok, mint a nem olvasó idősek, mert azt mondták, hogy nincs időnk. És aztán megnéztük, hogy az az idős ember, aki azt mondta, hogy nincs ideje olvasni, az átlagosan körülbelül nagyjából napi 6 órát tévézett, az a kamasz, aki azt mondta, hogy nincs ideje olvasni, az gyakorlatilag egész nap az interneten lógott. Tehát, hogy ezért itt is az derül ki, hogy általában tudunk időt szakítani az olvasásra, ha szeretnénk, tehát inkább ilyen motivációs probléma van.
0: Már részben érintettük, de végül is mit olvas a digitális generáció, ha könyvet vesz végig csak a végül a kezébe?
2: Szerintem roppant tanulságos volt a magyarországi mérés, hogy elképesztően gyorsan és nagy mértékben változott a fiatalok olvasási palettája. Tehát olyan műfajok kerültek előtérbe, amelyekről korábban alig beszéltünk például. Szerettük volna összevetni a legutolsó adatokat a legelsőkkel, a 64-esekkel, vagy a 80-as évek, vagy a 98-as, vagy a 2005-ös méréssel. Szerintem döbbenten tapasztaltuk, hogy mondjuk 64-ben, de még a 90-es években is nem érezték fontosnak a kérdezőbiztosok, hogy megkérdezzék, hogy olvas-e sci-fit, vagy olvas-e fantasy. Hát természetesen, mert annyira alacsony volt ezeknek a műfajoknak a népszerűsége, hogy valóban nem lett volna indokot megkérdezni. Most pedig a legnépszerűbb műfajok között vannak. Tehát igen, megjelentek olyan új műfajok, és ezek elsősorban a fantáziát előtérbe helyező műfajok, a fantasy és a sci-fi, illetve a képregény műfajánál is nagyon jelentős előretörést látható. Ha az össze, tehát a 3-tól 18 éves korig nézzük, a gyerekeknek nagyjából negyede szívesen olvas képregényeket, ez is még 20 évvel ezelőtt teljesen más adat lett volna.
0: Ezt föl is írtam magamnak, hogy erre rákérdezek, mert ha már szóba kerültek az anti-utópiák, ugye a disszertációjában részben ezzel foglalkozott, hogy a fiatalok körében, ahogy ön is most említette, a fantasy nagyon népszerű, és a disztópiák, és hát a jó és a rossz világ harcáról szeretnek olvasni, hogy ez miről árulkodhat, hogy igénylik ezt a virtuális világba való belemerülést, vagy belehelyezkedést?
2: Ezt ketté venném, egyrészt a virtuális világba helyezkedés, az nyilván értjük. Sőt, mondok egy másik adatot, a sci-fi olvasóknak sokkal több, mint 90%-a folyamatos internetező. Tehát, hogy az internetkultúra és a sci-fi között van összefüggés. Ez egyrészt önmagában is talán érthető, de szerintem ennél izgalmasabb az, hogy lett a 2010-es évek közepére a világon a legnépszerűbb ifjúsági műfaj a disztópia. Erre az Egyesült Államokban ez elég sok elemzés született, és arra jutottak nagyjából a szakértők, hogyha megnézzük azt az akkori fiatal generációt, tulajdonképpen a mostani egyetemisták vagy egyetemet nemrég végzettek, akkor azt látjuk, hogy bizonyos területeken elképesztően tudatosak, tehát például a környezettudatosságuk sokkal erősebb, mint a szüleiké, tehát ők tanítják nekünk, hogy mondjuk hogyan kell környezettudatosabban élni, foglalkoztatja őket a jövő, mifelé tartunk, mi lesz velünk. És ezek a könyvek pedig erről szólnak, hogy ugye ezek a kortárs disztópiák nem egyszerűen egy negatív társadalmat mutatnak be, ahol egy diktatúra uralja az országot, a társadalmat, hanem ezek általában megmutatják azt is, hogy hogyan lehet ebből kilépni, hogyan lehet ezt megszakítani, hogyan lehet lázadni, és egyébként ezekben a könyvekben kivétel nélkül a fiatalok azok, akik véghez tudják vinni a változást, mert az idősebbek, már a középgeneráció is erre nem alkalmas. Hát ezt nyilván szívesen olvassák a fiatalok, hogy a mi kezünkben a jövő, mi fogjuk átalakítani, mi fogjuk tudni megoldani azt, amit a szüleink elrontottak, vagy nem voltak elég erősek megváltoztatni.
0: Ugye végig könyvolvasásról beszélünk, de nem mindig papíron olvassuk azt a bizonyos történetet, vagy regényt, vagy könyvet. És hát a személyes tapasztalatom is az, hogy jobban megérti az ember a szöveget, ha nem monitoron olvassa, legalábbis az én esetemben ez mindenképpen így van, és hogy ezt mi magyarázza? Mert ki gondolná, hogy számít, hogy a könyvet a kezembe vehetem, hogy beleszagolhatok, de úgy látszik, hogy mégiscsak számít.
2: Egyértelműen van egy olyan érzelmi része az olvasásnak, ami döntő. Kassák Lajosnak volt egy ilyen mondata, hogy amikor egy könyvet először meglátunk, mindig egy tárgyat látunk meg, és csak aztán lesz ebből valamiféle szellemi élmény, hogy néz ki egy könyv, vagy van-e kedvem kézbe venni, az egy döntő tényező tud lenni. Vagy mondok egy érdekességet, én viszonylag sokat olvasok e-könyvet, e-olvasón, van, amikor többet, mint papíron, most éppen mondjuk ritkábban, és volt már, hogy észrevettem, hogy nagyon tetszett a könyv, és nem tudtam megmondani, ki a szerző. Mert még egy papír alapú könyvnél mindig úgy kezdem, hogy kezembe veszem a könyvet, és látom a szerző címet, egy elkönyvet, amikor kinyitok, ott nem látom rögtön a szerzőt és a címet, és ezt például el is felejtem. Nem tudok úgy visszalapozni. Az olvasási tempó is valószínűleg különbözik. Ebben már azért óvatosabb vagyok, amikor még erről magyarországi kutatást nem látom, külföldi kutatást láttam, hogy nagyjából 7%-a lassabban olvasunk e-könyvet, de azóta az e-könyv technológia nagyon sokat változott, tehát tulajdonképpen a legjobb minőségű e-olvasók azok olyan képet mutatnak, mintha papírt olvasnánk. De azért egy más betűtípus van, ezek általában unalmasabbak, bár beállítás kérdése, de érdekes, hogy az alapbetűtípus az bizonyos szempontból unalmasabbnak tűnik, és azt mondjuk, nem tudok visszalapozni olyan könnyen, vagy hogy is volt ez ott visszakeresni, mondjuk egy e-olvasónál sokkal bonyolultabb, tehát van ennek valóban jelentősége. Voltak különböző kísérletek, egy japán professzorasszony előadását hallottam egy nemzetközi konferencián, ők azt találták ki, hogy az olvasásra nevelés egyik eszköze lehet, hogy tableteken olvastattak gyerekekkel, ahol a margón különböző grafikai effektusok adtak plusz hatást, tehát hogyha a gyerek arról olvasott, hogy ősz van és hullanak a levelek, akkor a lap szélen a margón ott hullottak a levelek. Uh-huh. És akkor mutatott erre példákat ez a kolléganő, és nekem az ott eszembe, hogy ez biztos, hogy 4-5 évesen tök érdekes, tőle, hogy vajon aki ehhez szokik hozzá, ő fog-e tudni olyan szöveget olvasni mondjuk 13-14 évesen, ahol ez már nagyon nincs meg, és ahol bizony kell egy kis türelem, hogy átlendüljek részeken, ami aztán megéri, de mégiscsak van egy ilyen nehézség. Tehát, mint hogy ahogy fogynak az illusztrációk, ahogy nő az életkor jellemzően, azért az sem biztos, hogy jó, hogyha ahhoz szoktatjuk hozzá a gyereket, hogy az olvasás az mindig színes, szagos, zajos élmény. Nem egyszerű, mert azt is tapasztaljuk, hogy ma a fiatalok egy része saját magával nem tud együtt lenni, tehát hogy nem tud csendben ülni, a fülében mindig szóljon, kell, hogy szóljon valami, és mondjuk úgy olvasni is egész más élmény, hogyha közben a fülemben valami egész más szól. Tehát ez egy összetett nehéz kérdés.
0: Említette, hogy például nehézkes visszalapozni egy ilyen olvasón, egy ilyen e-bookon, vagy e-bookban, nem is tudom, hogy kell ezt mondani helyesen. De engem nem csak ez zavar, hanem az is, hogy nem tudok egyáltalán lapozni, illetve hogy nem látom, hogy hol tartok. Én szeretem nézni, hogy éppen hol tartok a könyvben, személy szerint, és engem ez zavar az e-book esetében, hogy ezt nélkülöznöm kell, hogy hol tartok gyakorlatilag könyvben, mert hiába tudom az oldalszámot, az nem ugyanaz.
2: Hát, vagy ugye nekem az én elolvasom a százalékot írja ki, és valami egész más élmény ott tartani. Én a 100. oldalnál tartok, vagy a 22. százaléknál.
0: Igen, igen.
2: Ez biztos, de ebben valószínűleg egyszerűen van egy berögződtségünk, amit, tehát tényleg igen, szeretjük látni, hú, pont most értem a feléhez. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amik nem tudom, jó vagy rossz, de biztos, hogy berögződik, és szeretjük vagy a könyv illatát, és hát nem igaz, hogy nincs illata az új könyvnek, igenis van illata, és annak van egy érzelmi töblete. Egyébként még egy apróság, a jó elolvasók azok ezt az úgynevezett eltintás technológiát használják, ezek jellemzően fekete-fehérek, mert ugyanez mondjuk egy színes technológiával sokkal-sokkal többet fogyaszt, energiát. Hát most kézen kell, hogy azért nagyon sok olyan könyv van, ahol mondjuk a végtelen történetet nem színesben olvasni, a zöld és piros betűkkel, ott annak jelentősége van, hogy mikor zöld, mikor piros a betűk, hát az is valami egész más. És ott óriási jelentősége a rajzoknak is, miközben nem egy olyan könyvről beszélünk, ami pici gyerekeknek szól, az egy felnőttnek is ugyanilyen izgalmas élmény lehet.
0: És még egy apróság, elnézést, hogy újra egy személyes példával hozakodom elő, de én olyan megátalkodott vagyok, hogy még ceruzát is fogok a kezembe, amikor olvasok, és engem az is zavar, hogy az e-book esetében az nem ugyanaz, amikor az ember bejelöl valamit, mintha ceruzával egy csillagot rajzolna a sor végére.
2: Érdekes, hogy viszonylag hamar kitalálták erre a megoldást az elolvasó, tehát ez létezik, de én is azt gondolom, hogy nem ugyanaz, nem ugyan működik. Hadd mondjak egy érdekes, mint ha szabad könyv címet említenem, a nyár egyik nagyon izgalmas olvasmány élménye volt a Tézeusz hajója című könyv, amit ha kinyitok, akkor az a könyv úgy néz ki, mint egy nagyon régi könyvtárból ellopott könyv, helyenként még a kávés csésze aljának a foltja is ott van, és ebbe a könyvbe valaki írt egy megjegyzést, hogy itt hagytad a könyvedet az asztal sarkán, visszateszem neked, majd az illető válaszol, és a könyvben van egy történet, ami kirajzolódik, ha a könyv klasszikus részét olvasom, de a margón kirajzolódik két másik történet, mert két fiatal elkezd beszélgetni egymással a margón, miközben ott van az egyiküknek a 20 évvel korábban odaírt megjegyzés sorozata, és tulajdonképpen három történetet olvasok egyszerre, hát az egy elolvasó nem is működhet, pláne, hogy mondjuk 10 oldalanként küldenek egymásnak a könyvbe egy plakát, egy fotó, egy képeslap, egy térkép, ami benne van a könyvbe fizikailag, tehát amikor odaérek, akkor kiesik, vagy kiveszem és megnézem. Egészen különleges élményt olvasni, mondjuk ezt egy elolvasóval lehetetlen megvalósítani.
0: Na most szegény e-bookon elvertük a port, pedig azért az nem rossz dolog. Tessék csak olvasni, mindegy, hogy könyvben vagy e-bookon csak olvassanak. Na de, amit a lényeget illeti, ha már monitorról van szó, hogy az olvasás technikáját hogyan alakított át a számítógép? Mennyiben olvasunk máshogyan internetes felületeken, mint könyvlapon?
2: Hát itt a szemkamerás kutatások mutattak nagyon fontos különbségeket. Az internetes olvasást szoktuk egy ilyen nagy F betűvel jellemezni. Ez azt jelenti, hogy egy internetes szöveget úgy olvasunk, jellemző, hogy elindulunk a felső soron, aztán elindulok lefelé, és onnantól csak azokra a sorokra ugrik végig a szemem, azokon fut végig a szemem, amit valamiért érdekesnek találunk. Tehát egy ilyen skimmingelő, vázlatoló olvasás jellemző az internetes szövegeknél. Nagyon ritka az, hogy egy klasszikus weboldal, tehát nem letöltök egy cikket, hanem egy klasszikus weboldalt, ugyanúgy, mint egy könyvoldalt, elejétől végéig végigolvasom balról, jobbra, fölülről, lefelé. Mondom ezt úgy, hogy muszáj megjegyeznem, hogy a normál olvasásunk sem balról, jobbra történik egyébként a szemmozgást, de nyilván a szavakat balról, jobbra olvasunk ki, csak a szemünk nem így mozog, de hogy a valójában az internetes oldalakat ösztönösen ilyen skimmingelő olvasással olvasunk. Ennek van előnye, mert a digitális benszülöttek skimming elolvasása jobb, tehát könnyebben vázlatolnak, viszont sokkal nehezebb számukra egy hosszabb, pláne nem könnyű szövegen végigküzdeni magukat, amikor fontos az, hogy végigérjek balról, jobbra, fölülről, lefelé, és minden szót elolvassak, ezzel ők nehezebben küzdenek meg.
0: Előbb utalt rá, hogy ugyan a szavakat értelemszerűen balról, jobbra olvassuk, de hogy a szemünk másképp tapogatja a szöveget, ezt hogy kell érteni?
2: Igen. Hát, hogy tulajdonképpen a szemnek vannak, egyrészt egy folyamatos előre-vissza mozgása van, tehát ha most leegyszerűsítem picit, akkor a sor eleje, sor vége, és akkor így fölleugrál a szemünk, vagy jobbra-balra ugrál a szemünk, és vannak megállások, szakkádok, és vannak visszalépések, ilyen úgynevezett regressziók, tehát amikor mondjuk egy nehezebb szó következik, hosszabb szó következik, ezred másodpercekről beszélünk, de ezt a szemkamerák meg tudják mutatni, ott megtorpan a szem, vagy visszaúrik a szem. Nagyon nem mindegy, hogy van-e ott kép, hogy van elrendezve a szöveg, másképp mozog a szemünk. Aztán az agy kisegít minket, és mi ebből már azt szűrjük le, hogy mi fölülről lefelé, balra, jobbra olvasunk, de ennél egy picit összetettebb a kérdés. Azért nehéz ez, mert a szem az ember leggyorsabb mozgású szerve, tehát itt elképesztően gyors mozgásról van szó. Csak érdekességként, hogy egyébként a szemmozgás kutatás az azért is érdekes, mert hogy miközben óvodáskorban a gyerekek általában még nem olvasnak, de bizonyos szemmozgásos feladatoknál már ekkor bejósolható lehet a szemmozgásban mondjuk későbbi olvasási nehézség vagy olvasási zavar.
0: Ugye olvasás és olvasás között is van különbség, és gyakran hallani úgynevezett mély olvasásról. Ez alatt mit értünk, illetve mi történik ekkor vagy ezáltal az elménkben?
2: Általában nem kell nagyon különleges dologra gondolni, Marianne Wolf írt sokat a digitális benszülöttek kapcsán a mi olvasásról. Ő tulajdonképpen a sorok közötti olvasás képességét érti ez alatt. Tehát, hogy amikor azt írja Varró Dániel a Születésnapomra című versében, hogy 32 éves múltam el, csatában mégsem hultam el, sinen se nem, akkor egy magyar ember, akinek már volt közel az irodalomhoz, azonnal József Attilára asszociál, mert a vers formája is József Attila, és a sinen se nem szintén utal József Attilára, de akinek nincs köze az irodalomhoz, nincs olvasottsága, ő nem fogja tudni ezt a megoldást megkapni. Nemrég egyébként egy baráti körben, amikor a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, pont ezt a verset említettem, hogy na ezért nem fog soha az AI irodalmat értelmezve, vagy nem kellene, hogy erre próbáljuk befogni, mert hogy ő nem fogja ezt érteni. És akkor mondták, hogy de próbáljuk, és valóban szép elemzést adott, de neki nem jutott eszébe, idézőjelbe József Attila erről. Tehát a mi olvasása az, amikor azok az asszociációk, azok az allúziók is megvannak, amihez nem sima gondolkodás kell, hanem valamiféle absztrakció, vagy előzetes élmény. Egyszerűen értem az utalásokat a szövegben, amikor nem csak a szó szerintiséget tudom megfejteni. Azt mondja Marianne Wolf, hogy a digitális benszülötteknél lényegesen gyengébb a mély olvasás képessége.
0: És ez minek köszönhető? Annak, hogy többet olvasnak internetes felületeken, és pont a szaggatottság megszokása lehetetlenné teszi ezt a fajta elmélyülést, amit ez az utóbbi követelne meg? Erről van szó?
2: Valamiféle felszínesség van az olvasásukban, és ez valószínűleg igen annak köszönhető, hogy a digitális szövegek ilyen szempontból nem többszintűek, vagy sokkal ritkább a többszintű szöveg, illetve hogy türelmetlenebbek is a befogadásban mindenféle, mint hogy teljesen természetes

0: GDP is növekedne. Tehát még egy ilyen összefüggés is van, hogy még a GDP-re is kihat, hogy egy adott közösség, társadalom hanyad része olvas, és hogy gyakorolja az értő olvasást.
1: Csapó Benedeknek volt, hát most már talán 15 éve is egy ilyen megállapítása, és ők még egy számot is bedobtak emlékeim szerint, tehát ha az akkori Finnország szintjén lennének az átlag magyarok szövegértésben, akkor az a GDP-ben 135%-os növekedés jelentette. Bevallom, nem tudom, hogy mi volt a számítás mikéntje, de hogy ők természetesen nem alsóütésre találták ezt ki. És egyébként, ha megnézzük, biztos, hogy van összefüggés. Ha a másik oldalt nézzük, az Európai Unióban nagyon régóta a funkcionális analfabéták aránya szinte 100%-ra megegyezik a munkanélküliek arányával. Tehát, hogy biztosan van összefüggés.
0: Amikor visszakérdeztem az észtekkel kapcsolatban, hogy vajon mit tudnak, ott még az amerikaiakra is rákérdezhettem volna, mert ha jól figyeltem, azt mondta, hogy náluk viszonylag sokan olvasnak, jól értettem?
1: Igen. Hát nagyon nehéz összevetni az amerikai iskola rendszert a magyarra sok szempontból, de hogyha ilyen film vagy könyvélményei gondolkodik az ember az, hogy milyen jelentősége van, hogy eszéket írnak, hogy véleményt formálnak, hogy csoportokban dolgoznak, tehát hogy azért alapjában véve az amerikai iskola rendszer nagyon szívesen használ modern, jól bevált oktatási módszereket, sokkal rugalmasabb, mint általában az európai és pláne a magyar oktatási rendszer. Mi sokkal nehezebben mozdulunk el, hiába látunk akár jó példákat, vagy jó kutatási eredményeket, alapjában véve nehezebben mozdulunk. Azért az amerikaiaknál látjuk azt, hogy ilyen tekintetben rugalmasabbak. Az más kérdés, hogy egy szint fölött, és ez talán az érettségi lehet, ott talán élesebben ketté válik a társadalom, nagyobb különbségek lehetnek, de egyébként világszerte azt látjuk, hogy ami Magyarországon nagyon sokáig problémát okozott, hogy nagyon erősen ketté válik a társadalom szociokulturális alapon, és ráadásul Magyarországon elképesztően erős az összefüggés a szociokulturális háttér és az iskolai teljesítmény között. Ez a kettéválás, ez most egyre erősebben megvan Skandináviában és Nyugat-Európában is. A finneknél, akiket ugye a nagy sikertörténetként emlegettünk évtizedekig, most azzal kellett szembesüljenek, hogy az oktatáshoz való hozzájutás egyenlősége, egyenlő joga az nagyon erősen csorbul, tehát megjelent az a társadalmi réteg, akik nem tanulnak, aki tanulnak is rosszul tanulnak, és hogy mondjuk a gyengébb PISA eredmények mögött nagyon erősen az van, nem az van, hogy romlottak általában a finn gyerekek képességei, hanem hogy megjelent egy olyan réteg, amely lehúzza az átlag eredményt, és ez korábban ott nem volt megfigyelhető. Magyarországon ez korábban is erősen jelen volt, hogy mondjuk akár a földrajzi elhelyezkedése egy magyar diáknak a teljesítményt önmagában is meghatározta.
0: Aztán ugye az olvasás, ebbe se gondolunk bele gyakran, nem csak kulturális, hanem közegészségügyi kérdés is igazából, mert hogy rengeteg a depressziós, a szorongó, a stresszes ember, miközben az olvasás még a stresszoldásra is alkalmas.
1: Hát és akkor nem kell biblioterápiával foglalkoznak az, hogy ezt elérjük, mert ez szerintem mindenki számára egy ilyen evidencia, hogy a mentális jóléthez milyen erősen hozzájárulhat a könyvolvasás, de egyébként, ha már a biblioterápia szóba került, sok évtizede van jelen a világban, sőt Magyarországon is most már mondhatjuk azt, hogy sok évtizede jelen van, és tudjuk azt, hogy persze nem, tehát hogy nem úgy kell, aki nem találkozott még a fogalommal, hogy a biblioterápia egy művészetterápiás irányzat, ahol irodalmi szövegekkel dolgozunk egy adott csoportban is, és ez nem gyógyszer, nem azt jelenti, hogy valaki rosszul érzi magát, elolvasunk egy szöveget, beszélünk róla egy félretes, akkor innentől jó lesz, de mégiscsak azt látjuk, hogy a mentális egészségben nagyon sokat segíthetnek irodalmi szövegek olvasása is, vagy ezekről való beszélgetés, ezek feldolgozása, akár szervezett formában, de akár az is, hogyha valaki otthon ilyen szövegeket olvasgat, akkor ez az ő mentális egészségében nagyon sokat segíthet.
0: Szóba került már, hogy az idősebb, illetve hát a középgeneráció is sokszor azt mondja, hogy azért nem olvas, mert nincs elég szabad ideje, de hát ennek ellentmondani látszik az, hogy netezni meg van ideje az embernek, valljuk be, meg televíziót nézni, de hogy akkor ez hogy van? Tehát, hogy most van szabad időnk, vagy nincs szabad időnk, mert én hajlamos vagyok azt is megértéssel fogadni, hogy valaki valóban nem jut a könyvhöz, mert reggeltől estig dolgozik, és valóban nem marad rá energiája, de azért csak azt látja az ember, hogy az internet, meg ez a digitális világ,

0: Meg ez azért csak megköveteli, és meg is kapja a jussát az ember részéről.
1: Hát picit leegyszerűsítem, de sajnos nem nagyon. Az olvasásra is rá kell szokni. Le kell lassulni hozzá, föl kell venni egy könyv tempóját, egy történetritmusát, bele kell helyezkednünk abba a világba, ez időt igényel. Akár a közösségi oldalak többsége, de nagyon sok internetes felület is úgy van kitalálva, hogy gyorsan, könnyen rákapjál, gyorsan, könnyen hozzászokjál. Sokkal egyszerűbb. Gyors ingerek, gyors hatások. Abba gondoljon bele, hogy a TikTok videók halatlan népszerűek, és egyébként ez nem bizonyos korosztály körében csak, hogy ezek nagyon-nagyon rövid harsány ingerek, ezt egy könyv nem tudja kínálni. Tehát a könnyebb dolgok felé mozdulunk el inkább. Igen, a olvasóval válni az egy fáradtságos, nehéz folyamat, szerintem nagyon megéri, de hát ezt az utat nem mindenki járja végig, hogy addig eljusson.
0: És ha már itt tartunk, hogy mi van akkor, ha az olvasás, vagy hát a mély olvasás helyett a digitális média edzi az agyunkat, hát ugye látjuk a példáját, hogy fogékonyabbá válunk még a manipulációra is. Ugye utána olvasva ennek a kérdésnek sokan mondják, hogy ha az ember ebben a digitális fertőben merítkezik meg, akkor az ismerős és az egyszerű üzeneteket részesíti előnyben, és a kritikai és a logikai gondolkodás a háttérbe szorul, ez pedig, kongatják a szakértők a vészhalangot, a demokrácia erodálását hozhatja magával. Tehát az olvasásnak ilyen értelemben is van egy olyasmi szerepe, ami segíthetné az embert a demokratikus állapotok fenntartásában, de hát ezt is kevéssé tudatosítjuk talán a jelek szerint.
1: Természetesen mindig is voltak olyan könyvek is, amelyek propaganda céllal íródtak, vagy bizonyos ideológiák szolgálatába álltak, akár jól meg is írva, bár mondjuk jó propaganda szövege szerintem egy kicsit ilyen oximoron, de hogy azért, ha ilyet olvasunk ma, gyerekkorunk regényei között is van jó néhány ilyen, akkor azt, hogy látjuk, a média, a digitális média propagandája sokkal-sokkal kifinomultabb, adatelemzésen alapul, tehát hogy az elkerülhetetlen. Tehát, hogyha én olvasok egy könyvet, és azt hiszem, hogy jó, igaz, milyen propaganda szöveg, akkor azt le tudom tenni. Sokkal nehezebb megszabadulni a digitális világ agymosásától, és én is azt gondolom, hogy rossz irányba visz minket, meg nem látjuk azt a határozott és erős küzdelmet, hogy ez ne legyen így. Mert ezt mindenki tudja eszközként használni, és a koronától hát nem olyan rossz ez, hiszen én is a szolgálatomat tudom állítani, akkor ezzel nincs is olyan nagy baj. Én is azt gondolom, hogy szinte utolsó pillanatokban vagyunk, hogy ennek egyszer csak megállt kell mondani.
0: Ugye, mert itt az a probléma, hogy romlik az értelmezés képessége is, ezáltal kevésbé gondolkodunk el a látottakon, és aztán ez az, ami nyitottá vagy fogékonyá tesz a félrevezető információkra és az álhírekre, és látjuk, hogy ennek milyen virulenciája van a hétköznapokban.
1: És már egy-két évtized ezelőtt is volt a magyarországi mérés, például Magyarországon a gyerekek az európai átlaghoz képest sokkal kevésbé voltak kritikusok médiatartalmakat, tehát mondjuk egy reklámszöveg a gyerek számára az igazság volt. Ma, meg amikor nem egyszerűen csak reklám, hanem tényleg nagyon egy befolyásolás van, sokkal finomabb eszközökkel, erre végképp nem tudnak nemet mondani, vagy nem tudunk információt értékelni, hogy ez most igaz, nem igaz, mennyire igaz. Hát simán végig szalad komoly médiumokon olyan álhír, amiről napok múlva már tényleg nevetve beszélünk, és aztán akár egy-két napig tudja tartani magát egy teljesen blőd dolog, komoly fórumokon is, nem csak bizonyos helyeken.
0: Aztán van még egy ilyen hosszú távú hatás, ami szóra érdemes, hogy az olvasás hanyatlásával vagy térvesztésével az emberiség, hát az írásbeliség előtti időkbe tér vissza, és hát annak ugye megvolt a maga hátránya. Tényleg készülve a beszélgetésre találkoztam ilyen elemzéssel, hogy hát a szóbeliség ugye értelemszerűen a memóriára kellett, hogy hagyatkozzon, az pedig limitálta az ötletek rétegzettségét, bonyolultságát, akár a számát is, és hát az írott szövegek révén jutott az ember annak a birtokába, hogy bonyolult dolgokat is lejegyezhessen, megjegyezhessen és továbbadhasson. Tehát így módon, ha alámerülünk a emojik, a videók és a szóbeliség kultúrájába ismét, akkor ennek a kockázata újra előáll.
1: Nyilván ez úgy jelent szerintem elsősorban kockázatot, hogy ketté válik a társadalom, mert azt nem gondolom, hogy a fizikusok 10 év múlva, 100 év múlva emojikkal írnak tanulmányokat egymásnak, de hogy lesz olyan rétege a társadalomnak, aki már nem szeret olvasás útján szöveget befogadni, de nem is lesz rá képes. Tehát, hogy miközben elég jó hatékonysággal leküzdöttük az analfabetizmust, közben a funkcionális analfabetizmus elleni harc lehet, hogy egyre aktuálisabb lesz, vagy hogy nem is tudom, hogy ezt a digitális analfabetizmus, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, amikor valóban a képtenek vagyunk szűrni igazságtartalmakat, mögé látni soroknak, ellenőrizni tartalmakat, több forrást keresni, mert ebben biztos, hogy gyengünk, és ezt én is, én nem gondolom, hogy a könyvkultúrának vége, vagy az emberiségnek most emiatt gyorsan vége van, de hogy egy ilyen kettészakadás bekövetkezik, ezt nem tartom elképzelhetetlennek, és az egyik oldalon azok lesznek, akik elszakadnak a kultúra legtöbb termékétől, és csak a nagyon egyszerű, könnyen befogadható dolgokkal találkoznak.
0: Még szégyen bevallani, hogy az ember nem olvas, vagy már nem?
1: Még szégyen, tehát azt is mértük. Nagyon érdekes, hogy miközben azért már nem kevesen vannak a nem olvasók, nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik nem érzik cikinek, ha nem olvasnak. Tehát amikor mi középiskolásokat kérdeztünk meg nagyjából 10 éve, ott talán 1% alatt volt azoknak az arány, akik nem olvastak, és ezt nem érezték cikinek, tehát az olvasásnak még magasabb presztízse.
0: Az mennyire reménykeltő, hogy a jelek szerint, vagy hát javítson ki, ha rosszul tudom, hogy azért a szülők, hát ha nem is többsége, de nagy része még mindig olvas a gyerekének.
1: Ez Magyarországon nagyon szociokulturális háttérfüggő. Csak Magyarországon 4 olyan régió van, amely az unió standardje szerint leszakadó régió, míg ebben a 4 régióban is óriási különbség van. Tehát míg a Közép-Magyarország régióban a szülők nagyjából fele azt mondja, hogy minden nap olvas a gyerekének, Észak-Magyarországon ez 1/3. És ez saját bevallás, tehát valószínűleg a valóság ennél jóval rosszabb lehet. Azt látjuk, hogy igen, ilyen szempontból is ketté szakadt a társadalom, de méghozzá nagyon. Tehát a magyar helyzetet nézve egészen elképesztő, hogy a leszakadó régiókban mennyivel alacsonyabb a kultúrafogyasztás minősége, és az erre fordított idő is. Tehát itt azért látunk egy nagyon-nagyon komoly szakadékot.
0: Az időnk elfogyott, és még nem beszéltünk a kötelező olvasmányok köréről, ami túl nagy topik, ezért nem is nyitnám meg, de azért pár perc erejéig kíváncsi lennék a véleményére, hogyha eleve nehezen vehetők rá a diákok az olvasásra, vagy hát a nagy többség nehezen vehető rá, hogy erre mi módon tud reagálni a tanár? Rövidebb szöveget ad elolvasni, vagy elolvassa helyette is, elmondja, mi a tartalma, szóval, hogy mit tehet a tanár, illetve hát ez legalább annyira a probléma része, ha nem változtatunk a módszereinken.
1: Hát ha elolvasom helyette, és elmondom, vagy megnézzük filmen, azzal semmit nem tettünk. Tehát az olvasás ügyében ezzel semmit nem tettünk. Nem azért olvastatunk jó könyveket, mert annyira jó a sztori, és akkor azt a sztorit elmondom neked, akkor te már mindent tudsz erről a könyvről. Nyilván hosszabb téma, de én azt gondolom, hogy szinte mindenkinek meg lehetne találni azt a könyvet, ami beszippantja, és nagyon fontos lenne megtalálni azokat a könyveket, amelyek beszippantják a gyerekeket, és ez különösen alsó tagozaton nagyon fontos lehet, hogy olyan szöveget olvassanak kötelező olvasmányként, házi olvasmányként, amelyek beszippantják őket, amelyel van találkozásuk, és aztán még fontosabb ez felső tagozaton, amikor egyébként külföldön is, itthon is gyakran elveszítjük a gyereket az olvasásnak, hogy akkor aztán olyan legyen, ami így sodorja magával, amiből nem tud kikeveredni, mert aztán középiskolában meg el kell jutni oda, hogy elolvasni olyan könyvet, ami azt mondja, hogy hú, ezt milyen nehéz volt olvasni, de a végére értem, és azt mondja, hogy hú, ebben de jó volt ez, vagy de jó volt az, vagy így megérint az egész. De mivel a gyerekeket nehezebben változtatjuk meg, én azt gondolom, hogy muszáj más módszerekkel és helyenként mást olvastatni, olyat, ami számukra izgalmas.
0: És akkor a legvégére, hogy mindenki elvigyen magával valamit ebből a beszélgetésből, miért olvassunk?
1: Mert jó érzés, mert jó élmény, mert feldob, néha megráz, néha odacsap, néha megkönnyezzük, néha nagyot kacagunk rajta, Mert jól érezzük magunkat közben, vagy legalább utána jól érezzük magunkat. Azért, mert röviden összefoglal, jó könyvet olvasni, és hogy mi a jó könyv, ez egy sokkal nehezebb kérdés, de jó könyvet olvasni jó dolog, és akkor is, hogyha nekem más a jó könyv, mint a barátomnak, a szomszédomnak, de hogy jó könyvet olvasni, az egy nagyon jó dolog.
0: Gombos Péter olvasáskutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év november 8-án elhangzott adásának ismétlését hallották. Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának főigazgató helyettese, a szakdidaktikai tanszék vezetője volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A Szabad Szóműves Páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja Önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Kovács János és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Dugába dőlt Gianni Infantino terve is már az is kérdésessé vált, újra választják-e a FIFA élére. Kele János futballszakíróval beszélgetünk a kialakult helyzetről, valamint arról is, miért nélkülözhetetlen a független sportúság írása futballvilágában. 10. alkalommal rendez művésztelepet Doborgazon az In Situ alkotócsoport. A tábor helyszínéről élőben jelentkezik Gyenes Gábor, grafikus és illusztrátor, a rendezvény főszervezője. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is. Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, kalandos utazásairól, valamint többek között Abbázia, Fiume, Trieste és New York varázslatos látnivalóiról mesél. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Lassabban közlekednek a vonatok a hőség miatt. Csökkent a táppénzen lévők száma Szlovákiában. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Nem volt határozatképes a parlament szakbizottságának ülése, amely a szlovák posta helyzetével foglalkozott volna. Több kormánypárti képviselő és a postavezetői sem jelentek meg. Az ellenzéki KDH bírálta a távolmaradást. Az ellenzéki párt továbbra is bírálja a posta átszervezési tervét, amely szerint 2028-ra 400 saját postahivatal maradna, a többi szolgáltatást pedig önkormányzatok vagy franchise partnerek vennék át. A posta ugyanakkor azzal érvel, hogy a levélforgalom drasztikus visszaesés és az évek óta tartó veszteségek miatt elkerülhetetlenek a változások. Szlovákiában 3% alá csökkent a táppénzen lévők aránya az idei első fél évben. Erik Tomás munkaügyi miniszter szerint ebben szerepe van annak is, hogy az orvos szakértők felülvizsgálhatják és megszüntethetik a jogosulatlan betegszabadságokat. A tárca becslése szerint az új szabályoknak köszönhetően az állam idén akár 300 millió eurót is megtakaríthat a 2024-es évhez képest. A rendkívüli hőség miatt több szlovákiai vasútvonalon óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A korlátozás délelőtt 10 órától este 9-ig van érvényben, ezért jelentős késésekre kell számítani. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy induljanak el időben, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és kövessék az aktuális közlekedési információkat. Az ukrán biztonsági szolgálat közlése szerint az év eleje óta több mint 50 olyan merényletet hiúsítottak meg, amelyet az orosz titkos szolgálat online ismerkedésen keresztül próbált volna végrehajtani ukrán katonák ellen. A katonákat hamis női profilokkal csalták találkozókra, ahol robbanó szerkezet, méreg vagy fegyveres támadás várta volna őket. Az ukrán hatóságok több gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Litvánia szerint a NATO-nak határozottabban kellett volna reagálnia arra, hogy egy orosz rakéta lengyel területen csapódott be. Kestutis Budris litván külügyminiszter úgy nyilatkozott, a szövetségnek növelnie kellett volna katonai jelenlétét a keleti határvidéken, és egyértelműbb politikai üzenetet kellett volna küldeni a Moszkvának. Mark Rutte NATO főtitkár elítélte az incidenst, és újabb felelőtlen orosz cselekedetnek nevezte a történteket. Az orosz H-101-es repülőgéprakéta a múlt héten az Ukrajna elleni támadások során tévedt Lengyelország területére, ahol egy mezőn csapódott be, jelentős krátert hagyva maga után. Litvánia szerint az ilyen esetekre a jövőben erőteljesebb katonai válaszra is lehet szükség.
0: Időjárás.
1: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul, holnap tovább folytatódik a rendkívüli hőség, helyenként füllett idő is várható. A szél többnyire gyenge lesz, a meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódásra kell számítani Rózsahegy bejáratánál Gombás felől. Az érintett szakaszon jelenleg mintegy 15 perces a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink! Hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból. A műsorvezető Fica János. Nyáron nem csak gyümölcsökből, hanem friss zöldségekből is bőséges a választék. Ilyenkor a legízletesebb a paradicsom, a paprika, az uborka, a tök, a padlizsán, a cukkiniről is beszélhetünk majd, hiszen ezekből az ételekből ilyenkor nyáron könnyű salátákat vagy egytál ételeket készíthetünk. Na de hogyan válasszuk ki a valóban friss és ízletes zöldségeket, miként használhatjuk fel őket változatosan, mit készíthetünk belőlük a nyári hónapokban? Erről beszélünk. beszélgetünk állandó szakértőnkkel és vendégünkkel, aki most is itt van a stúdióban, Kossár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
3: Jó napot kívánok, szia!
2: Van-e neked kedvenc zöldséged, és mit szeretsz nyáron enni?
3: Hát nyáron már múltkor említettem, hogy csak a paradicsomot eszem, mint olyat, máskor nem nagyon eszem a paradicsomot.
2: Az igaz, hogy a paradicsom egyébként gyümölcs?
3: Igen, igen, úgyhogy tudjuk, hogy ami minden fölül nőz, gyümölcs, amiről nőz a zöldség. De most erről...
2: De most mégis a zöldségek között beszélgetünk a paradicsomról.
3: Hát általában igen, de alapjában olyan nagyon kevesen tudják, illetve már sejtik, hogy sok zöldséget, mint gyümölcsöt is használhatunk, tehát, hogy mondjam, gyümölcs helyett használunk, erre említhetjük ugye a cukinit, amelyet süteményekbe is tehetjük, tehát valóban, hogy milyen édesen készítjük el, vagy pedig sósan, az már rajtunk múlik. Nagyon sok mindent lehet így használni, például a retket, a paradicsomot, akkor valóban a patizont, a zöldbabot, de sorba véve én valóban a paradicsomot nagyon szeretem, már csak azért is, mert már évek óta mi saját üvegházunkban többfajta paradicsomot termelünk magunknak, úgyhogy több, ebben az évben azt hiszem, hogy 14 fajta paradicsomunk van, tehát hát ez még semmi, mert a szomszédunk a 140 paradicsomfajtát termel, úgyhogy termeszt, ugyanis a világon több mint 450 vagy 480 fajta paradicsom van.
2: Jó, akkor ezek szerint a paradicsom is megér egy külön műsort.
3: Igen, igen, hát mondjuk rá nem olyan, hogy mondjam, érdekes, hogy az ember elmondja, hogy hogy néz ki, hanem azt látni kéne, és valóban, hogyha az ember egy ilyen paradicsom, hogy úgy mondjam, paradicsomba, tehát ilyen dzsungelbe bemegy, akkor valóban nagyon-nagyon jól érezheti magát.
2: Hát van fekete finom paradicsom is.
3: Van.
2: Paradicsom
3: feketének
2: is
3: hívják, de nem teljesen fekete, teljesen sötét lila, hogy úgy mondjuk, de utána van tigris paradicsom, tehát ami ilyen sárga színű, zöld, mindenki azt hiszi, hogy még nincs beérve, ilyen hosszúkás, tehát van datója formájú, apró sárga, körte formájú, természetesen vannak a nagy húsos paradicsmok, igen, mint a bikaszív, vagy pedig a valóban a szőlőkertbe, szőlészetnél megtalálható különböző húsos. Attól függ, mire akarjuk használni. Tehát a salátákban én általában a kisebb, a úgynevezett cseresznye, illetve seri paradicsmokat használom, míg valóban a szószokhoz, illetve valóban még meg lédús, az inkább tehát a házi paradicsom szószhoz, vagy pedig aminek levélnek kellene lenni.
2: És a salátákon kívül mit lehet a paradicsomból készíteni?
3: Ezt akartam mondani. Hát én például nagyon sokszor szárítom a paradicsmot, tehát szárított paradicsmot készítünk, utána pedig lerakjuk, illetve leöntjük minőségi olívaolajjal, és nagyon finom bármikor salátákba használni. Tehát érdekes, kevesen tudják, hogy van egy fajta, a zöld paradicsom, tehát a zöld paradicsmot például ki lehet rántani, tehát a kirántott zöld paradicsmot készíthető paradicsomból, valóban hagymával egyszerű paradicsom saláta, de mondom, főzhetjük is, lecsót készíthetünk belőle a másik zöldséggel, ugye a paprikával, meg az összes többivel, ez is majd visszatérünk. Viszont még, hogy elmondjuk, mert sokan panaszkodnak, hogy a paradicsom számukra allergén vagy valami. Érdekes, hogy a paradicsomban valóban van egy anyag, ami megváltozik a főzés során. Tehát valóban például a úgynevezett Atkinson diéta mellett is van olyan, hogy van, aki a nyers paradicsomot nem eheti, van, aki viszont már a főtt paradicsomot, igen. Ez abból van, hogy a nyers paradicsomban sokkal több a C-vitamin, mint a főttbe, viszont a főttbe feloldódik az úgynevezett likopin anyag, ami a legfontosabb része a paradicsomnak, ami nagyon segíti a szívet, tehát szíverősítő, az emésztést, a maga, a vérnyomást, nagyon nagy benne a kálium tartalom, ettől lesz bőrvédő a paradicsom, de mondom, antioxidánsokat is tartalmaz, és vitamint a C-vitaminon kívül, tehát a paradicsom valóban egy ideális, de mondom, a paradicsomnak, hogy úgy mondjam, meg kell fogni, enyhén puhának kell lennie, tehát valóban ne kemény paradicsomokat vásároljunk, másik, hogy illatosnak kell lennie, tehát meg kell éreznünk azt a paradicsom illatot, hogy úgy mondjam, mert az összes többi, tehát a hidroponikus, a különböző nagy üvegházakban termelt, gyorsan termelt, egész évben termelt paradicsomok, amikkel sajnos már a piacon is találkozunk, ugyanis a piacon kofák árulnak. Nagyon ritkán, én például csak szombatonként találkozom, hogy úgy mondjam, nem is, hogy kis termelőkkel, hanem öreg bácsikkal és nénikkel, akiknek valóban van van három vagy négy karó paradicsma és paprikája, és ezt a pár szemet kihozza a piacra, és valóban annak egészen más íze van, úgyhogy valóban erre azért vigyázzunk.
1: Hát a télen, amit a szupermarketekben veszünk, az a paradicsom, az semmi. Se íze, se színe.
3: Igen, tudni kell azért, hogy a paradicsom után érő, tehát hogyha valóban lepottyan vagy levesszük, azért még hagyhatjuk nyugodtan az ablakpárkányon a napsütése, mert beérik. Tehát az egy nagyon fontos rész. Ahogy említettem, különböző salátákban használható, tölthető, például nagyon finom zöldséggel, illetve hússal is töltve, megsütve, tojással, csőben, tehát sütőben megsütve, grillezve nagyon jó, tehát arra is használhatjuk. Említettem, hogy a szárítani is lehet. Szárítás után mondtam, hogy olajba tegyük, vagy pedig valóban leőrölhetjük, tehát kaphatunk egy ilyen, de készíthetünk paradicsom leveket, ugye az ajvarba, tehát paradicsom krémeket, paprika krémeket használhatunk, és ha már itt tartunk, akkor összeköttetésbe kerül, ugye az egyik legikonikusabb zöldségünkkel, főleg a magyar zöldséggel, a paprikával, mint ugye? Olyannal. Úgyhogy, amiről szintén már elmondták többen a tudósok is, hogy nagyon sok C-vitamin tartalmaz, van benne antioxidáns, folsav van benne, ami segíti a vasnak a felszívódását a szervezetbe. Sőt, érdekes, hogy a paprika jó a szembetegségekre is, mint olyanra, ugyanis luteint is tartalmaz, és gyulladás csökkentő, valamint sejtvédő is a paprika. Sokan panaszkodnak, igaz, hogy nehezen emészhető, főleg akiknek epe gondjaik vannak, nehezen emészhető a maga a paprika, ilyenkor jobb, ha döglesztjük a paprikát, hogy úgy mondjuk. Ez a döglesztés az öreg anyámtól szól, tehát ahogy az olaszok készítik, illetve a szerbek készítik az ajvarhoz, tehát a sült paprikát. Tehát valóban, hogy benyomjuk a sütőbe, megsütjük, majdnem feketére sütjük. Van, aki például a platnyin, az legalább ugye a platnyin, ez a vas, hogy mondjam, vas ilyen öntvény volt a tűzön, és utána le kell dögleszteni, tehát be kell egy zacskóba tenni, párásodjon, és utána le lehet fúzni ezt a vastag héjat, és utána a belsejét használjuk akár zöldség ajvarhoz, akár zöldségkrémekhez, stb.
1: De én a vacsora során egy szelet kenyérhez, vagy fél szelet kenyérhez egy egész paprikát megeszek, én annyira szeretem.
3: Én általában
1: minél csípősebb, annál jobb.
3: Igen, ez is kérdés, igen, több fajta van, tehát az úgynevezett zöld paprikák is vannak, de ismerjük a kaliforniai húsos paprikákat, ez is nagyon finom töltve valóban, tehát a töltött paprika az például kimondottan nyári,
1: igen.
3: Hogy úgy mondjam, mert benne van ugye a paradicsom, a zöld paprika, tehát anélkül szerintem nyár nincs, hogyha valaki nem csinál, nem mondom, hogy 40 fokos, hogy hívják be, melegbe. De mindenképp, de például paprikába töltjük a káposztát, tehát a savanyú káposztát is letudjuk, akkor van ugye az alma paprika, vannak a cseresznye paprikáink, ami olyan, és utóbbi időben begyűrűztek ugye a különböző fajta és erősségű csili paprikák, tehát azokat is használhatjuk, azt is leszáríthatjuk, darálhatjuk. Na és ebből még ha mellette említjük, akkor ugye megemlíthetjük a badlizsánt, aminek most van szezonja, mint olyan, amit török paradicsomnak is hívnak, érdekes, hogy vagy pedig vaddohánynak. Erre nem jöttem rá, hogy miért éppen vaddohánynak nevezik egy-két régióba, de hát ez van. Ugyanis részben talán azért, mert a termése, de hát a levelei lett olyanok, de ez a burgonya félékhez tartozik, tehát a padlizsán. Viszont nagyon sok benne a rost, a B-vitamin tartalma nagyon magas, és ezért sokan nem szeretik, mert hogy keserű. Ezt a keserűséget meg tudjuk úgy előzni, hogy megsózzuk a szeleteket. 10-15 pedig izzasztjuk, ahogy mondani szokás, és utána letöröljük papírtörölközővel, és utána már kiránthatjuk, akár grillezhetjük, tölthetjük. Én például, hogy mi minden készülhet belőle, tehát használjuk az úgynevezett francia lecsóba, ami ugye rakottas, tehát a ratatouille, amit rétegelni kell, és úgy van besütve, de érdekes, hogy a olaszok imádják az egyszerűen csak karikára vágva, megsózva, megfűszerezve egy kevés oregánóval, és megszórva parmezánnal, és ez meg van sütve. Tehát ez ilyen chipsek, milyen padlizsán chipsek, ezt úgy hívják, hogy melanzane alla parmigiano, és van ugye, én legalábbis úgy hívom, hogy zsidó kaviár, máshol erdélyi vinettának is hívják, az pedig abból áll, hogy sütőben megsütjük egészben, természetesen meg kell böködni, nehogy felrobbanjon ugye a hő, nehogy szétvesse a padlizsánokat, mikor már teljesen megvan sülve, tehát a külseje már majdnem megégett, akkor az egészet kikavalazzuk belőle, olívaolajjal, fokhagymával fűszerezzük, és egy ilyen padlizsán krémet kapunk, ami fantasztikus finom, különböző, hogy mondjam, kenyérre, pirítósra, és bárhová.
2: És ha már a közel-keleti ételek, akkor hogy készül a saksuka?
3: A saksuka, a saksuka, hát ez a zsidó rántotta, illetve zsidó recsó. Hát én ahogy utána néztem, semmi komplikáltság nincs benne, csak annyi, hogy elkészítjük ugye a lecsót, amiben tehetünk ugye akár padlizsánt is, és utána csak egy tükörtojás kerül a közepébe, mint olyan. Természetesen szalonnát nem teszünk alá, mert mégiscsak zsidó étel.
2: Igen, de nagyon finom.
3: Igen, hát mondom, mindenhol találtam majdnem ugyanaz az étel, csak máshogy hívják, úgyhogy látod, hogy a padlizsánkrém, ahogy mondtam, hogy erdélyi vinette, az a zsidó kaviár is, mint olyan. A ratatouille pedig alapjában jövő lecsó. Na, mert ugyanis itt jön a megosztás, a lecsó, a magyar lecsó, az már egyszer volt róla szó, hogy miért lecsó, mint olyan, tehát hogy ez egy ilyen misunk, tehát egy keverék. De itt is megosztódnak, hogy most akkor szalonnával, tojással, akkor ki minden mint raknak bele, például ha idény van nálunk, például mindig került bele, akár cukkini, akár padlizsán.
2: Tehát nem csak paprikából
3: valóban, úgyhogy van ilyen. Na és akkor is a eltartása, mivel most van szezon, valóban kicsit, hogy mondjam, öngyilkosság számba számít, mert ugye 35-40 fokok vannak, de ilyenkor általában mindenki befőz. Tehát valóban a lecsót, ahogy utána még nem említettük ugye a kukoricát, a zöldbabot, akkor a uborkát például, amit most kell befőzni, mert ugye máskor már nincs rá lehetőség. Igen. De uborkának is most van szezonja, tudjuk, hogy most készülnek az úgynevezett parasztos kovászos uborkát, ugye, aki nálunk még a lakótelepen is volt mindig az ablakban egy 5 literes, hát ma már kétlem, hogy valaki kovászos uborkát készít lakótelepen, meg már falun is, úgyhogy nagyon ritkaság, de viszont nagyon finom.
2: Utána... A szüleim még mindig befőznek, például... sőt, még házika csak ott is készít az anyukám.
3: Befőzés, igen, de mondjuk rá, kovászos uborka az olyan, mint a bodza szörp, hogy frissen kell készíteni, és pár nap után már ehető, mint olyan, de várni kell, míg fermentálódik, stb. Utána van ugye a sós uborka, amit szintén csak lesózunk, és úgy használjuk, de mondom, uborka leves is van, tehát levesbe is használható az uborka, mint olyan. A cukkinit említettem, hogy valóban süteményekbe, akár nyersen lehet, tehát létezik, most már sokan eszik a cukkini spagetti, tehát vékonyra le van teljesen reszelve, és ahhoz kerül például akár lecsós szósz ragú, vagy valamilyen húsos ragú. Nagyon finom a dinnye, a dinnyét is le tudjuk alapjába véve, például a nagymamám a dinnyét is, ha véletlen leszakadt, tehát még zöld volt a dinnye, akkor lesavanyította, tehát alapjában a savanyítással is el lehet készíteni.
2: És ha már a paradicsom gyümölcs, akkor a dinnye zöldség, mondjuk igen. El. Ugye?
3: Úgyhogy utána itt van ugye a kukorica szezon, hát mit mondjak, a főtt kukoricánál nincs jobb. Hát ha lehet,
2: hát az
3: akkor
2: a nyár elengedhetetlen része, ugyanúgy, hogy a dinnye is egyébként.
3: De most van szezonja például a céklának, az új céklának, valóban együk a céklát, az most valóban egy ilyen univerzális, bárki bármit mond, hogy földíző, meg nem földíző. Mondom én még a browniesba, a csoki browniesba is azt teszem bele, akkor valóban tormával, nagyon finom, frissen, tehát meg se kell főzni, de ha már főzzük, akkor valóban megsüthetjük, grillezhetjük, alufóliába, mint a burgonyát megsüthetjük, tehetünk rá egy kevés jutúrót, vagy pedig valamilyen sajtot, szalonnát, fantasztikus finom, egy falatka étel, és nagyon egészséges.
2: Mi a helyzet a tökkel?
3: Hát a tök szezon az most van, hát a gyalultököket természetesen, azt ugye be is lehet, le lehet fagyasztani, tehát lefagyasztani, tök főzelék az is egy nyári étel, hidegen melegen, ahogy jön, úgyhogy az mindenképp. De a többi fajta tök még azért most érik be, de már vannak, tehát a tökfajták, nem is a tökfajtákhoz, mert a patizon, ugye a csillagtök az egy más hogy családba tartozik, de az is elmaradhatatlan a nyártól, emlékszem rá, hogy úgy néznek ki, ugye, mint a ponty szeletek, tehát amikor az ember a patizont ugye kirántja, mint olyan, de fantasztikus finom. Nem mondom, hogy egészséges, mert ugye a kirántás az mindig azzal jár, hogy de nem kell, hogy valóban, ha fritőzben, illetve most, ami divatban vannak, ugye ez a légkeveréses sütők, abban valóban kevés olajjal is meg lehet sütni, és egészségesen lehet a prézli helyett, tehát a morzsa helyett használhatunk például kókuszlisztet, használhatunk daráldiót, tehát valóban egy egészen más ízhatást is adhatunk ezeknek az ételeknek, és valóban mártogatósokkal, ahogy említetted, friss paradicsomszószokkal, akár ez mind ehető a nyáron, és nem kell belőle sok. A zöldség, az a jó, hogy azért mondom, hogy most zöldség szezon, ki kell használni, mert ilyenkor nem bírja a szervezet sem nagyon a hús emésztést, mint olyan.
1: Főleg a nagy melegben,
3: hát
1: ugye?
3: Pontosan, hogy sokkal jobban esik a hideg, tehát készíthetünk belőle hideg salátákat, ahogy mondtam, tehát az mindenképp. Én például utóbbi, ha ilyen meleg van, ahogy említettem, vagy kuszkuszt, vagy rizstésztát, amiben ugye nincsen sikér, vagy pedig valami egy bulgurt például az ember megfőz egy este, és ezt felhasználhatja különböző hideg salátákba, tehát az afrikai ételekbe, például a marokkó ételekbe, abban csak zöldség, friss zöldség van, a kuszkusz 5 perc alatt elkészül, kuszkusz van belekereverve, meg van szórva nagyon sok zöld fűszer növénnyel, tehát petrezselyemmel, snidlinggel, korianderrel, ami csak van a kertbe, és valóban fantasztikus ételeket lehet készíteni belőle.
1: És ha már nem csak a hideg ételekről beszélünk, akkor a melyik nyári zöldség működik a legjobban? A grillen, ugye említetted már paradicsomot, paradicsomnál, hogy azt is meg lehet grillezni, de hát melyiket lehet a legjobban, és mire ügyeljünk?
3: Én ismerem a dinnyét is grillezve.
1: Oh.
3: Igaz, sok víz van benne, ez igaz, de még meg lehet azt is grillezni, szerintem meg lehet mindent grillezni.
1: Bármit meg lehet?
3: Hát mondjuk rá, hát alapjában az oknitól fogva minden, de hát még oda. Nem, valóban hogy mondjam, a padlizsán, a cukini, és a tökfajták nagyon jól süthetőek, sőt egészben is, tehát olyan, hogy vagy félbevárva, sajttal megreszelve valóban gélezhetők. Paradicsom töltve, tehát ha nagyobb húsos paradicsomaink vannak, akkor ki kell vágni ugye belőle a részt, és meg kell tölteni, az is grillezhető, paprikát is grillezhetjük, tehát ahogy látod, majdnem mindent. Mm. Mondjuk rá uborkát még nem, de vannak olyan, például van ha jól tudom, van egy olyan uborka fajtánk, ami még nem érik be, addig uborka, és ha beérik, akkor meg dinnye.
1: Oh.
3: Szóval valóban ez egy érdekes, valóban olyan, mint a sárga dinnye, olyan íze van, ez is használható még zöld, tehát még uborka, tehát ez is grillezhető még. De így most szerintem ki kell próbálni mindent, mi ízlik az embernek, tehát mit lehet grillezni. Gombát természetesen nem említettük, mert hát jó, idény vagy nem idény, de gombát is szoktuk ugye grillezni, mert az van, na az kapható, tehát hogyha a champignon gomba, csiperke gombáról beszélünk, az mindig van, az nem is veszélyes, nagyon jól felhasználható szintén, nagy gombafejeket szintén megtöltetjük különböző zöldséges keverékkel, húskeverékkel, vagy csak magába, sajtokkal, ez is grillezhető, szerintem annyi variációja van a zöldségnek, hogy szinte, valóban ez csak fantázia kérdése. Ki mit szeret, ki, mert nem kell erőltetni, tehát valóban azért vigyázzunk, ahogy mondtam, a uborka héja, a paprika héja sok epebetegnek gondot okoz, illetve azoknak, akiknek már nincs epéjük, mert nehezebben dolgozza fel a szervezet, de szerintem mindent fel lehet használni.
1: Hát sok jó ötletet, tanácsot hallottunk az elmúlt percekben. Most ugye a nagy melegek során talán érdemes több zöldséget és gyümölcsöt is fogyasztani a nehéz húsételek helyett, és természetesen azt is el kell mondanunk, hogy ügyeljünk a folyadék fogyasztásra, ami szintén ne édes italok legyenek, hanem víz formájában legalább 2-3 liter vizet kell elfogyasztani ezekben a nagy melegekben.
3: Igen, de ilyenkor használható valóban helyettesíthető a dinnyével, amiben nagyon sok víz van, az uborkában nagyon sok víz van, tehát ezt is nyugodtan.
1: Sőt, ezzel ízesíthetjük a vizet.
3: Igen, most ez divatba jött, igen, hogy uborkás víz, igen.
1: Igen. Köszönjük szépen,
2: Kosár Lajos gasztroblogger volt az elmúlt percekben a vendégünk itt a stúdióban, és a heti gasztrorovatunkat hallották.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 140 évvel ezelőtt, 1886. július 31-én hunyt el Liszt Ferenc, a 19. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője és minden idők egyik legkiválóbb zongoroművésze. Már életében valóságos világsztárnak számított, játékáért egész Európa rajongott, és műveivel új irányokat nyitott a zenetörténetben. De mitől volt ennyire rendkívüli művész, hogyan viszonyult magyar gyökereihez, és milyen örökséget hagyott a magyar, illetve az egyetemes zenekultúrára? Liszt Ferenc életéről, munkásságáról és máig érezhető hatásáról Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetünk. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Örülök, hogy hívott, itt vagyok.
0: Mi is örülünk, hogyha így a beszélgetés elején Liszt Ferenc jelentőségét néhány mondatban kellene összefoglalnia, akkor hol helyezné előtt az egyetemes zenetörténetben?
1: Ahogyan ön is fogalmazott a felvezetőben, Liszt óriási szerepet vitt a zenetörténet bizonyos szegmenseinek megújításában. A zongorajáték technikájának megújításában, az egyházi zene új irányainak felmutatásában, és amire mi magyarok külön büszkék lehetünk, a zeneoktatás egy hasonló új irányának a mutatásában. Itt nem pusztán a zenei felsőoktatási intézmény, a zeneakadémia megalapítására gondolok, hanem egyáltalán arra, hogy igenis azt a tudást, amit valaki birtokol, azt a lehető legszélesebb körben kell továbbadni. Tehát zongoratechnika, egyházi zene, mondhatnám még a kompozíciós technikát is, és a zenepedagógiai tekintetében mindenképpen első számú újítónak számított.
0: Liszt már, ha jól tudom, gyermekkorában is rendkívüli tehetségnek bizonyult. Hogyan indult a zenei pályája?
1: Liszt ez alapvetően abban a csoportban tartozik, a zenetörténet azon csoportjában, amit csodagyerekeknek, vagy csodagyerekek csoportnak szoktuk mondani. Voltak ilyen komponisták, akik már pici korukban megmutatták azt, hogy különleges képességgel bírnak. Ilyen a leghíresebb közülük Mozart volt, nem véletlen, hogy az utána következő generációkban úgy hasonlították, Mozarthoz hasonlították ezeket a gyerekeket, hiszen Beethovenre is azt mondták még fiatal korában, vagy gyerekkorában, hogy egy új Mozart lehet belőle, ezt Lisztre is mondták, Robert Schumannra is, stb. Tehát egy csodálatos képességű gyerek volt, aki hát mondjuk a zongorajáték tekintetében nem volt egy túlságosan regulázott valaki, tehát nem sajátított el rögtön a megfelelő zongoratechnikát, úgyhogy nagyon bölcsen az édesapja Liszt Ádám ezért is vitte előtt Bécsbe, hogy Károly Csernyi Beethoven tanítványa rakja rendbe az ő zongorajátékát. Tehát, hogy ez a fajta csodálatos képesség, ez annyira átütött mindenen, hogy onnantól kezdve, hogy Csernyi mondjuk így a határokat megmutatta Lisztnek, hogy hogyan kell játszani, hogyan kell a zongoratechnikát rendesen felépíteni. Onnantól kezdve ez annyira átütő volt, hogy ahogyan is fogalmazott, a szélesebb nagy közönséget is egész egyszerűen megbabonázta az ő játékával. Eleinte az ő pályája alapvetően zongorista pálya volt, hiába komponált, mert azért ott vannak a virtuóz darabjai, de a zeneszerzés, mint főfoglalkozás, az tulajdonképpen a virtuóz pályája után, amikor ezt a utazó zongorista virtuóz életpályát befejezte, azután vált főfoglalkozásává. Úgyhogy egy zseniális kisfiú lehetett, aki még Beethovennel is találkozott, Beethoven csak úgy köszöntötte őt, hogy na mi van, te kis török, ami nyilván az egzotikus a Magyarországról való származására is vonatkozott, másrészt pedig, ha hihetünk Károly Csernyinek, miért megijedtünk, akkor Beethoven csoda volt az ő képességeitől. Tehát, hogy egy egészen egyedülálló jelenség volt már gyerekkorában is.
0: Később aztán valóságos sztárkultusz alakult ki körülötte, amit, ha jól tudom, később Lisztmániának neveztek el. Mitől, hogyan alakulhatott ki ilyen nagy sztárkultusz a 19. században Liszt körül, és egyáltalán mivel tudta ennyire magával ragadni a közönséget?
1: Igen, ezt a kifejezést, ezt a lisztomániát, ezt Heinrich Heine használta, aki egy zseniális író volt, remek megfigyelő, és nagyon jól tudta hogy mondjam, nagyon jól tudott élcelődni a különféle jelenségeken, így például a Liszti jelenségen. Tehát nézd, ez nagyon egyszerű, amikor ugye az a 19. század elejé közönség az is ki volt éhezve arra, hogy valami csodálatosat, valami emberfelettit lásson. Ez ma is így van. Tehát ezért működnek a tehetségkutatók, hogy lásson a televízió néző valaminek, halljon valami olyan különlegeset, amit egyébként nem hallana. Erre mindig is vágytunk. És Liszt ezt tudta szállítani. Viszont óriási volt a túlkínálat. Tehát, hogyha a 20-as évek végét, 30-as éveket Párizsban megnézem, akkor már Liszték ott voltak, akkor rengeteg virtuóz volt, aki tényleg arra vágyakozott, hogy a közönség őt emelje föl. Ugye ez anyagi szempontból is sokat jelentett, hiszen aki sztár lett, az tulajdonképpen gazdag ember lett. De az egy ilyen Párizs egy ilyen központ volt, és Lisztnek ebben a központi nagy-nagy tumultusban kellett kiemelkedőt mutatnia. Ehhez pedig nem csak a zene kellett, ez a jó érvényesülés, vagy hogyha nagyon-nagyon mai szóval akarom mondani, a bulvár iránti érzékenységnek is meg kellett lenni. Hiszen hogyha van egy remek képességű zongorista, akár ma, akár akkoriban Párizsban, aki szépen rendesen éli az életét, és mindössze annyit lehet róla elmondani, hogy ő egy remek zongorista, alig ha fog a közönség tódulni az ő koncertjeire. Kell valami sztori még mellé. Ellen Walker, aki Lisztről írt egy háromkötetes monográfiát, amit mindenkinek ajánlok, nagyon bölcsen jegyzi meg azt, hogy ez a sztori, ez nem Lisztnél volt a legerősebb, hanem az egyik konkurensénél, bár hegedűs volt, Niccolò Paganininél. Paganininek ugyanis jobb volt a sztoria. Róla mindenfajta ilyen horrorisztikus legendák keringtek, hogy megölte a feleségét, eladta a lelkét az ördögnek, stb. És a párizsi közönség falta ezeket a cikkeket, szegény Paganini meg hiába nem volt igaz az a történet, próbált ugyan védekezni, de nem tudott, viszont a közönség sikere az óriási volt. Ez Lisztnél ugyanígy volt. Egyrészt az, hogy a nőknek a bálványa volt, másrészt pedig az, hogy hát valami barbár, egzotikus világból, Magyarországból érkezett. Ez is sokat számított, és hozzájött még a közéleti botrány. Összeszűrte a levet Marie Ragouval, aki az egyik legfontosabb francia vagy párizsi arisztokrata családnak volt a tagja, mármint úgy, hogy férje, vagy a felesége volt Charles Dagunak, és elcsábította Liszt, a hölgynél jóval fiatalabb Liszt, elcsábította ezt az arisztokrata asszonyt, és elszöktek Itáliába. Hát ezek mind-mind olyan sztorik, amelyek táplálták az egyébként valóban egyedülálló zongorista jelenséget, amit Liszt képviselt. Tehát az egész Heine-féle Lisztománia kifejezés, ez innen is jön, Heine nem azon élcelődik, hogy Liszt mennyire jól játszik zongorán, hanem hogy a zongorajátéka és a mellette levő bulvárkörítés hogy emeli fel ezt az embert, és hogy lesz a közönségnek ő egyfajta ilyen botrányhőse vagy bálványa.
0: És hogyha a bulvárvilág mellett magával a zongora játékával foglalkozunk, akkor hogyan változtatta meg, vagy megváltoztatta-e a zongora játékot és magát a koncertéletet, vagy a koncertélményt ő akkoriban?
1: Hát Lisztnek volt egy-két nagyon máigható találmánya. Az egyik ilyen az a zongora est. Az, hogy valaki kiáll egy pódiumra, és az egész koncertet az ő szólójátéka tölti meg. Ebből előtte nem volt, vagy erre nem volt példa. Hiszen egy-egy hangversenyen előadtak mindenféle dolgot, nagyon vegyes volt a műsor, volt nem tudom, hárfázó csodagyerek, éneklő vagy számoló kutya, kórusmű, zenekari mű, szóló zongora, szóló ének, mindenféle vegyes műsorokkal próbálták a közönséget becsábítani. Ugye ne feledjük el, a koncert, a hangverseny, mint műfaj, vagy mint rendezvényműfaj, az egy piaci vállalkozás volt. Tehát a közönségnek a figyelmét meg kellett ragadni, a közönséget rá kellett menni arra, hogy megvegye a belépőjegyeket. Nem állami támogatásból működött a komoly zenei élet. Úgyhogy Liszt ezzel húzott egy nagyon merészet, hogy ő csak egyedül képes volt megtölteni a termet, és az egész szólójátékával tulajdonképpen megalapozta a zongorásnak, a mai szóló zongorásnak a létét. Na most a másik a zongora technikailag, hát ez persze jól kellene tudni zongorázni, és sajnos nem tartozom ebbe a kategóriába, de az, hogy Liszt virtuóz volt, az nem elég, mert virtuóz volt még egy csomó. Például ott volt Sigismund Thalberg, akiről ma már keveset hallunk, de Thalberg és Liszt között rendeztek egy zongora versenyt, és azt mondták, hogy Thalberg az első, Liszt pedig az egyetlen. Ott volt ebben a környezetben Chopin is, aki maga is kiválóan zongorázott, csak más volt a természete. Ő utálta a nagy közönséget, ő számára a kisebb szalonvilág volt az, ahol ő szívesen játszott. De ott volt Kalkbrenner, egy csomó, mondjuk így van már kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert zongorista, aki megpróbálta a közönséget meghódítani. Lisztnek az egyedülálló újítása az tulajdonképpen nem is önmagától jött, hanem Paganinitől. Amikor Liszt meghallotta Paganinit játszani, az olyan delejező hatással volt rá, hogy elkezdett dolgozni azon, hogy ugyanazt meg tudja valósítani a zongorával, mint amit Paganini meg tudott valósítani a hegedűvel. Hiszen a korabeli hegedűsök, amikor Paganint hallották, nagyon sokan azt mondták, hogy amit Paganini játszik, az fizikailag lehetetlen lejátszani a hegedű. Ezért is élt ez a legenda, hogy Paganini az ördöggel baktált le, mert egy ember fizikai képtelenség lejátszani azt, amit Paganini leír. És Liszt is valahogy a zongora technikának a határait a lehető legmesszebb kitolni tulajdonképpen erre vágyott, a transzcendens etüdjei, amiket a Paganini hatás nyomán elkezdett megírni, azok mind ennek a tanúbizonyságai. Tehát Liszt vágyott arra, hogy a zongora technikát azt még tovább szinte a fizikai lehetetlenség határáig kitolja. És ebben az újítása az mindenképpen felfedezhető. Persze ez még mindig a virtuózkor. Hogyha megnézzük a Kései Lisztet, az utolsó, a 80-as évek utolsó éveinek zongora darabjait, amelyek lassúak, amelyek nagyon szomorúak és rendkívül furcsák, azok a darabok viszont a 20. század zenéje.

0: valóban magyar zenének?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon érzékeny kérdés. Ma már kevésbé érzékeny, persze sokkal érzékenyebb volt ez a 19. század második felében. Liszt Ferencet lenyűgözte a cigányzenészek élete. Nem csak a játékmódja, hanem az életvitele is. Ez a fajta vándorlás, folyamatosan zarándok úton lenni a világban, életérzés, ez Lisztet is jellemezte, és nagyon elbűvölte. A cigányok által, a cigányzenészek által játszott magyar zene, amelyet ő hallott, ez amelyik lecsapódik a rapszódiákban. Ezek a rapszódiák lassú és friss, azaz gyors szakaszokból állnak, ez is azt jelzi, hogy átveszi Liszt ezt a fajta cigányzenei előadásmódot, és ez a fajta modor az, amelyik megjelenik ezekben a darabokban, és ha hihetetlen virtuózitás, aki már hallott egy cigányzenekart játszani rendes primással, az tudja, hogy akár a cimbalmos, akár a második hegedűs, akár a klarinétos, akár a maga a primás, hihetetlen virtuózan tudnak játszani. Ez Liszttel rögtön kapcsolódási pontot jelentett. De most ezek csapódnak le a magyar rapszódiákban. Azért azt érdemes tudni, hogy Liszt kicsit később írt egy könyvet a cigányzenéről. És ezzel a könyvvel hát rengeteg haragos szerzett Magyarországon. Ugyanis ebben a könyvben ő azt írta le, hogy magyar zene nincs, olyan nem létezik, hanem a cigányzene, amit ők játszanak, az Indiából való, a cigányok ős hazájából, és mi magyarok nem csináltunk más, csak megszövegeztük, tehát szöveget adtunk hozzá. Ezzel persze a magyar urakat teljesen, hogy mondjam, magára haragította. Liszt Ferenc Jókai írt Vörös Marti stílusában egy ellenverset, hogy elárult minket Liszt, stb. Szóval ezzel komoly botrányt okozott. Azért érdemes tudni, hogy ennek a könyvnek a szövegét javarészt Liszt akkori élettársa, vagy hát szellemi társa Karolincu Sein-Wittgenstein hercegné írta, aki egy hát grafomán ember volt, és megvoltak a sajátos elképzelései a világról, az egyházról és a cigányzenéről, és Liszt hát a nevét adta hozzá. De ettől függetlenül a nevét hozzáadta, tehát Liszti műnek minősíthető, és ő ezt nem nagyon látta be, csak jóval később, hogy komolyat tévedett. Tehát, hogy ez a magyar népzene. Ugye egészen Bartókig Kodályig a magyarok azt gondolták, hogy ez az ősi népzene. És Bartókkal és Kodállyal, hát itt rá találtak a magyar zene ősi rétegeire, az úgynevezett parazzenére, onnantól kezdve már azt nevezzük népzenének, amit Liszt hallott, és amit a cigányzenekarok játszottak, az sokkal inkább ma már úgy mondjuk, hogy a népies műdalnak a kategóriája, a régi, mondjuk 18. század második feléből, 19. század elejéről származó csárdásoknak, verbunkosoknak a világa, ez az, amit aztán ő a magyar rapszódiákban is megszólaltatott. És még a magyarságára valami. Szoktak vitatkozni azon, hogy Liszt milyen nemzetiségű volt. A németek, főleg a 20. század 30-as éveiben, amikor mint egy falatkenyér úgy kellett nekik az ária zeneszerző, akkor nagyon hangoztatták, hogy Liszt német volt. Valóban német kultúrkörnyezetben született Liszt, ez tény. A franciák azt mondják, hogy Liszt francia volt, és való igaz, Párizsban szellemi értelemben franciának számított Liszt, hiszen a szellemi írésében a párizsi közönség, a párizsi irodalom, legyen szó vallásos irodalomról, vagy tétirodalomról volt az, amin fölnőtt Liszt. De amikor Lisztet megkérdezték, hogy ő melyik nemzethez tartozónak érzi magát, akkor ő, noha egy árva szót nem tudott magyarul, akkor ő azt mondta, hogy igenis, az én nemzetem az a magyar nemzet, és én ide tartozom. Mindenki döntse el, hogy melyik mellett voksol, én az utóbbit szoktam választani.
0: És milyen szerepet játszott ő a magyar zenekultúrában, vagy a zenei intézményrendszerben?
1: Liszt számára a magyarsága az kiemelten fontos volt. Éppen ezért, amikor a pesti árvíz volt, amelynek hírét vette, akkor rögtön jótékonysági koncertet adott a pesti árvíz károsultjainak megsegítésére. Tehát már ott a 30-as évek végén fölmerült, fölbuzgott benne a hazafiúi öntudat.

0: alatt, és az aztán később is különféle intenzitással, de azért megjelent az életében. 50 éves kora után, tehát 1861, a 60-as évektől kezdve az életét három város között osztotta meg, ez Weimar, Róma és Pest, illetve hát 73-tól kezdve Budapest volt. Budapest kiemelten fontos volt számára, nem csak az itteni kultúrának a, hogy mondjam, segítése miatt, hanem azért is, mert a kezdeményezés élére állt, hogy legyen zeneakadémiája a magyaroknak, ezért is nevezték el az alapítóról, Liszt Ferencről a zeneakadémiát. Nagyon kevés van ilyen a világban, hogy az alapító nevét viselje a zeneakadémia, de erre a budapesti zeneakadémia máig büszke. Ez nyilván nem pusztán egy zenei intézmény megalapítása volt, hanem annak a zenepedagógiai hierarchiának a, ha nem is fölépítése, de legalábbis megálmodása, amely a zeneakadémia alá tudott berendezkedni a későbbi évtizedek folyamán, tehát ebben mindenképpen úttörő szerepet játszott, és vezéregyénisége volt ennek. Azért érdemes azt is tudni, hogy Liszt persze megadta az irányt, de nem ő volt az, aki a munkadandárját elvégezte. Ahhoz ott volt idősebb Ábrányi Kornél, vagy Erkel Ferenc például, akik vitték a hátukon egy ilyen intézménynek, vagy intézményrendszernek a munkáját. És még egy dolog, amit el szoktunk felejteni, és a magyarsághoz is kapcsolódik, az Lisztnek az egyházzenei működése. Tehát egyrészt 9. Pius pápa Lisztet tulajdonképpen megbízza azzal, hogy legyen ő az új Palesztrina, azaz reformálja meg az egyházzenét. És ennek az egyházzenei reformnak aztán számos magyar vonatkozású egyházzenei kompozíció is a folyamánya. Mondhatnám akár a Szexárdi misét is, de a két nagy mise is, hiszen a koronázásra, Ferenc József magyar királlyá való koronázására Liszt írja meg a koronázási misét. Aztán ott van az esztergomi bazilika fölszentelése. Szintén Liszttől kérnek misét. Igaz, hogy még korábban Szitovszky püspök, amikor még pécsi püspök volt, akkor egy pécsi misére kérte meg Lisztet, de aztán Szitovszkyt, amikor esztergomi bíboros prímássá nevezték ki, akkor utána Liszt ezt a miséjét, ezt tulajdonképpen már a bazilika felszentelésére írta. Mondhatnám a Krisztus oratóriumot is, annak a pesti zigadóban való bemutatóját. Szóval az egyházzene terén is, az egyházzene megreformálása terén is Liszt mind a magyar, mind az egész római katolikus egyház számára nagyon sok újítást, vagy akár csak új kompozíciót hozott.
1: És azt jól tudom, hogy mindeközben ő tanár, mecénás és más alkotók támogatója is volt a zenei életben?
0: Igen, én azt gondolom, mielőtt még esetleg a hallgató azt gondolná, hogy Liszt Ferencet itt szenté akarom avatni, tudok róla mondani rosszat. Tehát a mai értelemben például Liszt nem volt jó apa. Ezt meg lehet figyelni a lányánál, Kozimánál, aki később Richard Wagnernek a felesége lett. De nem azért vagyunk itt, hogy Lisztről ilyeneket mondjunk, csak szeretném elkerülni, hogy a hallgató azt érezze, hogy ilyen ifjúi rajongásban vagyok itt Liszt iránt, és elhallgatnám az ő negatív tulajdonságait. Igen, Lisztet mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben szenté lehet avatni, hiszen az a fajta nagyvonalúság, amit különféle tanítványok felemutatott, az egészen elképesztő. Ezt azzal is lehet látni, hogy egy csomóan kihasználták őt. Tehát oda mentek hozzá, vettek tőle egy órát, és utána az egész világban azt hirdették, hogy ők Liszt tanítványok, pedig mindössze eltöltöttek 20 percet vele, de Liszt mindenkivel nagyon kedves volt. És ez az anyagi támogatás is ugyanígy megjelenik. Tehát nagyon-nagyon önzetlen, végtelenül segítőkész ember volt, aki persze nem szerette a tehetségtelenséget, nem szerette a desetoszaságot, nem szerette a bürokráciát, nem szeretett levelet írni. Persze ennek ellenére hihetetlen mennyiségű levelet írt, de hogy szóval ezeket a számára nem tetsző munkákat is végezte iszonytató energiával. Azt le a kalappal Liszt munkarendje és munkavírása előtt. Hát Puccini egész életében komponált 20 órányi zenét. Liszt Ferencnek meg még mindig nincs kiadva az összes kompozíciója. A leveleiről meg nem is, ne is beszéljünk, szóval valami beláthatatlan mennyiség, ami emögött, ami munkamennyiség, ami emögött a Liszt jelenség mögött van. És hogy mindeközben meg ennyire melegszívű és nagyvonalú tudott lenni, az is lenyűgöző.
1: Hogyha ebből a hatalmas életműből ajánlania kéne valamit, melyik mű vagy felvétel lenne az, amelyet annak is érdemes lenne meghallgatnia, aki most szeretné felfedezni Liszt Ferenc munkásságát, például az előttünk álló hétvégén napokban Liszt Ferencre emlékezve?
0: Én azt gondolom, hogy azok számára, akik még mondjuk nem hallottak Liszt muzsikát, azoknak ajánlanám Cifra György előadásában a második magyar rapszódiát. Az egy zseniális mű, zseniális előadás, igazi virtuóz kompozíció, a dallamot, a fődallamot jól lehet ismerni. Akik kicsit érzelmesebbek, azoknak a szerelmi álmokat játszatnám le. Lehet azt is akár Cifra tolmácsolásában. Akit viszont egy kicsit mondjuk a szakrális zene fele vonzódnak, azoknak a Ferencsik János által dirigált esztergomi mise felvételt ajánlanám. Az tényleg egy hétvégi, elmélyült, órás zenei élmény. Sőt, én még azt is megkockáztatnám, hogyha az ember meghallgatja a szombaton egyszer is, utána meghallgatja vasárnap is egyszer, akkor az élmény csak mélyülni fog. Úgyhogy szerencsére Liszt éppen eleget, éppen elég műfajban komponált. Hát aki az operát szereti, az annak fölkopik az álla Liszttel kapcsolatban, ugyanígy a vonós négyes rajongóknak is, de bőven van itt még más. Vagy a szimfonikus költemények közül a Léprelődöt, hogyha valaki valami igazán bombasztikus nagy hatású dolgot szeretne meghallgatni. Van időm.
1: Július 31-én Liszt Ferenc halálának 140. évfordulójára emlékezünk. Liszt Ferenc nem csak saját korának ünnepelt világsztárja volt, hanem olyan újító művész, akinek hatása ma is meghatározza a zenei kultúrát. Köszönöm a beszélgetést Bősze Ádám zenetörténésznek.

0: Dugába dőlt Gianni Infantino terve, és már az is kérdésessé vált, újra választják-e a FIFA élére. Kele János futballszakíróval beszélgetünk a kialakult helyzetről, valamint arról is, miért nélkülözhetetlen a független sportúság írása futballvilágában. 10. alkalommal rendez művésztelepet Doborgazon az In Situ alkotócsoport. A tábor helyszínéről élőben jelentkezik Gyenes Gábor, grafikus és illusztrátor, a rendezvény főszervezője. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is. Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, kalandos utazásairól, valamint többek között Abbázia, Fiume, Triest és New York varázslatos látnivalóiról mesél. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Új pozsonyi hőségrekord született. A Huszik támadást jelentettek egy szaúd-arábiai repülőtér ellen. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Új pozsonyi hőségrekord született. A Koliban délután 2 óra után 40,3 Celsius fokot mértek. Az adatot azonban még a Szlovák Hidrometeorológiai Intézetnek hivatalosan is meg kell erősítenie. 40 fok fölötti értékeket mértek több más mérőállomáson is. Dolne Plachtince térségében 40,6, Mohócén 40,3, Királyfánál pedig 40,1 fokot mutattak a műszerek. Mintegy 15 állomáson már 39 fok vagy annál magasabb hőmérsékletet regisztráltak. A meteorológusok szerint a legmagasabb értékek még tovább emelkedhetnek a nap folyamán. Mintegy 72 000 migráns jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceuta területére a múlt hétvégén. Fernando Grande Marlaska spanyol belügyminiszter szerint közülük körülbelül 70 000 már visszatértek Marokkóba. Az Európai Unió belügyminiszterei szerint az eset nem jelenti a schengeni rendszer kudarcát. A spanyol kormány korábban még mintegy 50 000 érkezővel számolt, a későbbi adatok azonban ennél jóval magasabb számot mutattak. Az uniós országok továbbra is közös megoldásokat keresnek a migrációs nyomás kezelésére. Valeri Zaluzsny, ukrán tábornok szerint Ukrajna valószínűleg soha nem lesz a NATO tagja. A korábbi ukrán vezérkari főnök, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete úgy véli, a katonai szövetség nincs megfelelően felkészülve a 21. század konfliktusaira. Zaluzsny szerint a NATO részben még mindig a II. Világháború utáni katonai gondolkodásra épít, miközben az ukrán hadsereg a jelenlegi háború miatt modern harci tapasztalatokat szerzett. Ugyanakkor elismerte, hogy Ukrajnának szüksége van a NATO országok fejlett technológiáira, különösen a légvédelem területén. Franciaországban 2026. júliusa lett a legmelegebb hónap a mérések kezdete óta. A francia meteorológiai szolgálat szerint az idei július megdöntötte a korábbi rekordokat, amelyeket 2003. augusztusában és 2006. júliusában mértek. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz is volt. A csapadék mennyisége csak nem 70%-kal maradt el a hosszú távú átlagtól. A kiszáradt talaj miatt jelentősen nőtt az erdőtüzek veszélye. Délnyugat Franciaországban Bordeaux térségében egy nagy kiterjedésű tűzvész több mint 42 000 hektárnyi területet pusztított el. A szakértők szerint az Európát sújtó szélsőséges időjárás összefüggésben áll az ember által okozott klímaváltozással. A jemeni húszi lázadók közlése szerint dróntámadást hajtottak végre egy szaúd-arábiai repülőtér ellen. A szervezet szóvivője azt állította, hogy a támadás célpontja a szaúdi Najran repülőterének egyik érzékeny berendezése volt. A francia AFP hírügynökség szerint a támadás a repülőtér főradarját érhette, ami hatással lehetett az üzemelésre. Riyad egyelőre nem kommentálta a hírt. A feszültség az elmúlt időszakban tovább nőtt Szaúd-Arábia és a húszik között, miután a jemeni lázadók tengeri blokkáddal fenyegették a szaúdi kikötők forgalmát.
0: Időjárás.
1: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. Holnap tovább folytatódik a rendkívüli hőség. Helyenként füllett idő is várható, a szél többnyire gyenge lesz. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jászkovi soron két személy autó ütközött össze, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták. Egy másik baleset történt a keleti D1-es autópályán Lemesáni után Kassa irányában. A 421-es kilométernél egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Hangos filmrovatunk következik, melyben a mozi világát járjuk körül. A mai műsorban az Odysseus, a 80 éves Sylvester Stallone és az 50 éves Rocky lesz a téma, valamint a Karlovy-Vary díjas Prameň, vagyis a Forrás című cseh-szlovák-magyar filmről is beszélgetünk majd. Állandó vendégeim itt vannak velem a stúdióban, Kulcsár Gábor, filmes újságíró, illetve Forgács Attila, producer. Sziasztok!
1: Hello, hello! Jó újra itt lenni.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat újra.
0: Tombol a nyár odakint. Ilyenkor ti egyébként több filmet néztek, mert hogy nyár van, és több időtök van rá, vagy pont a nyár miatt kevesebb filmet néztek. Egyáltalán van-e olyan időszakotok, amikor több filmet néztek? Például télen, tavasszal, vagy esetleg nyáron?
2: Számomra a tél az abszolút mértékben egyensúly arra felé billen. Hát ugye hosszabbak az esték, alapvetően az a nyugalom, amikor nem csörög a telefon, akkor az azokon a hosszú téli estéken jön el. Őseink azok kukoricát farkaltak, meg tollat fosztottak. Nekem olyankor van a sorozatozás, meg a filmezés főleg. De hogy amióta van ez a kis rovatunk, azóta amúgy sokkal szigorúbb vagyok, tehát hogy mindig igyekszem. Tehát Odysseus, igen, akkor első nap, igen, megyek, megnézem, beadom, úgyhogy jó diák, jó kolléga, igyekszem.
0: Jó, és Gábor, neked meg egyébként is ez a munkád, neked folyton filmeket kell nézned. Befolyásolja valamennyire az, hogy milyen időszak van?
1: Hát talán a nyár csak annyiban, hogy ha ilyen rohadt meleg van, akkor többnyire, amúgy épp hogy akkor szerintem még több filmet nézek, mert én nagyon kerülöm a kültereket mindig, amikor meleg van, egyszerűen nem bírom ki, úgyhogy ilyenkor gyakran így bent ragadok, beteszek két ventilátort, aztán megnézem, mi megy. A streamingen ugye vár.
0: Amúgy annak?
1: Igen, hát de ilyenkor az a legjellemzőbb, hogy csak leülök, és csak berakom a Netflixet, és hogy mi van egy rajta, meg ilyesmi. Ezt talán nem nagyon szoktam máskor az évben csinálni. Legtöbbet moziba szerintem én így ősszel és télen szoktam járni, de az leginkább azért, mert akkor érkeznek így az Oscar filmek, meg ilyesmi, szóval akkor több minden van. Ilyenkor tavasszal, nyáron heti egy film, de azért ez a heti egyszer el szoktam menni, igen, többnyire.
2: Igen. Van aratás és aratás, érted? Szezonok léteznek. És egyébként ti hogy vattok a moziba járással? Mert ugye ez ilyen nagy kérdés szokott lenni, hogy elmersz menni egyedül moziba, vagy nem? Tehát én erre mindig azt mondom, hát ne vicc, hát soha nem érnék oda semmilyen filmre, hogyha mindig valakire várnom kéne. Úgyhogy én abszolút ki vagyok ezzel békülve, hogy egyedül járok moziba. Ti hogy vattok ezzel?
1: Én ezzel úgy vagyok, hogy ugye más azt kérdezi magától, hogy menjek el egyedül erre a filmre, én fordítottja vagyok, én azt kérdezem magamtól, hogy akarok-e valakit hozni erre a filmre. Szerintem így 10-ből 9-szer egyedül megyek, és így szoktam meg, így nem befolyásol az, hogy magyar szinkronnal akarja az illető nézni, vagy nem, mehetek akárhomire, akárhogy, akármikor, az igazából a legjobb.
2: Fú. Ex-barátnőm azzal nyúzott mindig, hogy ne egyek popcorn, mert zavarja őt, hogy eszem a popcorn. Mi moziba? Popcorn nélkül?
0: Szeretek enni.
2: Micsoda? Tudod, hogy mi következik ezután?
1: Engem nem zavar, ha valaki popcornozik, de én nem szoktam venni, mert ez amikor elkezdtem heti egyszer járni, azért megduplázod az évi mozi kiadást, ha mindig veszel egy popcorn.
0: Az igaz. Nekem egyetlen egy film volt, ahol nagyon zavarta, nem zavart, de feltűnő volt a popcorn. A Hang nélkül című film, ugye?
1: Igen.
0: Jól mondom a címét, ahol Emily Blunt és
1: John Krasinski,
0: aki írta, rendezte, és ő a főszereplő is. Ugye abban a filmben alig szólalnak meg, mert hogy ugye arról szól, hogy csendben kell lenni, és szinte a film háromnegyedében, de olyan síri csend van a moziteremben, és ott akkor képzétek el, ott akkor hallani lehetett, hogy mindenki rág közben. Így, akármennyire halkal akart enni, a mozi másik felében lévő embernél is hallottad, hogy éppen mit teszik, vagy mit szürcsöl.
2: Nézd, ez hozzá tartozik. Hát most az őskorban meg még veszekedtek az emberek a moziba, meg belebeszéltek, beleénekeltek, szóval ahhoz képest szerintem
1: hát
2: easy.
1: Azért fontos tényező, ugye, hogy a moziknak nagy részt abból van bevételük a büféből. Nem tudom, hogy ez nálunk is így van, de azt tudom, hogy Amerikában viszont kimondottan, hogy anélkül tönkre mennének.
0: Hát mondjuk el is hiszem, és nálam igazából az a kihívás, hogy a reklámok végéig kibírom-e. És legutóbb a kislányommal voltam, a Vajanán, az élőszereplős Vajanán, és akkor megvettük a popcornt, megvettük a nachoszt, szépen felpakoltuk magunkat, beültünk a székbe, és nem engedte a 10 éves kislányom, hogy a reklám végéig elkezdjük enni, mert akkor el fog fogyni, és milyen akkor igaz? Így ilyen fogadást kötöttünk, hogy akkor most bizony kibírjuk. Úgyhogy sikerült, de annál nagyobb élmény volt. De egyébként, hogyha ő nem lenne, akkor én már a film kezdeteig már...
1: Hát mi pedig az ellenkező irányba még így szintet is léptünk a barátnőmmel, mert mikor voltunk legutóbb az Odüsszeián, akkor késett a vetítés valamiért egy 15 percet, úgyhogy nekünk már a reklámok kezdetére nem volt popcornunk.
0: Ha már Odüsszeusz, beszélgessünk egy picit az Odüsszeuszról. Ugye az az érdekes, hogy legutóbb, egy hónappal ezelőtt a hangos film rovatban éppen arról beszéltünk, hogy vajon milyen lesz majd az Odüsszeusz, vagy az Odüsszeia. Christopher Nolan vajon tud-e még dobbantani egy nagyot?
2: Igen.
0: Végigvettük a filmjeit, vajon mennyi muníció van benne, és igen, hogy ezzel a filmmel, aminek már felemás megítélése volt a megjelenése előtt, mi lesz?
2: Igen, hát szerintem nekem kell kezdenem, és egy bocsánatkéréssel tartozom Christopher Nolannek, hogyha ezt hallgatja, akkor mea culpa, mea maxima culpa.
0: Ha nem, akkor elküldjük neki.
2: Akkor elküldjük neki, tehát hogy én szkeptikus voltam, nem tetszett a trailer, nem fogott meg, de hát ugye, hát hála a jó égnek, hogy nem lett igazam, és azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon vitt magával, extrém hosszú, egyébként 4DX-be voltam életemben először.
1: Ezen a filmen pont.
2: Igen.
1: Ezt se tudom képzelni.
2: Hát a popcorn megrázogatta bennem. De egyébként nagyon izgalmas volt az a sok így suhanás, az viszont nagyon nagy hozzáadott élmény volt, úgyhogy nagyon szerettem, de hát ugye mi filmszeretők vagyunk, nekünk azért igazából nem a speciális effektek az, amik első ízbe fontosak.
0: Az Nolan életműben hova tennéd?
2: Magasra, ne kérjétek, hogy most beskálázzam. A kirkés jelenet nálam ott az ilyen 10 pontot így kivágta, dorazra tette a mutatót.
1: Igen, az olyan volt, mint a tavaly az egyik csata, a másik utánban a dombos autós üldözés, hogy ott még sose láttam.
2: Pontosan, hogy az valami új, és ugye tudjátok, én mindig mondom nektek, hogy ha valamit én ezt keresem, hogy mi az, ami még nem volt, amit még nem csinált senki más, és itt ez a agyagszobrász, most spoilerezünk, tehát azt szerintem azt
1: 3000 éves mű,
2: mondjuk
1: azért talán lehet.
0: Nehéz spoilerezni.
2: Hát de jó, de igen. Hát most arról beszélünk, hogy hogy volt
0: hogy
2: a megcsinálása,
0: meg.
2: Persze. Tehát, hogy...
0: Több olyan jelenet volt, ahol nekem leesett az álom.
2: Igen, onnantól kezdve engem is vitt, tehát hogy ott szépen épült, és onnantól vitt. Aztán ott már csak egy dolgot tudnék mondani, hogy a végén az a harc jelenet, az nekem kicsit hosszú,
0: de
2: nagyon jó volt. Nagyon jó,
0: meg nem Marveles, tehát ezt össze sem lehet hasonlítani.
2: Nem, milyen jó volt, hogy áruhába visszatök, és hogy nem úgy csinálta Nolan meg, hogy betoppan, szerelem, megölöm, és aztán vége, hanem hogy húzta, fölismeri, nem ismeri, nagyon-nagyon jó érzékkel. Nem volt unalmas, és nagyon jó érzékkel föntartotta a feszültséget. Tehát, hogy ezt érdemes majd megmérni, ha még egyszer meg fogom nézni. Ritkan állam, hogyha újra nézek filmet, ezt újra fogom. Meg fogom mérni, hogy ott mennyi ideig tartja fönt azt a feszültséget, mert szerintem ott valami rekordot érzek, hogy ez nagyon-nagyon jó sikerült.
1: Egyébként, ha zenéjét a Spotify-on így megnézed, akkor nagyjából le lehet abból szűrni, hogy milyen hosszú egy-egy jelenet, ugye, hogy az adott jelenet zenéje, és én nagyon gyakran meg voltam lepődve, hogy például nem is a legvége, de a legvége is eléggé hosszú, de például az, amikor a holtakkal beszél Odysseus, ami szerintem az egyik csúcsa a filmnek, érdekes módon pont az, ahol csak kommunikálnak, de hogy az egy 10 perces jelenet.
2: És pedig milyen rövidnek
1: és
2: tűnik.
1: És igen, hogy nagyon, ezen a kirkés jelenet is 10 perces kb. Szóval a nagyon olyan érdekes, én nekem a Sötét lovag jutott róla eszembe, olyan értelemben, hogy akárhányszor újra nézem a Sötét lovagot, mindig meg vagyok lepődve, hogy ahhoz képest, hogy ez egy 2,5 órás film, szóval azért nem 4, ahhoz képest mennyi minden történik benne, és itt is ezt érzem, igen, hogy ez egy rövidebb film, mint az Oppenheimer például, de úgy érződik, mintha 4-szer olyan hosszú lenne, igen, de nem válik unalmassá, csak annyi minden történik.
2: Tehát nem a hossz a lényeg, hanem a tempó, ugye?
0: A tempó, az szerintem ott a zene is sokat hozzátesz, és nagyon szépen van felépítve, tehát tényleg szerintem azt is meg kéne mérni, ez az első fél óra, amikor felvezetik a történetet, és ott futott át az agyamon, hogy vajon hogy lesz egy olyan történet érdekesen felvezetve és elmesélve, amit már nagyjából mindenki ismer. 3000 éves történet, tudod a végét, tudod a lényegét, a tartalmát, a mondani valóját,
2: igen,
0: és ez benne a zseniális, hogy annyira nem csak a 21. századba ültette át, hanem annyira másképpen és izgalmasan és jó ritmusban tudta elmesélni, hogy egy percig nem érzed azt, hogy na jó, lapozzunk, menjünk a következő következőre már, és akkor...
2: Igen, nem az, hogy jó, igen, ez
0: tudom,
2: nem
0: tudom,
2: volt.
0: Tudom, nem, egyáltalán
2: igen,
0: nem.
2: Vitt elejétől kezdve, és épült, szépen épült.
0: Gábor, mit tudnál mondani a legfőbb okként, hogy miért nézzék meg az emberek az Odüsszeiát?
1: Hát én amúgy eléggé elfogult voltam ezzel a filmmel kapcsolatban, mert én az Odüsszeiából írtam a diplomamunkámat. Én nagyon szeretem ezt a történetet.
2: Imádom ezt a srácot, mindig olyan bombákat dob le rám. De
1: kimondottan abból írtam, hogy így annak a populáris kulturális feldolgozásai, és az első érzésem nekem az volt, miután kijöttem ebből a filmből, hogy amúgy ha most lennék egyetemista, akkor most hívnám a tanáromat, hogy én erről akarom inkább írni, erről a filmről kimondottan. Nagyon érdekes volt nekem, hogy nagyon sok mindent megtartott a műből, például ezt a struktúrát is, hogy az elején ugye egy 20 percig talán a filmben csak nem is látjuk a főszereplőt, meg hogy a legvégén ezzel erre amúgy páran panaszkodtak, hogy miért tartott ilyen sokáig a vége. Ugye te is mondtad most, hogy milyen hosszú volt az akció jelenet, de hogy ez a műben is ilyen, hogy azért érzékeltetve van, hogy ott nem az van, hogy ő hazamegy az Odysseus, és akkor párbajozik egy emberrel, hanem hogy ő kiűzi onnan a félvárost, és hogy ez nagyon átjött ebből a filmből. Szerintem az nagyon jó ebben a filmben, és Nolan legnagyobb erőssége jelenleg szerintem az, hogy az emberek odafigyelnek rá, hogy nyitottak erre az emberre, tudják, hogy amit kapni fognak, az tetszeni fog, érdekes lesz, és ezért Nolan megteheti azt, hogy nem nagyon követi a szabályokat. És már az Oppenheimernél is ezt csinálta, és itt is, hogy ilyen össze-vissza meséli a történetet, hogy képes olyat megcsinálni, ugye, hogy a trójai magát a csatát, azt fölbontja két részre, és egyike ott van a történet közepén, a másik a legvégén, egy olyan kontextusban, hogy valaki egy monológot
2: mond. Az egyik kézjegye, hogy ő a timeline-nal az csavargat jobbra-balra.
1: Igen, és szerintem kimondottan, aki vágóval most együtt dolgozik, azt hiszem Jennifer Lane-nek hívják, ő nyert is Oscar-díjat az Oppenheimerért, és itt is nagyon hasonló, hát nem is tudom, hogy mondjam, stratégiát használ, hogy ugye vannak azok a filmek, amik azzal menőznek, hogy milyen sok ecsnittes jelenet van, meg ilyesmi. Igen, itt az ellenkezője van, itt az egész fölépül ilyen, szerintem legfeljebb 10 másodperces jelenetekből, és emiatt olyan nagyon sok minden ilyen villanásszerű, hogy az ember nem is emlékszik rá, hogy látta, csak talán sejti, hogy látta, és ezért mindenkinek olyan szubjektív élmény ez a film. Én úgy érzem, hogy ha megnézi egy baráti társaság, kijönnek négyen, és lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy én nem értettem, hogy itt miért vonták ezt, és akkor a másik, hogy hát de nem emlékszel, az elején is volt az a egy bevágás, és valaki más meg épp hogy arra fog menni, hogy nekem nagyon tetszett, hogy milyen gyakran visszajött ez a motívum, és mivel mindenki azokból a villanásszerű képekből mást fogad be, ezért olyan szubjektív, lehet róla beszélgetni. És amik például, erre kíváncsi vagyok, hogy nektek feltűnt-e, hogy abban a jelenetben, amikor, nem tudom magyarul már, hogy van a nevük, vannak ezek a magas páncélos katonák. A lösztrigóniaiaknak hívják őket talán, de mindegy. És hogy melyik öltöknek tűnt fel, hogy abban a jelenetben mozog az erdő? Hogy mozognak a fák, és hogy bekerítik a katonákat.
0: Feltűnt.
1: Nekem másodszorra tűnt csak fel, annyira...
2: Ez meg volt, jaj.
1: Nekem elsőre egyáltalán nem, nekem ez másodszorra tűnt fel, és most odafigyeltem rá.
0: Szóval kétszer láttad.
1: Eddig igen. Én a Teneten is háromszor voltam, pedig az egy gyengébb Nolan film, szóval én erre még fogok menni szerintem.
2: No, de ott a timeline-nal azért ott van szórakozva, igen, szóval az igényli is.
1: De tényleg talán annyit tudnék mondani, hogy ez egy olyan film, hogy igazából, ha nem is tetszik, de hogy ez egy igényesen összerakott művészeti alkotás, hogy lehet róla beszélni, vannak benne olyan, meg hogy teljesen mindegy, nem olyan, mint egy Marvel film, hogy vagy az egész visz magával, vagy semmi. Van olyan ismerősöm, akinek úgy nem annyira tetszett, viszont ő is kiemelte, hogy például a szirénes jelenet nagyon megérintette őt, vagy ilyesmi, hogy tényleg a jelenetek külön-külön működnének kis filmként, ez egyszerűen nagyon rengeteg ötlet van benne, ezért járunk moziba szerintem az ilyen filmekért.
0: Nolan, akkor ezek szerint elmondható, hogy a film történet, vagy legalábbis a 21. század egyik legnagyobb rendezője?
1: Szerintem egyértelműen, és szerintem most ő egy nagyon érdekes fokán van a karrierjének. Én tiniként nagy Nolan rajongó voltam, aztán egy ideig nem, és most megint, mert az Oppenheimer, meg ez a filmjei, ezek ilyen érettséget mutatnak, hogy úgy érzem, hogy most már úgy el akarja hagyni azt a korábbi énjét, ahol tényleg én most már például nem fogadom el azt, hogy a Nolan filmek csak a látványról szólnak, mert régen igen, most már egyáltalán nem, most már látni, hogy mennyire foglalkoztatja őt a lélektan, meg a hát nem is tudom, a háború.
2: Szerintem már a Memento is egy olyan volt, hogy azért.
0: Abszolút, a Memento egy... Ott az emberi lélek, meg az emberi elme rejtelmeibe.
2: Persze, és ott is húzott egy izgalmas formai trükköt, szóval én ezt most én ezt úgy vitatnám.
1: Én személy szerint úgy osztom fel Nolannek az életművét, így a nagyobb filmjeit, hogy szerintem a Memento és a Tökéletes trükk azok olyan filmek, hogy ilyen nagyon csavarosak, így meg akarják lepni a nézőt, viszont emiatt én úgy mélységet kimondottan nem látok egyikben sem. Nagyon szeretem őket, de azok a filmek úgy érzem, hogy olyanok, hogy azért nézed meg másodszorra, hogy lásd, hogy hogyan rakódik ki az a Rubik kocka inkább.
3: Tehát az a célja, hogy filmként vagy művészeti alkotásként szórakoztató.
2: Igen, igen. Szóval, hogy szerkezetében is szórakoztató. Igen, aztán ez a hozzon valamit.
1: Igen, aztán ez a Batman eredet Interstellar éra, ez volt ez a szentimentálisabb érája neki szerintem, aztán a Dunkirk Tenet az, amikor tényleg nagyon ráment arra, hogy csak a látvány minden más helyett, és úgy érzem, hogy most tartunk ott, hogy azt, ami korábban most így ötvöz mindent, szóval ott van az Inception-ből, Interstellarból ez a kirakós jelleg, ez abban mutatkozik meg, amit te is mondtál, Attila, hogy a idővel játszadozik, igen, a struktúrával, igen. Viszont megmutatkozik a látvány, megmutatkozik a szentimentalitás, igen. És jön valami nagyon új, ami nekem igen. Nagyon tetszik, hogy ez az egyértelmű háború ellenesség, ami álláspontja van.
2: Mondani, igen. Hogy értékítélet is van, tetten érhető most már egyértelműen.
1: Ezt, hogy Odysseuszt újra értelmezni egy ilyen háborús bűnösként, aki szégyelli magát, szerintem ez egy nagyon jó 21. századi megközelítés.
2: Nagyon izgalmas értelmezés. Hát amúgy ezért jó a klasszikusokkal, hogyha dolgozunk, mert új értelmezések kerülhetnek a felszínre. Egyébként én azóta ezzel töltöttem az olvasás élményeimnek a részét, hogy keresem az Odysseus értelmezéseket, és ajánlom nektek, gyönyörű rabbit hole amúgy, tehát hogy Kafkától Nádasig mindenki beszélt róla.
3: Nem véletlenül klasszikus több ezer éve, ugye?
2: Igen, hát igen.
3: Többféleképpen
2: igen,
3: lehet igen. Értelmezni.
2: De sziréneket, ki hogy értelmezte, milyen társad, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ajánlom mindenkinek.
3: Meg hát ugye pont emiatt kapott azért kritikákat is, a konzervatív nézőktől és olykor politikusoktól is, ugye, hogy megsértette a görög kultúrát és történelmet, bár ezt zárójelbe tenném, mert ez nem egy történelmi mű, ez egy fikció, de ugye amiatt, hogy Lupita Nyong'o fekete színésznő játszott a Szép Helénát, illetve, hogy a végén így nagyon bele van erőltetve ez a pacifista üzenet, úgyhogy ez emiatt kapott azért negatív visszajelzéseket is. Nektek mi a véleményetek?
2: Számomra ez csak egy hiszti. Azt gondolom, hogy itt az amerikai politikum próbál valami fogást találni. Mindig azt kell megnézni a végén, hogy működik-e. Tehát, hogy Nolan bűnös volna ezekbe a vádakban, hogyha nem működne. De nem hiszem el, hogy van olyan, aki bemegy, megnézi, és nem esik le az álla. Onnantól kezdve igen, Nolannek igaza volt, és kész. És
1: én is azt látom, hogy... Invalid, igen, én is azt látom, hogy azért úgy nagyon rácáfolt ez a film mindenkire, hogy nem tudják eljátszani, hogy nem tetszik nekik. Egyébként ezen az egész görögök kedvéért való felháborodás, ez annyit mondanék, hogy nem tudom, tudtok-e róla, hogy mikor a Disney és Herkules megjelent annak idején, akkor nagyot bukott Görögországban, mert a görögök úgy érezték, hogy kigúnyolják a kultúrájukat. Na, az Odüsszeia, az hatalmas siker Görögországban, szóval szerintem erről ennyit.
3: Igen, meg hát ugye, hogyha már itt a bőrcínekről beszélünk, akkor ugye itt a Disney körül voltak itt a nagy hisztériát, hogy fekete bőrű volt például ugye Ariel, de az senkit nem zavart, hogy egy olyan lényről van szó, akinek hal lábai, vagy hát a lábai helyett halfarka van.
1: Szép Helena is tojásból kelt ki, a mitológia szerint.
3: Az már senkit nem zavart, tehát hogy itt ugye igazából itt az a lényeg, hogy olyan dolgok rendben vannak a nézőknek, mint például egy halfarok, vagy egy tojásból kikelő misztikus szereplő vagy lény, azzal nincsen baj, de a bőrszínével ugye baj.
1: Igen, ezt lehet akár, hogy megpróbálni magyarázni, meg azt mutatni, hogy amúgy ez csak logika, meg csak tiszteletből. Nem, ez előítélet, ennyi.
3: Ennyi. Ha már Christopher Nolant kibeszéltük, van egy másik nagy ikon, aki egyébként talán éppen a teljesen más korszakot és más politikai nézetet is képvisel, de attól még nagyon szeretjük azt az úriembert.
2: De vannak azok a kategóriájú sztárok, akiknek egész egyszerűen megbocsátod. Pont. Hulk Hogan, Sylvester Stallone. És ugye nálam még a végat is ilyen. Egyszerűen ez van.
3: Sylvester Stallone 80 éves
2: Happy
3: lett.
2: Happy birthday!
3: Megtapsoljuk őt. És mindeközben ugye ne felejtsük el, hogy az első sikere a máig legnagyobb klasszikusának, vagy egyik legnagyobb klasszikusának tartott Rocky című filmje, mindeközben idén 50 éves lett, tehát két jubileumot is ünneplünk, úgyhogy mindenképpen beszélnünk kell Stallone-ról és a Rocky-ról. Hol helyezkedik el nektek Stallone a nagy falon?
2: Ugye mióta eszemet tudom, mindig volt Sylvester Stallone. Úgyhogy ez ilyen...
3: Nélküle nincs film, ugye?
2: Ez ilyen...
3: Nincs VHS.
2: Nincs, igen, hogy nagyobb, mint az élet. Tehát, hogy amikor engem beszippantott a film, ugye én a videótéka oldalról érkeztem, de még mielőtt én magam a videótékás Ati lettem volna, azelőtt jártunk a Sipos Jani bácsi videótékájába, ahol úgy képzeljétek, hogy egy óriási nagy sárga Vico felirat volt, ez egy magyar forgalmazó cég volt, és egy rohadt nagy Rambo 3 poszter. És hogy... Tehát, hogy ez az ősélményem ezzel kapcsolatban, és mindig volt, és gyakorlatilag az életünk része. Tehát, hogy
3: melyik a kedvenc?
2: Jaj, ez egy újabb listázás. Emlékszem, amikor csináltuk a listákat, igen, akkor mondtuk, hogy ezek, vannak azok az emberek, akik külön univerzumot csinálnak maguknak. Tehát, hogy Sylvester Stallone természetesen, hogy az úgy a Rocky, mint a Cobra. Nekem az a Kobra az egy őrült meghatározó film volt tőle, és hát a Rocky, ugye küzdősportoló vagyok, szóval maga a Rocky Nimbus, az szerintem mindenkibe benne van, tudod, ez az egyszerű emberek sportja, a küzdelem.
3: Miben tudott mást mutatni a többi sportfilmhez, vagy boxról, vagy küzdősportról szóló filmhez képest a Rocky? Miben tudott újítani ő akkor szerintetek?
1: Szerintem fontos volt ez a hangsúly azon, hogy amit az Attila is mondott, hogy a kis ember. A Rocky-nak ugye a nagy része az nem a sportról szól, most az első filmre gondolok főleg, annak a nagy része az arról szól, hogy van ez a srác, aki de ma már nehéz srácként gondolni, amúgy a Stallone-ra, de ott viszonylag fiatalabb van a filmben.
3: Hát ki lehet számolni, 30 éves volt.
2: Igen, 76 ugye.
1: Igen, hát abban a filmben ugye nagyrészt arról van szó, hogy ő hogyan próbál udvarolni egy lánynak, hogy egyáltalán elvállalja ezt, hogy versenyezzen, mert önbizalom problémái vannak, ugye belecsúszik ilyen rossz társaságokba ott abban a kisvárosi közegben, és szerintem ez, ahogy ő fokozatosan túllép ezeken a békjókon, amik így társadalmilag megkötik őt, hogy gyakorlatilag ugye az ikonikus tréning montázsban is, hogy segítenek neki a civilek ott, hogy van egy ilyen közösségi élmény az egésznek, és ami szerintem nagyon fontos, hogy most talán egy 50-es filmet, hogy ugye ő nem győz a végén. És hogy, de hogy az van, hogy ugye nem tudom, lehet, hogy Attila jobban ismeri a kifejezéseket a sportban, de hogy ugye a boxban, igen, ott van az, hogy az is eredmény, hogy ő kibírta a világbajnok ellen az egész menetet.
2: Persze.
1: Igen, és hogy nem ütötték ki. És
2: van ez a mondás, hogy nem tudsz, valamikor nem tudsz nyerni, egyszerűen nem nyerhetsz, nem győzhetsz, de a vereséghez annak semmi köze nincs.
1: Igen, és hogy nagyon... Olyan érdekes, hogy nem a sporton van a hangsúly, hanem igazából az emberen a sport mögött, de ennek ellenére meg a sport oldala is nagyon kidolgozott. Szerintem az egy olyan ezerszer újra nézhető film.
2: Igen, hogy a népgyereke.
1: És nem minden szemszögből,
3: mondani, maga
1: igen,
3: egyszerűségében a
2: abszolút, igen.
1: És nem minden szemszögből öregedett jól az a film, ugye, de mégis úgy belekerül az ember ennek a Rocky-nak a lelki világába, a fejébe, és így empátiára sarkal, hogy megpróbálsz megérteni egy olyan embert ezen a filmen keresztül, akit lehet, hogy meglátnál az utcán, és így elkönyvelhet, hogy ez egy ilyen sutyó, inkább elkerülöm. És szerintem ez nagyon érdekes benne. Bevallom, lehet, hogy meg fogtok kövezni, én egyetlen folytatását se láttam, és nem is érdekel. Nekem annak a történetnek ott vége, és a következő, ami érdekel engem, az a Creed, mert ott kapunk egy olyan képet, igen, Rockyról, igen, hogy és hogyan boldogul úgy, amikor ő lesz a mester, neki kell átadni valamit, de nyugodtan beszéljetek a folytatásokról, mert érdekel, hogy ti mit gondoltok róla, én nem sok jót hallok róluk.
2: Én azt gondolom, hát...
3: Én láttam mindet.
2: Én is láttam.
3: Nyilván hát... van köztük gyengébb is, de rajongóként.
2: Persze, rajongóként, tehát hogy kapsz nézi egy kis Rockyt még pluszba, tehát hogy ott már csak az számít, tudod.
3: Az ötös ott a legszégyenteljesebb, vagy leggyengébb.
2: De az is jó, mert ott behozzák a Tommy Morrisont, meg ott van az a lecsúszás, hogy fát, én nem tudom. Én azt hiszem, hát az úgy mély, de hogy padlón is van, tudod.
1: Terveztem idén egy Rocky maratont majd, mikor ősszel lesz az évforduló, lehet, hogy megejtem.
2: És tudod, és ez a Ivan Drágós sztori is ez, hogy ez a népgyereke, tudod, azért is építették rá, hogy aztán ez a Amerika versus Szovjetunió, tudod, igen, ez a hidegháború.
3: Aztán már elment, mint a Rambo is ebbe az irányba, de ugye még nagyon fontos a Rocky-val kapcsolatban megemlíteni, hogyha véletlenül a hallgatóink nem tudnák, hogy ugye Sylvester Stallone nagyon sokáig szenvedő színész volt, úgymond,
1: hát, nem tudott
3: kitörni, sőt, felnőtt filmekben is szerepelt, a legkisebb szerepeket, igen, tudta csak
1: azt
3: játszani,
1: és nem tudott betörni. Hogy a Rocky filmben a kutyája a Rocky-nak, az a Stallone kutyája volt, akit el kellett adnia ahhoz, hogy akkor, amikor még hajléktalan volt, és hogy miután a Rockynak megvették a forgatókönyvét, ő ilyen, nem tudom, ilyen százszoros áron visszavásárolta azt a kutyát, és ő került aztán a filmbe.
2: Most, hogy mondod, olvastam igen. Már, de amúgy most nem ugrott volna be.
3: Egyébként idén lesz egy film, ami a Rocky elkészültéről és Sylvester Stallone a fiatal koráról szól, arról, hogy ő neki hogy sikerült kitörnie, és hogy sikerült elérnie azt, hogy az ő forgatókönyvéből végül egy film készüljön. Ennek a filmnek az lesz a cím, hogy I Play Rocky, ez valamikor ősszel lesz, és egész jónak ígérkezik a trailer alapján, tehát ott nem csak azt fogják bemutatni, hogy hogy készült a Rocky, hanem magát a színészt is. És ugye nagyon fontos az, hogy ő egy teljesen ismeretlen színészként, szinte nulla tapasztalattal, hiszen ez volt az első forgatókönyve, sikerült eladni ezt a forgatókönyvet, sikerült kiboxolni a stúdióknál, hogy ő játssza a főszerepet, egy teljesen ismeretlen színész, és ez egy olyan hollywoodi aranytörténet, hogy ugye aztán Oscar-díjat kapott. Igen. Több Oscar-díjra is jelölték a filmet, ő maga Oscar-díjat kapott a forgatókönyvért, és gyakorlatilag beindított.
1: Nem, ő nem kapott. Igen, nem ezt kapott? Múltkor beszéltük Attilával.
2: Igen.
1: Hivatalosan ő nem kapott érte Oscar-díjat, de Attila mondta, hogy ő ettől függetlenül úgy veszi, hogy kapott.
2: Én azt mondom, hogy egy film bármilyen Oscar-díjat kap, legyen az a legjobb vágás, amit tudom, hogy filmrajongóknak amúgy nem szokott annyira nagyon nagy dolog lenni.
1: Legérdekesebb kategória pedig. A vágók,
2: belemész, akkor igen.
1: A vágók azok minden évben...
3: A vágóról beszéltünk.
1: Igen, de hogy ha megnézitek, a vágók minden évben olyan filmeket díjaznak, amit érdekli is az embereket. Az a kategória, ha valaki azt mondaná, hogy milyen Oscar filmeket néznek meg, én mindenkondanám neki, menjél vissza, a legjobb vágás kategória győzteseit nézd. A Bohém Rapszódiát ugordád, de a többi azt tetszeni fog.
2: Én még a Bohém Rapszódiát is oda tenném. De egyébként így van, csak hogy alapvetően azt se tudják nagyon, hogy mit csinál a vágó valójában, hogy miért fontos. Vagy hogy ez egyáltalán Oscar kategória, tudod,
1: a Rocky nyert is.
2: Hogy ez művészi kredit például.
3: Na, és a Rocky nyert, és a forgatókönyv nem nyert?
1: Nem.
2: Rocky nyert, akkor... ugyanis nagyon nehéz boxot vágni, tehát hogy küzdelmet vágni, igen. Az egy óriási kihívás.
3: Viszont aztán ugye 30-40 évvel később ugye elkészült a Creed, amiért újra Oscar jelölést kapott Stallone a legjobb férfi mellékszereplő díjára. Ott ugye már az öreg Rockyt játszotta, úgyhogy neki ez a szerep, neki ez élete szerepe ezek szerint. Ez egy ilyen szép keretben fogta a karrierjét.
1: Én imádtam. Szerintem is. Amúgy az érdekesség a Creednél, hogy Oscart nem nyerte meg érte végül, viszont kapott az Aranymálnától egy ilyen jóvátételi díjat. Ezt nem tudom, tudjátok-e.
2: Ezt nem fogtam tényleg? Igen, tudom, hogy Aranymálnája volt.
1: Ő neki rengeteg volt. Ő neki olyan sok aranymálnája volt, hogy őt 2000-ben megválasztották az évszázad legrosszabb színészének, és azután még nyert egy csomót, és amikor a Creed megjelent, akkor kapott egy jó áttételi
2: díjat. Mi ez, ha nem legenda státus? Ettől lesz a legenda. Igen. Ez nagyon
3: kedvenc
2: szép.
3: Legrosszabb film Stallone-től az Állj vagy lő a mamám. Annyiszor látta, az állandóan adta a TV2.
2: Igen, az rossz.
1: Erről is van egy érdekes ilyen fun fact. Ezeket most csak azért tudom, mert írtam a szülinapjára egyet, de hogy az a film, ők ugye Schwarzeneggerrel nagyon rivalizáltak. Egy tíz évig.
2: Igen.
1: Nem tudom, hogy mennyire volt megjátszott. Nekem úgy tűnt, hogy tényleg nem kedvelték egymást, de mára úgy tudom, kivékültek így szakmailag. De a lényeg az, hogy Stallone visszadobta azt a forgatókönyvet, mert azt mondta, hogy ez katasztrófa, de mikor Schwarzenegger visszadobta, de mikor Stallone kérdezősködött, akkor azt mondta Arnold, hogy mondják neki, hogy ez egy igen jó szerep, és azért vállaltál, hogy elveszem az Arnold elől, aztán meg ki jól ki lát röhögve.
3: Ez a legnagyobb buktája lett talán, a legrosszabbul pontozott filmje.
2: De az I Play Rocky-ról még beszélhetünk egy kicsit?
3: Persze.
2: Hogy szerintem óriási jó a casting. Tehát, hogy ez a főszereplő, ez a Anthony Ippolito, ha jól mondom.
1: Ez nem egy dokumentumfilm?
2: Nem dokumentumfilm. Oh. Tehát, hogy ez ebben egy... Egyébként most nagyon jót mennek ezek a
3: hogy készült,
2: de hogy dramatizált, játszott filmek.
3: Hát ugye ebből van egy nagyon jó sorozat arról, hogy készült a Keresztapa.
2: Pontosan.
3: És
2: ott az Al Pacino-t játsza ez a színész. És amikor először őt megláttam, tehát, hogy ez az olasz nagyszemű, bús, komor lószemekkel rendelkező színész karaktere. Hogy nekünk a Budapest Film Akadémián azt mondta mindig a Hódi Jenő, hogy ha jó a casting, akkor megvan a film fele. Akkor már félig jó a film. Akkor nagyon nehéz elrontani. És ebben az esetben ez nagyon jól működik. Ott, amikor én megláttam, az Offerról beszélek, ugye, az a Keresztapának a hogy készült, de nem dokumentumfilme, hanem az egy rendes sorozat. Ajánlom minden hallgatónak, mert nektek is, ha nem láttatok, brutál jó. És ott, mikor először megláttam, az Al Pacinót játszotta az Anthony Hippolyto, hogy lútbőröztem konkrétan, úgyhogy nekem ő az egyik kedvenc színészemmé vált azóta, és amikor megláttam ezt a trélert, akkor azt mondtam, hogy wow, és most Stallone-t játsza, és ül, és ez egy nagyon-nagyon város az a film
1: részemben. Érdekes, mert ha így elképzelem a fiatal Stallone-t és a fiatal Al Pacinót, tényleg hasonló hangulata van a két fiatal embernek.
2: Van, tudod, ez a fekete haj, alacsony, nagy bús komor, olasz szemek, ez ott van. És
3: ez talán nem véletlen, hogy ez a film idén készül, ugye a Rocky elkészültéről, hiszen ez egy dupla jubileum ez az idei év.
2: Abszolút.
3: Szerintetek Stallone-nek mi lesz a hagyatéka? Vagy mi a hagyatéka már most? Hát már beszélhetünk róla úgy, hogy 80 éves. Mi volt a hagyatéka? Mit adott ő?
1: Én úgy érzem, hogy ő le fog ragadni ennél hát ez most vagy szomorú, vagy nem, de őt rá úgy fognak emlékezni, hogy ez a Schwarzenegger érának az egyik sztárja, ezek a kigyúrt akcióhősök, de én személy szerint azt hangsúlyoznám ki, hogy szerintem ő az egyetlen ezek közül az emberek közül, aki a 21. században ezeket a figurákat érdemben tudta folytatni. Szóval már beszéltünk ugye a Rockyról, és hogy hogyan a Creedben, hogyan vitte, de szerintem például a John Rambo, a 2008-as egy ugyanilyen újraélesztése volt a Rambónak, mint karakternek.
3: Sőt, tőled belőle még egy.
1: Igen, az katasztrófa volt, arról ne beszéljünk, de a 2008-as, mert ugye a Rambó eredetileg egy ilyen háború ellenes film volt, a legelső, aztán a folytatásról szokták azt mondani, hogy az egy szörnyű folytatás volt, csak sajnos nagyon jó akciófilm volt, ezért nagyon így elterjedt a Rambóról az a kép, de Stallone képes volt ezt így megfogni, és azt mondani a 21. századon, hogy jó van, de akkor én visszaviszem ezt az akcióhőst a háború ellenesség mezejére, és ugye csinálta a burmai népirtásról egy nagyon véres, nagyon brutális, ilyen tiltakozó akciófilmet. Na és hogy szerintem ehhez más nem annyira ért, hogy fogja ezeket a figurákat, és oké, visszahozom öregen, de méltósággal. Ez az, amit ugye az Indiana Jonesnál is kifogásoltak, hogy nem annyira sikerült. A Jurassic Parknál, amikor visszahozták az egyébként nemrég megboldogult Sam Neill-nek a karakterét, az Alan Grantet, ezt úgy érzem, hogy ezt csak Stallone tudta jól megcsinálni.
2: Terminátornál
1: se jött sikerült, össze,
2: nem, meg azért mondjuk ki, hogy Schwarzival hozzuk itt most analógiába, de nem az. Tehát ezeket a Stallone írta. A Stallone volt a
1: creator. Igen, a Stallone egy vizionárius, így van. Nem csak egy színész.
2: Nem csak egy színész, szóval itt magasan veri szerintem.
3: Ugye a Feláldozhatók, mondhatjuk... az Expendables-t is ő írta.
2: Igen.
1: És az is az első nagyon jó abból is.
3: Igen.
1: Úgy tudom, ő is rendezte talán az első.
2: Igen, és nekem tetszik ez a koncepció, tudod, hogy szedjük össze, ezek voltunk, és hogy van benne egy ilyen mer magán nevetni, és onnantól kezdve viszont megcsinálhat bármit, és mi meg megkajáltuk neki. Szóval
1: igen, nagyon szimpatikus, hogy tudja ezt, hogy ő akkor volt, neki az volt a fénykora, de éppen ezért tud előtte tisztelegni, és nem az van, hogy amikor megjelenik, akkor próbál a mai napig ugyanannak a fiatal
2: embernek. És nem válik önmaga paródiájává ezáltal. Igen. Nem, szóval, nem, és nem vált, itt nyer. Itt, hogyha azt mondjuk, hogy Schwarzi vagy Stallone harc van, akkor itt nyerte meg.
3: Majd beszélgetünk majd még valamikor Schwarziról is. Ő is ám jól építi a saját mítoszát, hogy a filmjei az utóbbi években azok már
2: nincsenek
3: olhatóak.
1: Igen, én is ezt akartam kérdezni, hogy vannak?
3: Hát igen. Hát mondjuk Stallone-val kapcsolatban is megkérdezhetjük, vannak még filmjei?
2: De most sorozatban ő fut. Igen, tehát, a Tulsa King
1: az eléggé népszerű.
2: Tulsa King nálunk nem annyira, dolog.
1: De nyugaton nagyon
2: népszerű. Mert amerikaiak zabálják.
3: Igen, azt mondjuk érdemes megnézni, aki nem látta, akkor a Sky Showtime-on megnézhető a Tulsa King, ami egy nagyon jó sorozat, jól áll neki, mintha neki találták volna ki ezt a szerepet, az idősödő, a nagy ágyú visszatér, csak ott éppen mafiózót játszik, nem egy színész, de azért még megmutatja, hogy
2: problémákra ügyesen rámutat. Szórakoztató, abszolút szórakoztató
3: ebben a szerepben. Hát akkor még egyszer utólag is boldog születésnapot kívánok Sylvester Stallone-nak, reméljük hallgat minket, ha nem, akkor valaki adja át neki az üzenetet, és aki nem látta, netántán van olyan, az mindenképpen nézze meg az 50 éves Rocky című filmet, aki látta, az újra nézze meg a Rockyt, és Gábor, te pedig nézd meg a folytatásait is, ugye van belőle négy. Egyre rosszabbak, de azért mindenképpen mégiscsak a nagy filmkánonhoz tartoznak, úgyhogy muszáj megnézni.
2: Gábornak nem tudod megmondani úgyse, hogy mi lesz az, amit nézni fog. Én nagyon kíváncsian várom a visszacsatolást majd. Legközelebb
3: kikérdező házi feladat.
1: Legközelebbre nem lesz meg, de majd ősszel beszélhetünk róla.
3: Jó. Van még egy témánk a végére, ugye mindenképpen meg kell említenünk hazai berkekből egy nagyon fontos filmet, a Prameny című film, ami Karlovy Varyban fontos díjat nyert.

0: indulatú pletykák, ilyen féltékenység alapok, de ez mindegy, mert ez nem biztos, hogy igaz. De az tény, hogy feltűnik, hogy hiányzik abból a filmből valami, de ami ott van, az szerintem nagyon érdekes. Ez a film ugye arról szól, hogy Csehszlovákiában a 80-as években volt egy ilyen kontroverzális dolog, hogy a roma nőket ugye sterilizálták, és gyakran, hát nem szigorúan véve úgy, hogy nem mondták el nekik, de hogy annyi erővel nem is kellett volna elmondani, amilyen tájékoztatást kaptak. Sokszor nem is értették a nyelvet, amint tájékoztatják őket, vagy a szavakat nem értették, vagy hogy mit jelent. És ezt a témát járja körül egy orvos és egy nővér szemszögén keresztül. És tényleg rengeteg szlovákiai magyar színész van benne, ott van Bandor Éva, Dékány Niki, a Molnár Zsaba is benne van egy cameo szerepre.
1: Igen.
0: Őt így rögtön megláttuk, és emlékszem, hogy a Juhász Katival ott voltunk, és így beszéltük is, hogy amúgy így gondolkodtunk végig, hogy ki ez az ember, tudom, hogy ismerem, aztán, de nem volt eleget ott, ugye, aztán a saját gondolatainkból próbáltuk. Igen. De hogy ez egy érdekes film, én nagyon javaslom.
1: Mokos Attila.
0: Igen, Mokos Attila, persze. Szóval én javasolni tudom, hogyha valahol a közelben adják, mindenki menjen el, már csak azért is, mert ez a mi történelmünk, ugye, és ez egy fontos téma. És szerintem nagyon jó, hogy a magyar koprodukciók ilyen témákkal is foglalkoznak, igen, ami gyakorlatilag tényleg itt történt nálunk, nem tud róla, szerintem jó, nagyon kevesen tudnak róla, és...
2: Meg hát ugye Csehszlovákiában játszódik, cseh rendező készítette, viszont a stábban...
1: Szerintem a rendezői szlovák, ne haragudj, hogy opponálok, igen? De majd legalább szerintem mindig van utána, okay. Ivan Osztrakovszki, szerintem ő szlovák, ha jól.
0: Igen, okay. De rendszeresen működik együtt szlovákiai magyarokkal, Kerekes Péternek is a dokumentumfilmjén szokott.
1: Persze, igen, meg a Kristóf Gyurival is dolgozik együtt.
2: És igen, most is akkor a stábban több magyar van, tehát nem
0: több,
2: csak a
0: igen.
2: Színészek között.
0: Biztos vagyok benne, én hát azt nem láttam, de a stáblista azért voltak ott magyar nevek.
2: Tehát ez egy abszolút három ország közti koprodukció?
0: Igen, és amúgy egy minőségi film, szóval annak ellenére, hogy én személy szerint helyenként hiányosnak éreztem, szerintem ritkán készülnek ennyire minőségi filmek ilyen fontos témákról, és főleg úgy, hogy szerintem az Emma óta ez talán így a szlovákiai magyar koprodukciók közül a legérdekesebb, én mindenkinek ajánlom.
1: Ivan Osztrakovszki sokat dolgozik együtt szlovákiai magyarokkal, hát egyike azoknak a szlovák rendezőknek, akik fölismerték, hogy azért nagyon erős humán erőforrás ez a Szlovákiában végzett magyar nyelvű, illetve szlovákiai magyarok. Ugye ez egy olyan művészközeg, ami letett valamit az asztal, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Ugye egy kicsit itt egyébként én orroltam is a médiákra, hogy Karlovy Variba vagyunk, tudod, a piros szőnyegen ott van a Bandor Évi, a Dékány Niki, és nézem a napilapokat, vagy a portálokat, és a címlapon.
2: Hallgatod,
1: tudod,
2: a rádiókat?
1: Hallgatom a rádiót, és sehol semmi, tudod. Hogy én most legyen ez egy bububú, úgyhogy szerintem, ha valamit, akkor ezt ki kéne emelni, és
0: igen, én is mikor...
2: Értem a célzást.
0: Akkor jó. Mikor voltam a sajtóvetítésen, aztán így írtam róla, én is így rá akartam keresni, én a díj nevére akartam rákeresni, hogy hogyan írják magyarul, és akkor láttam, hogy senki nem, szinte alig hoztál le valaki, hogy ezt menjedjük, még magyarországi lapok hamarabb lehozták.
1: Igen. Aztán az is lehet, hogy ez egy PR kihívás is a szlovák produkciók számára, tehát sokszor van úgy, hogy nekem is mondjuk szlovák producer kollégák írnak, hogy Attila egy sajtólistát dobjál már nekem össze, hogy kinek érdemes, meg hogyan, miképp, de hogy ez te János, te magad PR-os voltál sokáig, szóval tudjuk jó, hogy ez egy höfő, amit nem csinált meg a produkció, mondjuk ki egyrészt, másrészt viszont egy olyan höfő, amit nem csinált meg a szlovákia magyar média, azt gondolom, hogy erre oda kéne figyelni, mert vannak hőseink, vannak szuper tehetséges művészeink, és így sokszor nem tudunk róluk, és sokszor én, és a képzőművészekről meg már nem is beszélek, hogy őrülök, abszolút nincs sehol, nekem nagy igényem volna, és hogy soha nem lehet belebotlani, nagyon-nagyon sokadik oldalon, kultúra rovat, alja.
2: Hallgass többet a Pátria Rádiót, és akkor majd kapsz több információt.
1: Ennél többet nem tudom. Nem tudom,
2: csak magadat tudod hallgatni.
1: Nem, hát akkor egész nap azt kéne, hogy szóljon, de hát nem megy.
2: Tudunk-e bármit a film folytatásáról? Tehát, hogy
0: megjelenik... A Pramenyéről? Vagy melyikről van?
1: Melyik film?
2: Igen, mármint nem úgy a folytatásáról, tehát az ő nem a történet folytatásáról, hanem mi lesz a filmnek a sorsa, tehát, hogy megjelenik-e valamilyen más fesztiválon, kapott-e más díjat, ilyesmit tudunk?
0: Hát mozikban már ott van.
1: Pár napja.
0: Két hete kb.
1: Vagy egy inkább.
0: Nem ez tudom, olyan furó, a művész mozik már régóta adják, de már szerintem a nagy mozikból is megérkezett. Hát azt nem tudni, hogy mi lesz a következő lépés, ez mindig a forgalmazótól függ. Szerintem fesztiváloztathatnák, mert az egyértelmű, hogy a külföldieknek tetszett, amit láttak, hogy ugye mindig felmerül ilyen, hogy Oscar-díjra küldeni, akkor mondjuk Csehországnak ezt a filmet nevezni. Hát,
2: ez még korai talán, erről beszélni.
0: Hát azért inkább nem is az, hogy korai, itt inkább az, hogy az alapján, amit Kámban láttam, tudod? Kemény mezőny lesz, de szerintem nem, meg hogy nem tudni, hogy melyik ország fogja küldeni ilyen

0: amikor koprodukció van, de szerintem mindenképp érdemes lenne vele próbálkozni, és a legjobb lenne az, ha ilyen mi marketinget nyomatnának neki jobbat, mondjuk szlovákiai magyarok körében is.
1: Mert... Mondjuk a szlovákiai magyar sajtó, rádió.
2: Igen, hát ez úgy van a koprodukció, hogy mindig van egy majority producer, meg egy minority, és hogy te mindig van egy vezető producer, tudod, tehát hogy az annak a amelyik a legtöbb forrást tette bele, az őket illeti, ennek a joga az oda tartozik onnantól.
1: És ez a történet, ez vajon régió-specifikus, csehszlovákia-specifikus, vagy éppen a különlegessége miatt külföldön is érdekes lehet?
0: Nekem úgy tűnt, hogy vevőkre a külföldiek, azt nyilván nem tudom megmondani, hogy az ő szemszögükből mi van, de szerintem univerzális, nem annyira jellegzetesen helyi, inkább a roma, inkább az, hogy aki olyan helyen lakik, ahol nincsenek, nem élnek roma közösségek, lehet, hogy ő neki lesz kicsit idegen az egész, de a film akkor is nagyon jól elmagyaráz mindent, szóval szerintem befogadható.
2: A social injustice az mindig egy jó fesztivál téma, mert szerintem nem lő mellé a jelölő bizottság, hogyha
0: és ez a kórházi millió, amiben játszódik, az nagyon hitelesen van ábrázolva, szóval az mindenhol ugyanolyan szerintem kisvárosokban, szóval az úgy összetudja fogni.
2: Ugyanolyan rossz.
0: Igen. Én szerintem ezt a filmet mindenképp megérné reklámozni. Nagyon jó szerintem, hogy szlovákiai magyarként ilyen produkciókban részt veszünk.
1: Pramen, vagyis a forrás, jól mondom?
0: Nem tudom, hogy van-e magyar címe, azért
2: nem találkoztam vele én is, majd biztos lesz.
1: Akkor a Pramen már megtekinthető a mozikban, mint ahogy megtudtuk, akit érdekel, az mindenképpen nézze meg, mert hát azért fontos, hogy támogassuk a szlovákiai magyar és a magyarországi, illetve a csehszlovák magyar a régióban közös erővel létrehozott filmeket, de aki még nem látta az Odüsszeiát, az is nézze meg.
0: Ha van ilyen,
1: igen. Aki nem látta a Rockyt, az is nézze meg, és a folytatásait is, úgyhogy adtunk pár házi feladatot a hallgatóknak az elmúlt percekben, igen. Sajnos az időnk már lejárt, de egy hónap múlva majd folytatjuk más témákkal, esetleg, ha úgy gondoljuk, akkor hasonló témákkal is mindenkit kikérdezünk, hogy megnézte a kötelezőnek tartott filmeket, de hát nagyon sok érdekes dolog történik a film művészetben és a filmvilágban, úgyhogy köszönöm szépen vendégeimnek, hogy ma is itt voltak velem, Kulcsár Gábor, filmes újságíró, illetve Forgács Attila, producer. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Enhedővé, légy a feleségem, kérlek szépen.
1: Igen.

Ha jobban esne, fejem fölé tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok.

0: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovák rendőröket ajánlottak fel a spanyol határ védelmére. Megállapodás készülhet a Hormuzi szoros megnyitásáról. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Szlovák rendőröket és technikai segítséget ajánlott fel Spanyolországnak Matúš Utaj Estok belügyminiszter a Ceuta térségében kialakult migrációs helyzet miatt. A miniszter szerint vagy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, vagy visszatérhetnek a belső határellenőrzések, a hosszú sorok és a várakozás. Az uniós belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciát tartottak az észak-afrikai spanyol exklávé helyzetéről. A spanyol hatóságok szerint a múlt héten mintegy 72 ezer migráns érkezett Marokkóból Ceutába, közülük körülbelül 70 ezeren már visszatértek. Utaj Estok szerint a helyzet megmutatta, hogy a világos szabályokra és hatékony határvédelemre van szükség. Magyarország hétfőn Európa egyik legforróbb országa volt. A legmagasabb hőmérsékletek 36 és 40 Celsius fok között alakultak. A Hungaromet meteorológiai szolgálat szerint a napi középhőmérséklet több térségben elérte a 27-30 fokot. A hőség kedden tovább erősödött, több helyen már akár 41 fokos maximumokra is számítani lehetett. A meteorológiai szolgálat az ország szinte teljes területére a legmagasabb fokú hőségriasztást adta ki. Európa déli részén közben továbbra is súlyos problémát okoznak az erdőtüzek. A Visztula alacsony vízállása miatt csökkentette két lengyelországi erőmű teljesítményét az Enea energetikai vállalat. A Kozienice és a Polaniec erőművek hűtéséhez szükséges vízmennyiség, a tartós hőség és a csapadékhiány miatt jelentősen visszaesett. A vállalat szerint az intézkedések csak átmenetiek és az energiaellátás biztonsága nincs veszélyben. A lengyel villamosenergia hálózat működtetője ugyanakkor kapacitási mechanizmust aktivál, miután az energiatermelési tartalékok a biztonsági szint alá csökkentek. A kormány szerint az ország villamosenergia rendszere stabil maradt. A kabinet hangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztése és az energiaforrások sokszínűsége növeli a rendszer ellenálló képességét. Az Egyesült Államok és Irán kötött akár már szerdára megszülethet egy megállapodás a Hormuzi szoros hajóforgalmának újraindításáról, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Elmondása szerint Washington tárgyalásokat folytat Teheránnal, és van esély arra, hogy normalizálják a helyzetet a világ egyik legfontosabb energiaútvonalán. A miniszter szerint a megállapodás szabad hajózást biztosítana a szorosban, amely kulcsfontosságú a kőolaj, földgáz és műtrágya világpiaci szállításában. A hír hatására az amerikai kőolajára több mint 3%-kal csökkent, hordonként 78 dollár alá esett. Libanonban megemlékeztek a beiruti kikötőben történt hatalmas robbanás 6. évfordulójáról. Az áldozatok családjai a kikötőben gyűltek össze, és továbbra is igazságot, valamint felelősségre vonást követelnek. A 2020. augusztus 4-i katasztrófában 220 ember vesztette életét, több mint 6500-an megsérültek. A robbanást az okozta, hogy több ezer tonna ammónium nitrátot tároltak évekig egy raktárban megfelelő biztonsági intézkedések nélkül. A vizsgálat mintegy 70 politikust, katonai és biztonsági vezetőt, valamint állami tisztviselőt érint. A hatóságok szerint hamarosan vádemelés következhet, amely megnyithatja az utat a bírósági eljárás előtt.
0: Időjárás.
1: Holnap tovább folytatódik a rendkívüli hőség, helyenként füllett idő is várható. A hőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztettek a tartós hőség miatt.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jászkovi soron két személyautó ütközött össze, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták. Egy másik baleset történt a keleti D1-es autópályán, Lemesani után Kassa irányában, a 421-es kilométernél egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Jó szóval oktasd,
0: Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! Mi a közös az Oxfordi Egyetem kollégiaiban, a francia Grand École intézményeiben és a magyar szakkollégiumokban? Leginkább a közös cél a jövő vezetőinek, kutatóinak nevelése, szakmai tehetség gondozása. Oktatási műsorunk mai adásában a magyar szakkollégiumi mozgalomé lesz a főszerep, szó lesz a modell sajátosságáról, a műhely munkáról és a küldetéstudatról is. Érdemes lesz velünk maradni, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: megint. Szakmaiság, közösségiség, társadalmi felelősségvállalás. Ezeket a fogalmakat szokás emlegetni, amikor szakkollégiumokról esik szó. A magyar szakkollégiumok története 130 évvel ezelőtt indult útjára, azóta fokozatosan növekszik a bejegyzett intézmények száma. Milyenek valóban a szakkollégiumok? Milyen mértékben tekinthető sajátosnak a magyar modell? Megéri-e szakkolisnak lenni? Ennek járok ma utána vendégeimmel. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Horváth Lászlót, a budapesti Eötvös József kollégium igazgatóját.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Mészáros Tamást, a Márton Áron szakkollégium szakmai igazgatóját.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Egedi Kovács Emesét, az Eötvös József kollégium francia műhelyének vezetőjét.
3: Jó napot kívánok!
0: Jablonszky Benyámint, a pozsonyi magyar szakkollégium tanulmányi vezetőjét.
4: Jó napot kívánok, köszönjük szépen a meghívást!
0: És Kontra Martin Róbertet, a pozsonyi magyar szakkollégium diákelnökét.
5: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatóságot.
0: Az Eötvös kollégium elsőnek számít a magyar szakkollégiumok sorában, 1895. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A Márton Áron szakkollégium 1991-ben jött létre, mint a külhoni magyarokat összefogó intézmény. Jelen van Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Pécsett. A pozsonyi magyar szakkollégium 2016 óta működik, azóta már Komáromban, Nyitrán és újabban Kassán is nyílnak meg intézmények a mintájára. De kik látogatják a szakkollégiumot, mik a jellegzetességei és mennyire mondható magyar sajátosságnak a bevált modell? Elsőként a rangidős intézményhez fordulok, mutassuk be azt néhány mondatban a hallgatóinknak.
1: Hát a szakkollégium, azt hiszem használhatom ezt a műszót, igazi hungarikum, tehát magyar találmány, és ha a gyökerekhez visszatérünk valóban, 1895-ben, ahogy említette, alapították az Eötvös József kollégiumot, akkor ezt a szót még nem használták, hogy szakkollégium. Voltak éppen az alapeszmény, az alapeszme azonban onnan eredeztethető, a magyarság legtehetségesebb fiatal növendékeit támogassuk a előmenetelükbe tanárképzés tekintetében, kutatóképzés tekintetében. De a szakkollégium terminus is az Eötvös kollégiumhoz kötődik, ha nem is a történelmi Eötvös kollégiumhoz, hanem az új Eötvös kollégiumhoz, amit 1958-ban indítottak újra, hiszen a kommunisták ugye bezárták a nagy elitképző történelmi elődöt, és magam is kutattam a levéltárunkban, akkor már előjön ez a szó, és úgy láttam, hogy elsőként nálunk, és erre büszke is vagyok, akkor már szakkollégiumnak nevezték az Eötvös József kollégiumot. Igaz, hogy K betűvel írták, mert új keletű kollégium volt, a C betűt már nem lehetett használni, de itt fedezhető föl elsőként, azt hiszem, ez a terminus.
0: Most pedig arról, hogy jelenleg hogy működik az Eötvös kollégium, tehát hogy milyen szakok, milyen egyetemről, milyen szakirányú hallgatók jelentkezhetnek a kollégiumba, hogy épül fel a munka, stb.
1: Igen. De az Eötvös kollégium az ELTE, az Eötvös Loránd Tudományegyetem része. Ennek megfelelően kizárólag ELTE-s hallgatókat hívhatunk meg és vehetünk föl. Miután valaki egyetemi polgárrá válik, tehát az ELTE polgára lesz, akkor adhatja be jelentkezését az Eötvös kollégiumba. És arra törekszünk, hogy a lehetőleg több ugye, tanárképes, és most már nem is tanárszakokkal működő kar polgárait is meghívjuk. Tehát nem egyszerűen egy bölcsész kollégium ez az Eötvös kollégium, ahogy sokak fejében még talán rögzült, hanem jelen van a bölcsészettudományi kar mellett a természettudományi kar, az informatika kar, a társadalomtudományi kar, legújabban pedig a gazdaságtudományi kar is. A cél az, hogy ne kizárólag egy szakhoz kötődő hallgatók legyenek tagok, tehát ha úgy tetszik, sarkítva fogalmazva, ne szakbarbárokat neveljünk, hanem a különböző szakokhoz tartozó hallgatók egymást is inspirálják. 18 szakmai műhelyünk van, 5 karhoz kötődően, e 18 szakmai műhely már a szakokhoz igazodik inkább. Van úgy, hogy több szakot is integrál, tehát van biológia, kémia, matematika, fizika, műhelyünk van, amelyik egy egész karhoz kötődik, ha úgy tetszik, igazodik, a társadalomtudományi műhely például, és vannak ilyen régi veretes szakjaink, mint a klasszika filológia, a francia, és még sorolhatnám. Tehát ez a struktúra, ez voltak éppen egy öröklött képlet a történelmi kollégiumtól, ha akkor nem is nevezték műhelynek ezeket az alakulatokat, hanem szakok voltak és szakvezetők. És ezek a szakvezetők irányították a melléjük rendelt felvett diákokat, ha egy hasonlattal élhetünk, akkor talán az angol elitképzés kollégioknak a tutoriális foglalkozásai lennének azok, amiket megfeleltethetnénk leginkább ennek a képzési vagy támogatási formának.
0: Most pedig a Márton Áron szakkollégiumhoz fordulok, hogy mutatná be a intézet működését a hallgatóinknak.
3: A Márton Áron szakkollégiummal kapcsolatban mindenek előtt a nevet kell tisztázni, itt ugyanis kicsi összetett a helyzet, időnként még magam is belezavarodok, hogy mi az a Márton Áron szakkollégium. Ugye egyfelől van az, amit említett a bevezetőjében, a 90-es évek végén létrejött szakkollégium nevet viselő intézmény, ami voltak éppen inkább kollégium volt, mint szakkollégium. Voltak ugyan órák időnként, esetenként, de messze nem abban a szervezett formában, amit ma a szakkollégiumok működéséről gondolunk. És vannak ugye Márton Áron szakkollégium vidéken is. Tehát van Pécset, Debrecenben és Szegeden is egy-egy Márton Áron szakkollégium. Többféle Márton Áron ösztöndíj rendszer is működik, és erre jövünk rá mi valójában az ELTE Márton Áron szakkollégium, amit 2017-ben Mezei Barna, az ELTE prorektora kezdeményezésére alapítottunk meg, azzal a szándékkal, hogy a külhoni hallgatókat próbáljuk valahogy segíteni. Ugye tehetséggondozásról van szó természetesen a mi esetünkben is, de nálunk kizárólag külhoni magyar hallgatók nyernek felvételt, szám szerint 100-an. És több szempontból is különleges az összetételünk, működésünk. Egyrészt azért, mert rendkívül színes a tagság intézményi háttere. Mi ugyanis, amikor megalakultunk, hogy egyeztettünk egyrészt a fenntartóval, az aktuális minisztériummal, valamint a külhoni magyar tannyelvű képzést folytató intézményekkel is, hogy kialakítsunk valamiféle együttműködést, hogy ne az legyen, hogy mi lehallásszuk az ő hallgatóikat, vagy elcsábítjuk őket, hanem profitáljunk mi is, ők is ebből az intézményből, és így azt a modellt építettük végül ki, hogy bárki jelentkezhet hozzánk, BA, BSC, MA, MSC képzésben, osztatlan képzésben, intézménytől függetlenül. Ugye a tudományterületet kell csak megfigyelni, ez pedig 10 tudományterületet takar. Itt ugye az alapításkor a kollégák feltérképezték, hogy melyek azok a nagy tudományterületek, ahova elsősorban a külhoni magyar hallgatók jelentkezni szoktak. Hát gyakorlatilag mindegyiket tartalmazza ez, és az a 10 nagy műhely, ilyenekre gondoljanak, hogy bölcsészettudományi műhely, természettudományi, informatikai, gazdaságtudományi, tehát tényleg nagy disziplinákról van szó, tehát ide jelentkezhetnek, pályázhatnak a hallgatók. És akkor megkérdezhetnék, hogy akkor mitől ELTE ez a szakkollégium, hogyha így mindenféle intézmény jelen van? Hát attól ELTE, hogy azt a tutori hálót, a hallgatókkal foglalkozó oktatók túlnyomó többségét az egyetemünk adja. Tehát a műhelyvezetőink azok kivétel nélkül ELTE-sek, a kabinetvezetők azok szintén nagy többségben ELTE-sek, és az alkalmi tutorok is, előadók, szemináriumvezetők javarészt szintén az egyetemről kerülnek ki.
0: Most pedig a pozsonyi szakkollégiumhoz fordulok, milyen alapokra épül az intézmény?
4: Egy picit távolabbról indítanék, ugyanis a szlovákiai jogrendszer az nem ismeri a szakkollégiumnak a fogalmát. Például szlovák részről hasonló indítatású intézmények vannak, de hogy azok nem kifejezetten szakkollégiumok, és mi a magyarországi szakkollégium mintájára indultunk el 2016-ban, akkor még a Rajk László szakkollégiumból inspirálódtunk, és annak a működését vettük át, és most a pozsonyi magyar szakkollégium pedig három pillére épít, a közösség, a képzés és a kapcsolatok, és az lenne a célunk, hogy a jövendőbeli szlovákiai magyar fiatal vezetőket neveljük ki tulajdonképpen. És ugye ennek már csak a létszámból is kiindulva, úgyhogy 30 kollégistánk van, műhelyeket kevésbé tudunk működtetni, sokkal inkább a egyéni mentoring, a egyéni összeköttetés és a kapcsolatrendszer kiépítése az, ami tud működni. A kurzusokat tekintve BA szinten 3 éves képzésünk van, hogy jelentkezhet 1., 2., 3. évét végző hallgató, és magánképzés az első fél évben az a retorikára, logikára épít, nyári szemeszterben a vitakultúra, ami egy oxfordi vitával zárul, és aztán még ezt folytatjuk más kurzusokkal. Van a szlovákiai magyarság történelmére és a reáliára építő kurzusunk, ugyanúgy a végzési feltételeinkre építő kurzusaink is, mint a projektmenedzsment, akadémiai írás. A diákjainktól azt várjuk el, hogy ugyanúgy, mint a magyarországi szakkollégiumokban és általában, hogy a tudományos diákköri konferencián megmérettessék magukat, szakmájukban elmélyedjenek, és tulajdonképpen tudjanak valamit letenni az asztalra szakmai szinten is, tehát hogy ezt később aztán tudják kamatoztatni. 2 éve történt egy kisebb változás, tudatos változás ezt illetően, hogy nem csak a TDK-t, de önkéntes projektmunkát is szeretnénk szorgalmazni a szakkollégiumba, és ennek hatására hoztuk létre azt a lehetőséget a diákok számára, hogy ilyen projektmunkákat végezzenek, ami a szlovákiai magyar társadalomnak is visszaad, vagy a környezetüknek is visszaad, olyan problémákra reagálnak, amiket észrevesznek a környezetükbe, és ezt egy projektmunka keretében, ami több hónapig tart, több szlovákiai magyar életére pozitív hatást gyakorol, ezt végzik. És természetesen mindemellett még ott van a közösség is, tehát, hogy ahogy előzőekben is elhangzott, mi sem szakkollégium vagyunk, hogy nem egyetlen szakhoz kötődünk, hanem interdisziplináris jellegűek vagyunk, több szakhallgató is megfordulnak a szakkollégiumban, akár a orvostan hallgatók, akár színészhallgatók, jogászok, tanárok, és még sorolhatnám sokáig.
0: Azt hiszem, nem egy elvetemült állítás azt mondani, hogy egy szakkollégiumi munkaveleit a műhelyek látják el. Itt lehet a leginkább teret adni a diákoknak a fejlődésre. Hogy zajlik egy ilyen kurzus, valóban plusz teherez, ahogy az ellenérvek felhozzák, vagy úgymond gyümölcsöző tevékenység? Itt most MSZ-hez fordulnék.
6: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyszerre két szakkollégiumnak is műhelyvezetője vagyok, tehát egyfelől az Eötvös József kollégiumban az Aurélien Sauvageau francia műhelyt vezetem, illetve a Márton Áron szakkollégiumban a bölcsészettudományi műhelynek is a vezetője vagyok, és hát a két szakkollégium, ahogy már itt az előbb hallottuk, azért a eltérő jellegű, és ebből a sajátosságból adódik az is, hogy természetesen a műhely munka is teljesen más. Tehát az Eötvös kollégiumban ugye egy folyamatos kapcsolattartás van a diákokkal, itt minden fél évben vannak kötelezően meghirdetett órák, tehát egyfelől itt tulajdonképpen egy kiegészítő képzés zajlik, és a francia műhely még annyiban speciális, hogy mi a Párizsi École Normale Supérieure tehetséggondozó intézményből minden évben fogadhatunk francia lektort is, aki szintén tart órákat a hallgatóinknak, tehát egyfelől vannak ezek a kurzusok, illetve igyekszünk a hallgatókat abban segíteni, hogy önállóan kutatásukat kezdjenek el. Egyébként konferenciákon is részt vehetnek, illetve a hallgatóink már, most már azt hiszem negyedik éve saját konferenciasorozatot is szerveznek. A Márton Áron szakkollégiumban viszont a hallgatókkal ugye hát csak ritkábban tudunk találkozni, hiszen ők a legtöbben azért az anyaországban maradnak, és ott végzik a tanulmányaikat, egyetem, illetve doktori tanulmányaikat. Ilyenkor évente nagyjából két alkalommal tudunk szervezni műhelytalálkozót, ahol a műhelyünk tagjai bemutatják a saját kutatásaikat, kutatási eredményeiket, illetve hát idén nagyon nagy öröm volt, hogy még egy plusz alkalmat is tudtunk szervezni, ugyanis pár hete Hertelendi falván voltunk, és ott egy műhelyi konferenciát szerveztünk, több szervezetnek a közreműködésével, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy ritkábban találkozunk, azért azt mindenképpen kiemelném, hogy emberileg azt gondolom, hogy nagyon szoros a kötődés, minden ilyen alkalom tényleg nagy élmény nekem is, és szerintem a hallgatóinknak is.
0: Ugye Benjamin már felhozta, hogy a pozsonyi szakkollégiumban kicsit más a helyzet a műhelyi munkákkal és a kurzusokkal. Most Marci felé fordulnék, akit akár a saját projektmunkájáról is beszélhetne.
5: A pozsonyi megye szakkollégiumban, ahogy ez korábban elhangzott, a műhely munkának egy alternatív értelmezését láthatjuk, ugyanis mindenféle szakokról vannak diákjaink, és nem tudjuk őket külön műhelyekbe csoportosítani az alacsony létszámra való tekintettel sem, tehát egy közös képzést viszünk véghez, minden diák ugyanazokat a kurzusokat abszolválja, ezeket Benji az előbb felsorolta. A projektmunkákhoz és az akadémiai íráshoz kapcsolódóan a harmadik év végéig követelmény, hogy a diákjaink elvégezzék vagy a projektmunkájukat, vagy az akadémiai íráshoz kapcsolódó tudományos diákköri konferencián benyújtott munkájukat. A tudományos diákköri konferencia nagyban követi az magyarországi OTDK mintáját, az itteni felvidéki tudományos diákköri konferencián keresztül, a projektmunkák pedig közhasznú tevékenységek. Az én saját projektvédésem idén az úgynevezett Cultural Compass projektből volt, ami egy Európai Uniós támogatást nyert projekt volt, és a civil szervezetek hálózatosítását tűzte ki céljául. Ami viszont egy belső tagolódás a szakkollégiumunkban, az a munkacsoportoknak a léte. Három munkacsoportot működtetünk, ahol a közösségi, a propagációs felvételi, illetve a médiakommunikációs feladatokat végzik el a diákjaink önmaguknak. Munkacsoportvezetőt választanak maguk közül, és ennek megfelelően végzik a tevékenységet egy évig. A médiakommunikációs munkacsoportunk az a marketinget tűzte ki feladatául, tehát minden olyan kommunikáció, ami az intézményről kikerül a Facebook vagy az Instagram oldalunkra, az az ő kezüknek a munkája. A propagáció és felvételiért felelős munkacsoportunk évközben középiskolákat jár azzal a misszióval, hogy középiskolásoknak meséljenek a szakkollégiumoknak a fontosságáról, vagy a szakkollégium lehetőségéről. A közösségi munkacsoportunk pedig évközben különféle programokat és előadásokat szervez. Lehet szó szakmailag elismert előadókról, lehet szó szlovákiai magyar példaképekről, illetve lehet szó olyan eseményekről, amik például karácsonykor egy közös megajándékozós est, vagy egy filmklub, vagy valami, ami megerősíti a közösséget az intézményen belül.
0: A zene után folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Szakkollégiumi Mozgalomról, Horváth Lászlóval, Mészáros Tamással, Egedi Kovács Emesével, Jablonszky Benyáminnal és Kontra Martin Róberttel.

0: Most pedig arra térnénk ki, hogy miért éri meg szakkolisnak lenni, mi szól mellette és mi ellene.
1: Ha megengedi, szerkesztőasszony, hogy visszakanyarodjak még az előző gondolathoz, hogy pontosan nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy vannak ellenérvek, amelyek ugye hát az ellen szólnak, hogy érdemes-e szakkollégistának lenni, mert hogy túl nagy terhet kapnak a szakkollégisták. Én ilyen ellenérvől nem tudok. Azért nem, mert meggyőződésem, tapasztalatból beszélek, hogyha valaki azért jön az egyetemre, márpedig egy szakkollégista azért jön, hogy a tudását gyarapítsa, akkor a lehető legjobb helyre kerül, ha szakkollégistává válik. Ugye azért mondom, hogy tapasztalatból beszélek, mert voltaképpen én az ELTE-n, a görög tanszéken vagyok főállásban, 30 éve tanítok, és ott gyűjtöm ezeket a benyomásokat. A kollégium vezetése az egy úgynevezett többletfeladat. Az más kérdés, hogy időm nagy részét a kollégiumba töltöm, de oda akarok kiukadni, hogy azt látom, és azt hiszem, hogy ez minden szakra jellemző, nem csak a görög szakra, hogy a legkülönfélébb háttérrel, tudásra gondolok, érkeznek a diákok. Tehát rendkívül heterogén a csoport. Van, akinek vannak latin előismeretei, van, akinek egyáltalán nincs, és az, akinek van, és haladni szeretne, és tanulni szeretne, az bizony ott néha, hát, hogy úgy mondjam, lassabban tud előre lépni, mint azt szeretné. Tehát ha az ilyen diák, aki céltudatosan és megalapozott érdeklődéssel, és ez is nagyon fontos, hogy érdeklődjön a szakja iránt, így jön az egyetemre, annak a legjobb helye az ötvös kollégiumban, és általában egy szakkollégiumban van, mert ahogy imént a tanárnő is említette, egy nagyon fontos szó, a kiegészítő jellege a kurzusainknak. Tehát vannak az alapkurzusok, az egyetemi kurrikulumhoz tartozó különböző tárgyak, amit az egyetem biztosít, de ez a kiegészítés, ami lendületet adhat és igazi töbletet, és amit vár a hallgató, az a szakkollégiumban van.
2: Itt igazgató úr már nagyjából elmondta, amit magam is mondtam volna. Ugye most csak az intézményi specifikumokkal szeretném kiegészíteni, hogy miért éri meg szakkollégistának lenni. Hát ezt ironikusan mondhatnám, hogy a Mártonáron kollégiumban már csak azért is megéri, mert mi ösztöndíjat is adunk. Ugye egy kormányzati támogatásnak köszönhetően mi havi 50 000 forint ösztöndíjjal 10 hónapon keresztül tudjuk segíteni, támogatni a szakkollégistákat, de persze ez csak a puszta anyagi háttér, ez nem lenne elég. Ami miatt duplán megéri szakkollégistának lenni nálunk, az a kapcsolatrendszer, a hálózat kiépítése, modern szóval élve. Ugye gondoljanak bele, hogy teszem azt, jön egy kolozsvári diák a Bábesbújai Tudományi Egyetemről, valamelyik képzésről, mondjuk informatikáról. Ő nyilván egy hozott tapasztalattal rendelkezik, tudja, hogy az ő egyetemén hogy mennek az órák, milyen az elvárás, mit szoktak csinálni, mi a specifikum, de ha eljön hozzánk, akkor kinyílik egy kicsit a világ. Akkor meglátja azt is, hogy mit csinálnak más országokban, mit csinálnak Magyarországon az ELTE, mit csinálnak a Marosvásárhelyi Szapiencián, vagy bárhol máshol a Kárpát-medencében, ahol hát hasonló diákok tanulnak, mint ő. És megismerkedhetnek egymással, ebből nagyon, nagyon komoly kapcsolatok szoktak szövődni, megint csak félig tréfásan mondhatom, hogy vajon melyik intézmény tudja azt elérni, hogy egy vajdasági gyógyszerész hallgató és egy kárpátaljai fizikus fiú összeházasodjon. Na, nekünk ez sikerült, és sorolhatnám még a hasonló példákat.
3: Én reflektálnék az elején elhangzott közösségképzés kapcsolatok mottóra, vagy inkább értékekre, amit a szakkollégium Molinóján is sokszor olvashatunk, hogy egyrészt az, hogy közösségben fejlődhet az ember, és mivel interdisziplináris, ezért találkozik más szakokkal is, tehát hogy nem csak az van, hogy a saját kis buborékján belül mélyíti a tudását, hanem az, hogy meghallgatja a másiknak a nézőpontját, az, hogy ő mit tanul, ő hogyan tudja inspirálni őt, tehát hogy találkoznak ezek a szakmai dolgok. Ezen felül ugye esténként nem maradhat el a szórakozás sem, tehát hogy egyrészt közösséget is építünk, hogy ezek a kapcsolatok épüljenek. Szakmai kapcsolatok szintén úgy épülnek. Mondok most egy ilyen tapasztalatot, ami elmúlt fél évben volt, ugyanis most került megrendezésre a 37. OTDK, és több diákunk is megfigyelőként, illetve versenyzőként is részt vett, és a megfigyelők mondták, hogy mennyire jó tapasztalat volt az, hogy mehettünk, mint szakkolisok együtt, megfigyelhettük, tehát nagyon jó volt az látni, hogy szakmailag is mélyülhetünk, ugyanúgy részt vesznek tanulmányutakon, ugyanúgy szorgalmazzuk azt, hogy konferenciákon részt vegyenek. Úgy szoktam mondani mindig, hogy a szakkollégium picit olyan, mint ami az egyetem, mintha kimaradna, hogy a tömegképzésből, mintha kimaradna, hogy a szakkollégium erre próbál ráépíteni, hogy ami a egyetemből kimaradhat, de a 21. században a munkaerőpiacon és az életben szükséges mind készségek, mind dolgok, amik szükségesek, hogy azt próbálja megadni.
0: Én még itt az UTDK-s felvetésre reflektálnék. Ugye a Tudományos Diákkari Konferencián való részvétel és a sikeres szereplés az igazából itt a jelenlévő kollégiumoknál mind előfordul és gyakori. Mennyiben tartozik ez hozzá a szakkollégiumi élményhez?
1: Tulajdonképpen, ha megengedik, megint a történelmi példához visszatérek, az ötvös kollégiumot azért alapították, mert tanárhiány volt akkoriban Magyarországon, hiányzottak a minőségi tanárok szerte a középiskolákból. És ezt a célt villámgyorsan, szinte fél évtized alatt túlteljesítette az ötvös kollégium, mert nem csak kiváló tanárokat képzett, hanem kiváló kutatókat is. Tehát valahogy egy ilyen önálló folyamat indult meg, és itt az OTDK lesz majd, ahova szeretnék kiukadni, kezdetektől, hogy a jó képzés, a jó kiegészítő képzés az nem egyszerűen kiváló tanárokat nevel, hanem az ötvösi szellemiségnek megfelelően, ugye akkor jó a tanár, ha a saját kutatásaiból tanít, és maga is kutatva halad előre, ez az ötvösi gondolat, és ezt adja át a hallgatóinak. Most tehát ebből indulva kezdetektől alakult az, hogy az ötvös kollégisták hajlanak arra, hogy a műhely vezetőket, kiváló tanáraikat követve maguk is tevékenyen kutassanak. És ezt támogatnunk kell, a műhelyeink vezetői így is tesznek, van, amelyik műhely kötelezővé is teszi egyébként, hogy TDK-znia kell a műhelytagoknak, és azt is szeretném ezt hozzátenni, hogy jó, lehet, hogy vannak ilyen írásba foglalt szabályok is, de ez valahogy mégis olyan természetes módon alakul ki. Tehát amikor az elsős kollégista ott ül, és ugye egy kicsit ilyet szemmel látja, hogy itt ezen történelmi falak között vajon mi vár rá, akkor mindig próbálom őket megnyugtatni, hogy ne azt gondolják, még nem is tudják, hogy mi az a kutatás, és holnap után ott találják magukat a műhely szobába, és valamit kutatni kell, hanem erre rávezetik őket, bevezetik a tanulmányokba, és ez egy szépen alakuló folyamat, amelyben ők örömüket fogják lelni. És én ezt tapasztalom, ezt látom, egymást is inspirálják, és ez egy természetes kifutása az ember munkájának, ha azt be akarja mutatni, márpedig a szeretnénk országvilág előtt bemutatni, vagy legalábbis beszélni róla. És hát ennek ad kiváló kereteket a TDK mozgalom és az OTDK.
4: Igen, én is egy picit megfordítanám a dolgot, tehát tulajdonképpen az OTDK nem a cél, nem erre kell törekedni, hanem valóban én is a hallgatóknak mindig azt szoktam mondani, hogy kutatás, hogy ez olyan komolyan hangzik, de tulajdonképpen csak arról van szó, hogy van egy téma, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és abba beleásom magam, és minél többet szeretnék arról megtudni, és utána egyre több mindent összegyűjtök, egyre több mindenre rájövök, és utána jól lesik arról mondjuk beszélni, beszámolni a többieknek is, és tulajdonképpen ebben próbálunk nekik segíteni, hogy találjanak egy olyan témát, ami őket igazán érdekli, és amivel szeretnének tényleg hosszabb ideig foglalkozni, hiszen azért azt is tudni kell, hogy valóban azért a kutató munkához elmélyülés kell, ahhoz idő kell, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok örömet lehet benne lelni, és egyébként ugyanígy a Márton Áron szakkollégium tagjaival is, hát én nagyon nagy örömmel hallgatom, amikor látom, hogy milyen lelkesen foglalkoznak egy-egy kutatási témával, milyen nagy örömmel beszélnek az eredményeikről, illetve hát nagyon boldog voltam idén is, amikor többen jelezték, hogy akár első, második helyet értek el az OTDK-n olyan témákkal, amiről már mondjuk akár több beszámoló kapcsán mi is hallottunk, hozzászóltunk, próbáltunk nekik tanácsokat adni, tehát én azt gondolom, hogy én is igazgatóhoz csatlakoznék, hogy ez már tényleg valaminek a vége, az OTDK, amikor ennek kézzelfogható eredménye van, de valóban a legfontosabb az, hogy abban segítsük őket, hogy a kutatásban örömüket leljék.
2: A Márton Áron szakkollégiumban, mint ahogy a szakkollégiumok döntő többségében vannak természetesen tanulmányi kötelezettségek, tehát elvárások, hogy mik azok, amiket a hallgatóktól kérünk, számon kérünk, ellenőrizünk. De szerencsénkre elmondhatjuk azt, hogy ezeket a szabályzatokat sosem kell a hallgatókra rányitnunk, mert maguktól csinálják. Tehát az OTDK is egy ilyen elem, hogy nem kötelezünk OTDK részvételre senkit, természetesen segítjük, hogyha ez a szándék, és ugye most is például ebben a tanévben, most a 37. OTDK-n 6 első helyezést is sikerült elérni a hallgatóknak, ráadásul a nagy tudományterületeken, a bölcsész, természettudós, informatikus, gazdasági, társadalomtudó, tehát minden nagy tudományterületen van egy aranyérmünk. De nem azért, mert belehajtjuk őket, hanem azért, mert érzik, tudják, hogy ez az ő érdekük. Ugyanilyen dolog a publikációs tevékenység, ugye megint csak szerencsére ma már az egyetemi hallgatóknak egyre több fórumuk van erre, saját kiadványokat is készíthetnek, saját konferenciákat rendezhetnek, ugye régebben ez nem biztos, hogy így volt. Nálunk is van 2 közlemény fórum is, az egyik az évkönyvünk, az Annálész című évkönyv, minden naptári év zárultával jelenik meg, és tartalmazza az adott szakmai tevékenységünket, és kiegészítjük ezt hallgatók dolgozataival, 8-10 dolgozattal. És a másik kiadvány pedig az Ötvös Kollégiummal közös Ingenia Hungarica kiadványsorozat, ahol megint csak a konferencia előadásokat gyűjtünk csokorba mindenféle tudományterületről, tehát akiben van kellő motiváció, elszántság, és tényleg szorgalmasan végzi azt, amit tulajdonképpen szeret végezni, akkor sikerre tudjuk vinni.
5: Kihangsúlyoznám azt a gondolatot, ami már az előttem szólóktól is elhangzott, hogy a szakkollégium diákjai milyen módon vannak számon kérve, vagy milyen módon kötelezzük őket dolgokra. Alapvető elvárás, illetve alapvető alapelv a Pozsony Mőrdő szakkollégiumban is, hogy semmi olyat ne követeljünk a diákoktól, amihez nem adjuk meg hozzá a szükséges kereteket, illetve a szükséges készségeket. Így működik ez a tudományos konferenciával kapcsolatban is, ugye ott egy fél éves íráskészségkurzus előzi meg azt, hogy részt vegyenek ezen a konferencián, de ugyanígy segítséget nyújtunk például mentorok kereséséhez az adott munkákhoz, vagy a védést is megelőzi egy fél éves projektmenedzsment kurzus. A nyelv is egy ilyen követelmény, amit egy nyelvkurzus tud megelőzni, amennyiben ezt a hallgatók proaktívan jelzik, hogy szeretnének nyelveket tanulni, erre is van egy lehetőség a kollégiumban. Ezt követően merünk tőlük nyelvvizsgát követelni aztán.
0: A műhely munkáról, a publikációs tevékenység lehetőségéről, a TDK-ról beszéltünk. Az érdekelne még, hogy vannak-e olyan hagyományos események a kollégiumok életében, amelyeket ki lehetne emelni, hogy egy kicsit szélesebb képet alkossunk róla.
1: Fiatalabb kollégáim, ha fogalmazhatok így a latin szó eredeti értelmében, hiszen ugyanabban az intézményi keretben ugyanazon célokért dolgozunk és tanulunk és oktatunk, már megfogalmazták, hogy nagyon fontos tényezője minden szakkollégium életének a közösség, a közösség építése. Ez egy nagyon régi múltra visszatekintő jelenség, megint csak a történelmi időkkel kezdem. Ott a régi kollégiumban minden évben volt egy nagy kabaré előadás a kollégium igazgatójának a névnapjához igazítva. Erről gyönyörű plakátok is maradtak, nem akármilyen nevek szerepelnek ezeken a plakátokon, elég talán, ha most csak egyet emelek ki, Kodály Zoltán a SZID című előadásban, ő fütyörészte, illetve biztosította a zenei kísérletet, de ez a réges régmúlt. Fontosabb azt hiszem, hogy mi történik

0: És még sorolhatnám hosszasan, bibliakör működik nálunk. Úgyhogy ez a kínálat is nagyon bőséges, és annak is nagyon örülök, hogy ahogy igazgató úr az imént említette, a kényszer ezekből is hiányzik. Tehát, hogy aki szeretne jobban részt venni ezekben az eseményekben, azt megteheti, aki kevésbé, azt kevésbé. Én úgy érzem, hogy egy egészséges, jól működő közösségről beszélhetünk nálunk.
1: Esetünkben kicsit nehezebb ilyen intenzív közösségi életet számba vennem, hiszen intézményi széttagoltság miatt a fizikai lehetősége ritkábban adódik meg a találkozásnak, de ennek ellenére talán a kirándulásokat tudnám kiemelni, több ilyenre is sor került már, részben az ötös kollégium a közösen. Ugye, ilyenkor gondoljanak bele, hogy egy erdélyi hallgató életében először átmegy Vajdaságba, és megnézi, hogy mi van Szabadkán. Vagy most ugye, legutóbb egy kárpátaljai hallgató meglátogatta Kolozsvárt, először lehetett ott. Tehát ez az egyik, a közös kirándulások, nyilván ennek megvan a közösségépítő jellege. A másik meg például ide sorolhatom a jövő héten kezdődő nyári egyetemet is. Tudnélik, igaz ugyan, hogy ez egy szakmai programmal bíró nyári egyetem, ami azt jelenti, hogy a délelőtti, kora délutáni órákban tényleg érdemi szakmai munka folyik. Na de mi van utána? Utána a hallgatóink ugye együtt laknak a kollégiumban, közös programokat szerveznek, vacsorákat főzőcskéznek, ide mennek, oda mennek, kirándulnak, most Siófokra mennek, tehát megtalálják a maguk kedvére valót, és ennek megfelelően barátkoznak, építkeznek.
2: A szakmai oldaláról szeretném most megfogni, és tömegben adom majd a szót Marcinak, a diákjelnökünknek, hogy a diák részéről számoljon be. Ugye nálunk a közösségi eseményekhez hozzátartozik az is, hogy előadásokat szervezünk, és olyan előadásokat, amik diákindítatásúak, tehát hogy egyrészt mi is javasolunk témákat, ugyanúgy a diákság is javasol témákat, és ebből állítjuk össze aztán a palettát, és minden ilyen kis esemény, beszélgetés, panel beszélgetés is tulajdonképpen közösségi esemény, ami aztán a hivatalos rész lezárólag utána még folytatódik egy kötetlen beszélgetésbe. Ugyanúgy közösségi esemény az is, most már visszatérően minden évben, hogy a diákoknak a végzési feltételek teljesítése és tulajdonképpen az esettanulmányoknak a bemutatása, a többiek eljönnek, meghallgatják őket. Itt is van egy közösségi vonal, és most, hogyha visszaemlékszek, hogy mi történt júniusban, volt egy nagyon kis kellemes évzáró, nem is ünnepségünk, de ilyen kis koncertünk, beszélgetésünk az udvaron, de ugyanúgy készülünk más közösségi eseményekkel, és inkább akkor a Marci mondja el ezt a részét.
3: Vannak olyan közösségi eseményeink, amik a szakkollégiumon belül valósulnak meg, amint azt már említettem, karácsonykor szokott lenni egy ajándékozós estünk, Halloweenkor szokott lenni egy beöltözős jelmezversennyel egy bekötött esténk, de vannak olyan programjaink is, amik a szakkollégium épületén kívül valósulnak meg. Ilyenekre példa az évkezdő táborunk, ami minden évben a gombaszögi nyári tábor helyszínén valósul meg. Ide a felvételt nyert szakkollégistákat hívjuk a jelenleg szakkollégistákkal együtt. Lehetőségük van 3-4 napon keresztül ismerkedni vezetett képzések által szorosabbra fűzni a kapcsolatukat. Emellett részt veszünk minden évben a gombaszögi nyári tábor szervezőségében, tehát a programokat viszünk a gombaszögi nyári táborba, részben a diákhálózat mólóján, részben pedig a Tótkarősátorban, ez idén sem lesz másképp.
4: Ebben a felállásban egy kicsit abszurd lehet a felvetés, hogy tudnak-e egymásról a szakkollégiumok, hiszen itt hárman ülünk együtt. Viszont engem az érdekelne, hogy mennyiben egyéni és mennyiben közösségi küldetés a szakkollégiumi mozgalom. Mit gondolnak erről a kérdésről?
0: Ha megengedik, ismét az ötös kollégiumra terelem a szót. Többször megfogalmaztuk már, és le is írtuk, hogy nem valamiféle választott hivatása az ötvös kollégiumnak, hogy a Kárpát-medencében a magyar tehetséggondozó intézményeket megkeresse, támogatását felajánlja, és szándékosan fogalmazok így, hiszen a szakkollégium, ahogy itt a pozsonyi kollégák is megfogalmazták, egyenlőre Magyarországon ismertebb inkább. Nos, tehát ez nem valamiféle új keletű választott gondolat, hanem ez egy az alapítástól fogva egy küldetése az ötvös kollégiumnak. Mégpedig az, hogy a Kárpát-medence szerte a magyar tehetséget támogassa. A történelmi csapásokat jól ismerjük, ezektől függetlenül és határokon is áttívelve próbáljuk fenntartani ezt a célkitűzést. Közel 20 olyan egyezményünk van, keretegyezményünk, amelyet különböző magyar tehetséggondozó intézményekkel, beleértve Honi szakkolégium,

0: államokkal is kötöttünk. Talán az egyik legszorosabbat megemlítem, ez a szegedi ötvös kollégiummal áll fönn, ugye több mint 10 évvel minden esetre az ötvös kollégium mintájára alapítatott ez a szegedi ötvös kollégium, ötvös Lorenca kollégium. Olyan szoros a kapcsolat, hogy közös rendezvényeket, konferenciákat tartunk, diákjaink kezdeményezik ezt évről évre, a közös konferenciának beszédes a címe, az a neve, hogy E5-vözet, tehát vagy ötvös a négyzeten, tehát ilyenekkel szoktak, és ez, ahogy igazgató úr is mondta, természetesen ennek van egy fontos szakmai vetülete, de amint véget érnek a rendezvények, előadások, szekciók, ülésszakok, utána nagyon jól érzik egymást társaságában a szakkollégisták, és egymást inspirálva lendületet adnak a folytatáshoz kölcsönösen.
1: Magunk is számos együttműködési megállapodást kötöttünk külhoni magyar intézményekkel, sőt, doktori szövetségekkel, diák szövetségekkel is. Ugye, hogy egy példát mondjak, mégis Felvidéken vagyunk, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel van egy megállapodásunk, miszerint minden tanévben fölvesszük egy hallgatójukat valamelyik műhelybe, hát jellemzően bölcsész műhelybe jönnek ők. Ugye Bárci Zsófia egyetemvezető asszonyal, akkori ez egy egyetemvezető asszonyal megállapodtunk erről, és ezt tartjuk is. Tehát az együttműködés ilyen formális szinten is megjelenik, de az informális az talán még fontosabb, illetve számos olyan fórum van, ösztöndíjbizottsági ülések, különböző kerekasztalok, fórum megbeszélések, ahol alkalmunk van ténylegesen egyeztetni a külhoni egyetemvezetőkkel, és akkor meghallgatjuk, hogy ők hogy látják az egyes kérdéseket, mit szeretnének másképp, és igyekszünk ezeknek az elvárásoknak megfelelni, úgy, hogy ők ebben minket segítenek.
2: Évek óta megrendezésre kerül a PSZÜT, vagyis a pozsonyi szakkollégiumok találkozója, amire határon túli szakkollégiumokat, illetve a magyarországi szakkollégiumokat hívunk meg, jelesképpen a diákjaikat, és Pozsony bemutatásától egészen a közös találkozásig és ismerkedésig egy 3 napos programsorozatot hozunk össze, amelynek ezen az éven egy koncert is a része volt, tehát mi így kapcsolódunk a határon túli szakkollégiumokkal.
3: És még talán egy dolgot hadd említsek meg, hogy azért van ennek egy nemzetközi dimenziója is. Már az elején említettem ugye a párizsi École Normale Supérieure-t, amelynek mintájára lett annak idején alapítva az ötvös kollégium. Ez tulajdonképpen maga is egy ilyen úgymond szakkollégiumi hálózat. Európa szerte több intézményük van, tehát Párizsban, Lyonban, Olaszországban több helyen, és mi ezekkel az intézményekkel is szoros kapcsolatban vagyunk. Tehát például a párizsi UNS-szel olyan jó a kapcsolat, hogy tulajdonképpen minden fél évben küldhetünk hallgatót, aki a szemesztert ott Párizsban töltheti el, és ott folytathatja tanulmányait, illetve ugyanígy a lyoni intézménnyel is most már egy szoros kapcsolat alakult ki, tehát azt hiszem, hogy ez is egy óriási lehetőség a szakkollégistáknak, és egyébként még azt hadd mondjam el, hogy a nyelvtanulási lehetőségnek köszönhetően ez nem csak a francia szakos hallgatók számára elérhető, hanem bármely szakkollégista, aki például franciául tanul, ami nyelvtanulási programunknak köszönhetően élhet ezzel a lehetőséggel.
4: A szakkollégiumi mozgalom még a 19. század végén indult útjának, azóta fokozatosan alapulnak új és új intézmények. Miért sikeresek, mi a szakkollégiumi lét előnye és hátránya? Szakkollégiumi kerekasztalunkon ezekről beszélgettem vendégeimmel, Horváth Lászlóval, a Budapesti Ötvös József Kollégium igazgatójával, Mészáros Tamással, az ELTE Mártonáron Szakkollégium szakmai igazgatójával, Egedi Kovács Emesével, az Ötvös József Kollégium francia műhelyének vezetőjével, Jablonszky Benyáminnal, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tanulmányi vezetőjével, és Kontra Martin Róberttel, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium diákelnökével, akiknek köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.

Kedves hallgatóink, ezzel a Jó Szóval Oktasd mai adásának végéhez érkeztünk, amelynek középpontjában a Magyar Szakkollégiumi Mozgalom állt. Munkatársaim voltak Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő. Kasik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok a viszonthallásra.

Dugába dőlt Gianni Infantino terve is már az is kérdésessé vált, újra választják-e a FIFA élére. Kele János futballszakíróval beszélgetünk a kialakult helyzetről, valamint arról is, miért nélkülözhetetlen a független sportúság írása futballvilágában. 10. alkalommal rendez művésztelepet Doborgazon az In Situ alkotócsoport. A tábor helyszínéről élőben jelentkezik Gyenes Gábor, grafikus és illusztrátor, a rendezvény főszervezője. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk is. Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, kalandos utazásairól, valamint többek között Abbázia, Fiume, Triest és New York varázslatos látnivalóiról mesél. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovák rendőröket ajánlottak fel a spanyol határ védelmére. Megállapodás készülhet a Hormuzi szoros megnyitásáról. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Szlovák rendőröket és technikai segítséget ajánlott fel Spanyolországnak Matúš Šutaj Estok belügyminiszter a Ceuta térségében kialakult migrációs helyzet miatt. A miniszter szerint vagy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, vagy visszatérhetnek a belső határellenőrzések, a hosszú sorok és a várakozás. Az uniós belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciát tartottak az észak-afrikai spanyol exklávé helyzetéről. A spanyol hatóságok szerint a múlt héten mintegy 72 ezer migráns érkezett Marokkóból Ceutába, közülük körülbelül 70 ezeren már visszatértek. Šutaj Estok szerint a helyzet megmutatta, hogy a világos szabályokra és hatékony határvédelemre van szükség. Magyarország hétfőn Európa egyik legforróbb országa volt. A legmagasabb hőmérsékletek 36 és 40 Celsius fok között alakultak. A Hungaromet meteorológiai szolgálat szerint a napi középhőmérséklet több térségben elérte a 27-30 fokot. A hőség kedden tovább erősödött, több helyen már akár 41 fokos maximumokra is számítani lehetett. A meteorológiai szolgálat az ország szinte teljes területére a legmagasabb fokú hőségriasztást adta ki. Európa déli részén közben továbbra is súlyos problémát okoznak az erdőtüzek. A Visztula alacsony vízállása miatt csökkentette két lengyelországi erőmű teljesítményét az Enea energetikai vállalat. A Kozienice és a Polaniec erőművek hűtéséhez szükséges vízmennyiség, a tartós hőség és a csapadékhiány miatt jelentősen visszaesett. A vállalat szerint az intézkedések csak átmenetiek és az energiaellátás biztonsága nincs veszélyben. A lengyel villamos energiahálózat működtetője ugyanakkor kapacitási mechanizmust aktivál, miután az energiatermelési tartalékok a biztonsági szint alá csökkentek. A kormány szerint az ország villamos energia rendszere stabil maradt. A kabinet hangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztése és az energiaforrások sokszínűsége növeli a rendszer ellenálló képességét. Az Egyesült Államok és Irán kötött akár már szerdára megszülethet egy megállapodás a hormuzi szoros hajóforgalmának újraindításáról, jelentette ki Scott Bessen, amerikai pénzügyminiszter. Elmondása szerint Washington tárgyalásokat folytat Teheránnal, és van esély arra, hogy normalizálják a helyzetet a világ egyik legfontosabb energiaútvonalán. A miniszter szerint a megállapodás szabad hajózást biztosítana a szorosban, amely kulcsfontosságú a kőolaj, földgáz és műtrágya világpiaci szállításában. A hír hatására az amerikai kőolajára több mint 3%-kal csökkent, hordonként 78 dollár alá esett. Libanonban megemlékeztek a beiruti kikötőben történt hatalmas robbanás 6. évfordulójáról. Az áldozatok családjai a kikötőben gyűltek össze, és továbbra is igazságot, valamint felelősségre vonást követelnek. A 2020. augusztus 4-i katasztrófában 220 ember vesztette életét, több mint 6500-an megsérültek. A robbanást az okozta, hogy több ezer tonna ammónium nitrátot tároltak évekig egy raktárban megfelelő biztonsági intézkedések nélkül. A vizsgálat mintegy 70 politikust, katonai és biztonsági vezetőt, valamint állami tisztviselőt érint. A hatóságok szerint hamarosan vádemelés következhet, amely megnyithatja az utat a bírósági eljárás előtt.
0: Időjárás.
1: Holnap tovább folytatódik a rendkívüli hőség, helyenként füllett idő is várható. A hőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jászkovi soron két személy autó ütközött össze, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták. Egy másik baleset történt a keleti D1-es autópályán, Lemesáni után Kassa irányában. A 421-es kilométernél egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: A múlt hétvégén rendkívüli migrációs hullám érte Ceutát, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávét, amikor alig 48 óra alatt közel 60 ezeren jutottak át a térségbe Marokkóból. A spanyol kormány tájékoztatása szerint a helyzetet azóta sikerült stabilizálni, az érkezők többsége pedig néhány órán belül elhagyta a várost. A válság legintenzívebb szakasza tehát lezárult, a történtek politikai és diplomáciai következményeinek rendezése azonban eltart majd egy darabig. A vonalban Kovács András migrációkutató, a Menedék Egyesület igazgatója. Nem ez az első alkalom, hogy Ceuta egy migrációs válság középpontjába került, hiszen a Spanyolországhoz tartozó exklávé alig néhány évvel ezelőtt is hasonló problémákkal szembesült, így feltehetően nem árt, hogyha a térség viszonyainak elemzésével kezdünk. Melyek tehát azok a sajátosságok, amik miatt Ceuta újra és újra migrációs gócponttá válik, illetve mekkora szerepe van mindebben a spanyol-marokkói viszonynak?
3: Hát leginkább a hely földrajzi elhelyezkedése az, ami itt nagy jelentőséggel bír. Ugye két ilyen spanyol enklávé vagy exklávé a Marokkó területén, az egyik Ceuta, egy másik egy Meija nevű hely, és mindkettőnek az a jelentősége, hogy jogilag formálisan az Európai Unióhoz, Spanyolországhoz tartoznak, ugyanakkor az afrikai kontinensen helyezkednek el, és az Európába irányuló migrációs útvonalaknak ez egy nagyon fontos állomásai. Ez viszont nem egy új fejlemény, évtizedek óta ez a helyzet, és évtizedek óta így a szakmai berkekben legalábbis ez egy ismert körülmény, hogy ez a két város, ez nagyon jelentős migrációs nyomásnak van kitéve, és hát erre be is rendezkedett a szakma, tehát itt nagyrészt nagyon komoly határrendszerek működnek, ez volt talán az Európai Unióban az első hely, ahol fizikai határkerítések is épültek évtizedekkel korábban, és hát a másik, ami szintén nagyon fontos egy ilyen határellenőrzés esetén, hogy az esetek többségében nagyon jó az együttműködés Marokkó és Spanyolország között a tekintetben, hogy a migrációs folyamat kontrollálják, kordában tartsák. És akkor itt válik jelentőssé az, ami most is történt, meg ami 2021-ben is történt, hogy esetenként, és ezt általában le is lehet követni, diplomáciai feszültségek, konkrét konfliktusok hatására ez az együttműködés ez meglazul, vagy egyenesen ellenségessé, ellenérdekelté válik, és ezekben az esetekben bizony látszik az, hogy nagyon hirtelen, nagyon meg tud nőni a migrációs nyomás. 21-ben volt egy hasonló helyzet, akkor hát most idéző ebben mondom, csak egy ilyen 8-10 ezer emberről beszélünk, aki néhány nap alatt bejutott, és akkor ez nagyon világos volt Marokkónak. Egy politikai üzenete volt a nyugat-szaharai térségre vonatkozó spanyol politikát kritizálták, és küldtek jelzést Spanyolországnak ezzel. Tehát ez egy nagyon erős példája annak, hogy a migráció hogyan tud diplomáciai eszközzé, hanem egyenesen politikai nyomásgyakorlássá, vagy hát már vannak, akik ezt úgy mondják, hogy szinte ilyen úgynevezett hibrid hadviselésé válni országok között.
2: Ezek szerint jogosak azok a felvetések, amik arra mutatnak rá, hogy Marokkó feltehetően tudatosan lazította a határellenőrzéseken, vagy legalábbis a marokkói hatóságok szerepet játszhattak a történtek kieleződésében?
3: Nehéz ezt ebben a pillanatban még elmondani. Valószínűleg ki fog ez derülni néhány héten, néhány hónapon belül, hogy egész pontosan mi történt. Ez a mostani helyzet, ez egy picit összetettebb jelenségnek látszik, tehát itt, és hát egyébként ez is nagyon jellemző a migrációra, hogy nagyon ritkán sikerül ezt ilyen leegyszerűsítően egy konkrét okkal megmagyarázni. Itt egyfelől megint vannak diplomáciai feszültségek Marokkó és Spanyolország között, egy részben szintén Nyugat-Szaharát illetően, itt most az algériai csolatok, azoknak az erősödése, javulása az, ami Marokkónak kevésbé tetszik. De van egy másik körülmény is, erre a spanyol kormány, meg a spanyol hatóságok hivatkoznak, és valószínűleg ez is nagy szerepet játszik, hogy egy spanyol legfelsőbb bírósági ítélet hatására vélték úgy részben az érintett migránsok, részben az őket segítő embercsempészek, hogy itt most egy ilyen rendkívüli lehetőség nyílik arra, hogy könnyen lehessen bejutni Spanyolországba, illetve az Európai Unióba. Ez egy bonyolult technikai döntés. és igazából arról szól, hogy a tengeren érkezőknek a visszafordítása, kiutasítása az mostantól, lett a júniustól nem annyira egyszerű, mint korábban volt, de részben azért ez még mindig egyszerű, részben pedig pont erre az esetre nem vonatkozott, de ilyet is láttunk egyébként már, meg lehet látni világszerte, hogy elképesztő ereje van annak, hogy egy-egy hír, adott esetben egy téves információ hogyan fut végig azokon az embereken, akik ebben érintettek, és nagyon hirtelen napok alatt tudnak a számok nagyon jelentősen felfutni. Ugye ezt láttuk már a 2015-ös migrációs és menekültügyi válságnál, látjuk ezt a Törökországból, pont a Covid idején Európába induló esetén, ami ugye egy rövidebb epizód volt, és nyilván ilyenkor, hogyha az érintett országoknak a hatóságai ezt még így vagy ösztönzik, vagy legalábbis szemet hunynak fölött, akkor pillanatokon belül ki tud alakulni egy ilyen helyzet.
2: Ebben a bonyolult viszonyrendszerben tehát egyáltalán nem egyszerű azonosítani, hogy mi állhat a történtek hátterében, illetve hogy kit terhel a felelősség a kialakult helyzetért. Ugyanakkor, ahogy arra már némiképp utalt, Madrid és az Európai Unió az elmúlt években igen nagy összegeket fordított a marokkói biztonsági erők támogatására, éppen azzal a céllal, hogy megakadályozzák, vagy legalábbis minimalizálják az illegális határátlépések számát. Ez az együttműködés pedig az esetek többségében, vagy legalábbis akkor, amikor Madrid és Rabat viszonya stabil, eléggé működőképes volt. Vissza lehet még térni ehhez az állapothoz, vagy azért nem lesz olyan egyszerű rendezni ezt a kialakult helyzetet?
3: Valószínűleg egyszerű lesz, soha nem egyszerű, de azért én azt feltételezem, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is sikerülni fog a helyzetet rendezni, sőt, hát ugye ami a rövid távú helyzetet illeti, ez már most rendeződött, bár azért szerintem ezt is nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy azért ez egy elképesztő emberi tragédia volt, tehát itt emberek tízezrei rettenetes állapotba kerültek, és hát közel 60 ember pedig meghalt ez alatt a két nap alatt ebben a felfordulásban. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket általában sikerül rendezni, ami ugyanakkor látszik, és ez részben Spanyolországra is vonatkozik, részben gyakorlatilag az egész Európai Unióra, meg az Európai Uniós külső határokra, hogy itt egy nagyon-nagyon kényes, egy nagyon érzékeny helyzet alakul ki a migráció kezelését illetően, ami legalább annyi kiszolgáltatottsággal jár, mint amennyi előnnyel. Tehát itt az történik, hogy az európai külső határok mentén, meg a migrációs útvonalak mentén fekvő országokkal próbál az Európai Unió akár unió mint egésze, akár egyes tagállamok egyességeket kötni arra vonatkozóan, hogy a migráció kezeléséből vállaljanak részt. Ez ugye leginkább a migráció visszatartását, ellenőrzését szolgálja. És hát ez egyszerre tűnik nagyon hatékony megoldásnak, de közben viszont az látszik, és évről évre előkerülnek ilyen helyzetek, hogy nagyon kiszolgáltatottá teszi az európai migrációs rendszer, hiszen semmiféle befolyása nincs arra, hogy ha egy-egy ország úgy dönt, hogy ez most mégsem tartja be ezeket az alkukat, vagy ne hogy Isten egyenesen politikai engedmények kicsikarására, zsarolásra használja, akkor nagyon-nagyon komoly felfordulást tud okozni. Ugye itt megint Törökországot hoznám erre nagyon jó példának, gyakorlatilag a 2015 óta ez egy időzített bomba, amin ülünk a tekintetben, hogy Törökország meddig kezeli az uniós elvárásoknak megfelelően az Európába irányuló migrációs folyamatokat. De nagyon hasonló a helyzet Csáddal, nagyon hasonló a helyzet Nigerrel, és ugye miről már beszéltünk részben, Líbia is ilyen, ami ugye különösen problémás, hiszen itt gyakorlatilag ilyen kvázi állami entitásokkal igyekszik az Európai Unió egyességet kötni, nagyon sokszor nagyon komoly emberi jogsértések árán is. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon bizonytalan helyzet, amiben vagyunk.
2: Az ilyen egyességeket pedig nem csak az unión kívülről, hanem mondhatni belülről is komoly bírálatok érik, és valami ilyesmi történt most is, tekintve, hogy a történtek ismét kiélezték az Európai Unió egyes tagállamai között eleve meglévő törésvonalakat, már ami a migrációt érinti, hiszen a külső határok védelme miatt egy ilyen elég hangosra sikerült párbeszéd alakult ki néhány állam között. De mit árult el egyébként ez a válság az Európai Unió külső határainak védelméről szóló stratégiájáról, illetve annak állapotáról? Át kellene értékelni ezeket az eddigi terveket?
3: Hát én nagyon bízom benne, hogy minimum önvizsgálatra szorítja az érintetteket, bár tényleg ennek a 22 tagállami nyilatkozatnak a gyorsaságát, vehemenciáját, hangvételét illetően azért, hogy mondjam, nincs sok remény arra, hogy itt egy józan politika kerekedik felül. Nagyon aggasztó ez, ami történik. Elég kétségbe esettek a tagállami reakciók. Itt megint ugye egy nagyon komplex politikai helyzet van, tehát a legtöbb tagállamban erősödő, előretörő, vagy adott esetben akár kormányon is lévő szélső jobboldali politikai érdekeknek a rövid távú, hát vagy kiszolgálásáról, vagy pedig arról az egyébként tényleg adatoltan, bizonyítottan hamis politikai stratégiáról, hogy a szélső jobboldali retorikát átvéve, némileg tompítva lehet valamilyen módon lavírozni a választói akarat megnyerését illetően. Amit ebben tényleg egészen tragikus az az, hogy gyakorlatilag ezekben a hónapokban került tető alá, illetve hát az elmúlt néhány hónapban indult be már élesen annak a menekültügyi és migrációs paktumnak, ami valójában ugye nem egy darab egyesség, hanem egy nagyon átfogó reform, tehát ennek a reformnak a megvalósítása, ami egyébként az ilyen helyzetek kezelésére is elsősorban a tagállamok közötti szolidaritásra hívja fel a figyelmet. Spanyolország amúgy is eleve annak a négy tagállamnak az egyike, akik ebből a szolidaritásból a migrációs helyzetre való tekintettel kellene, hogy részesüljenek, és amit most látunk az az, hogy a tagállamok első reakciója az az, hogy a schengeni belső ellenőrzés, határellenőrzésnek a visszaállítását követelik, illetve Spanyolországot kárhoztatják, ami megint egy teljesen más politikai vita, szintén évtizedes politikai vita, hogy a jogszerűtlenül papírok nélkül tartózkodók esetén milyen politikát kövessen egy tagállam. Itt azért éles határ van két, egyik sem tökéletes, és egyik sem kárhoztatandó, ugye, vagy amit mondjuk Spanyolország is, egyébként Portugália is, korábban Olaszország is gyakoroltan, néha Görögország, az úgynevezett regularizációs politikát, tehát hogy akik hosszú ideje bizonyítottan, integráltan tartózkodnak egy-egy országban, akkor az ő státuszukat rendezik. Erre ugye az ezt ellenzők azt mondják, hogy ez viszont bevonza és még inkább erősíti majd a jogszerűtlen, illegális határátlépéseket, illetve a másik politika, ami azt mondja, hogy minden eszközzel megpróbál megszabadulni a tagállamok területein jogszerűtlenül tartózkodóktól, aminek viszont ugye látjuk a statisztikai adatait, hogy ez nagyon kevéssé sikerül, és ez az egyik például a körülmény, ami nagyon nagy társadalmi elégedetlenséget szül, és ami politikai válságokat is szül, de minden esetben most megint ez a két érdek feszült egybe, és szinte ilyen ürügyként használva ezt az epizódot nekiugrottak Spanyolországnak a tagállamok többsége.
2: Ahogy arra némiképp ön is utalt, ez a válság egy igen érzékeny időszakban robbant ki, hiszen az Európai Unió egyes országaiban még nem csengett le teljesen a közelmúltban életbe lépett migrációs paktumot övező politikai hangulatkeltés, illetve annak hatása, és az ellenérzésekre építő kritikusok éppen ezt a mostani esetet próbálják az érvelésük igazolására használni, de elképzelhető, hogy ez a vita pont azért sikerült ennyire érzelemközpontúra vagy vehemensre, mert ezek az indulatok még mindig dolgoznak az egyes tagállamokban, és nem sikerült egyelőre a konstruktivitás medrébe terelni a jelenleg folyó diskurzust.
3: Hát valószínűleg ez a helyzet, illetve az a helyzet, hogy itt megint egy ilyen nagyon összetett részben technikai, szakmai kérdés kerül elő a migráció szabályozására vonatkozóan, kezelésére vonatkozóan, a krízisek megoldására vonatkozóan, illetve mindennek a társadalmi észlelésére vonatkozóan, amiből aztán közvetlenül politika, pártpolitika, meg hatalompolitika következik. Tehát itt most már nagyon hosszú ideje az Európai Unióban, az egyes tagállamokban is a migráció, annak a kezelése, az erre adott politikai, társadalmi válaszok, azok így a központi kérdése a pártpolitikának, tehát hogy ki mit ígér, ki milyen elvekkel, ki milyen hozzáállással lép fel, az nagyon komolyan választói akaratban tud megnyilvánulni. És hát azért ez egy nagyon, tényleg nagyon jó példa. Hát 48 óra alatt egyrészt felfutott egy tényleg döbbenetes, tehát hogy így a látványt illetően, az emberi hatást illetően, tehát ez egy 80 ezeres város, ahol egyszer csak megjelenik 60 ezer ember tényleg két nap alatt, vagy egy nap alatt, és senki nem tudja, mi történjen, és a hadsereg felvonul, és a rendőrség felvonul, és farkas szemet néznek egymással, és aztán is itt jön a történet folytatása, hogy ezek az emberek látják, hogy innen nincs út tovább. Ugye ez az egész schengeni sztori is, tehát ez nem Schengen, tehát Ceuta nem a schengeni térség része, semmi köze az egészhez, amire aztán reagáltak a tagállamok, és és gyakorlatilag ez a helyzet megoldódik. Tehát a spanyol kormány mindenféle szolidaritás, segítség, paktum nélkül egymaga nyilván a marokkóiakkal nagyon gyorsan kialakítva az együttműködést, de megoldja ezt a helyzetet. Tehát azt is lehet mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez volt egy pillanatnyi krízis, amit megoldott egy tagállami kormány, és valóban, ahogy ön is utal erre, ehhez képest ez most elszabadította az indulatokat, és újra a felszínre jöttek azok a nagyon mély konfliktusok és feszültségek, amik az uniós szintű migrációkezelést terhelik. Tehát egy kicsit, mint egy ilyen állatorvosi ló, úgy lehet erre a helyzetre nézni. És hát még ugye most jön a java, hiszen a következő napokban konkrétan ezügyben fognak az európai kormányok tárgyalni, és legalábbis remélhetőleg valamilyen konstruktívabb álláspontot kialakítani.
2: Az egyik ilyen egyeztetésre pedig már ma sor kerül, de ezek szerint bízik abban, hogy jöhet konstruktív állapot, illetve adott esetben ilyen felfokozott körülmények között, ekkora törésvonalakkal mennyire lesz nehéz bármilyen konstruktív, vagy legalábbis mindenki számára valamilyen módon elfogadható megoldást eszközölnie Brüsszelnek?
3: Hát ebben nyilván bízni lehet, meg én azt mondom, hogy bízni kell is, hiszen ez ugye megint az európai együttműködésnek a próbája. És hogy itt tényleg nagyon nagy a tét, tehát ahogy ezt láttuk most is, folyamatosan újra meg újra a schengeni határok visszaállítása, tehát az uniós belső határok visszaállítása, és az unión belüli szabad mozgásnak a nagyon jelentős korlátozása az, ami válaszként fel tud merülni. És ez ugye megint csak látszólag egy technikai kérdés, de valójában az Európai Uniónak, mint egy gazdasági, mint egy politikai térségnek a működését, a versenyképességét, a fejlődési lehetőségeit szinte leginkább befolyásoló körülmény ez. Tehát, hogyha ez sérül, akkor az Unió, ugye, ami amúgy is elég komoly gazdasági, meg politikai problémákkal küzdik globálisan, akkor az Uniónak a globális pozíciója az még inkább meggyengül, még inkább sérül, és valójában itt ennek az elkerülése az érdek, és hát én abban bízom, csak bízni lehet ebbe, hogy felelős tagállami vezetők belátják azt, hogy idáig ezt a dolgot nem lehet feszíteni, és hogy annak ellenére, hogy nagyon nagyok a viták, meg értem azt is, hogy a politikai pártoknak egyensúlyozni kell a pragmatizmus, illetve a választói érzelmek és érdekek kiszolgálása között, de hogy itt azért tényleg a józan belátás és a szakmai szempontok fognak győzedelmeskedni, ami viszont mindenképpen az együttműködés, sőt az együttműködés további erősítés célozzák és szolgálják, és nem pedig az újabb törésvonalak és konfliktusok kialakítását.
2: Ideális esetben tehát az olyan drasztikus forgatókönyvek megvalósulását, mint a schengeni térségen belüli korlátozások vagy határellenőrzések visszaállítását remélhetőleg sikerül majd elkerülni az egyeztetés sorozat lévén, de juthatnak ennél komolyabb előrelépésre is a tagállami vezetők, illetve a tagállamok képviselői, vagy ez még a jövő zenéje és nehéz jósolni ebben a kérdésben?
3: Hát ez mindenképpen a jövő zenéje, szerintem önmagában elég előrelépés lenne az, hogyha az idén tavasztól hatályba lépett és megvalósítani kezdett, illetve nem feltétlenül csak új jogszabályok, de mindesetre jogszabálymódosításokat, amit így paktum néven ismerünk, ezeket elkezdenék alkalmazni tagállam szerte, unió szerte, és inkább arra kezdenénk el koncentrálni, hogy itt esetleg milyen finom hangolásokra van szükség, milyen kiigazításokra van szükség, tehát hogy itt most igazából valójában nem előrelépésekre van szükség, hanem sokkal inkább arra van szükség, hogy ne menjünk vissza a kiinduló mezőre, tényleg egy ilyen közel 10 éves jogalkotási, tárgyalási, diplomáciai egyeztetési folyamatot követően. Tehát itt inkább ennek ez a tétje, hogy ne gyakorlatilag egy halva született migrációs reformmal álljunk szemben.
2: Ebből adódóan a következő napokban és a hetekben feltehetően ismét sokat hallunk majd a migrációs paktumról, illetve annak lehetséges reformjáról.
3: Vélhetően ez lesz a helyzet, igen.
2: Az Európai Unió tagállamait vezető politikusok többsége összehangolt fellépést és gyors reakciót sürget a szerutai menekültválság kirobbanása után. Arról, hogy Brüsszelnek milyen lépéseket kellene tennie a helyzet stabilizálása érdekében, Kovács András migrációkutatót, a Menedékegyesület igazgatóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: tartós kánikula és az extrém csapadékhiány következtében történelmi mélypontra csökkent a Duna vízszintje, amely miatt a régió több országa, köztük Magyarország is az energiaválság küszöbére sodródott. A kialakult helyzet ugyanis közvetlen hatással van az olyan ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú létesítményekre, mint amilyen a paksi atomerőmű is, amely működését a rekordalacsony vízszint miatt részlegesen már le kellett állítani, így mostanra csak az utolsó termelőblokk üzemel. A vonalban Pázmándi Tamás atomfizikus, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársa és a Magyar Nukleáris Társaság tagja. Bár napok óta arról szólnak a hírek, hogy 44 év után először küszöbön a paksi atomerőmű teljes leállítása, az utolsó turbinát máig még úgy is sikerült üzemben tartani, hogy a Duna vízszintje paksnál a korábban jelzett lekapcsolási szint alá csökkent. De minek köszönhető, hogy még ilyen körülmények között is sikerült némiképp elodázni a teljes leállást?
4: Hadd kezdjem rögtön két jó hírrel. Az egyik, amit ön is említett, hogy még mindig sikerült üzemben tartani a paksi atomerőműnek az egyik blokkját. Az is 50%-os teljesítményen üzemel, de egyenlőre úgy tűnik, hogy ez fenntartható. A másik, talán ennél is sokkal jobb hír, különösen itt a következő napokra a lehetőségeinket illetően, hogy mind Pakson, mind Budapesten azt lehet látni, hogy ugyan nagyon minimális mértékben, de elindult a Duna vízszintjének az emelkedése, tehát a vízügyi szakértők azt mondják, hogy talán túl vagyunk a minimumon, és a következő napokban egy lassú-lassú emelkedésnek lehetünk majd tanulni.
2: Pozitív hírek tehát bőven vannak, viszont a paksi mérnökök is hozzátették a magukét ahhoz, hogy ilyen kedvező fejleményekről beszélhessünk, tekintve, hogy azért rettentő nagy részük volt abban, hogy még nem kellett megejteni a leállást, de egészen konkrétan mit varázsoltak, hogy a hallgatók nyelvén érthető legyen az, ami Pakson történt?
4: Így van, azt kell tudni, hogy tényleg egy példátlan összefogásnak vagyunk tanúi mind az országban, mind egyes részein, így a paksi atomerőműben és a velük együtt dolgozó vízügyi és egyéb szakemberek tekintetében. Azt kell tudni, hogy, és ez talán a legfontosabb, hogy semmilyen biztonsági kockázat nincs sem most, sem nem volt az elmúlt hetekben, és nem is lesz akkor sem, hogyha végül mégis arra kerül sor, hogy le kell állítani az utolsó blokkot is, és aztán a vízszintítás is egy jól begyakorolt és megfelelő előírásokkal körülvett eljárásrendet akar. De az, hogy sikerült még ezt az egy blokkot üzemben tartani, az annak köszönhető, hogy egyrészt leállították a többi blokkot, ezáltal a szükséges víz mennyiségem ki kell venni a Dunából leágasztatott hidegvíz csatornából az alacsonyabb. Másrészt olyan műszaki megoldásokat próbáltak itt az elmúlt napokban, elmúlt másfél-két hétben vikezni, amik segítették azt, hogy ugyanakkor a Duna vízállásnál és vízhozamnál kisebb legyen a víznek az ellenállása, amit le kell győzni ahhoz, hogy az erőműnek a műszaki technológiai be tudjon kerülni, ezáltal a kisebb az ellenállás, akkor kisebb az a vízszint, ami szükséges mindenképpen ahhoz, hogy ez működőképes tudjon lenni. Tehát olyan apró műszaki megoldások tömkelegét végezték el, amik mind ahhoz járultak hozzá, hogy minél alacsonyabb vízszint esetén is még működőképes tudjon lenni az erőműnek legalább ez az egy blokja. Ugye azt kell tudni, hogy itt a víz mennyiségével igazából nincsen probléma, még mindig több mint 700 köbméter érkezik a Dunán keresztül másodpercenként. Ennek a paksi atomerőmű csúcs üzemi kapacitása során is kb. 100 köbméter vizet vesz ki másodpercenként, most ennek kb. Az egy tizedét. Tehát nem a víz mennyisége a kérdés, hanem a vízszint, ahonnan ezek a szivattyúk még ki tudják szívni a vizet. Ezek előre telepített és nem egy könnyen mozdítható szivattyúk, és mivel nagyon alacsony maga a vízhozam is, illetve az elmúlt években, évtizedekben elég jelentősen csökkent a meder szintjének, tehát a víz aljának is a szintje, ezért most ugyanannyi víz is alacsonyabb partról nézett vízmagasságot tud okozni. Tehát amit most mindenképpen el kell kerülni, hogy ezek a szivattyúk, ezek szárazra kerüljenek, tehát ne legyen elég víz, amit szívni tudnak.
2: És elkerülhető lehet az, hogy erre sor kerüljön? Tehát jelen állás szerint mi a legvalószínűbb forgatókönyv a következő napokban, hogyha nehezen, de még mindig fenntartható lesz ez az állapot, ami jelenleg eleve fennáll, vagy sort kell majd keríteni a leállásra, mert nem lesz más megoldás?
4: Nagyon nehéz erre megalapodott választ mondani, a reményeimet tudom elmondani, hogy abban bízunk, hogy igen. egyrészt pozitív és bizakodásra ad okot az, hogy látjuk, hogy tényleg a Duna vízszintje elérte a minimumát és lassan emelkedik. Ez tényleg Pakson 1-2 cm jelent a mai éjszakához képest, úgyhogy egészen minimális emelkedésről van szó. Másrészt az előrejelzések szerint nem itt Magyarországon, hanem elsősorban a Duna vízgyűjtött területén a hét második felére, hét vége felé némi csapadékot mondanak, ami néhány nap alatt el fog jutni ide is a Dunán keresztül hozzánk. Tehát valóban igaz az, hogyha ezt a következő 3-4 napot sikerül így kiúzni, akkor valószínűleg egy kevésbé megterhelt rendszerrel nézünk szembe. Azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon kifeszített a rendszer, minden a maximálisan elérhető kritikus állapotban van, úgyhogy ha nem jön közbe semmi, akkor talán van esély, hogy ez sikerül nagyobb probléma nélkül megúszni. De azt is látni kell, hogy nagyon meleg van, ami egyrészt az üzemi gépeknek a működését, teljesítményét is befolyásolja, másrészt nagyon magas az energiafogyasztás, és erre rakódik rá az is, hogy az elmúlt évekhez képest igen jelentős vízhiányra néz szembe az ország. Úgyhogy sok szempontból nagyon nehéz a helyzet, bizakodóak vagyunk. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt néhány napnak az összefogása, a műszaki megoldásai, azok mind oda vezettek, hogy most még egyáltalán tudunk arról beszélni, hogy van esély arra, hogy Pakson nem kerül sor minden négy blokknak a teljes leállítására.
2: Ha netán mégis a legrosszabb forgatókönyvek valósulnának meg, akkor a szlovák miniszterelnök Robert Fico jelezte, hogy Pozsony kész segítőkezet nyújtani Budapestnek, de egy ilyen esetben, hogyha tényleg a vészforgatókönyvek lépnek életbe, akkor mire lehet elég Szlovákia felajánlása?
4: Ugye nem ismeri itt a pontos részleteket, de azt gondolom, hogy ez elsősorban egy nagyon kedves és nagyon pozitív politikai gesztus, aminek a jelentőségét semmiképpen nem szabad elhanyagolni. De ugye maga az árampiac az egy tőzsdei termék, ezt a piac megfelelően szabályozza, tehát amíg a piacon van elérhető mennyiségű villamos energia, addig az ilyen politikai üzenetek nélkül is ez megvásárolható. Természetesen a piac ez beárazza, tehát arra kell számolni, hogy most, amikor ekkora hiány van, akár villamos energiából, de hát ez hasonló minden más termékhez, akkor annak lényegesen magasabb az ára. Úgyhogy nem lebecsülve ennek a politikai kijelentésnek a súlyát, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, ez magát a gyakorlati megoldást nem befolyásolja érdemben. De itt is érdemes arra kitérni, hogy mennyire fontos az összefogás, és mennyire fontos az, hogy felkészüljünk arra, hogy a következő években, évtizedekben a klímaváltozás következtében egyre több olyan helyzetbe fog kerülni Magyarország is, de várhatóan sajnálatos módon Szlovákia is, ami csak úgy lesz megoldható, hogyha elvetjük a korábbi már jól megszokott módszereket, ezeken túllépünk, és sokkal nagyobb összefogással, együttműködéssel, ott az adott probléma leküzdésére nagyon sokat megtéve próbálunk közösen beavatkozni.
2: Egészen pontosan hogyan kellene újra gondolni ezeket a vész megoldásokat így a klímaváltozás korában, tekintve, hogy például Magyar Péter is megjegyezte, hogy korábban sem az erőmű tervezői, sem a menedzsment nem készített forgatókönyvet arra vonatkozóan, hogy mi lehet a megoldás egy a jelenlegihez is hasonló rekord alacsony vízállás esetében, mivel korábban sokan úgy gondolták, hogy erre nincs szükség, ezek az elméletek azonban megdőlni látszanak.
4: Egyrészt azt kell tudni, hogy a tudósok, most én ezt rendjánul fogalmazva, hosszú-hosszú évtizedek óta hívják fel a figyelmet arra, hogy a klímaváltozással foglalkozni kell, és az előbb-utóbb nagyon szélsőséges viszonyokat fog tud okozni. Úgyhogy egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy a tudományos körökben ezek jól ismertek. Az, hogy ez ennyire hirtelen fog bekövetkezni, az is nagyon jól ismert, és azt is évek, évtizedek óta mondjuk, hogy a klímaváltozás az nem egy szép lassú folyamat, hanem majd egyszer hirtelen lesz egy áttörés. Ennek vagyunk most itt a tanúi, közel fél méterrel alacsonyabb most a Duna vízszintje, mint eddig volt bármikor, ez 2018-ban volt, amikor eddig a legalacsonyabbat mértük, és akkor is lényegesen alacsonyabb volt, mint korábban a történelmi időben. Tehát arra kell, hogy felkészüljünk, hogy nagyon szélsőséges lesz az időjárás, nem átlagértékeket kell nézni, és nem azt kell nézni, hogy átlagosan például mennyi csapadék hullik le, hanem ennek a területi és az időbeli eloszlás az, ami nagyon szélsőséges tud lenni. Tehát ez ismert volt, tudtuk, hogy ez fog bekövetkezni, azt nem tudtuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Mindenki arra számított, hogy ez majd évekkel, akár évtizedek később fog bekövetkezni, de hogy ez be fog következni, és hogy ez alapvető változtatásokat igényel az egész társadalomtól, az teljesen egyértelmű volt. Az, hogy ez már az az esemény, ami megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, vagy sajnálatos módon ki kell várni, hogy még ennél is súlyosabbat, azt én most itt nem tudom megmondani, erről beszélünk majd 2-3 év múlva. De hogy mit lehet tenni? Egyrészt meg kell nézni azt, hogy rövid távon mit tudunk tenni, ezt a néhány napot ezt valahogy át kell viselni. Ez egyrészt Magyarországon tényleg mondhatom azt, hogy példátlan összefogással valósul meg. Nagyon jelentős az áramfogyasztásnak a visszafogása, elsősorban a délután 5 és este 10 óra közötti csúcsidőszakban. Másrészt nagyon jelentős az átütemezett fogyasztás, tehát azt lehet látni, és nagyon jól tudjuk, hogy napközben, amikor a napelemek tudnak termelni, és Magyarországon igen magas a beépített napelemeknek a kapacitása, akkor van elég villamos energia, azt lehet használni, viszont amikor a nap lemegy, és jellemzően ez egybeesik azzal az időponttal, amikor az emberek hazaérnek, és otthon a lakásukban a napi rutin feladatokat elkezdik végrehajtani, akkor nagyon-nagyon komoly hiány tud fellépni nagyon hirtelen.
2: A kulcs ahhoz, hogy sikerrel vegyük a klímaváltozás okozta kihívásokat, első lépésben az, hogy képesek legyünk átgondoltan fellépni, illetve változtatni a hozzáállásunkon.
4: Ez így van, és egy utolsó mondatot engedjen még meg, hogy itt a hosszabb távra is kitérjek. Nagyon komplex kérdésről van szó, a vízhasználattól kezdve a mezőgazdaság, vízmegtartás, villamosenergia termelés és az egész életvitelünknek a kérdése. Úgyhogy én itt most egy dologra hívnám fel tulajdonképpen a magunk figyelmét is, hogy nem lehet külön-külön kezelni ezeket a kérdéseket, nem lehet most hirtelen mindenre alkalmas megoldást mondani. Egy nagyon széles körű első körben tudományos egyeztetésre, összefogásra lenne szükség, amit aztán a társadalommal is meg kell vitatni, meg kell értetni, hogy az a rendszer, hogy folyamatosan mindig van víz és villamosenergia, ráadásul nagyon kedvező áron érhető el, ez elmúlt, más világ jön mostantól kezdve, és erre megfelelő módon fel kell tudjunk készülni.
2: Pázmándi Tamás atomfizikust, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Magyar Nukleáris Társaság tagját hallották. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen a viszonthallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Spanyolország déli része, Andalúzia, a flamenco, a fehérfalú városok és a perzselő hőség hazája. Ha beülünk egy helyi bárba, Sevilla, Granada vagy Córdoba utcáin, és rendelünk egy hűsítő sört vagy szangriát, sok helyen automatikusan egy kis tányér ételt, úgynevezett tapaszt tesznek elénk. Fontos tudni, hogy Granadában ez a falatka teljesen ingyen van, a ház ajándéka az ital mellé. Viszont a szomszédos Sevillában vagy a tengerparti zónákban már felszámolhatják az árát. Így ha nem vagyunk biztosak benne, nyugodtan kérdezzük meg a pincértől, hogy ez grátis? Egy másik fontos dolog a bikaviadalok, a korridák világa. Bár külföldiként sokak számára ez egy megosztó és vitatott hagyomány. Ha úgy döntünk, hogy megnézünk egyet, tartsuk tiszteletben a helyi közönség etikettjét. A bikaviadal nem futballmeccs. A viadal legdrámai pillanataiban a stadionban síri csend honol. A hangos kiabálás, fújolás vagy a nevetgélés óriási tiszteletlenségnek számít az arénában küzdőkkel szemben. Ha tisztelettel és nyitottsággal közelítünk szokásaikhoz, a helyiek is szívesebben avatnak be minket különleges, szenvedélyes világuk titkaiba.

0: pozsonyi hőségrekord született. Magyarország tegnap Európa egyik legmelegebb országa volt. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: Történelmi mélypontra csökkent a táppénzen lévők aránya Szlovákiában, ami már 144 millió eurós megtakarítást jelent az államnak. Jelentette be Erik Tomás Munka, szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető szerint a csökkenés a 2025. januárjától bevezetett szigorúbb szabályoknak is köszönhető. További részletek Kis Balástól.
2: Erik Tomás arról tájékoztatott, hogy az idei év első felében a tavalyi évhez képest havonta átlagosan 12 000-rel kevesebb táppénzes esetet regisztráltak, 2024-hez viszonyítva pedig a csökkenés havi 23 000 esetet jelent.
3: Sme mesačne klesli o 23 000 péniek.
2: A táppénzen lévők aránya történelmi mélypontra 3% alá esett, miközben 2024-ben még 3,7% volt. A munkaügyi miniszter szerint az idei év közepén 3,2 millió nappal kevesebb betegállományban töltött napot jegyeztek fel, az újonnan bejelentett táppénzes esetek száma pedig 64 000-rel mérséklődött. A tárcavezető hangsúlyozta, a változások nem csak a visszaélések visszaszorítását szolgálják, hanem az államháztartásra is kedvező hatással vannak.
3: Tá úspora na verejných financiách je 144 miliónov eur. Hovorím o porovnaní 24-26, teda obdobie po zavedení.
2: A 2024-es adatokhoz képest eddig 144 millió eurót takarított meg az állam, a tendencia folytatódása esetén pedig 2026 végéig akár 300 millió euró is lehet a megtakarítás. A miniszter szerint a rendszer hatékonyabb működéséhez szükség van az egészségügyi és szociális adatok egységes kezelésére is. A szociális biztosító vezérigazgatója Michal Tariska elmondta, a visszaélések kiszűrésében kulcsfontosságú a felülvizsgáló orvosok bekapcsolása az e-egészségügyi rendszerbe, valamint a szociális és egészségügyi adatok teljes összekapcsolása. Az igazgató hozzátette, céljuk, hogy az orvosok az e-egészségügyi rendszert használják egyetlen hiteles információforrásként, és a jövőben megszűnhessenek a papíralapú jelentések.
0: Az ellenzéki PS felhívta a figyelmet a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztériumban lévő aláíratlan támogatási szerződések nagy számára, amelyek a helyreállítási

0: terv kutatásfejlesztési pályázatának nyertes projektjeire vonatkoznak. Ján Hárgás, a PS parlamenti képviselője a mai sajtótájékoztatóján azt állította, a 74 sikeres projektből mindössze 46 szerződést írtak alá. A képviselő szerint korrupció gyanúja is felmerül. Ürge Tamás összefoglalója.
1: A szerződések aláírásának sorrendje nem felelt meg annak, hogy az egyes projektek hány pontot kaptak az értékelés során, állította Hárgás. Példaként az MSI Company-t említette, amely a második helyen végzett, 1,2 millió eurós támogatást kellett volna kapnia, de a mai napig nincs aláírt szerződése a központi szerződés nyilvántartásban. Ezzel szemben az utolsó támogatott helyen végzett cég már rendelkezik szerződéssel.
2: Firma, ktorá skončí druhá v poradí do dnešného dňa, nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá.
1: Hárgás szerint Samuel Migál, független beruházási miniszter, főként a rosszabb projekteket írja alá, amelyek alacsonyabb átlagpontszámot kaptak az értékelésben. Az aláírt projektek átlagos támogatási összege meghaladja a 630 ezer eurót, míg az aláíratlanoké átlagosan több mint 500 ezer euró. Összegezve tehát Migál a drágább és gyengébb minőségű projekteket írja alá, értékelte Hárgás. Piaci forrásokból olyan információk jutnak el hozzánk, hogy az aláírási folyamatot befolyásolja az, hogy az adott cégek hajlandók-e vagy sem, hogy úgy mondjam, osztozkodni a támogatásukon, mondta Hárgás. A PS ezért Hárgás szerint kiegészíti a büntető feljelentését azzal, hogy a PS szerint Migál megsérti a helyreállítási tervről szóló törvényt, és tetteivel kimerítheti a hivatali visszaélés bűncselekményének tényállását is, tette hozzá Ján Hárgás, PS-es képviselő.
0: Nem volt határozatképes a parlament szakbizottságának ülése, amely a Szlovák Posta helyzetével foglalkozott volna. Több kormánypárti képviselő és a posta vezetői sem jelentek meg. Az ellenzéki KDH bírálta a távolmaradást. A párt továbbra is bírálja a posta átszervezési tervét, amely szerint 2028-ra 400 saját postahivatal maradna, a többi szolgáltatást pedig önkormányzatok vagy franchise partnerek vennék át. A posta ugyanakkor azzal érvel, hogy a levélforgalom drasztikus visszaesése is az évek óta tartó veszteségek miatt elkerülhetetlenek a változások. Szlovák rendőröket és technikai segítséget ajánlott fel Spanyolországnak Matus Sutajestok belügyminiszter a Ceuta térségében kialakult migrációs helyzet miatt. A miniszter szerint vagy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, vagy visszatérhetnek a belső határellenőrzések, a hosszú sorok és a várakozás. Az uniós belügyminiszterek rendkívüli videokonferenciát tartottak az észak-afrikai spanyol exklávé helyzetéről. A spanyol hatóságok szerint a múlt héten mintegy 72 ezer migráns érkezett Marokkóból Ceutába, közülük körülbelül 70 ezeren már visszatértek. Sutajestok szerint a helyzet megmutatta, hogy világos szabályokra és hatékony határvédelemre van szükség. Új pozsonyi hőségrekord született. A Koliban délután 2 óra után 40,3 Celsius fokot mértek. Az adatot azonban még a Szlovák Hidrometeorológiai Intézetnek hivatalosan is meg kell erősítenie. 40 fok fölötti értékeket mértek több más mérőállomáson is. Dolne Plachtince térségében 40,6, Mohovcén 40,3, Királyfánál pedig 40,1 fokot mutattak a műszerek. A meteorológusok szerint a legmagasabb értékek még tovább emelkedhetnek a nap folyamán. A rendkívüli hőség miatt több szlovákiai vasútvonalon óránként legfeljebb 50 km per órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A korlátozás délelőtt 10 órától este 9-ig van érvényben, ezért jelentős késésekre kell számítani. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy induljanak el időben, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és kövessék az aktuális közlekedési információkat. Az ukrán biztonsági szolgálat közlése szerint az éveleje óta több mint 50 olyan merényletet hiúsítottak meg, amelyet az orosz titkos szolgálat online ismerkedésen keresztül próbált végrehajtani ukrán katonák ellen. A katonákat hamis női profilokkal csalták találkozóra, ahol a robbanószerkezet, méreg vagy fegyveres támadás várta volna őket. Az ukrán hatóságok több gyanúsítottat őrizetbe vettek. Litvánia szerint a NATO-nak határozottabban kellett volna reagálnia arra, hogy egy orosz rakéta lengyel területen csapódott be. Kestutis Budrys litván külügyminiszter úgy nyilatkozott, a szövetségnek növelnie kellett volna katonai jelenlétét a keleti határvidéken, és egyértelmű politikai üzenetet kellett volna küldenie Moszkvának. Mark Rutte NATO főtitkár elítélte az incidenst, és újabb felelőtlen orosz cselekedetnek nevezte a történteket. Az orosz H-101-es robotrepülőgép rakéta a múlt héten az Ukrajna elleni támadások során tévedt Lengyelország területére, ahol egy mezőn csapódott be, jelentős krátert hagyva maga után. Litvánia szerint az ilyen esetekre a jövőben erőteljesebb katonai válaszra is szükség lehet. A jelenlegi adatok szerint mintegy 72 000 migráns jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceuta területére a múlt hétvégén. Fernando Grande Marlaska spanyol belügyminiszter szerint közülük körülbelül 70 000 már visszatértek Marokkóba. Az Európai Unió belügyminiszterei szerint az eset nem jelenti a schengeni rendszer kudarcát. A spanyol kormány korábban még mintegy 50 000 érkezővel számolt, a későbbi adatok azonban ennél jóval magasabb számot mutattak. Az uniós országok továbbra is közös megoldásokat keresnek a migrációs nyomás kezelésére. Magyarország tegnap Európa egyik legforróbb országa volt. A legmagasabb hőmérsékletek 36 és 40 Celsius fok között alakultak. A Hungaromet meteorológiai szolgálat szerint a napi középhőmérséklet több térségben elérte a 27-30 fokot. A hőség kedden tovább erősödött, több helyen akár 41 fokos maximumokra is számítani lehetett. A meteorológiai szolgálat az ország szinte teljes területére a legmagasabb fokú hőségriasztást adta ki, ami péntekig is eltart. Európa déli részének közben továbbra is súlyos problémát okoznak az erdőtüzek. A Visztula alacsony vízállása miatt csökkentette két lengyelországi erőmű teljesítményét az Enea energetikai vállalat. A Kozienice és a Polianyiec erőművek hűtéséhez szükséges vízmennyiség a tartós hőség és a csapadékhiány miatt jelentősen visszaesett. A vállalat szerint az intézkedések csak átmenetiek, és az energiaellátás biztonsága nincs veszélyben. A lengyel villamos energiahálózat működtetője ugyanakkor kapacitási mechanizmust aktivált, miután az energiatermelési tartalékok a biztonsági szint alá csökkentek. Valeri Zaluzsny ukrán tábornok szerint Ukrajna valószínűleg soha nem lesz a NATO tagja. A korábbi ukrán vezérkari főnök, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete úgy véli, a katonai szövetség nincs megfelelően felkészülve a 21. század konfliktusaira. Zaluzsny szerint a NATO részben még mindig a II. Világháború utáni katonai gondolkodásra épít, miközben az ukrán hadsereg a jelenlegi háború miatt modern harci tapasztalatokat szerzett. Ugyanakkor elismerte, hogy Ukrajnának szüksége van a NATO országok fejlett technológiáira, különösen a légvédelem területén.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Betlehem Dávid a férfiaknál, Mihályvári Farkas Viktória pedig a nőknél ezüstérmet harcolt ki a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5 karikás bronzérmes Betlehem gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé. Mihályvári a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci jobban bírta. A szlován a labdarúgó bajnokok ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén pár perc múlva 18 órakor a svéd Mielbi otthonában lép pályára. Az Újpest és az FC Kopenhága labdarúgó csapata is bejelentette, hogy az egyszeres válogatott hátvéd Margraf Ákos a dán együtteshez igazolt. A 21 éves játékos 5 éves szerződést kötött új klubjával, amely helyi sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizet érte. A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását a 34 éves Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Luis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Mindig is segíteni akartam a szövetségnek, ahogyan az Ajaxnál is ezt szerettem volna tenni, nyilatkozta a 74 éves edző. Sajtóértesülés szerint az Európai Labdarúgó Szövetség és partnerei akár egy világbajnoksággal versengő torna létrehozásáig is elmennek, ha nem érik el Gianni Infantino távozását a FIFA éléről. Rebeka Sramková 6-3-6-3-ra legyőzte az orosz Anna Blinkovát a torontói tenisztorna nyitófordulójában. Udvardi Panna ellenfele, a német Eva Liss a harmadik szett elején sérülés miatt feladta. A montreáli férfi viadalon Fucsovics Márton 6-1-6-2-re kikapott a francia Corentin Moutet-tól.
3: Időjárás.
0: Holnap tovább folytatódik a rendkívüli hőség, helyenként füllett idő is várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz. A meteorológusok továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek a tartós hőség miatt. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró hírműsorunkba augusztus 4-én, kedden. Kollégáim Kis Balázs, Ürge Tamás, valamint Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszonthallásra.